0: Minden személyt Isten azért gondolt el és akart, hogy belépjen a vele, másokkal és a teremtett világgal való közösség történetébe. Méltósága nem függ azoktól a képességektől, amelyekkel rendelkezik, gazdagságától vagy betöltött szerepétől, sem pedig attól, hogy helyes vagy helytelen döntéseket hoz-e. A méltóság olyan ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, az embert. Isten helyezte belé szeretetének kifejezéseként, amely soha nem szűnik meg. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökerezik, hogy olyan teremtmény, aki Isten képmására lett alkotva, és képes arra, hogy megismerje és szeresse teremtőjét. Ez egy olyan szeretett terv és szeretett ajándék, amely meghaladja a többi teremtett valóságot, ezeket Isten az ember gondjaira bízta, hogy uralkodjék rajtuk és használja őket Isten dicsőségére. A hitben megérthetjük az emberi személy méltóságának végső alapját, mert a fiú, amikor feltárja az atya és szeretetének misztériumát, teljesen megmutatja az embert önmagának, és feltárja előtte magasztos hivatását. A személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal. Ezért gyermeki kapcsolatot jelent Istennel, az atyával, valamint testvéri kapcsolatot Krisztussal és minden emberrel. A személy léte kizárja az önmagába zárkózó, önmagába irányuló életet. Személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat megosztandó ajándékként érzékeljük, és növekszünk, érettebbé válunk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ezt a méltóságot minden ember felelősségére bízták, ugyanakkor megköveteli a szolidaritást és az egymás iránti gondoskodást is, felülmúlva azokat a számtalan hamisítást és manipulációt, amelyek még ma is eltorzítják a méltóság felfogását, és akadályozzák annak a megvalósulását. Az ember méltósága ellen a történelem során hozott döntések következtében még ma is igaz, hogy az ember meghasonlott önmagával, és az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség közötti drámai küzdelem jegyeit hordozza. Ez a törékeny és korlátozott állapot, azonban reménnyel szemlélhető, mert maga az Úr jött el, hogy megszabadítsa az embert, erőt adjon neki belülről, megújítva őt, és kiűzve a világ fejedelmét, aki a bűnrakságában tartotta. A Gaudium et Spes konstitúció azt is hangsúlyozza, hogy az emberi méltóság az egész személyt érinti. Ezért túl kell lépnünk a dualista szemléleteken, az ember test és lélek egysége. A test puszta tárgyá való redukálása, amelyel az ember önkénnyel rendelkezhet, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem szabad megvetni az emberi testi életét, az ember testi életét, hanem jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni saját testünket. Éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendelte, hogy az utolsó napon feltámadjon. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy testünk ne legyen a szív bűnös hajlamainak rabszolgája, hiszen mindannyian hordozzuk a bűn által okozott sebeket. Végül a Gaudium et Spes három különösen jelentős kifejezésben foglalja össze az emberi személy méltóságát. Az értelem, amely az embert az igazság kielégíthetetlen keresőjévé teszi, a lelkiismeret, amely által egységet és értelmet ad saját életének, szabadság, amely saját döntéseinek felelős főszereplőjévé teszi. Ezek a dimenziók szorosan összekapcsolódnak egymással.
1: Lo Spirito Santo che dà vita in Cristo ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità.
0: A Szentlélek, aki életed a Krisztusban, szabaddá tesz bennünket, és folyamatosan biztosít bennünket arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és méltósággal rendelkezünk. Megszabadít a félelemtől, és végső célunk felé vezet, a halálon túli teljes élet felé, amelyet Krisztus megígért nekünk. Csak Krisztusban talál valódi világosságot az ember misztériuma, tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkának megértéséhez, és a vele együtt indulunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Isten képmására vagyunk teremtve, Krisztus által és Krisztusra való tekintettel, ezért olyan egyedülálló és kitörölhetetlen méltóságot kaptunk, amelyet semmi és senki nem vehet el tőlünk. Törekedjünk arra, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium világosságával és erejével.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
0: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, és arra hívlak benneteket, hogy csodálattal tekintsetek arra az emberi méltóságra, amelyet a Teremtőtől kaptunk. Ez a méltóság az egész személyt érinti, hiszen az ember test és lélek egysége, amikor tudatára ébredtek ennek a nagyságnak, megtaláljátok a szükséges erőt ahhoz, hogy saját életetek különböző területein megvédjétek és előmozdítsátok azt, szívből megáldalak benneteket.
1: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Gaudium et Spes, focusing on the dignity of the human person. Human dignity flows from our identity as children made in the image and likeness of God. We are endowed with the gifts of intelligence for seeking truth, conscience for recognizing our ultimate calling, and freedom for choosing the good. Only through Christ do we understand that our personhood implies relationship and the call to give ourselves as a gift to God and others. May we therefore help each other to guard and defend our God-given dignity and journey together toward our heavenly homeland. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Especially those from Scotland, Wales, Ireland, Denmark, Norway, South Africa, Australia, China, Japan, Lebanon, the Philippines, in the United States of America.
0: Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, akik részt vesznek a mai kihallgatáson. Skóciából, Walesből, Írószágból, Dániából, Norvégiából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Kínából, Libanonból, Japánból, Fülöp-szigetekről és az Amerikai Egyesült Államokból. És különösen is külön örömmel köszöntöm az arab világ vallásközi párbeszédét és együttműködését felelős platform irányító bizottságának a jelenlévő tagjait. Köszönöm együttműködéseteket az Abdulaziz király nemzetközi vallásközi és kulturális párbeszéd központjával, és imádkozom azért, hogy az arab térségben a békés együttélés előmozdítására tett erőfeszítéseitek bőséges gyümölcsöt teremjenek. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg benneteket, mindnyájatokat.
1: Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca.
0: Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a Würzburgi Egyházmegye templomi kórusainak számos résztvevőjét, akik a püspökük kíséretében érkeztek. Ne feledjük, hogy Isten dicsérete és magasztalása a legmagasabb hivatásunk. A dicsérete legyen mindig ajkatokon.
1: Queridos hermanos y hermanas, para continuar con nuestras catequesis sobre la Constitución Gaudium et Spes, hoy he querido hablar sobre la dignidad de la
0: persona. A Gaudium et Spes konstitúcióról szóló katekéziseink folytatásaként ma az emberi személy méltóságáról szeretnék beszélni. A zsinati dokumentum hangsúlyozza, hogy ez a méltóság isteni eredetű, mert az ember identitásának alapja, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett és képes megismerni és szeretni teremtőjét. Kedves hallgatók, most spanyol nyelven a Szent Atya összefoglalja röviden a katekézisét, úgyhogy én akkor még egyszer nem fogom összefoglalni. Tehát a fiának a megtestesülése teljesen megmutatja az embert önmagának, és feltárja előtte hivatásának a magasztosságát. Ezért az emberi személy kapcsolatot igényel, elsősorban Istennel, majd pedig más emberekkel. Ebben az értelemben az ember mindig olyan ajándék, amelyet meg kell osztani másokkal, növekszik és éretté válik mások elfogadásában, kölcsönösségében és szolgálatában. Az emberi személy méltóságának három legjelentősebb kifejeződése van: az értelem, amely az embert az igazság kielégíthetetlen keresőjévé teszi, a lelkiismeret, amely által egységet és értelmet ad saját életének, és a szabadság, amely saját döntéseiért felelős emberré teszi. A szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra hívlak benneteket, hogy újra fedezzétek fel, és segítsétek elő önmagatokban és másokban azt az egyedülálló és kitörülhetetlen méltóságot, amelyet Isten képmására teremtett emberként kaptatok, és még inkább azt a méltóságot, amelyet Krisztus megváltása által nyertetek el. Az Úr áldjon meg benneteket. Nagyon köszönöm.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
0: lo Spirito Szeretettel köszöntöm a kínai zarándokokat. A Szentlélek szabaddá tesz bennünket, és a végső célunk felé vezet, arra a határon túli teljes életre, amelyet Krisztus feltámadása által megígért nekünk. Szívből megáldalak benneteket.
1: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Szeretettel köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat, kedves testvéreim! Világunk különleges módon arra kötelez bennünket, hogy megbecsüljük az emberi személy méltóságát. Mindenek előtt a bűn torzítja el Isten képét az emberben. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket minden ember méltóságának előmozdításában és megőrzésében. Az Úr áldjon meg benneteket.
1: Saluti fedeli di lingua araba, in particolare i membri della comunità.
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat.
1: Dio ci ha creati a sua immagine e ci ha donato una dignità unica e indelebile.
0: Különösen a Libanonból érkezett öröm a Szentlélekben közösség tagjait. Tehát Isten saját képére teremtett bennünket, és egyedülálló kitörölhetetlen méltósággal ajándékozott meg minket. Ezért kötelezzük el magunkat mindig a méltóság előmozdítása és védelme mellett az evangélium világosságában. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és mindig óvjon meg minden rossztól.
1: Saluto cordialmente i polacchi in questi giorni durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il creatore.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat ezekben a napokban, az aratás ünnepén, amikor hálát adunk a föld terméséért, a zsoltárossal együtt dicsőítsük a teremtést adott a föld. Termést adott a földünk, Isten, a mi Istenünk megáldott minket. Bízzuk az Úrra a földművesek munkáját, amelynek köszönhetően nem nélkülözzük mindennapi kenyerünket. Mária, a föld legszebb virága, őrizze családjaitokat és földjeiteket. Mindannyiótokat megáldalak.
1: Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare i fedeli
0: Szeretettel köszöntöm a horvát nyelvű zarándokokat és a különösen a horvát nyelvű katonaságból érkezetteket, akik a püspökükkel érkeztek, megáldalak benneteket.
1: Mentre celebrate il giubileo della fondazione dell'ordinariato militare, con questo pellegrinaggio alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo, ringraziate il Signore per tutti i doni che avete ricevuto, come una grande famiglia di credenti, attraverso la vostra fede e le vostre opere.
0: Szent Péter és Pál apostolok sírjánál, amikor imádkoztok, kérjétek a mindenható Isten kegyelmét a ti életetekre, az ő közbenjárásukat, hogy valóban és igazságban szeretettel emberi méltósággal tudjátok végezni azt a feladatot, amelyet Isten rátok bízott, és az emberi méltóság legyen mindig a szemetek előtt, amelyet Istentől kaptatok. Jézus neve, Jézus Krisztus és Mária által megáldalak benneteket.

0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen köszöntöm a Forlì Bertinoro egyházmegye bérmálkozóit, akiket főpásztoruk, Livio Corazza püspök, valamint papjaik és hitoktatóik kísérnek.
0: Accolgo con affetto i fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno. Come pure gli assistenti ecclesiastici della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre.
1: Különféle egyházmegyékből érkezett zarándokokat, különösen.
0: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere
1: Latina Terracina egyházmegye lelkipásztori egységhez tartozó híveket, valamint a Szenvedő Egyház Segítés Alapítvány egyházi asszisztenseit. Isten képmására vagyunk teremtve, kötelezzük el magunkat arra, hogy az evangélium világosságával és erejével előmozdítsuk és megvédjük Isten gyermekeinek méltóságát. Tegnap ünnepeltük a boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét. Mária példája és agyai közbenjárása legyen életetek ihletője és kísérője. Mindannyiatokat megáldalak.

0: Éljen a pápa, kiabálják háttérben, hallják a kedves hallgatók is a pápai áldás után, amely érvényes mindazok számára is, akik az éter hullámain keresztül hallgattak bennünket. Vegyük ezt az áldást, és a mai nap folyamán ezzel az áldással éljünk, és adjuk is tovább életünkkel. Búcsúzunk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Mária Rádió.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves kicsi és nagyobb hallgatóim! Ma egy igaz történetet mesélek el az életemből. Ez akkor történt velem, amikor olyan kicsi voltam, hogy még iskolába sem jártam. Fogadjátok szeretettel! Csillagot szagolni. Az én boldog, drága kövelhímzett gyerekkoromra gondolva, különös, huncut fénnyel integet felém egy emlék. Öten voltunk testvérek, fészek meleg családban. A legkisebb nemrég bújt ki a pólyából, a legnagyobb meg épp hogy kisiskolás. Dúlt a nyár, tele örömmel minden napunk. Hol friss záporba futottunk ki mezítlábasan, tocsogtunk gőzölgő, sokszemű tavakban. Hol görög dinnye várt ránk széles mosollyal. Máskor lombsátrat építettünk, s naphosszat hasaltunk benne az illatos félhomályban. Este felé lángos illat szállt a konyhából, s fonódott össze szelíd harangszóval. Jó volt az esti mese után fáradtan álomba zuhanni. Az egyik este azonban másképp alakult, mint a többi. A vacsoránál édesanyám csillogó szemmel bejelentette, hogy ma éjjel, aki akar, jöhet csillagot szagolni. Hát, hogy ne akartunk volna, ilyenről ugyan még sohasem hallottunk, de amit édesanyánk javasol, az csak jó lehet. Csillagot szagolni? Azt hogy kell? Mikor megyünk? Hova? Ugráltunk örömünkben. Majd meglátjátok, felelte titokzatosan. Most minnyájan lefekszünk, s ha majd feljön a hold, fölkeltelek benneteket, és indulunk. Akarjátok? Akarjuk, zúgtuk kórusban, s valóban úgy éreztük, hogy életünkben még soha semmit nem akartunk annyira, mint ma éjjel csillagot szagolni. Fölkelni sötétben, amikor ágyban a helyünk, még ilyet? Le is feküdtünk nagy nehezen, aludt, aki bírt. Aztán eljött a pillanat, amikor villany kattant, s ugrottunk ki az ágyból. Soha olyan gyorsan még nem került zokni a lábunkra, már is álltunk sorban az ajtóban, s kint, az ajtó előtt, tárt karokkal várt bennünket az éjszaka. Elindultunk a temető felé. Az nekünk kedves kirándulóhelyünk volt, ismerős még nem nyugodott benne. Az erős holdfényben árnyékunk lábunk elé borult. Fejünk felett sziporkáztak a csillagok. Néha kutya vonyított, egészen másképp, mint nappal. A háztetőn macska sétált, élte éjszakai életét. De nevén repkedett a fejünk felett. Titokzatos árnyak bókoltak a bokrok között, és csend volt, nagy csend. Mi szorosan fogtuk egymás kezét, különösen édesanyámét, hiszen azért mégiscsak éjszaka volt. Különös éjszaka. Suttogva beszéltünk, nehogy felébredjenek az emberek a házukban, akik most mit sem sejtve alszanak. Áthaladtunk a temetőn, azon túl szőke búzatábla állt. Pipacsai aludtak, csak álmukban rezzentek meg néha-néha. A búzatábla kis öblében tanyát vertünk, biztonságba helyeztük az otthoni finom falatokat. Puha plédre kuporodtunk anyuci köré, s ő nagy szívvel mesélni kezdett a csillagokról. Mik azok, hogyan keletkeztek, mi a nevük, hány fény évre vannak tőlünk. Mi felrepültünk, s megérintettük őket a kezünkkel, tejúton porzottak lépteink. Hallottuk meteorok zúgását,

Ő áldon mosolygott ránk, beburkolt hatalmas és gyöngéd szeretetével. A búzatábla szélén, azon a különös éjszakán.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Örülnék, hogyha ezentúl, amikor éjszaka a csillagos égre néztek, néha-néha eszetekbe jutnék én is. Búcsúzóul, hallgassunk meg együtt egy dalt. Nekem nagyon tetszik.

0: is volá. Felébredek, nem az vagyok, ki voltam. Elalszom, holnap megint más leszek.
1: Kedves kicsi és nagy hallgatóim! Következő mesémmel jövő szombaton találkozhattok, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Kedves testvérek, kedves gyerekek! Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és azt szeretném kérni, hogy akik első osztályt kezdtek, emeljék már fel a kezüket, akik elsősök lettek ebben a tanévben, bátran. Hányan vagytok itt? Hát nem is olyan sokan. Hát azt hittem, hogy tele lesz a templom. Nagyon jó, hogy itt vagy. Másodikosok hányan vannak? Harmadikosok? Na, ők már többen vannak. Nagyon jó. És negyedikesek? Hát ők már sokan vannak. Egy hónap múlva lesz az elsározás. Arra készülünk, hogy Jézussal találkozunk, aki a szent kenyérben elrejtette magát nekünk. De minden vasárnap elrejtőzik, tanít nekünk valamit. Mint az iskolában is a tanító megtanítja nektek a betűket, Jézus megtanítja nekünk, hogy hogyan tudjuk az életünkkel leírni az ő nevét. És ha nem figyelünk oda az iskolába, akkor nem tanulunk megírni. Azt mondjuk analfabéták maradunk, ha nem ismerjük a betűket. És keresztény szempontból analfabéták maradunk, ha nem ismerjük Jézusnak az igéit, ha nem tudjuk leírni. És ma azt hallottuk, azt kellene leírni, hogyha valaki vét ellened, akkor hogyan figyelmeztessük. Nem nagyon tanultuk meg ezt az igét. Mert azt mondja, először négy szem közt mondd el neki. Mondd el neki, hogy mi a baj. Ne kürtőlesz világgá, hogy mi a bajod vele. És sokszor hibázunk ebben. És mindenkinek elmondjuk, csak éppen neki nem merjük elmondani, amikor bajunk van. Vagy éppen csöndben maradunk. És az is baj, amikor nem tudjuk megmondani, és nem leszünk Jézus tanítványai. Azt mondja Babits Mihály egy versében, cinkos, aki néma. Amikor nem mondjuk meg, hogy baj van, akkor cinkosok vagyunk, és nagy felelőssége a tanítóknak, tanároknak, hogy határokat szabjanak. Erről szólt az olvasmány, azt mondja Ezekiel próféta, embernek fia, őr állául rendeltelek, hogyha jön az ellenség, kürtölj, hogy figyelmeztess, őrállók vagyunk-e. Majd fogok egy verset a végén olvasni, Ady Endrének van intés az őrzőkhöz, hát hogy legyünk jó őrzők. De először egy kis történetet hozok a gyerekeknek, mert nem olyan egyszerű ez az intés, hogyan figyelmeztessük egymást. Mert Jézus azt mondja, hogy ha nem hallgat rád négy szem közt, akkor hívjál barátokat, segítséget, akikkel, akiknek elmondod, akik majd neked segítenek, több szem többet lát. Hát egyszer egy faluba ért három vak ember. Szegények semmit nem tudtak megtapasztalni, csak úgy, hogyha megtapogatták, hogy néz ki. Van egyébként most is olyan kiállítás, amilyen vakoknak van, megtapogatnak mindent. Egyszer ebbe a faluban érkezett egy nagy elefánt. Jöttek a cirkuszosok, hoztak egy elefántot. Szegény vakok nagyon kíváncsiak voltak, milyen lehet ez az elefánt. Ábráz, képzelődtek. És azt mondja, hát menjünk oda, és tapogassuk meg. Az egyik oda ment a lábához. Elkezdi tapogatni, azt látja valami henger. Azt mondja a többieknek, hát az elefánt olyan, mint egy nagy henger, mint egy oszlop. A másik, aki a fülét tapogatja, azt mondja, dehogy olyan, mint egy nagy lepedő, hatalmas és olyan, lehet vele játszani. A harmadik, aki a farkát fogta, azt mondja, hát olyan, mint egy kötél, aki vagy megérintette a bőrét, azt mondja, olyan, mint egy zsák. Mindenki más mondott, mert más tapasztalt meg. Szegények veszekedtek, hát milyen az elefánt, akkor egy oszlop, vagy éppen olyan, aki az ormányát is megtapogatta, azt mondja, olyan, mint egy tömlő. Mindnek igaza volt. De csak egyedül egy nézőpontból látták a dolgokat. És azt gondolom, amikor mi keressük, hogyan legyünk Jézus tanítványai, akkor ezt keressük, hogy tudjuk megbeszélni az életünk konfliktusait. Amikor egy bizonyos szempontból látjuk a dolgokat, akkor bizonyosan van igazunk, de a másiknak is van. És együtt vagyunk képesek megérteni, milyen az elefánt, és milyen egy iskola. És ott is van sokfajta szempont, van a gyerekek szempontja, akik sokszor csak a maguk dolgát látják, és aztán hazamennek, éppen rossz jegyet kaptak, és akkor a szülő meg gyorsan a gyerek mellé áll, és azt mondja, persze, ez a tanító nem szeret téged. És a tanító megint más szempontból látja a dolgot. Nagyon jó lenne Jézus tanítványának lenni, hogy együtt párbeszédben megérteném, hogyan is növekszünk, mert különben csak mondjuk a magunkét. Hát azt kérjük a Szentlélektől, vezessen bennünket, és a mai evangéliumban van még egy másik üzenet is, ami nagyon fontos, mégpedig az, azt mondja az Úr Jézus, amit egy akarattal kértek, higgyétek, megkapjátok, mert ahol ketten vagy hároman együtt vagytok az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Amit egy szívvel kérünk egy családban, egy iskolában, egy osztályban, egy közösségben, ha tudunk együtt imádkozni, de jó lenne, akkor azt mondja, megkapjátok, mert én ott vagyok közöttetek. Az a csoda, hogy Jézus nem csak a lelkünkbe költözik be, amikor kinyitjuk a mi lelkünket, hanem ott lakik közöttünk, amikor kölcsönös szeretetben vagyunk együtt. Azt mondja Pál apostolt, olvastuk ma, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Amikor megvan, ez egy komoly föltétel, sokszor tartozunk, elvárunk, és úgy elmarad ez a csoda, hogy Jézus ott legyen, és majd az Atya meghallgassa a könyörgéseinket, mert valamitől mindig önösek vagyunk, és csak a magunk szempontját hangsúlyozzuk, igen, az elefántnak ilyen lába van, ilyen, és azt gondoljuk, hogy a világ csak olyan, amilyennek mi látjuk. Sokkal bonyolultabb. Egyedül Isten szemével lehet látni teljesen milyen. És amikor mi az ő tanítványai akarunk lenni, akkor tanít bennünket erre a türelemre, egymásra figyelésre. És tanít bennünket arra, hogy tudjunk együtt imádkozni. Amikor leülünk egy asztal köré otthon, és azt mondjuk, jöjjen Jézus, légy vendégünk. Azt mondjuk, légy közöttünk. Áld meg, amit adtál nékünk. De jó, hogy ne feledkezzünk el az étkezés előtti imákról, olyan rövidek, olyan egyszerűek. A végén meg, aki ételt, italt adott, azt is elmondjuk, másokszor előre elmondjuk, mert elfelejtjük. De amikor így kialakítunk szent szokásokat otthon, akkor otthon van közöttünk Jézus. Otthon van, ugye ez a házi áldás a régieknél mindig kín volt az asztalok fölött, hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke. Hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Olyan egyszerűnek tűnik, és mégis milyen csodálatos, hogy nap mint nap ezzel szembesültek, akik ott ültek az asztal körül. Akkor van béke, amikor a szívedben helyet készítesz az Istennek, és ő meg azt mondja, sok szempont van a világon. Ezzel a sok szemponttal együtt éljük meg a szülői feladatot, tanári feladatot, és az, hogy őrtálók vagyunk. Azt írja Ady Endre, őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feneségek, oly szomorú embernek lenni, szörnyűek az állat, hős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik feledni, az ember szépbe szőtt hitét, s akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Hát erre kérjük a Szent Lelket, most álljunk föl, imádkozzunk.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Csordás Zoltán képzőművész gondolatait hallják.
1: Tékozló fiú története. Ekkor magába szállt, és azt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és ellened. Valaki rájön arra, hogy mit tesz, megbánja ebben a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy szembenézett önmagával, és tudja ki ő. Tudja pontosan, hogy az apja is tudja, hogy ki ő, és az otthoniak is tudják, hogy ki ő. Mégis elindul oda, ahol mindent tudnak róla. Tékozló fiú ebbe a lépésébe néz szembe valóba önmagával. Nekem volt egy hajmeresztő élményem, ami elgondolkodott nagyon. Elhívtak egy művésztelepre. Két hete voltunk ott, amikor az egyik este feltették egy ilyen nagy beszélgetés közbe a kérdést, hogy de akkor most mondjam meg, hogy mit csináljanak. És hát én ettől rendkívül ideges lettem. És elkezdtem nekik beszélni arról, hogy figyeljetek, én egy hét múlva fogom magam, és innen el fogok menni. És lehet, hogy soha többé nem fogok erre jönni. Ti mindenkitől megkérdezitek, hogy mit csináljatok? Hát miért nem találtok ki valamit? Az élet az ilyen is, olyan is, és ezt a hullámvölgyet, ezt kell megtanulni valamennyire mindannyiunknak követni. Ne egy ilyen idealizált életet próbáljunk magunknak kicsikarni a valóságból, hanem amilyen életet élünk, azzal tudjunk szembenézni, tudjuk felvállalni, hogy mi ilyen életet élünk. A tiszta lap, a tabula rasa elterjedt kerülőút manapság. Fontos néha visszatérnünk önmagunkhoz, kik is vagyunk, honnan jöttünk, és ugye merre tartunk. Ezt csak akkor tudjuk meg, hogyha felkeressük az atyát.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy április nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiúisten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egyisten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned!
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. a mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
3: Játsszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
0: Mária Rádió.

0: Magasztalja lelkem az Urat. Az augusztusi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Szegedtől Csongrádig, Székesfehérvártól Elekig. A szerkesztő műsorvezető a mikrofonnál Takács Ilona. Az életige műsorban vendégem Horváth Varga Zsuzsanna, aki a Fokolára lelkiségben Isten önkéntese, Csongrádról érkeztél. Isten hozott!
1: Köszönöm szépen!
0: 2025. júniusában az életige műsorban már beszélgettünk veled a fazendáról és a hozzá kapcsolódó élményekről, tapasztalatokról. Mai műsorban újra elmeséljük, hogy mi az a fazenda, hogyan született, ahol a karizma a remény. Hallhatnak majd néhány braziliai élményről, tapasztalatról a hallgatók. Hogyan lehet szeretett kapcsolatot építeni nem egy nyelvet beszélő és különböző nemzetiségű és bőrszínű emberekkel? Megtudhatjuk, hogy kikkel laktál és mit dolgoztál. Hogyan élted meg, hogy mit akar Isten, és mi az ő akarata? Ezekre az izgalmas kérdésekre hallhatják a választ, hallgassanak bennünket!

az augusztusi életigét és magyarázatát hallják. Magasztalja lelkem az Urat. Lukács evangéliumának első fejezetében az Új Szövetség egyetlen olyan részét olvashatjuk, amelynek főszereplője két nő, Mária és Erzsébet. Erzsébet egy Jeruzsálemhez közeli faluban élt, körülbelül 150 kilométerre Názárettől. Mária, miután hírül vette az angyaltól, hogy Jézus anyja lesz, azonnal nekivágott ennek a hosszú útnak. Nem ismerjük a részleteket, csak annyit tudunk, hogy sietve a hegyek felé indult. De vajon miért ment oda? Mária azért ment, hogy megossza az örömét azzal, aki hozzá hasonlóan megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy gyermeket várhat. Azért ment, hogy mellette legyen és segítsen neki a terhesség utolsó hónapjaiban. Két asszony története ez, két látszólag lehetetlen anyaság. Ki tudná jobban megérteni Erzsébetet és megosztani vele ezt a megtapasztalást, mint maga Mária? Ebből a találkozásból tör fel a magnifikát éneke. Magasztalja lelkem az Urat. Szavai hatalmas szeretetet és rendkívüli, élettől felrobbanó örömöt fejeznek ki, emiatt olyan emelkedett a szelleme, és élettől ujongó a lelke. Mária nem azt mondja, dicsőítem Istent, hanem magasztalja lelkem. Mintha azt akarná mondani, hogy egész életemet és az érzékeimet, mintha Isten szeretete tartaná fenn. Írja Luther Márton a Magnifikáthoz fűzött kommentárjában. A magasztalni ige, azaz dicsőíteni, felemelni, azt az örömöt fejezi ki, amelyet az a felismerés vált ki, hogy Isten nagyobb, mint amire számítottunk. Ezt az örömöt mély alázat, valamint hála és köszönet érzése kíséri. Ahogy Ernest Ronci hangsúlyozza, a Magnifikát Mária evangéliuma az ő örömhíre, amely minden nemzedéket elér. Tízszer ismétli

Mária éneke nem csupán egy meghitt dicsőítő ima, hanem egy prófétai dicsőítés, mely folyamatosan szentírási szakaszokat idéz, és ezzel megmutatja a történelem Isten szíve szerinti irányát. Dicsérni azt jelenti, hogy kicsinyek oldalára állunk, és hisszük, hogy a világ megváltozhat, és meg is kell változnia. Ennek a himnusznak a szavai arra hívnak minket, hogy megértsük Isten üdvözítő közbeavatkozását, személyes és közösségi életünkben egyaránt, a saját személyes tapasztalatunktól az egyetemes történelemig, a jelen pillanattól egészen az új égig és az új földig, amelyet az evangéliumi forradalom hoz el. Magasztalja lelkem az Urat. Ezek a szavak minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed, igazságosságának és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. Chiara Lubick felismerte Mária dicsőítő énekének ezt a forradalmi távlatát, amikor a fiataloknak így írt: olvasd el a Magnifikátot, és megtalálod benne a keresztény társadalmi tanítás első és legerőteljesebb oldalát. Vajon ki és mikor fogja ezt teljes mértékben megvalósítani? A kérdés nyitva marad, és egyben felhívás számunkra. Isten közbelépése nem szabad, hogy a szívünk legmélyén maradjon, hanem meg kell nyilvánulnia a kapcsolatainkban, a közösségi életünkben, a jövő nemzedékek életének szövetét is áthatva. Magasztalja lelkem az Urat!

0: az Élet Igen műsorban beszélgettünk már a fazendáról, ahogy az elébb említettem, 2025 júniusában, amikor Zsuzsi szintén itt voltál a stúdióban vendégnek, de azóta már megint van egy újabb brazíliai kalandod. 3 hónapig jártál Brazíliában, de egy kicsit azért elevenítsük fel, hogy pontosan mi is az a fazenda, mert bízom benne, hogy ez érdekli a hallgatókat.
1: Igen, pontosan így, ahogy mondod, ez elmúlt évben jártam már itt, ugyanis tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a fazenda Esperancával, a remény udvarával, mert így szokták fordítani, a remény reménység udvarával, Brazíliában az

0: első alapítású fazendában. Akkor 10 napot töltöttem ott, a férfi fazendában, az elmúlt évben szintén 10 napot a nőiben. Hogyan is született meg? Elképzelhető, hogy itt a hallgatók közül is van, akik már hallottak róla, vagy ismerik jobban. Az alapító Frey Hans Stapel, aki egy német ferences szerzetes, és mint ferencest az előjárója 1979-ben elküldte Brazíliába. Először egy más városban, de később megváltoztatta, és Garancsigetába került, ami Aparecidához van közel, ami ugye egy nagy Mária kegyhely. Ez egy viszonylag kisebb város, és először nem is örült ennek, de elfogadta engedelmességből, ott plébános lett, és lassan-lassan azt látta maga körül, hogy Brazíliában nagyon-nagyon sok fiatal drogozik. Tehát már akkor egy nagyon erős drogos élet, alkohol, és hát nagyon-nagyon sok nem szép dolog történt az ő életünkben, és ezt ő nagy fájdalommal vette észre, hogy mi lesz ezekkel a fiatalokkal. És benne ez egy kiáltás volt. És ő úgy érezte, hogy valamit tenni kell értük, és most nem akarok annyira mélyen belemenni a történetébe, mert hosszúra nyúlna, és mindevel párhuzamosan egy Nelson nevű fiatalember, aki 17 éves volt, rendszeresen eljárt a plébániára.
1: És ő is szenvedélybeteg volt?
0: Nem, ő nem volt szenvedélybeteg. Ő neki az édesapja volt alkoholbeteg, és ő ezért küzdött ezzel, hogy a családjába találkozott a szenvedélybetegséggel, függőséggel. Tudni kell Frey Hansról, hogy ő már akkor személyesen ismerte Chiara Lubichot, a Focolari lelkiséget, és ezt ő elkötelezetten élte is. És létrehozott egy életige csoportot, és oda Nelson és egyre többen jártak. És mivel ő maga is, Nelson is érezte, hogy nem tud megbirkózni a saját családjában, az édesapjának a függőségével, egy beszélgetés során Frey Hans azt mondta neki, hogy nem az édesapádban van a hiba, hanem benned, mert nem látod benne Jézust. És ez ő benne egy lassan-lassan egy nagy változást hozott, elkezdett járni nagyon sokat ide a fiatalok közé, vitt neki tortát, egy fiúnak, Antóniónak éppen születésnapja volt, aki ettől nagyon meghatódott, hogy ő neki tortát hoznak, akkor elment közéjük beszélgetni, mindig valami konkrét szeretettel ment közéjük, és lassan-lassan ott egyre több fiatal közül alakult egy kis csoport, akik úgy szívesen fogadták őket. Antonio neve, szerepe nagyon fontos, mert ő egy nagy családból származik, és keresztény családból, de elcsúszott az élete, és egy alkalommal Nelsontól kölcsönkérte a bicikliét. Nelson azt gondolta, hogy na, akkor ő ezt nem fogja visszakapni, biztos eladja a drogét. De nem adta el, hanem felújítva visszaadta neki. És itt van egy olyan fordulat, amit tulajdonképpen az Antonio nevéhez kötődik a fazenda alapítása, 83. június 29-ével, ez egy fontos dátum, mert Antonio azt kérte, hogy csináljatok velem valamit, mert én szeretném az életemet megváltoztatni. És innen indult el, szép folyamatosan növekedett, nem csak az emberek száma, hanem a lehetőség, ami Isten előtt, emberek előtt, nem Isten előtt, emberek előtt lehetetlennek tűnt, de találtak helyet, és egyre inkább növekedett, megtalálták a módját annak, hogy tulajdonképpen hogy induljon el, most már a 43 éve kivirágzott fazendának az élete.
1: Tehát akkor 43 éve működik, és tulajdonképpen az alapítás története egy emberen keresztül született meg.
0: Igen, egy emberen keresztül, mert látszik az, hogy Isten mindnyájunkat hív, kér tőlünk valamit, és Frey Hans ezt érezte, hogy őt Isten hívja, és Istennek akar válaszolni abban, hogy nem tudta, hogy hogyan, de hogy elinduljanak, és Nelsonnal együtt tényleg csodálatos dolgok születtek meg. Azóta, ugye eltelt, ahogy már mondtuk, 43 év, A Fazenda Esperanza a Remény családja nevet kapta, a hívők nemzetközi egyesületek, és a katolikus egyház világiak pápai tanácsa hagyta jóvá 2010-ben. És hogy ki is fejezi, hogy a Remény családja. Mert itt remény van arra, hogy valaki újjászülethet, de Isten által, mert Isten nélkül nem megy. Tulajdonképpen két karizma ötvöződik, a ferences és az egység karizmája a fokolári lelkiségnek az alapelemei, és a missziós dimenziója pedig közösségeit és műveit a lelkiség és az evangelizáció valódi központává tegye. Tehát ez egy célja. De célja az is, hogy valóban egy családot alkossanak azok az emberek, akik egy éves terápiát fölvállalnak, és ott vannak, hogy valóban családban érezzék magukat. Mert a család célja tagjainak a megszentelése, a kölcsönös szeretet gyakorlása, az evangélium élése, az életige, az eukarisztia, a kereszten lévő Jézus, mert érthető módon ezek az emberek avval találkoznak, alkohol, drog, prostitúció, erőszak, esetleg börtönből kerülnek ki, abúzi. A Mária pedig a példaképük, a Remény anyjának a követése. Magát a Remény családját igazából még megelőzte 2007-ben, 16. Benedek pápa látogatása Brazíliában, és Freihan személyesen meghívta őt a Fazendába, és ez nagyon-nagyon nagy lépés volt az ő történetükben. Később Ferenc pápával is találkoztak, és azóta tudni kell, hogy több lelkiségi mozgalommal, köztük a fokolári lelkiséggel is egy szoros kapcsolatot élnek.
1: És téged hogyan hívott a Jóisten, hogy ott legyél közöttük 3 hónapot? Az nem egy kis idő.
0: Azt hiszem, ez arról szól, mint ahogy már mondtam, hogy Isten mindnyájunkat hív a hétköznapokban is. És úgy érzem, hogy Isten kiválasztott engem erre az útra, mint ahogy említetted is, hogy a fokolári lelkiségben én Isten önkéntese vagyok, tehát ez nekem egy hivatás. És én megtaláltam ezt a plusz hivatást, a Fazenda Esperanzáért, az ott lévő emberekért élni. Ezt már 3 évvel ezelőtt is megéreztem, hogy Isten engem hív. Az elmúlt évben, amikor 10 napot ott töltöttem a női fazendában, Kamilla, aki egy 30 éves lány, és jelen pillanatban ennek az úgymond első alapítású fazendának 83 nőnek a felelőse, ő maga is drogos volt. 3 évig keményen, és Isten segítségével és a közösség segítségével sikerült neki meggyógyulnia, amit én azt mondom, hogy csoda, mert mindenkinek ott van a remény, de nem kell azt gondolni, hogy mindenki meggyógyul, mert nagyon sok visszaesés is van. És nagyon-nagyon-nagyon kemény akarat, kitartás kell hozzá. Tehát én csak fel tudok nézni ezekre az emberekre, akik küzdenek azért, hogy új életre jussanak. Kamilla, miután meggyógyult és érezte azt, hogy Isten őt hívja, 2 évet Németországban, már 1 évet Olaszországban töltött, mint misszionárius, és Fazendában, jelen pillanatban ő Istennek szentelt, tehát konszakrálta, és indulásom előtt nagyon szép barátság alakult közöttünk, megkérdezte, hogy nem szeretnél-e visszajönni 1 évre. Én egy kicsit meglepődtem, és mondtam, hogy 1 évre? Az kicsit sok, nem tudom. Mondtam, hogy átgondolom Istennel és a fele barátaimmal, és válaszolni fogok rá. És ezt éreztem néhány hónap múlva, hogy visszamegyek 3 hónapra, mert hogy Isten hív engem oda. Tehát én így kerültem 3 hónapra Brazíliába. Nem én kerestem, nem én választottam, hanem Isten hívott oda.
1: Ezek az emberek, akik ott élnek, ahhoz, hogy tudjanak gyógyulni, milyen napirendre van szükség? Szoros napirendre van szükség? Milyen a napirendjük? Hogyan élnek? Mit csinálnak?
0: Nagyon-nagyon fontos a napirend. Ugyan próbáljuk egy kicsit elképzelni, hogy valaki nem egy évig, hanem 7 évig, 17 évig például utcán él, vagy éveken, évtizedeken keresztül drogozik, alkoholizál, vagy prostitúcióban él. Teljesen fölborul egy normális élet. Nincs egy életritmusa, meg hát sok minden más következménye van ezeknek a függőségeknek. Bekerül egy évre egy ilyen közösségbe, természetesen nagyon fontos azok a szabályok, ami az ő életét, lelkéletét, fizikumát, biológiát is segíti arra, hogy egy új életre szülessen. Mivel hármas alapelvre épül a fazenda, ugye a közösségi élet, a munka és a lelkiség, ezért mind a háromnak van nagyon komoly napirendje. Én egy olyan időszakban érkeztem, februárban, amikor épp nem sokára kezdődött Nagybőjt. És őszintén mondom, hogy én ilyen mélyen, ilyen konkrétan nem tudom, hogy átéltem-e már a Nagybőjtet.
1: Ott milyen volt?
0: Például reggel egész korán van Szentmise, mondjuk 6:45. Nem úgy kell elképzelni, hogy ide mindenkit köteleznek, és ott kell lenni, de nyilvánvaló, hogy jó, ha ott van, mert ez is hozzátartozik a gyógyuláshoz, a másik az, hogy az Istennel való kapcsolatot segíteni. És én belülről a szívem könnyekig hatódott, amikor láttam, hogy például egy kismama, aki éppen hogy szült egy hete, és a kisbabájával ott volt reggel 6:00 a Szentmisén. Minden nap van Szentmise, rózsafűzér, közös rózsafűzér, szentségimádás heti 2 alkalommal, lelki formálódás, közösségi programok és munka. Nyilvánvaló enni is kell, tehát van, amikor ők maguk főznek, ugyanis itt ebben a női fazendában 8 különböző ház van. Tehát egy-egy házban úgy kell elképzelni, hogy 15-18-20 nő is lakik. Tehát ezek a alkalmak, ezek mind segítenek ahhoz, hogy én ezt éreztem, és magam számára is egy elmélyülés volt ebben a nagybőjti időszakban, hogy Istenre koncentrálni, és hogy a kapcsolataimat például rendezni. Bizonyos alkalmakkor például nagyon fontos az életige. Ők maguk is fölkészülnek, és életige tapasztalatot mondanak. És amikor valakitől azt hallja az ember, hogy ma sikerült 10 év után megbocsátanom a nővéremnek. És ez egy folyamat. Ez nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra meg fogok változni. Nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség a közösség, és a közösségnek az ereje.
1: Mondtad a megbocsájtást. Biztos, hogy ott is vannak konfliktusok, összetűzések. Hát nem happy az élet sehol. Szeretnénk, de sokszor a nehézségek visznek bennünket előre. Ott tapasztaltál ilyet?
0: Igen, természetesen. Azt tudni kell, hogy én egy olyan házban laktam, a Kamillával együtt, ami úgy mondhatnánk, hogy az anyaház. Kamillán kívül úgy nevezik azokat a nőket, akik 90%-a gyógyuláson ment keresztül, ki 5 éve, ki 7, ki 11 éve, és aki önkéntes vagy misszionári szeretne lenni, madrinyáknak, keresztanyáknak nevezik, akikre rá van bízva egy-egy ház. Tehát tulajdonképpen ott egy 10 felelős hölgyel laktam közösen egy házba, és ők közöttük óriási konfliktust nem találtam, mert mindig volt alkalom egymás között megbeszélni dolgokat, ezt érzékeltem. Viszont előfordul, hogy házon belül, akik együtt laknak, természetes, hogy nem szimpatikus, összevesznek, nem tetszik a másik viselkedése, kritikus, mivel van lehetőség arra, ha nagyon erős a konfliktus, akkor igyekeznek változtatni azon, hogy egy másik házba kerüljön. De nem mindig ez a cél. ehhez nyilvánvaló kell egy lelki segítség, és ezért van ez a bizonyos madrina is, hogy ő mint egy anya, akkor segítsen abban, hogy ezek a konfliktusok tisztázódjanak, és hát van pszichológus is, aki dolgozik velük.
1: Életige műsorunkat egy zenével folytatjuk tovább. Hallgassuk meg a Boyke Brothers-től Homokba írva című dalt.

0: Az életige műsorban Horváth Varga Zsuzsi vendégemmel a Fazendáról beszélgetünk. A lelki programok hogyan alakulnak a Fazendában? Gondolom, hogy ez meghatározó az ott élők számára, hiszen hogyha egy szoros napi programjuk van, ami segíti és előre viszi a gyógyulásukat, a lelki gyógyulásra talán még nagyobb szükség van?
1: Én azt hiszem, hogy a legnagyobb szükség erre van, mert enélkül nem megy semmiféle ilyen pszichés gyógyulás. Ahogy már az előbb említettem, hogy nagyműti időszakban voltam ott, és például minden pénteken, szintén korán reggel, az is 6 órakor volt keresztút kint a szabadban, és számomra egy nagyon-nagyon mély volt az, hogy minden alkalommal más ház készült föl a keresztútra, és egy-egy állomáson a gyógyulni váró nők, hölgyek, ők maguk a saját életükkel tettek tanúságot egy-egy állomáson, és ez számomra ez döbbenetes volt. A szentségimádás, ami csütörtökön meg szombaton van, ez is abban segítette őket, hogy ők be tudjanak kapcsolódni. Itt is a lelki vezetőkön egy ferences szerzetesek élnek ott a női fazendában, szerzetes nők 35-en, akik ugyanúgy segítik a fazenda életét. De nem csak szerzetesek, hanem civilek is, akik vezetik, vagy segítik ezt a szentségimádást tényleg lelkileg átélni, de amikor ők maguk a saját életüket osztják ott meg hangosan, az imádságok és énekek közepette, az egy nagyon-nagyon mély pont. És a legvégén, amit én még soha nem láttam ilyet, és amikor én láttam, hogy egymás után jöttek ki a nők, és az oltári szentséghez, a tabernákulumhoz, és körbe ölelték szinte Jézust, és akkor azt mondtam, hogy itt van Jézusnak az irgalma. Hogy Jézus hányszor, de hányszor a bűnös asszony közelengedte magához, és itt ezek a nők, akik vétkeztek, elestek, és oda mehetnek Jézushoz, megfogják kezükkel a tabernákulumot, de egymást is átölelik, vagy amelyikük sír, vagy zokog, vagy kiadja ott a fájdalmát, de oda mehetnek Jézushoz. Tehát ez egy mély lelki gyógyulás. A másik lelki dolog, ami formálódás, azt a fokolári lelkiség részéről, a közösségi lelkiségnek különböző pontjait, Isten akarata, Isten a szeretet, eukarisztia, tehát mindaz, ami a mi lelkiségünkre jellemző, nagyon egyszerű módon az ott élő önkéntesek, Isten önkéntesei, vagy papok, vagy fokolarinák, fokolarinók tulajdonképpen segítik ezt elmélyíteni, hogy ők is ezt megéljék az ő életükben. Tehát ezt én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontosnak láttam, és úgy érzem, hogy segíti is őket. Katekizmust tanulnak, papok felkészítik. Van, aki ott lesz első áldozó, bérmálkozó. A brazilokban benne van az Isten utáni vágy, az Istennek a szeretete, de mégis szükség van arra, hogy megéljék, megtapasztalják, hogy Isten szereti őket.
0: A lelki formálódás mellé kell a fizikai formálódás is, vagyis mit dolgoznak, és te mit dolgoztál ott?
1: Hát én 3 hónapon keresztül olyan munkát választottam, mert lehetett választani, hogy végig folyt rólam a víz, kinn a szabadban, egész nagy területen, nagy a fű, nagyon szépek a kertek, rendezettek egy-egy ház körül a kerteket, ők dolgoznak, ők ültetik, ők locsolják, törődnek vele. Viszont mivel elég gyakran esik az eső, hát ez a fűnő. Aztán ezt le kell kaszálni. Hát tényleg nem tudom hány alkalommal kaszálták a nők géppel, tehát ők kaszálják le a füvet, és aztán mi pedig összegyűjtjük. Mi mindig másik csoporttal dolgoztam, azt szerint, hogy ki hogy volt beosztva, és ez egy nagyon-nagyon szép volt számomra, hogy a nyelvi nemértés vagy nehézség ellenére egy olyan szeretet született meg mindig közöttük, mikor láttam, hogy elfáradnak, pláne akik újonnan érkeznek az első hónapokban. Nagyon nehéz a munka nekik. Olyan értem, hogy elfáradnak, nem bírják, de senki nem hajtja őket, de azért van egy ritmus, hogy a munkát el kell végezni, mert fontos is számukra, hogy dolgozzanak. És akkor leültem melléjük, hogy akkor ne dolgozzak tovább, akkor én is leülök egy kicsit pihenni. Láttam, hogy nagyon szomjasak, hoztam vizet. Tehát én elsősorban ezt a munkát végeztem, de ezen kívül van egy nagy konyha, van, akik a konyhán dolgoznak, van varroda, van, akik süteményeket, amit ott sütnek, csomagolnak, eladásra. A férfi fazendában van egy nagy aloavera ültetvény, azt a női fazendában dolgozzák föl, ez egy eléggé kemény, és hát bocsánat, hogy ezt mondom, ez egy büdös munka, mert szagos is. Nagyon jó krémeket, testápoló csamponokat készítenek eladásra, mert ebből aztán bevételük van. Van, akik például gyerekekre vigyáznak, mert van egy olyan ház, ahol anyák bejöhetnek gyerekükkel vagy terhesen, már drogos állapotban, meg is szüli a gyermekét, és ott maradhat, és van úgy, hogy akik még nagyon picik, nagyon szép ezt látni, hogy mint egy család tényleg kialakul az egymás iránti szeretet, hogy a másik törődik a másik gyerekével.
0: A nyelvi nehézségek, az neked adott valami pluszt?
1: Nekem nagyon sok pluszt adott, mert én olaszul, hát mondom így, nem nagyképűen, hogy elég jól beszélek régóta. Kamilla szintén nagyon jól beszél, mert ért Olaszországban, de azon kívül túl sokan nem beszélnek a brazilok közül olaszul. És hát azért az olasz meg a portugál nem teljesen hasonló. És hát ennek ellenére mindig erőfeszítést tettem, abban, hogy tudjunk egymás között kommunikálni, vagy próbálja megérteni, praktikusan néha lehetett használni nekem a telefonba a fordítót, de hát azért nem lehet mindig, és számomra adott egy lelki megtisztulást is abban, hogy nem én vagyok a fontos. Olyan értelemben, hogy voltak helyzetek, amikor a saját házamban, amikor ebédeltünk, vagy reggeliztünk, és ott beszélgettek egymás között, és hát volt, hogy nem értettem nagyon semmit se, és nekem adott egy belső nyugalmat, hogy nem kell mindent értenem. Nyilvánvaló, amit úgy éreztem, hogy fontos, azt rákérdeztem.
0: Inkább jelen kell lenni?
1: Jelen kell, igen. Pontosan jelen kell lenni, és ez kér egy alázatot. És nagyon tetszik nekem az életigében ezt, hogy ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik. Társadalmi szokassá, amelyik fokozatosan kialszik. És ezek a nyelvi nehézségek nagyon sokszor hoztak meglepetést is, félreértéseket is. Sok-sok példát tudnék mondani, és ebben is azt tapasztaltam meg, hogy Isten mindig adott egy tovább lépést, amikor valamit nagyon félreértettem, hogy legyek alázatos, fogadjam el, aztán lépjek túl, és menjek előre, és szeressek.
0: Írtál levelet a Focolare lelkiség mostani elnökének, Margaret Karamnak. Miért volt benned ez a gondolat, hogy írj, és azt is megkérdezem, hogy és mit válaszolt?
1: Igazából azért volt bennem, hogy szeretnék a Focolare lelkiség elnökének, Margaret Karamnak írni, mert ahogy mondtam már, a Mária műve szoros kapcsolatban van a Fazenda Esperancával, és az elmúlt évben, amikor a fiataloknak volt egy nagy fesztiválja, amit úgy hívnak, hogy Jam Fest, ez Brazíliában volt, Aparecidában.
0: És Budapesten 2012-ben.
1: Így igaz, de ez most Brazíliában volt, és úgy építették föl a programot a fiatalok, hogy a fazendában workshopok voltak, nagyon sok fiatal ment oda, és Margaret Karama társaival együtt szintén jelen volt. És úgy éreztem, mivel neki is szívügye, ezért biztosan örülni fog, ha megosztom az én lelki és konkrét tapasztalatomat, és ezt a választ kaptam tőle. Drága Zsuzsa, nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezt a mély tapasztalatot, amelyből hála, bizalom és nagy elkötelezettség fakad, hogy hagyod Isten által vezetni magadat, és ez egy nagy ajándék. Amit írtál, abból megértettem a brazíliai utazásod teljes mélységét, a szeretetet, amit adtál és kaptál a fazendában. És Isten kézzelfogható jelenlétét oly sok találkozásban, küzdelemben, örömben és kapcsolatban. Gyönyörű látni, hogy még a helyi nyelv ismerete nélkül is képes voltál a szív és szeretet nyelvén kommunikálni. Ez további megerősítése annak, hogy a karizma hogyan teremt továbbra is testvériséget, bárhol is talál adakozó embereket. Köszönöm azt is, hogy megosztottad tapasztalataidat a meglátogatott közösségekben, és hogy megosztottad életed gazdagságát, történetedet és szolgálatodat oly sokakkal. Imáimmal kísérlek, és köszönöm mindazt, amit a békéért és Mária művéért teszel. Szűzanyára bízom utadat és vágyadat, hogy továbbra is szolgálj, bárhová is hív Isten, akár a magyarországi fazendába, akár ha az ő akarata ismét Brazíliában. Szívből megújítom veled a szövetséget, a szeretet szövetségét, hogy Jézus, aki mindannyiunk között van, sokak számára legyen fény.
0: Hát ezt a fényt vidd tovább az emberek közé, bárhová is mész, Brazíliától Magyarországig, vagy éppen fordítva, ezt kívánom neked, Zsuzsi. Az Életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendéggel, Horváth Varga Zsuzsannával, aki a Fokolára lelkiségben Isten önkéntese és Csongrádról érkezett. Beszélgettünk a fazendáról, ahol a karizma a remény. Néhány brazíliai tapasztalatban és tanúságtételben is volt részünk. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Következő Életige műsorral szeptember 25-én pénteken 18 órától jelentkezünk. Zsuzsi, köszönöm, hogy itt voltál az Életige műsorban, és hallhattak a Mária Rádió hallgatói. Kívánok újabb brazíliai kalandot Isten végtelen szeretetében. Köszönöm a szeretetteljes technikai munkát Szádvári Józsefnek. A szűzanyával éljék meg az augusztusi életigét, magasztalja lelkem az Urat. Nagy hála és köszönet Úr Zsolt Ipoly atyának, aki 18 évvel ezelőtt kitalálta az Életige műsort a Mária Rádióban. Ipoly atya, imádkozunk érted, kérjük a mennyország örömét neked a mennyei atyától. Befejezésül hallgassák meg az áldás gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönöm szépen!
0: Mindörökké, amen!
1: Mindörökké, amen!
2: Áldás gondolatok. Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása, aki teremtőnk, gondviselünk és életünk forrása. Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása, aki megváltónk, testvérünk és békességünk forrása. Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása, aki vigasztalónk, pártfogónk és minden örömünk forrása.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, hívjuk a Szent Lelket, de egy nagyon rendhagyó Biblia óra, hiszen elkezdem, és tudom, hogy nem tudom végigvinni, hiszen köztudott, hogy új érseke van a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyének, akinek szentelése október 24-én lesz. Közben meg kell történnie az őrségváltásnak, és én csak addig tudom végezni, amíg lehetőségem van úgy itt készülni rá, hogy el is tudjak ide jönni. De ez arra jó, hogy a katekizmusnak, a katolikus egyház katekizmusának az utolsó részét is befejezzem. Ez a legrövidebb rész, ha még emlékszünk rá, akkor hosszú ideig foglalkoztunk a hiszek eggyel, Isten létével, Isten tulajdonságaival, a megtestesült igével, Jézus Krisztussal, az ő életével, tehát mindazzal, ami a katolikus egyház hiszek egyében benne van, imádkozzuk és megvallunk. Ez volt az első rész. A második nagy rész volt a keresztény élet misztériumai. Tehát mi nem csak hiszünk elméletileg, hanem közösségbe lépünk Istennel, aki kinyilatkoztatta magát. És erre valók a szentségek. Ezekről hosszabb időt elmékedtünk, különösen az eukarisztiáról, hiszen itt volt pár évvel ezelőtt az eukarisztikus kongresszus. De a többi szentséget is elmékedtük. És aztán a múlt esztendő gyakorlatilag azzal telt el, hogy a keresztény erkölcsiségnek az alapjairól, ami részben a hiszek egyben, a tíz parancsolatban, részben pedig a hegyi beszédben található. Erről volt szó az elmúlt esztendőben. Mindegyik parancsot olykor több órán keresztül elmékedtük. És megmaradt az imádság. Mert az imádság az az összekötő kapocs az Istennel, amely mindig lehetőség számunkra, és az mutatja, hogy mi nem csak egy elméleti Istenben hiszünk, hanem vele kapcsolatba léphetünk, és ez legegyszerűbb módon az imádság által történik. Tehát azt is szoktuk mondani, hogy az imádság nem más, mint az Istennel való beszélgetés. De ez nem mindig szóban történik, mert az is lehet imádság, amikor valaki magába van, Istenre gondol, elmékedik, ott van a templomban, az oltári szentség előtt, és ennek sokféle fajtája lehet. És most egy kis általános bevezetőt mondanék az imádsághoz, de mivel rövid az időnk, nem térek ki mindenre nagyon részletesen. Tehát imádkozni az ember tud. Bár mondunk ilyeneket, hogy van imádkozó sáska, meg az egyházatyák mondták, hogy tudom én, a madarak, amikor isznak, felemelik a fejüket, szárnyukat kitartják, olyan, mintha imádkoznának. Azért az imádság nem egészen ez, de itt látunk valami hasonlatosságot a testtartásban. Az imádság ott alakul ki, ahol az ember elismer maga fölött egy magasabb hatalmat, hogy nem vagyok magamtól, valaki megteremtett engem, létezem, ennek van oka. És az ember ősidőktől fogva valamiképpen
hitt az Istenben, és az Istennel való kapcsolatát ki tudta fejezni olykor szóban, olykor cselekedetekben. És ez volt aztán az imádságnak a kezdetlegessége. A keleti vallások is olyan szempontból nagyon alkalmasak, hogy rávilágítanak arra, hogy ott, ahol nincs kinyilatkoztatott vallás, ott is imádkoznak az emberek. Mégpedig egész tanulságos módon, hiszen a jóga, a zen, meg a távol-keletnek a vallásossága sokszor egészen elmélyült imádkozás. Egy magasabb hatalommal való kapcsolat teremtés. Mi az európai civilizációban általában a görög-római korra tudunk visszagondolni, amelyről az irodalom által nagyon sok információnk van. Tudjuk azt, hogy a görög-római világ sok Isten hívő volt. Hitt a villámlás istenébe, a tenger istenébe, a föld istenébe, ezeknek oltárt épített, és valamiképpen ezt imádta. És rangsorolták az isteneket, hogy van Zeus, meg alsóbb istenek. És a rómaiak, hogy így mondjam, saját képükre és hasonlatosságukra átalakították a görög isteneket. Tehát megvan a pandántja a római világban a görög világ isteneinek. Már ez is egy nagy kezdet volt. És ezt maga a keresztény igehirdetés is alapul vette. Amikor elment Szent Pál apostol Athénba, ott fölment a Éropágusra, ott volt a kulturális élete a görögöknek, ott minden Istennek szentélye volt. Körbejárta Szent Pál, és akkor utána elmondta nekik, hogy látom, hogy ti azért vallásos emberek vagytok, mert ennek is, meg annak is megadjátok a tiszteletet. Én az ismeretlen Istennek a vallását hirdetem. És akkor elkezd beszélni Jézus Krisztusról, aki az atyának a fia. És akkor itt ugye eljutunk odáig, hogy a kinyilatkoztatott vallás az már egy egészen magas rendű Isten fogalmat ad elénk. Mind az Ószövetség, mind az Újszövetség összetartozik. Természetesen az Újszövetség az egy kiteljesedés. Benne van a zsidókhoz írt levélben, hogy sokszor és sokféleképpen szólt Isten a proféták által hozzátok. A végső időben fia által szólt. De nem csak a proféták által, hanem a nagy elődök, a pátriarkák által is imádkozott a zsidó nép. És én most csak így fölidézem annélkül, hogy hosszasabban olvasnék az Ószövetségi Bibliából. Azt lehet mondani, hogy a kinyilatkoztatás Ábrahámmal kezdődik valójában. Előtte volt egy ilyen természetes kinyilatkoztatás. A világ is kinyilatkoztatás volt az ember számára. És ezért van az, hogy Ábel a föld terményeit ajánlja föl. Ha látja azt a csodálatos világot, ami körülveszi, és akkor áldozati állatokat, meg növényeket áldoz föl. És hát itt van az a küzdelem közte meg a bátyja között ebben az imádságban. De ez nagyon primitív imádság volt. A kinyilatkoztatás ott válik foghatóvá, amikor az Isten megszólítja az embert. És a megszólítás valójában kinyilatkoztatott módon Ábrahám személyéhez kapcsolódik. Ábrahám a mi időszámításunk szerint a Krisztus előtti 1800-2000. Évben élhetett. Ő kapott egy belső hívást, hagyd el földedet, és menj arra a földre, amit én mutatok neked, az ígéret földjére, és elindul. Valami belső motivációja volt neki,
Útközben oltárokat épít, imádkozik. És akkor látja, hogy csillagok is eltűnnek, nap is eltűnik, de valakinek kell ezt mozgatni. És a mozgató nem más, mint az Isten. És akkor áldozatokat épít. És akkor az ő fiai is folytatják ezt a vonalat. És akkor ilyen isteni kinyilatkoztatások vannak, hogy ugye Jákob is lefekszik, egy követ tesz a feje alá, és akkor mint egy ilyen nagy létre volna, Isten angyalai lesfő szállnak az égbe. És akkor ott ő úgy gondolja, hogy neki meg kell szólítani ezt az Istent. Sőt, van egy küzdelme neki a Jábok folyónál, hogy eljut odáig, hogy Isten pedig szándékkal van iránta, hogy mit kell tennie. És aztán az igazi nagy kinyilatkoztató Mózes lesz, aki már a 10 parancsolatot is adja a népének. És sok elvonulása van a Mózesnek, akár a szövetség sátrában, akár a Sínai hegyen, ahol Isten megszólítja őt. És a 10 parancsolatnak az első bevezető részében mindjárt meg is kapja a parancsot. Én vagyok a te urad, Istened, uradat, Istenedet imádd. Megkapja, hogy imádkoznia kell. És a Mózesnek az imádságára legjobban a közvetítő ima jellemző, mert föl tudjuk idézni az emlékezetünkből, hogy amíg ő fönn van a hegyen, a nép visszaesik a bálványimádásba. És akkor lejön, összetöri a kőtáblákat, mert aranybőrjút imád a nép. Csak arra vár, hogy az Isten el fogja őket pusztítani, hogy visszaestek az egyiptomi vallásosságba. És akkor közbejáró imát mond, hogy Uram, miért lobbantál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal, erős kézzel hozták Egyiptomból. Az egyiptomiak nem, de megállapítanák. Családul kivezetted őket, hogy a hegyek között megölje, eltörölje a föld színéről. Lohadjon le tehát haragod, vond vissza a csapást, amellyel néped sújtani akartad. Gondolj Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, a szolgádra, akinek megesküdtél, magadra, s akiknek megígérted utódaitokat, úgy megsokasítom, mint az ég csillagait, s az egész földet, amelyről beszéltem. Utódaitoknak adom, hogy az övék legyen örökre. Erre az Úr visszavonta a csapást, amellyel népét megfenyegette. Ő tehát nagyon sokszor ilyen közbenjáró imát mondott, de el is búcsúzott a népétől, és hát csodálatos szép imát mond akkor is, amikor meghal, és elbúcsúzik, és abban a tudatban van, hogy ő bár ugyan nem láthatja meg az ígéret földjét, de megláthat egy másik világot. És akkor ez az imádság megmarad a Szentírásban, amikor elköszön népétől. Mózes imádságai aztán ritualizálódnak, mert ő ugye nagyon sok szabályt adott, amit mi már tudunk, hogy nem kimondottan ő adta, hanem egy fejlődés eredménye volt, amikor a rabbik a különböző tanításokat értelmezték és magyarázták.
amikor kifejlesztik az imádságnak a formáit, akkor az ima szíjakat, akkor föl a fejre, föl a karra, a különböző ilyen vélumszerű ruhákat vesznek magukra. Meg kell nézni a zsidó rabbiknak az imádságát, hogy mennyire rituális az ő imájuk. És ezt úgy kifejlesztik, és mindennek értelmet adnak, hogy miért kell ott a kis tokba benne lenni a fejükön, a Sema Izraelnek, Hald Izrael, Isten az egyetlen Úr. Vagy az ima szíjnak miért kell a bal oldal, a bal karon lenni, mert az a szívhöz van közel. És akkor mindennek, mit tudom én, ők nagyon sok tömjén áldozatot mutattak be, és akkor a tömjén minden betűjére rátettek egy tulajdonságot, hogy háladás, dicsőítés, kérés, és így tovább. Tehát ez úgy egészen kifejlődött a zsidó ima formulákba. Napjában 7-szer imádkoztak a legbuzgóbbak, és ezt maga Jézus is ugye átveszi az Ószövetségnek ezt a imádkozási formáját. És aztán jönnek a proféták, kis és nagy proféták, akik sokszor ilyen extatikus élményeket élnek meg. És ebben az extázisban megszólítják az Istent. Gondoljunk egy Izaásra, amikor látja az Istent benne a templomba, Isten angyalait, meg hallja az imát, hogy szent, szent, szent, seregek Ura Istene. Ilyen extatikus imádságokat hallanak, és ezek bekerülnek a zsidó imádkozásba, amit kereszténység itt sátvesz. Ezeket a hozsanna, meg alleluja, meg hasonló fölkiáltásokat, és kezd kialakulni a zsoltár kultúra. Azokat mind ugye Dávidhoz köti a jámbor zsidó hagyomány, hogy zsoltár, ilyen verses imádság, erről majd bővebben szólok. Sok ő hárfáját pengetve imádkozta a zsoltárokat, amiből biztos, hogy van eredeti zsoltár is, ami Dávid korából való. És Dávid az imádságot egész magas fokra szentelte, és akart építeni imádságházat. De miután egy gyilkosságot követett el, ugye megölte Uriást, Becsapé feleségét, egyszerre házasságtörést követett el, gyilkosságot is követett el, nem építette a templomot. De például ehhez az eseményhez köti a zsidó hagyomány, hogy a 150. zsoltárt ekkor írta, a nagy bűnbánati zsoltárt Dávid, amit péntekenként a katolikus egyház is olvas. És hát az imádság házát már Salamon építi föl. Ő el akarja készíteni a templomot, de éppen bűnös volt amiatt, nem készítheti el, de már nagyon sok épület anyagot gyűjt hozzá. És akkor fiának meghagyja, hogy akkor te építsél templomot, imádságházát. Ugye Jézus is mondja, amikor bemegy majd a templomba, az már ugye nem a salamoni templom volt, mert azt lerombolták, hanem a babiloni fogság után, de az folytatólagossága volt a salamoni templomnak, akkor kiűzi a
kereskedőket, akkor azt mondja, atyám házát, rabló barlangát tettétek, az imádság házát. Tehát így lehetne az Ószövetség templomait mondani, hogy az imádság házai. Szóval ugye kialakulnak a zsinagógák, azok a babiloni fogság idején, mert a templomot lerombolják, nem mehetnek vissza, de ott a ő településeiken építenek zsinagógákat, szünagó összemenni, annyit jelent.

Kaposváron voltunk, vagy Kaposvár mellett a püspöki kar. Varga Lajos püspök úr többek közt arról nevezetes, hogy nagyon szorgalmazza az állandó szentségimádást. Tehát Kaposváron ott meg tudta valósítani, hogy van egy épület, most mondhatjuk, hogy templom, az imádságháza, ahol éjjel-nappal, hát ha nem is tömegek, de mindig akad egy-egy ember. És akkor ennek külön nagy programjai vannak, hogy mit tudom én, napközben mennek azok, akik a modernebb imádságokra vágynak, akik ilyen gitáros zenés imádságra, akik csak elcsendesedésre vágynak, akik meditációra mennek, tanulják az imádságot, és ez ott van Kaposváron, és úgy, hát ugye láttuk, hogy ez ott működik, mondjuk hát sokkal, de sokkal nagyobb város, mint Kalocsa, és ottan tudták biztos, mondta, hogy Isten csodája, hogy mindig van imádság benne, imádkozó ember. Pesten van egy ilyen, azt hiszem, a belvárosi templom, amelyik ugyanilyen, hogy éjszakai órákban is föl lehet keresni. Hát a Üllői úton annak idején volt a örökimádó templom, ott az apácák imádkoztak mindig a háború előtt utánig, meg ameddig még volt örökimádó nővér, és aztán utána még a hívek tartották, de legjobb tudomásom szerint nincs már ott se állandó jelleggel, éjjel-nappal imádság. Igen. És hát ugye említettem, hogy Dávid volt a nagy imádkozó, majd őtől le veszik is egy imádságot Dávid királytól. Ma sokat beszélnek arról, hogy válságba került az imádság. Most 14. Leó pápánk az egyik ilyen, hát ilyen pápai audenciát ennek szánta, hogy az imádságról beszélt. És azt mondta, hogy sokan fölösleges időtöltésnek tartják az imádságot, jobb volna mással foglalkozni az alatt. Illetve az is okozhatja a válságot, hogy elveszítette az ember az Isten hitét. És hogyha egyszer nincs egy ilyen felső hatalom számára, akkor nehéz imádkozni. Kihez imádkozzon? De azért nem egészen így van. Miért? Mert olyanokból is ösztönösen feltör az imádság. Szokták mondani, hogy zuhanó repülőn nincsen ateista. De mindenki legalább valami, ja Istenem, vagy valami ilyesmit mond. Ugye, ott olyan is, aki általában nem szokott imádkozni. Mert azt is megfigyelték, hogy ugye van kápolna a reptér mellett, befelé annyian betérnek, mikor mennek a útra. Visszafele már mindenki fogja a bőröndöt, a szalad. De befelé többen betérnek a kápolnába. Ilyen az ember, mikor érzi, hogy baj is történhet vele, akkor azért fohászkodik. De van rá példa. Úgy visszaemlékszem rá, hát én ugye abban korban nevelődtem, amikor masszív ateista világ volt, és a Majakovszkijt emlegették, ez egy orosz

poéta volt, Lenint imádta. És volt neki egy olyan verse, hogy a Lenin kép előtt című verse. És akkor odaáll este a Lenin kép elé, és akkor lelkiismeret vizsgálatot tart a Lenin képe előtt, és akkor mondja, hogy a te nevedbe indulunk, te eszményeid vezetlek bennünket, mert már Lenin akkor nem ért. Mintha csak azt mondta volna, hogy segítségünk az Úr nevében, Uram, légy velünk, vidd végbe jó a dolgunkat. Tehát Leninhez fohászkodott. Vagy ott volt egy Szabó Lőrinc, a körül úgy, hát mostanában nagyon nagy esszék, tanulmányok készülnek, de én úgy ismertem meg őt, hogy csak bizonyos pillanataiban voltak neki ilyen keresztényi gondolatai. Általában ateistának, materialistának tartotta magát. De neki is van olyan verse, amiben azt mondja, hogy ima a gyermekekért, amelyben a természet erőit kéri, fák, csillagok, állatok, kövek, szeressétek gyermekeimet. Ezt kéri a természettől. Ugye a panteisták hiszik azt, hogy a természet az Isten. Petőfi is ilyen volt. Ó, dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled, ugye? És akkor odafordult a természet erőihez, és azt kérte. És az is előfordult többször, ez pont a mi újkorunkra volt jellemző, hogy olyan emberek, akik abszolút vallástalan környezetben nevelődtek föl, egyszer csak elkezdtek Isten és a templom imádságról gondolkodni és elmélkedni. Gyerekkel is találkoztam, illetve majd említem, felnőttel is van ilyen, az egy híres valakivé vált. Egyszer utaztam a vonaton még nagyon régen, és egy utólag kiderült, hogy a utitársam a TSZ elnök volt, meg egy ilyen 5 év körüli fia. Én nem ismertem őket, csak hogy elmondtam az ismerőseimnek, akkor mondták, hogy ó, ez az a TSZ elnök valamelyik faluba, és hát nem csak, hogy pártag volt, meg minden, tehát nem gyakorolta a vallását, meg valószínűleg nem is nagyon hitt. Elmentünk a templom mellett. Talán harangoztak is. És a gyerek elkezdte kérdezni. Apa, minek a templom? Hát, minek? Hát, hogy harangozzanak. Minek még a templom? Meg hogy ne harangozzanak, ilyen blőd választ adott az apja. Minek mennek oda az emberek? És akkor valamit mondom, tehát ott imádkoznak. Mi az, hogy imádsz? Olyan módszeresen kezdett el kérdezni az a gyerek, hogy hihetetlen. Tehát benne volt ebben okos kisgyerekben is. És így történt meg sokszor az, hogy hát ott volt egy Tatjana Goricseva, aki teljesen vallástalan környezetben nőtt fel, és felnőtt korában lett konvertita, tehát felnőtt megtérő. A Szovjetunióban, a kommunista időkben. És akkor, tehát filozófus volt, marxista filozófus, tehát ő azért közjárt ahhoz, mert ugye a marxistákról szokták mondani, hogy az ő filozófiájuk legalább negatíve erősíti, hogy van Isten. Mert tagadták. Tehát
nem kerülték el ezt a témát, hanem tagadták. A tagadásukkal erősítették Isten létét. És az a Tatjana Goriceva is egy ilyen filozófus nő, és megtért. Keresztény, hát ortodox keresztény hitre tért, és nagyon mély gondolatai voltak neki, az ilyen szamizdat írásba terjedt már a rendszerváltás végén, mert ugye nem tudott megmaradni a Szovjetunióba, kiszökött Párizsba, és ott már hívőként tudott élni legálisan, és ott megírt azt a könyvét, hogy Istenről szólni veszélyes. Ha valaki olva ránézett ennek a könyvnek a borítójára, akkor első blikre, látásra azt mondta volna, hát persze, mit mondhat a Szovjetunióban egy ember, hogy Istenről szólni veszélyes, mikor ateista a társadalom. De nem ezt értette rajta, hanem azt értette róla, hogy jól szólni az Istenről. Tehát nem csak ilyen tagadólag, vagy babonás formában, hanem eljutni a mélységekig, csak imádsággal lehet. És ezt írja, hogy csak aki imádkozik, azt tud jól szólni Istennelről. És ott volt egy Aquinói Szent Tamás, aki fölöttébb nagy gondolkodó volt, nagyon sokat írt Istenről, hát a Isten érvekről, meg ezekről szóltunk annak idején. Neki is volt egy Isten élménye, és akkor szét akarta tépni az írásait, el akarta tüzelni, hál' Istennek nem tették. És akkor azt mondta, hogy Istenről csak akkor lehet jól szólni, ha az ember letérdel és imádkozik. Tehát mindazok, akik messze vannak, mert nem hisznek, de bajba kerülnek, azok is kiejtik a szájukon, hogy ja Isten. És mindazok, akik életüket Isten közelségében töltik el, rájönnek arra, hogyha nem imádkoznak, nincs bennük elmélyülés, akkor nincs egy mély kapcsolatuk az Istennel. Kell az imádság. Ezt ki kell alakítani. Annak sokféle fajtája van, ugye a elmékedés meg minden. Amikor papvendégeket tanítottam elmékedni, akkor mindenféle módszert én magam is megnéztem, utána néztem, és akkor Sík Sándorra rábukkantam. Hát, hogy nagy piarista költő volt, nagyon mély gondolkodó volt, és azt írta valahol, hogy a fiatal koromban azt hittem, hogy tudok elmékedni. Most már rájöttem öreg koromra, hogy nem tudok. Csak úgy próbálkozom. Tehát leült, szerteszét szaladtak a gondolatai, de Isten jelenlétében volt. És azt mondja, rájöttem öreg koromra. De ez, hogy hát ott időztem, hogy, mert ugye az elmékedések azok módszeresek. Segítik a módszeres gondolkodásba az embert, aminek aztán ugye már van egy olyan foka, amikor már a kontemplációba bele lép valaki, hogy megszűnik körülötte az idő, a körülmények, hanem egy ilyenfajta nagy élménye van, elragadtatása van. De ez hétköznapi embernél nagyon-nagyon ritka. Tehát a nem szent emberek nem tudnak olyan gyakran, ilyen kontemplatív módon imádkozni. Legfeljebb megmaradnak az összeszedett imádságnál, hogy akár a megtanult szó szerinti imádságot, akár pedig a saját szavaikkal mondottat próbálják imádságként gyakorolni. Szóval említettem, hogy mondtam, hogy Dávid király lett a mestere a
az Ószövetség zsoltárainak. Hát ugye ő lett aztán ennek az atya. Őtől olvasnék, hiszen ő nagyon sok dicsőítő imádságot mondott. De ami érdekes még benne, az ő dicsőítő imáiba, hogy még az ószövetségi erkölcs benne van. Mi az ószövetségi és újszövetségi erkölcs közt a különbség? Hát ott a 10 parancsolat. Hát éppen az, hogy nincs az a nagy készség a megbocsátásra, az irgalomra, mint a új szövetségbe. Tehát az ószövetség az őszintén tudta az ellenséget szidni és gyalázni. Mondjuk ebből látszik, hogy a zsoltárok őszinte imák, és ezért még egy dicsőítő imában is ilyen benne van. Az új szövetségben ez már elképzelhetetlen volt, hogy arra az imádságra, amire Jézus tanított, vagy arra a módra, ahogy ő tanított, hogy így imádkozzatok, abban nem lehet benne a gyűlölet. Tehát nem lehet átkozódni benne, hogy verje meg az Isten az összes ellenségemet. Mert akkor legalább azt kell kérni olyankor, hogy add Uram, hogy meg tudjak bocsátani, tudjak felejteni, és így tovább. De abban nem lehet benne. Na most a Dávid dicsőítőiben még azért benne voltak ilyenek is. Na hát ebből imádkoznék Dávid dicsőítőinekéből. Sziklám és mencsvárom az Úr, szabadítom nekem az Isten, elrejtőzött benne, kősziklám pajzsom, üdvösséget szerző szavam, szarvam. Ezt miért mondja szarvnak? A régi oltárokon volt egy oltárszarv, ha valaki bemenekült az üldözői elől, megkapta az oltár szarvát, akkor ezt nem lehetett ott megölni. Erre vonatkozik ez. Üdvösséget szerző szarvam, váram és menedékem, megmentettél az erőszaktól. Az Úrhoz folyamodtam, aki minden dicséretre méltó, és megszabadultam ellenségeimtől. Előzönlöttek a halál hullámai, rám törtek Béliál vizei, ez a pogány istenség. Körülöttem az alvilág kötelékei, előttem a halál bilincsei. Szorongatatásomban az Úrhoz könyörögtem, Istenhez kiáltottam segítségért. Meghallott a templomban hangomat, kiáltásom fülébe hatolt. Megremegett és megrendült a föld, az ég alapjai meginogtak. Reszkedtek, mert oly bősz volt a haragja, orrából füst csapott ki, szájából pusztító tűz, izzó parás tört belőle elő. Lehajtotta az eget és lejött rajta, fekete felhő volt a lába alatt. Egy kerubon ült, s azon repült, a szelek szárnyán lepegett, a sötétségből kerítést csinált, sátort a sötét vízből, a fekete felhőből. Előtte láng csapott föl, izzó parázs záporozott. Az Úr megdörgette az egeket, hallatta szavát a mindenható, kilőtte nyilait és szétszórt a villámot, szórt és elkergett őket. Láthatóvá vált a tenger feneke, a föld mélyei föltárultak. Az Úr dörgedelmére az orrából előtörő lehelet szélére. Lejött a magasból, megragadott és kimentett a mély habokból. Megszabadított hatalmas ellenségeimtől, túlerőben levő ellenfeleimtől.
Bal sorsom napján elárasztottak, de az Úr gyámolom volt. Kiszabadított és kivezetett a szabadba. Az Úr megfizetett igaz voltamért, kezem tisztaságáért megjutalmazott, mert mindig az Úr útján jártam, nem tévelyektem el Istentől, parancsai mindig szemem előtt lebegtek. Nem vetettem el törvényeit, büntelenül jártam színe előtt, óvakodtam a bűntől. Az Úr megfizetett igaz voltamért, szeme látta tisztaságomat. Ha hűségeshez hűséges vagy, az igazhoz igaz. Az egyenessel, egyenessel bánsz, de az álnokkal álnok módon. És akkor itt a végét olvasom. Ezért megmagasztallak, Uram, a pogányok előtt, dicsőj neked, zengek a nevednek, újra meg újra szabadulást adsz. Irgalmas vagy ahhoz, akit fölkentél magadnak. Ezt minden bizonnyal a bűnbeesése előtt írta még Dávid, mert itt még nagyon elbizakodott, hogy ő bűntelen. Aztán később ugye megírta a bűnbánati zsoltárt. Ebből is lehet látni, hogy az ember vigyázzon, ne bízza el magát. Folytatjuk majd a következő alkalommal már kimondottan a zsoltárokról. Az Ószövetség vers és imáiról szeretnék szólni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: Létől. Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: urájánam.
1: Üdvözlégy Isten, szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: órája, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.

0: azokat, akik legjobb rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk,

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafüzére elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész

0: és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
1: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
3: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 13-a. A püspök legyen fedhetetlen. A Timóteusnak írt első levelében olvassuk ezt Páltól, a harmadik fejezet első versében. A püspök legyen fedhetetlen. Milyen legyen a gyülekezet vezetője? Az egyházközség vezetőjére vonatkozó elvárások tulajdonképpen minden egyházi szolgálatra értendők, tágabb értelemben pedig minden vezetőre. Minél nagyobb gyülekezetet képvisel azonban a vezető, annál szembetűnőbbé lesz, ha a tulajdonságokban fogyatékosságai vannak. Miközben annál inkább hiteltelen,

0: teszi a Jézus Krisztus ügyét, illetve minden képviselt ügyet. Azon kár vitatkozni, hogy a püspöki tiszt most igeszerűen működik-e, vagy nem. Hiszen a hiteles, hívő képviseletre szükség van. Nevezzük a tisztséget bárminek. Az intézményesülést pedig senki sem kerülheti el ebben a világban. Szóval milyen legyen a gyülekezet vezetője? Legyen fethetetlen, egy feleségű, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanítása alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, aki a maga háza népét méltón igazgatja, és a hitben már érett. Milyen legyen a gyülekezet vezetője? Az előbbi listát végig gondolva, erősödik meg bennünk egy másik ige, miszerint a mi alkalmasságunk az Úrtól van. De nem ilyenek vagyunk. De ő által, az ő erejével, az ő kegyelméből egyre inkább ilyenekké formálódhatunk. Miért nélkülözhetetlen mindez? Azért, mert a kívülállók a vezetők alapján ítélik meg a többieket, és valójában az Úr ügyét is, és ez óriási felelősség. Urunk, óvd meg az ügyed vezetőit, azaz mindenféle szolgáltat a gyalázattól és az ördög csapdájától. Imádkozunk minden vezető hitelességéért, alkalmasságáért, mert tőlük függ nem csak a rólunk alkotott vélemény, hanem az egész földi életünk iránya, jól léte. Érdekes. Már akkor is voltak, akik törekedtek valamiféle vezetésre. Ez a törekvés csak akkor jó dolog, ha valóban szolgálni akar, és soha nem öncélú. Egyébként pedig minden ilyenfajta törekvés gyanús. Na, még egy apróság. Az ige szerint a friss hívőt fenyegeti a felfuvalkodottság veszélye. Fontoljuk meg ezt komolyan, amikor az ilyen törekvőket kiemeljük. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
3: Hírpercek.
4: Pécsre látogat Timothy Radcliffe, bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szervezője. Nyíregyházán és Szolnokon is bemutatkozik a Debreceni Szenior Egyetem. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. 2024 végén bíborossá kreálták. Egyedül nem püspök, választóként vett részt 14. Leó pápává választásán. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. 2017-ben indult Szenior Egyetem, idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tart előadásokat. Jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, valamint az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értéket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja az MT. A tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését. Természetesen minden korosztályból várják az érdeklődőket. A 10. Szenior Egyetem Nyíregyházán kezdődik, majd Debrecenben és Szolnokon folytatódik. Az 5 alkalom közül az első előadás szeptember 18-án Pál Dénes általános rektorhelyettes tartja a Néma gyilkos, magas vérnyomás betegség címmel. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotást szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán, EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az isteni szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált világszerte ismerté. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
3: Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor is örökkön örökké. Amen.

tesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója. Jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most

0: kezéseinket, szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért.
1: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz,
0: dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden

0: Istenünket, gyertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, és meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat, Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondottad, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezredév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik, reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elfogytunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő jó erőben, lehet 80 év, de ez javarészt csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon. Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgádra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám? Szívem ártatlanságában jártam házam belsejében. Nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem. Nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult. Aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most is, mindenkor is, örökkön örökké. Amen.

Ébredek hajnalra, vallomást teszek neked, Uram, a népek között, és oltárt zengek neked a nemzetek között, mert nagyobb az egeknél irgalmasságod, és a fellegekig ér igazságod. Emelkedj föl az egek fölé, Isten, és a te dicsőséged az egész föld fölé, hogy megszabaduljanak, akiket szeretsz. Ments meg jobboddal, és hallgass meg engem. Isten szólt az ő szent helyén, fölemelkedem, és kiosztom székemet,

Ja, Edomra ráteszem sarumat, az idegenek már behódoltak nekem. Kiviszel engem az erős városba, kiuttat el engem Edomba. Nem, de te, Isten, bár elvetettél minket, s nem fonulsz-e ki, Isten, a mi seregeinkkel? Segíts ki minket a szorongatásból, mert az emberi segítség hiába való. Istennel hőstettet viszünk végbe, és ő megsemmisíti ellenségeinket. Istenem, dicsőítői nekem hallatán ne hallgass, mert bűnös száj és alattomos ajkak nyíltak ki ellenem, álnok nyelvvel szóltak ellenem, és körülvettek gyűlölködő szavakkal, ok nélkül támadtak rám, ahelyett, hogy szeretnének, rágalmaztak engem, én azonban imádkoztam. Rosszal fizetnek nekem a jóért is, gyűlölködéssel szeretetemért. Rendelj föléje még egy bűnöst, a sátán álljon jobbja felől, vétkesként kerüljön.

Ből. Minden javát uzsorás kutassa át, idegenek ragadják el fáradtsággal szerzett vagyonát, ne legyen neki oltalmazója is, ne legyen ki árváink könyörüljön, pusztuljon el még írmagja is, egyetlen nemzedéken belül vesszen ki a neve, még ősei vétkeire is emlékezzen az Úr, és ne töröltessék el anyja vétke. Legyenek mindezek mindig az Úr előtt, még emlékük is vesszen ki a földről, mivel nem gondolt arra, hogy irgalmasságot cselekedjék, hanem üldözte a szegény embert és a nyomorultat, és a megtört szívűt halálba juttatta. Szerette az átkot most

0: és mint az olaj a csontjaiba. Legyen rajta, mint a ruha, mely beöltözködik, és mint az öv, mely mindenkor körülveszi. Ezt mérje fizetségül az Úr rágalmazóimra, és azokra, akik gonoszul szóltak lelkem ellen. De te, Uram, Uram, cselekedj értem a te nevedért, mert jó a te irgalmad. Szabadíts meg, mert nyomorult és szegény vagyok, és szívem háborog bensőmben. Mint hanyatló árnyék úgy enyészek el, kivertek engem, mint a sáskarajt. Térdeim elgyöngültek a böjtöléstől, testem elváltozott az olaj hiánya miatt. Gyalázattá lettem nekik, megláttak engem, és fejüket csóválták. Segíts engem, Uram Istenem, ments meg irgalmasságod szerint. Hadd tudják meg, hogy a te kezed ez, és hogy te tetted ezt, Uram. Ők átkozni fognak, de te megáldasz, akik ellenem támadnak, megszégyenülnek. A te szolgád pedig örvendezik. Öltözzenek szégyenbe, kik engem rágalmaznak, és mint palást, úgy vegye körül őket szégyenük. Hangos szóval hálát adok az Úrnak, és a sokasság előtt dicsérem őt, mert ott állt a szegénynek jobbja felől, hogy megszabadítsa az bűnözőktől lelkemet. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most is, mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most is, mindenkor is, örökkön örökké. Amen.

0: Szükségeid közepette, tied az uralom hatalmad napján szentjeid fényességében, méhemből a hajnal csillag előtt szültelek téged, megesküdött az Úr és nem bánja meg, te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint, jobbot felül az Úr, haragja napján királyokat tiport össze, ítélkezni fog a nemzetek fölött, holtesteket gyűjt halomra, sokak fejét összezúzza a földön, útközben a patakból iszik, azért emeli magasra a fejét. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, az igazak tanácsában és gyülekezetében. Az Úr művei hatalmasak, alkalmasak mindarra, amit csak akar. Dicséretre méltó és nagyszerű az ő műve, és igazságossága megmarad örökkön örökké. Emléket állítottak csodatetteinek, irgalmas és könyörületes az Úr, eledelt adott az őt félőknek, szövetségéről megemlékezik mindörökké. Tetteinek erejét hírül adta népének, hogy nekik adja a pogányok örökségét, amit kezeművel igazság és igazítélet, rendelkezései mind megbízhatók, rendíthetetlenek mindörökre. Igazságban és egyenességben cselekszi azokat, megváltást küldött az ő népének, örökre rendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve, a bölcsesség kezdete az Úr félelme, helyesen gondolkodnak mind, akik így cselekszenek, az ő dicsérete pedig megmarad örökkön örökké. Boldog az a férfi, ki az Urat féli, az ő parancsolatait igen kedveli, hatalmas lesz ivadéka a földön, az igazak nemzedéke áldásban részesül, dicsőség és gazdagság lesz házában, igazságossága megmarad örökkön örökké. A sötétben fényt támasztott az igazaknak, ő az irgalmas, könyörülő is igaz. Jó ember az, ki könyörül és szívesen ad, aki szavait az igazítélethez szabja, nem rendül meg soha. Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hír hallásától. Szíve nyugodt az Úrban bízik, szíve szilárd, nincs mit félnie, míg ellenségeire felülről tekinthet le. Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazságossága megmarad örökkön örökké, hatalma dicsőségesen fölemelkedik. Látja ezt a bűnös és haragra gerjed, fogát csikorgatja és eleped, a bűnösök kívánsága szerte foszlik. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Üdvözítsd, Uram, a te népedet, és áld meg a te örökségedet, a győzelmet ellenségei fölött hazánnak, s kereszteddel őrizd meg a te népedet, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Minek nevezzünk téged malasztal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztat karodon, imád őt, hogy üdvözítse lelkünket, lépteimet igazgass beszédet szerint is, ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság, ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat, a te orcádat deríts föl szolgált fölött is, taníts meg engem a te igazságaidra, teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket,
2: Szent tekints és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
3: Amen.
2: Aki önként emelkedtél föl a keresztre, Krisztus Istenünk, ajándékozz kegyelmedet a Te rólad nevezett új népednek, örvendeztess meg isteni erőddel minnyájunkat, és segítsd diadalra minden megtámadóink ellen, kik védesz közül bírjuk a Te békefegyveredet, a legyőzhetetlen győzelmet.

0: Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz!
1: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz. Magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, tisztítsd meg testünket, igazgass gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenveléstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
0: Amen.
1: Uram, írgalmaz.

0: Amen. Ki a kerüboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent az igény sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
1: Az Úr nevében adj áldást, Atya.
0: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
2: Amen.
0: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz mindene világba jövő embert, legyen ránk egyezze orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imái által.
2: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, adj áldást, Uram!
0: Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái által, a drága és elevenítő Szent Keresztnek erejével, melynek világra szóló fölmagasztalását ma fényesen ünnepeljük, a Szent Dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
2: Amen.
0: Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk,

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa a jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashana, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashana, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashana elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabesülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashana, a zsidó újév, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur, az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 perc gyalog a Laterán bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre de la Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Lateráni bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogy ha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, a rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjük.

0: illetve azért, hogy a Mennyekországa terjedjen, illetve itt is a Földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
1: Igen, ez egy vonzó karizma.
0: Igen.
1: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
0: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róluk, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea, az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykára meg Petri, ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is. Mostán, mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lányok nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanulták meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
1: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
0: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni domkapitulál Ulrich Kampe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes domkapitulár, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert három esperesség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Így aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállásra, már kihasználom, mint a reklámhelye.
1: Igen, a tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
0: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton megyünk haza, még maradok a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
1: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
0: Hát mondjuk már azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatyá, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez erről egyszer nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkismeretet szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyik szabadnak lenni, és hát mostan hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad

0: kereszténység, milyen szabadságot biztosít számára Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
1: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
0: Hát mivel én egy német plébánia vagyok káplán, hát én direkt egyenesen a lelkipásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy eskő és egy magyar eskő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy most milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
1: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassa környéki lelkipásztori ellátással? Melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén érik?
0: Hát azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
1: Németországban.
0: Németországban München perifériáján igen, lakó emberek, a mi egyház községünkhöz tartozók közt, sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
1: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól.
0: Párizson keresztül,
1: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
0: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt veszem észre, hogy a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy mostan így lesz, ahogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
1: Igen. Atya a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi lelkipásztori tapasztalatából.
0: Igen.
1: Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
0: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy most szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. el kell dönteni, hogy mostán én elfogadom azt az embert olyan nekem, milyen, vagy megpróbálom átalakítani olyan nekem, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát, hogyha mostán az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
1: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
0: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

0: Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Szentségimádás iskolája szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciszkusz Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín: Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templom. Az elmérkedéseket vezeti Rónaszéki János atya, káplán. Mi a szentségimádás iskolája? Röviden: 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése: 18 óra 30-tól szent mise, 19 óra és 19 óra 20 perc között elmélkedés, 19 óra 20 és 20 óra között zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciszkusz Alapítvány Facebook oldalán az események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel vár Rónaszéki János atya, a Franciszkusz Alapítvány egyik alapítója.
5: Totus tuus. Még szeptember 27-ig látogatható a Totus tuus kiállítás Szent II. János Pál pápa életéről és a történelemre gyakorolt hatásáról a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rendházában. A kiállítás a Szentatya életét és történelemre gyakorolt hatását mutatja be. A tárlat betekintést nyújt a Mária kultusz közép-európai jelenlétébe. Szent II. János Pál pápa világszinten az ezredforduló egyik legmeghatározóbb alakja, aki mindaddig példátlan módon újította meg az egyházat a társadalmi igazságosságra, a békére és az emberi jogokra helyezve a hangsúlyt, miközben kultúrák és vallások között mozdította előre a párbeszédet. Aktívan részt vett a világpolitikai eseményekben, kulcsszerepet játszott a kommunista rendszer bukásában Közép- és Kelet-Európában. Enciklikáiban és beszédeiben az élet tiszteletét, a szegények és elnyomottak támogatását, az igazságosság megteremtését képviselte. Erkölcsi tanításában konzervatizmus jellemezte, különös hangsúlyt helyezve a család, a gyerekek és az ifjúság szerepére. Szorgalmazta a keresztény gyökerek jelenlétét az EU alkotmányában, ugyanakkor a béke elkötelezett híve volt. Többször felemelte szavát a háborúk ellen. A kultúra és a művészetek elkötelezett támogatójaként a hit és a kultúra szerves egységét hirdette. Pápasága alatt a katolikus egyház modernebb és nyitottabb lett, választadva a kor kihívásaira és az emberek igényeire. Kétszer látogatott Magyarországra,
4: 1991-ben és 1996-ban. A pápa több száz boldog és szent avatást hirdetett. Boldognak a magyarok közül Apor Vilmost és Batthyány Stratmann Lászlót, illetve az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt. Szentjeink közül ő kanonizálta Kingát és Hedviget.
2: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Egy nehéz sorsú fiatal megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új átérés szabályozó törvénye miatt. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Egy nehéz sorsú fiatal és családja megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház vasárnap Veszprém megyei fiatal tehetségek részvételével. Áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A bevételt a nagyvázsonyi Világos Gábor támogatására fordítják, aki az örökletes izomsorvadás miatt születése óta ágyhoz kötött fiatalember. Életét ugyan komoly egészségügyi kihívások kísérik, mégis zenét szerez, nyelveket tanul, játékprogramokat fejleszt és könyvet ír. A szülők anyagi lehetőségei a folyamatos ápolási feladatok miatt korlátozottak. Jelenleg egy elengedhetetlen beruházás előtt állnak, halaszhatatlanná vált a családi ház szigetelése. Gábor fekvő helyzetben lélegeztetőgép segítségével éli mindennapjait, így különösen fontos, hogy a ház megfelelő védelmet nyújtson az időjárás szélsőségeivel szemben. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új áttérés szabályozó törvénye miatt, amely augusztus 28-án lépett hatályba, számolt be az EVTN News. A jogszabály szerint annak, aki vallást akar változtatni, 60 nappal korábban értesítenie kell az illetékes hatóságot. A katolikus püspökök szerint a törvény sérti a vallás és lelkiismereti szabadságot, és indokolatlanul avatkozik be az egyház vallási gyakorlatába. Civil és egyházi szervezetek attól tartanak, hogy a szabályozás fokozott állami ellenőrzést jelenthet a hitélet felett. Maharashtra 120 milliós lakosságának kevesebb, mint 1%-a keresztény. Közben a szomszédos Goában a kormány visszavonta egy hasonló törvény bevezetésének tervét, miután a katolikus egyház és más szervezetek tiltakoztak. Maharashtra egyházi vezetői most a bíróságtól várnak jogorvoslatot. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat, és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Ber Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió
3: 7 óra.
4: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
5: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Csordás Zoltán képzőművész gondolatait hallják.
1: Tékozló fiú története. Ekkor magába szállt, és azt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és ellened. Valaki rájön arra, hogy mit tesz, megbánja ebben a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy szembenézett önmagával, és tudja ki ő. Tudja pontosan, hogy az apja is tudja, hogy ki ő, és az otthoniak is tudják, hogy ki ő. Mégis elindul oda, ahol mindent tudnak róla. Tékozló fiú ebbe a lépésébe néz szembe valóba önmagával. Nekem volt egy hajmeresztő élmény, ami elgondolkodott nagyon. Elhívtak egy művésztelepre. Két hete voltunk ott, amikor az egyik este feltették egy ilyen nagy beszélgetés közben a kérdést, hogy de akkor most mondjam meg, hogy mit csináljanak. És hát én ettől rendkívül ideges lettem. És elkezdtem nekik beszélni arról, hogy figyeljetek, én egy hét múlva fogom magam, és innen el fogok menni. És lehet, hogy soha többé nem fogok erre jönni. Ti mindenkitől megkérdezitek, hogy mit csináljatok? Hát miért nem találtok ki valamit? Az élet az ilyen is, olyan is, és ezt a hullámvölgyet, ezt kell megtanulni valamennyire mindannyiunknak követni. Ne egy ilyen idealizált életet próbáljunk magunknak kicsikarni a valóságból, hanem amilyen életet élünk, azzal tudjunk szembenézni, tudjuk felvállalni, hogy mi ilyen életet élünk. A tiszta lap, a tabula rasa elterjedt kerülőút manapság. Fontos néha visszatérnünk önmagunkhoz, kik is vagyunk, honnan jöttünk, és ugye merre tartunk. Ezt csak akkor tudjuk meg, hogyha felkeressük az atyát.

0: Csordár Zoltán képzőművész gondolatait hallották.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
3: Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek! E heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 11. fejezete a 27-től a 33. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment. Amikor a templomban járt, oda mentek hozzá a főpapok, az írástudók és a vének, és megkérdezték. Milyen hatalom birtokában teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és feleljetek rá nekem, aztán majd én is megmondom, milyen hatalommal teszem mindezt. János keressége mennyből való volt-e, vagy pedig emberekétől? Feleljetek nekem. Ők egymás közt tanakodva így beszéltek. Ha azt mondanánk a mennyből, azt fogja kérdezni, akkor miért nem hittetek neki? Vagy mondjuk talán azt az emberektől? De féltek a tömegtől, mert Jánostról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így válaszoltak Jézusnak, nem tudjuk. Jézus azért ezt mondta nekik, akkor én sem mondom meg nektek, milyen hatalom birtokában teszem ezeket. Az iménti evangéliumi történés az egyik azok közül, amikor igyekeztek a főpapok, írástudók próbára tenni az Úr Jézust. Az Úr Jézus azonban, mint hallottuk, nagyon frappánsan és lényegtörően válaszolta meg a kérdésüket, olyan módon, hogy ne találjanak fogást rajta. Milyen furcsa az, hogy ilyen párbeszédek a mai világban is előfordulnak. Sokszor fordul elő, hogy keresztényeket próbálnak megleckéztetni, úgymond kioktatni, hogy mennyire ismerik az evangéliumot, mennyire élik az evangéliumot, hogyha nem ismerik, akkor az micsoda szégyen, milyen keresztények ők, és így tovább. Sokszor érik ezek a vádaskodások a keresztény embereket. És ilyenkor is egy a lényeges, hogy mindvégig az Istenben bízva cselekedjék az ember. Erről beszél az Úr Jézus, mielőtt fölmegy a mennyekbe, és mielőtt megdicsőül, hogy bizony, titeket is majd próbára tesznek. Titeket is majd a bíróság elé állítanak, és kérdeznek majd. De ne azon gondolgatjatok, hogy mit mondotok, mert majd a Szentlélek beszél belőletek. És igen, az Istenben bízó embernek igazából csak az Istenre kell hagyatkoznia. És a Jóisten nagyon jól fogja tudni, hogy milyen szavakat kell az embernek abban a pillanatban kimondania, hogy ne szégyenüljön meg. Úgyhogy a feladat továbbra is adott, az Istenben bízva, az Istenben megerősödve, és az Istent megvalva éljük tovább az életünket, és ilyen módon igyekezzünk megmaradni az Isten országa felé vezető úton. Amen.

0: Dicsőség mindörökké. Mindörökké, amen.
1: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit 2026. szeptember 14-én a Görög Katolikus Napindítóban a műsorvezető Kocsis Tamás atya
0: és Huszár Tamás.
1: Mint mindig most is egymást mutattuk be.
0: A mai napon különleges és szép ünnepet ülünk, erre készültünk már tegnap is, és az egész hétre kihat ez az ünnepkör. A Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe van, szeptember 14-én ezt ünnepeljük. A mi Urunk és Istenünk föltámadás templomának a fölszentelési évfordulója volt tegnap, pontosan ez. Ugye miről van itt szó, hogy Szent Konstantin és Ilona által Jeruzsálembe épített templomot felszentelték, és azt követően ugye magára a keresztre irányul a figyelmünk. A Szent Kereszt megtalálásáról van itt szó. Az, hogy Ilona császárnő elment a Szentföldre, lerombolta a bálványtemplomokat, az ottani épített bálványtemplomokat, melyeket ugye előtte csak egy kis történelem, így reggel 7 óra 8 perckor a görögkatolikus napindítóban, Jeruzsálem elfoglalása után Hadrianus római császár építetett, az Úr sírját betömette földdel is, kövekkel is, a fölé Jupiter pogányisten szobrát állítatta, és akkor ezt kellett eltávolítani annak idején, és csodálatos módon megtalálták a Szent Keresztet, amit úgy három keresztet találtak, és akkor úgy a hagyomány szerint úgy találták meg, hogy melyik ezek közül az Jézus Krisztus keresztje, hogy rövidtek betegeket is, akik hozzáértek, meggyógyultak. Innentől kezdve a keresztet felmagasztalták, felemelték, felállították, kiállították, és mindenki hódolt a kereszt előtt. És ezt a hódolatot őrizte meg az egyház, és egyébként nem csak szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén emlékezünk előre a hódolatról, hanem keresztény emberekként szerintem, hogyha Krisztus jelét magunkra vetjük, például keresztet vetünk, így van, akkor újra és újra ezt a jelet vetjük magunkra, ezt a jelet tesszük a szívünkre és magunk elé, hogy mi Krisztus jelét hordozzuk, mi Krisztus jele szerint élünk és abban járunk. De mivel mindennek a keresztény egyházunkban, mindennek a liturgikus évben van egy ünnepe, amikor annak a különleges figyelmét, egy különleges figyelemmel szenteljük meg azt az ünnepet. Karácsonykor a születést, húsvétkor a feltámadást, pünköskor a Szent Lelket, és mehetünk tovább, ugye egyes szenteknek az ünnepén nem sokára az Assisi Szent Ferenc tranzitusa lesz, ugye? Csak ferences diákként ezt fontos volt, hogy elmondjam. Így hát a Szent Keresztre is egy külön figyelmet kell szentelnünk, és ennek a napját ünnepeljük ma. Szóval nagyon megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és erről beszélgetek veled, és a kedves hallgatókkal, akik egyébként betelefonálhatnak élő adásba, a 061-374-0904-es telefonszámon. Szeretettel várjuk a hívásokat.
2: Azon gondolkodtam, ahogy hallgattam ezt a felvezetőt, hogy a Szent Kereszt ünnepén átgondoltam, hogy olyan mennyi kereszt van a lakásban, ahol élek. Hány helyen tartom én ezt a jelet, hogy ott legyen velem szemben, és találkozzak vele? És hogy az elég-e? Nem kell-e több? Nincs ez vajon kiveszőben az életünkből?
0: Hát az tény is való, hogy egyre kevesebb úti keresztet látunk magunk körül, a felhőkarcolók felépülnek, és a templomok kimagasló tornyai eltörpülnek most már ezek mellett, a magas épületek mellett is, és így hát a keresztnek a jelentősége, amit ugye az egyház mindig a legmagasabb pontra, csúcsra állított, hiszen ezt a jelet, ezt ki kell emelni valahogy, és hát hol tudnánk a legjobban kiemelni, hanem a templom tornyán, hanem a hegyek ormán, ahol mindenki látja. Egyébként nemrégen jártam Észak-Macedóniában.
2: No.
0: És Ohrid mellett, hát illetve keresztül utaztuk az egész országot, és számtalan helyen látunk olyat, hogy ahol a magas hegyek voltak, ott mindenhol kitették a keresztet. Ami, hogyha kicsit már alkonyodott, vagy kicsit sötétedett, akkor rögtön ki lett világítva, ilyen LED sorral. Kicsit, talán számomra kicsit gicses volt, de hogy mégis nekik nagyon fontos volt. Egyrészt azért, mert ugye más vallások is körülveszik őket, tehát más vallások is jelen vannak, és ők ezzel szeretnék demonstrálni, hogy ők keresztények. De vajon akarjuk-e demonstrálni, hogy keresztények vagyunk?
2: Pont ez jutott eszembe, hogy itt a, hát és most már azt hiszem, hogy mondhatjuk, ilyen szempontból mindenképpen a fejlett nyugathoz tartozunk, hogy sok esetben kellemetlenség érheti azokat, akik keresztet vetnek étteremben, vagy templom előtt elsétálva városban keresztet vetnek, vagy ja, itt Budapesten a villamossal megyünk, azért előfordul, hogy az útszélén ott egy templom is keresztet vetünk, és volt már olyan, amikor furán néztek az emberek, de egy beszélgetés közben is egyik alkalommal megkérdezték tőlem, hogy na és akkor hova jár a lányom iskolába, és mondtam, hogy melyik iskolába, Katolikus Egyetem gimnáziumába, és akkor így rám néznek. És akkor ott ment a nyökögés, meg az ilyen lekicsinlő, ilyen izé, nem? Hogy ilyen, és így nézek rájuk, igen. És nyilván megedződtem, mert katolikus iskolában tanultam én is. Hát ez ilyen átlagos volt, hogy a gyerekek gyakorlatilag kigúnyoltak, mert papok tanítanak, meg Jézus Krisztusról tanul, meg szentmisére kötelező menni. De hogy tényleg nehéz, azért lássuk be, hogy valamiért ez így szokta bökni az emberek csőrét.
0: Hát a kereszt megjelenése, tehát hogy hány kereszt van az otthonunkban, és hogy miért kell ilyen sok kereszt, inkább legyen egy kereszt is az központi helyen, vagy bármilyen gondolatunk, illetve hogy a tantermekben legyen ott a kereszt. Nagyon szép volt Athénban, bocsánat, ott is voltam még valamelyik évben, és az Athénban egy óriási nagy pláza, és az plázának az aljában ott volt egy kis, gyönyörű, szép ortodox kápolna.
2: Komolyan?
0: És ott mindenki ott bement, és ott volt, annyira bizarr látványon le is fényképeztem, hát valahol a belvárosban.
2: Most nyáron voltunk a lányommal Athénban.
0: Nagyon véletlenül bukkantam rá, de gyönyörű volt, és nagyon, nagyon furcsa látvány volt a szakrális és a szekulárisnak. A legszekulárisabb dolog ugye egy pláza, és a legszakrálisabb dolog az egy kápolna, és a kettőnek ott volt az ikon, a kereszt, és egy régi kápolna ráadásul, valószínűleg ráépülhetett az új épület, de nem engedték, hogy lerombolják. Ezért fogtak, és inkább ráépítették. Tehát ez hihetetlen látvány volt, de az, hogy van helye is, és a modern világban, vagy nem tudom, hogy hogyan tudnám ezt helyesen megfogalmazni, hogy szakrális vagy szekuláris lehet, ez talán megközelíti azt, amit én mondani szeretnék most, de az, hogy ott is felragyog a kereszt. Tehát a kereszt mindig felragyog, mert az nem, annak nem lehet elvenni a fényességét. Hogy bárhol, egy muzulmán országon belül, vagy kívül, egy pláza kerületben, ott is, hogyha valaki egy keresztet hord, vagy valaki egy keresztet hord a pólóján, vagy csak keresztet vett, az is felragyog. De miért? Miért?
2: Miért?
0: Hát mert a kereszt az nem csak egy jel. Nem csak egy jelkép. Igen, talán már számunkra túlságosan is megszokott. Tehát az, hogy megyünk bárhova, és én arra gondolok, hogyha bemegyek valahol, és meglátok egy keresztet, akkor keresztet kell vetni. Tehát ugye erre tanítottak bennünket, hogy ha elmegyünk egy úti kereszt mellett, akkor vessen keresztet. Ha elmész egy templom mellett, akkor is. Igen. Azért, mert a keresztnek az egyik célja, nem a fő célja. A fő célja az a megváltás, ugye? Amit Krisztus keresztje hozott számunkra. De hogy ő megérintsen bennünket, és hogy emlékeztessen ez a jel arra bennünket, hogy mi hova tartozunk, hogy mi krisztusiak vagyunk, Krisztushoz tartozunk. És ezért, hogyha én elmegyek valahol, és bemegyek az egyik szobába, és meglátom a keresztet, akkor ő keresztet vetek. Igaz? Tehát ez lenne a célja, vagy egy szent képet. Az autóban is ott a szent kép. Minden, a konyhában is, mindenhol. Ott van a kereszt, vagy egy szent kép. Azért, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy mi Istennel vagyunk. Hogy az egész életünket így átszője az imádság. De nem ez a fő célja. Már csak azért sem, mert hogyha keresztekkel rakjuk az egész házunkat, akkor is megszokjuk. Egy megszokott jellé változhat amit...
2: Ez nem baj, ha megszokjuk. Bárcsak szokna hozzá mindenki.
0: Igen, de...
2: Nem most megtörtem a gondolatmenetet,
0: Nem törtett meg a gondolatmenetet, csak tényleg, én ezen gondolkoztam, ezen elmögettem én is, hogy a megszokás az egy jó dolog, tehát hogy mennyire jó az, hogy szokássá válunk, szokássává válik a keresztvetést. Tehát szoktam keresztet vetni. És, de ezt úgy is mondhatnám, hogy ne szokd meg, hanem de ne a szokássá váljon a keresztvetés, hanem a keresztvetésnek legyen itt tartalma mindig. Tehát a tartalom váljon szokássá.
2: Ez de jó megfogalmazás.
0: Mert hogyha
2: tartalom váljon szokássá.
0: Tehát így magamra hányom a keresztet, anélkül, hogy nincsen tartalma. Nem rossz, tehát igen, képviselem. De az, hogy észre se veszem, hogy keresztet vetettem magamra, csak megszokásból keresztet vetettem, hogy az még jó. Tehát jó, hogyha szokás után válik a keresztvetés, de még jobb, hogyha a megszokásnak tartalma lesz. Még mélyebb tartalma lesz. Újra és újra. A figyelmed is szokássá válik. Az, hogy odafigyelsz, és tényleg figyelsz az imádságra is.
2: Figyelem odairányítása válik szokással.
0: Igen, igen. Tehát, vagy valami ilyesmi, amire én gondoltam. Mert ez nem csak egy keresztény márkajelzés, amit, hogyha meglátunk, akkor szalutálni kell, vagy valami ilyesmi, a keresztvetés által, hanem ez jel, ez mélységet hordoz, ez tartalma van, üzenete van mindig. És hogyha te ezt amikor egy keresztet meglátsz, és az üzenetet is felismered benne, akkor válik igazán mély, igazán tartalmassá a dolog, és igazán imádsággá szerintem. Mondom, nem lebecsmélni akarom a szokást, de hogy megszokásból keresztet vetni, bemegyek, és hányom magamra keresztet, az úgy szerintem önmagában még csak zengőérzés és pengő címbalom, vagy hogy is mondják ezt.
2: Ez szükséges, de nem elégséges.
0: Talán igen, igen, igen. Mert hát a keresztben ugye Krisztus ereje és Isten bölcsessége van, melyel legyőzte halállal a halált, és újra és újra elővehetem egy ezer meg ezer liturgikus éneket, imádságot, amely pontosan erről szól, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Hát szeptember 11-én és most 7 óra 19 perckor itt a stúdióban is van egy kereszt feltéve, természetesen. A Szent Háromságon a Mária Bócsi Szűzanya és rózsafűzés sok minden kívül. De csak azért, hogy tényleg, hogy amikor ránézünk, akkor emlékezzünk. Tudjuk, hogy mi van ott. Mit látunk. Nevezd meg. Ez nagyon fontos. Mert hát olyan sok jel vesz bennünket körül. Rengeteg jel vesz körül. Sőt, egyre több márkát és jelet próbálnak felén közvetíteni. Nem feltétlenül azért, hogy ellensúlyozzák a keresztet, de látva a kereszt szerejét, hogy működik, megpróbálják ezt nem meghamisítani, hanem lemásolni. Csak hát ugye azokon nincsen, tehát a bizonyos márkajelzéseken nincsen Krisztus. Ez a különbség, és ez elég nagy különbség, valljuk be.
2: Hát igen, és elviszik a figyelmet. Ha most pont a bálványokhoz kanyarodott vissza a gondolatom, hogy ott le kellett rombolni a bálványokat, és úgy találták meg Krisztus keresztjét, hogyha ezt a fizikai tevékenységet egy picit a saját életünkre, mondjuk a mai 21. századra rávetítjük, azért így elgondolkodtad, hogy vajon milyen bálványaink vannak, amiket le kéne rombolnunk, hogy megtaláljuk Krisztus keresztjét az életünkben. Mi az, ami elviszi a figyelmünket attól, hogy mi Krisztus keresztjével foglalkozzunk, a hitünkkel foglalkozzunk, az Istenhez tartozással foglalkozzunk. Mi az, ami elvisz minket attól, hogy mondjuk minden nap imádkozzunk, vagy elmenjünk minden vasárnap szentmisére, vagy elmenjünk gyónni. Mert most ezek a bálványok. Most nem az a bálvány, hogy építenek a város közepén egy olyan oltárt, ahol egy aranyborjúnak kell hódolni, hanem azok a bálványok, amikkel tudattalanul, a tudattalanunkat, vagy a tudatunkat így bombázzák, hogy oda menjen a figyelem. És ez lehet a pénz, ez lehet a kényelem, ez lehet a szórakozás. A Fábry Kornél atyának a podcastjában hallottam a Biblia egy év alattban, amikor azt mondta, hogy hát ez lehet akár az, hogy folyton szól a zene a fülhallgatónkban, és mindig valamivel elvonjuk a figyelmünket, hogy nem tudunk ott lenni a jelenben, és azzal foglalkozni, amit kaptunk a Jóistentől. Hogy mindig valami, hogy is mondjam, ilyen kis lelki könnyebbséget keresünk. És meg is adjuk magunknak, mert meg tudjuk adni, itt vannak ezek az okos kütyük körülöttünk, bármikor lehet már zenét hallgatni. A gyerekkorunkban még filccolkupakkal tekertük a kazettákat, és az kicsit többet kellett érte dolgozni, mert akkor se sokat, mert nem kellett hangszeren játszani, hogy zenénk legyen. De most már bármikor bekapcsolhatjuk azt, ami elvonja a figyelmünket. És erre szerintem nagyon érdemes odafigyelni, és elgondolkodni, letenni egy kicsit mindent, és csendben lenni, és csak azon elgondolkodni, hogy mi az, ami elvonja az én figyelmemet. És van az, amikor annyira zúg a fejünk, és még tele vagyunk mindennel, a 2-3 nappal ezelőtti ilyen elektronikus zajjal, úgy elektronikus, tehát az ilyen média zajjal is tele lehet a fejünk, és van, hogy képtelenek vagyunk ezt átgondolni, hát akkor megkérni kell a Jóistent, hogy na Isten, mi az, amit érdemes lenne kivenni mondjuk a mindennapomból? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, meg a mindennapi telefonozásunkat vedd el egy kicsit, kérlek. Most nem akartam blaszfémiába csúszni ezzel, bocsánat. Csak hogy ez egy nagyon átgondolandó dolog.
0: És ez mi csak egy dolog, amiről beszélsz. Tehát ugye milyen bálványok imádás, ugye a Borneia, az a bálványimádás görögül, ahogy ezt használja a Szeptolginta, illetve a Szentírás, de Jézus is említi a mamont, mint hatalom, pénz, ugye, és hogy azt is tudjuk, hogy nem szolgáltunk két úrnak, aztán ismerjük az Ószövetségből a bált, az aserát és más egyéb bálványokat, és hát a modernkori bálvány, a social media, a játék, szenvedély, az alkohol, bármiféle függőség is lehet bálvány, amitől boldogságot várunk. Mert én valahogy ezt úgy fogalmaznám meg, hogy azok, amik nem szólnak vissza, akik vagy hogyha hallani véljük őket, akkor azt mondják, amit hallani akarunk, ha hallani véljük őket.
2: Értem.
0: Mi faragjuk ki őket leginkább, ugye? Szépen lassan kialakítjuk magunknak, hogy úgy programozzuk be, hogy nekünk tetsző legyen, ha érted, mire gondolok. És hogy úgy működjön utána, hogy én szeretném, hogy működjön az Isten, az általam Istennek tekintett tárgy. És a boldogságot vár, és az üdvösséget várom tőle. És ez egy nagyon durva dolog, hogy mégis mit teszi a különbséget, hogy egy Istennek tartom, és az üdvösséget és a boldogságomat várom tőle, de nem Isten. De én ezt akkor válik bálványa, amikor azt mondom, hogy ő, de Isten. De nem mondom ki, hanem csak úgy tisztelem, úgy ragaszkodom
2: hozzá. Ezt akartam mondani, hogy szerintem itt van a dologban ez az alattomos csavar, hogy nincsen rá kimondva, hogy Isten. Nincsen kényszerítve rá senki. Tehát az egész egy ilyen kicsit titokzatos, ilyen kicsit, hogy huncutul hozza be az örömöket, és ezzel vonja be azt a mértékű figyelmet, ami gyakorlatilag már az imádásnak a figyelme, hiszen átveszi az irányítást. Odaadom neki az időmet, a figyelmet, a vágyaimat, a gondolataimat, a kalkulációt, hogy akkor mi történjen. És így veszi át az irányítást. Ez nagyon durván hangzik, hogy átveszi az irányítást, de ha belegondolunk, már bocsánat a szókimondásért, de hányan mennek ki telefonnal WC-re, hogy még ott is pörgessék egy kicsit a social médiát. Hát ez micsoda nagy irányítás az életünk fölött.
0: Igen, nem csak ugye ez tényleg alattomosan működik, tehát ez megszokás. Igen. Csak, hogy akkor tegyük fel, hogyha Szent Ilonát tekintjük, és ő elment Jeruzsálembe, ott először mit csinált? Oda ment Jeruzsálembe, körbenézett, és azt mondta, hogy szerintem az ott egy bálvány, szerintem az is bálvány, és akkor megnézte, de miért bálvány? Hát azért, mert az Jupiter, az pedig a pénzistene, az pedig a rendetlen szexualitásnak az istene. és megnevezi. Tehát az, hogy magunk, a saját életünk is egy Jeruzsálem, ahol ott van a templom.
2: Ez de jó kép.
0: Ahova bevonul Krisztus az Eukarisztián keresztül, néha szamár háton, ugye a papa szamár, ahogy azt Szent José Maria Escriva mondja, hogy a papok olyanok, mint a szamarok, Krisztust hordozzák be a Jeruzsálem bevonuláskor, és néha bizony mi visszük ki őt keresztre feszíteni a falakon kívülre, ugye? Tehát, hogy olyan az életünk, mint egy Jeruzsálem, olyan az egész emberségünk, az egész életünk, mint a Jeruzsálem, és ebben a Jeruzsálemben bizony, hogyha belépünk, akkor, és kicsit odafigyelünk, kivéve a fülhallgatót a fülünkből, akkor felfedezhetjük a bálványokat. Láthatjuk azt, hogy hát igen, ott egy kicsit túl sok a csokoládé, ott túl sok a televízió, ott túl sok a pornográfia, ott pedig túl sok az alkohol mondjuk, és akkor ezeket így magunk elé tesszük, és azt mondjuk, hogy de ezek csak díszítő elemek, hát Isten ajándékai, az életből lehet meríteni, ilyenekkel lehet áltatni magunkat, egészen addig, amíg meg nem nevezed. Nem. Az a bálvány. És addig, amíg a bálványok ott tornyosulnak, addig nem tudsz a templomot építeni. Addig nem tudsz megszentelődni. És ez a lényeg. Márpedig le kell rombolni a bálványokat, megtalálni a keresztet, a kereszt helyét, és felállítani a keresztet a bálványok helyére, hogy az tündököljön, az ragyogjon. És akkor Krisztus rád ragyog. Hát hiába keresjük, hogy Isten miért hagyott el engem, miért én pedig imádkozok, járok templomba, de addig, amíg ott vannak a bálványok, addig hogy szentelje meg téged, amíg nem hagyod, mást állítasz az ő megszentelésének a helyére. Nem akarod igazából, hogy megszentelődj. Nem akarod igazán a megszentelődést, mert mástól várod a megszentelődést. Nem? Tehát, hogy valahogy ez jelenik meg, ez a kép jelenik meg. Bocsánat, hogy egy kicsit a képi világba, ebbe a Jeruzsálemi
2: újratalálásban. Annyira értem.
0: De talán nekem, tehát hogyha így az ünnepen elgondolgozunk, és az ünnep történetére, és hogy persze csak egy legenda, meg stb. Nem. Direkt nem mondom, hogy legenda, hanem azt mondom, hogy hagyomány, és a hagyomány az pedig egy olyan, megint csak egy szokás, talán egy szokásra épül, amire egy szokás épül rá, azért, mert ez egy jó dolog, ami igazi értéket és igazi tartalmat hordoz, mint a kereszt, nem? Ez akárhol is megmaradt. Történelem során sokszor akarták eltüntetni a keresztet, nem csak a modern világban. Amikor az oszmán birodalom betört, így van, akkor is eltört. Most is sok helyen borogatják le a keresztet, Közel-Keleten, ha úgy tetszik, de máshol is.
2: Itt Európában is.
0: És a középkorban, a kereszténység körében is volt olyan, hogy a kereszt az egy bálványimádás. Tehát, hogy ne rakjunk ki kereszteket, mert az nem. Meg azon rajta van ugye a római katolikus testvéreknél a korpusz, görögkatolikusoknál is van keresztábrázolás, amikor egy ikon kereszt van, tehát ott van rajta, és hogy ne ábrázoljunk. Ennek megvolt a figyelem összpontosításának, tehát ezt megmagyarázhatjuk, de pontosan egy ilyen verset hoztam most, amit szerintem sokan ismernek, hogy mégis az emberekben megmaradt a kereszt tisztelete. Legyen az bármi. És akkor ehhez majd még hozzákötök valamit, csak az, hogy a keresztnek tényleg ereje van. Tehát ennek a jelnek olyan ereje van, hogy annak idején Konstantin császár ennek a jelnek a hordásában győzött, és próbált győzött, bocsánat, itt kis technikai szünet volt.
2: Elnézést kérek.
0: És hogy ennek a jelnek a hatására egy egész birodalom vált keresztényi. Tehát micsoda erő van benne. Azért meg Krisztus, az Isten eszközévé tette. A szenvedést, a kivégző eszközt. Isten olyan eszközt választott, amire nem is gondoltuk volna. Az ember ész fel nem fogta volna. A bölcsök számára oktalanság, a zsidók számára botrány volt, és számunkra, keresztények számára pedig Isten ereje és üdvössége. Ez a kereszt. Hogy Isten már megint megviccelt bennünket, embereket. Azt mondja, ne gondoljátok már azt, hogy nekem, hogy én nem tudlak titeket bármilyen formában és bármilyen helyen üdvözülni. Nem tudsz olyan nyomorban élni, nem tudsz olyan bűnt elkövetni, hogy én ne tudjalak téged üdvözíteni, mert én vagyok az Isten. Csak ahhoz te is kellett, hogy ezt elfogadd. Ez annyira annyira komoly üzenet ez a kereszt, annyira, akkora fricska az önmagát túlértékelő, és a gondolatai túlértékelő, és a megoldásai túlértékelő ember számára, hogy az elképesztő, hogy ez egyértelműen alázatra indít mindenkit. Adi Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt. Dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, kiunta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk, apa, fiú, egy igen és egy nem, egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a szánom, az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen, ott repül a szánom az éjben. Mert meg kell emelni a kalapunkat Krisztus keresztje előtt. És ez kötődik egy másik, egy film, ami a szultánról szól, aki az egész Európát meghódítja, és amikor Jeruzsálemet elfoglalja, akkor ott bevonulnak, ugye a kereszteseket kiűzik, már mindenki elmegy, és akkor bemegy, és lát egy keresztet a földön elborítva, és oda megy, felszedi, és felállítja az oltára. És így bólint előtte, és elmegy. Tehát az, hogy igenis, tehát, hogy ezt, aki istenfélő ember, és az Isten félelmet, azt a lelkiismeretünkkel együtt a Jóisten valahogy belénkoltotta. Tehát ez szerintem alaptudása az embernek, amit ki lehet oltani, amit vissza lehet utasítani, amit el lehet vetni, de alapvetően bennünk van, akkor az az Isten félelem szemével felismeri a keresztben az Isten jelét, a célkeresztet, ami megmutatja, hogy mit kell tenned, hogyha helyes úton akarsz járni. Csak vedd észre ezt a jelet.
2: Ez az Isten humorérzékéhez én nagyon szeretek kapcsolódni. Van egy tanítványom, évek óta jár hozzám, és nagyon nehéz időszakon van túl. Tavaly még úgy állt, hogy laknia sem volt sehol, de valahogy mindig túljutott, valahogy mindig egyről a kettőre, vagy egyről az egyes félre jutott, és múlt héten volt nálam, és azt mondta, hogy tudod, Tamás, azért a Jóisten humorérzéke fantasztikus. Mert tavaly még azt se tudtam, hogy hol fogok lakni. Idén meg kaptam tőle egy olasz tengerparti villát. És képzeld el, hogy most vásárolja meg az olasz tengerparti háromszintes villáját, mert úgy alakult az élete, hogy egy befektetőn keresztül az ő ötlete megvalósul, és lesz neki egy tengerparti villája. Hát, és így nézem, és tudja, hogy, és mondja, magyarázza nekem, de szinte a vállamat rázza, hogy magyarázza, de én ezt nem én csináltam. Ezt én kapom, ezt nem én csináltam, hát ehhez semmi közöm. És így nézek rá, mondja, hát persze imádkozom minden nap, de akkor se én csináltam, én nem tudok megvenni egy ekkora ingatlant. És akkor viszünk majd bele lelki gyakorlatokat, meg viszünk majd bele ilyen önfejlesztő keresztény hétvégéket, meg heteket, meg majd akkor párokat, és akkor csinálunk oda ezt, és így nézek rá, és de Tamás, én erre egyedül nem vagyok képes, hogy magyarázza nekem. És így nézek rá, és tavaly még azt se tudtad, hogy hol lakjál, és mondja, hogy igen, ugye milyen humora van az Istennek.
0: Hát egy jó humor érzékel, engem is megdobhatna egy ilyen világban. Biztos, hogy mind a három szintjére keresztet tennék először. Egyébként nagyon szép dolog az, hogy a lakóházak megszentelésekor is olyan szép szokás, hogy ilyenkor, hogyha valamiki új házat épít, vagy felújít egy házat, akkor az első dolog az, hogy a keresztet tesszük ki. Az lesz az első, és a központi helyre, hogy megszentelődjön a ház, hogy helyet kapjon Krisztus, aki ott van a kereszten, ugye? És hogy eleve a kereszt ábrázolások is, ugye? Tehát mindenki azt mondja, hogy ezeket a nagyon pietista képeket nem nagyon szabad ki, megijednek tőle a gyerekek. És
2: látott már valaki ilyet, hogy megijedt tőle egy gyerek?
0: Nem tudom, hogy illik-e ilyet elmondani, de hogy van egy ilyen, hogy a egyik gyermeket beíratják az iskolába, de nem,

0: jobban is elmesélni. Minden esetre sokan megijednek a keresztől. És itt talán Izaiás prófétát lehetne idézni, aki az Ebed Jákve dalokban ugye beszél arról, hogy a tekintetére nem szép, hogy a világ sebeit hordozza Isten szenvedő szolgája, és hogy mindenki elfordítja az arcát az Isten szenvedő szolgájától. Megjövendőli előre, hogy azt a szolgát, aki szenved más bűneit, holott nem ő követte el a bűnt, hanem ő más sebeit hordozza, más bűneit hordozza, mégis őt éri a megvetés. Erről beszél a próféta. És hogy ez ott így hirtelen megragad, hogy az királyok és az emberek így elfordítják az arcukat, nem bírnak ránézni. Menjen innen. És mi kirakjuk a keresztet, és a kereszten a keresztel együtt a szenvedést is kirakjuk, Krisztus szenvedését. Hogy lehet, hogy Krisztus kínszenvedését ünnepeljük? Ezt szoktuk mondani, hogy mit jelent az, hogy ünnepelni? Egy szenvedés. Tehát megünnepeljük, hogy végre Krisztus kínszenvedésében részesült, vagy ez olyan furcsán hangzik. Pedig ennek mélységes tartalma van, hogy ennek ez egy üzenet, ez egy gesztus, ez egy ajándék számunkra, hogy ő hordozza a mi sebeinket is. És ezt kitesszük, viszont vannak, és akkor ettől megijednek. Ezért csinálunk inkább olyan kis kegyes kereszteket, amikor Jézuska mosolyog rajta, vagy ilyen kis piktogramok vannak, vagy az sem, de vannak mindenféle keresztek. Tehát olyan szép gyémánttal kirakott keresztek, aranyból készült keresztek. Sőt, én nagyon szeretem azt a Szent Damiano templomban, ugye a Ferences atyáknál, meg a sok helyen szokták ezt az ikonfegyképet, amikor Krisztus egy orrante tartásban, imádkozó tartásban így ölelésre tartja a kezét, tehát nem olyan, mint egy keresztre feszített ember, aki szenved, hanem nyitott szemmel rád néz, és még talán mosolyog is. És így tehát nem fel van függesztve, hanem ölelésre tárja a karját.
1: Kitárt karral.
0: Az orrante tartás az, amikor az kitárt karral imádkozik valaki. Tehát az kereszt, az egy imádság. Önmagában egy imádság. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. És hogyha valaki kereszt alakban imádkozik, akkor kimondhatja, hogy igen, hogy a kezedbe ajánlom, teljesen kitárulkozok feléd, tiéd vagyok én, üdvözíts engem. Ezek mind a zsoltárok, ezek mind visszahangoztatják azt az üzenetet, amely ebbe benne van. És annyira szép az ábrázolás, és mindenki keresse meg azt a keresztet, ami számára leginkább hát közel álló, vagy nem az, hogy tetszik, hanem amielőtt tud imádkozni. Ami magával ragadja az imádságban, ami felemeli. Mert a kereszt az felemel bennünket, mint ahogy Krisztus is felmagasztaltatott, ugye? Felemelték a keresztre, annak idején a rézkígyót is, ugye a pusztai vándorlásban, ahogy a rézkígyót felemelték, és így sokak számára üdvösségként szolgált, úgy Krisztust is felemelik a kereszten.
2: Aki valódi üdvösséggel szolgál.
0: Aki a kígyók mérgét, a halál mérgét megtiporta, és a mennyországot megnyitotta, hogyha itt a Tedeumot is akarjuk idézni. Szóval olyan sok üzenetet, nem szeretem ezt a szót, hogy tartalom, mert az a tartalomgyártás, tartalom, ilyen asszociációkat hozhatunk, és az nem jó. Igazságot, szépséget, és vigasztalást hordoz. És hogyha egy kicsit tényleg megállunk is, és a keresztelőt egy kicsit elmélkedünk, talán Szent Bonaventura tette ezt, hogy a nagy könyvtárban a legértékesebb igazságot, bölcsességet, ami a nagy híres könyvtárában ott van, és kinyitott egy üres szobát, és ott egy kereszt állt, és itt van, tessék. A sok könyvek mellett, a sok igazságos, sok bölcsesség mellett a legbölcsebb dolog a kereszt. Ezt kell nézned, szemlélned, és akkor ezáltal felemelkedhetsz vele együtt a magasságban.
2: A kereszt kapcsán nekem nagyon gyakran eszembe jut az, amikor Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatát a mennyasszony és vőlegény kapcsolatához hasonlítják. Hogy az egyház ugye a mennyasszony és feldíszített mennyasszonyként várja a vőlegény.

0: Igen.
1: És hogy mit megtett ez a vőlegény a mennyasszonyért? Hogy a mennyasszony bűnét magára vette, és meghalt érte. És mennyi mindent lehet ebből tanulnunk?
0: Szóval a kereszt az sokkal többet jelent, mint sokkal több, mint márkajelzés.
1: Igen. És nagyon érdekes, hogy ez az összefüggés, én ebben a modernebb gondolkodásban, vagy újkoribb gondolkodásban hallottam meg. Én ebben a régi, tehát amikor gyerek voltam, erről nem volt annyira szokás beszélni. Uh-huh. Hogy ez a kapcsolatot, hogy ez milyen kapcsolatot mutat Krisztus és az egyház között, a vőlegény és a mennyasszony között.
0: És hogyha ezt a kapcsolatot veszük figyelembe, és odállunk a keresztelé, és keresztet vetünk, akkor magunkra vetjük. Tehát vetünk keresztet, ez olyan érdekes kifejezés megint, hogy magunkra vesszük Krisztus keresztjét. Tehát mi Krisztus társai akarunk lenni ebben, és Krisztus pedig a mi sebzettségeinket, a mi életünket hordozta a kereszten, amiatt halt meg, azzal együtt hordozta. És szokták mondani ezt is, és egyébként ez az eukarisztiára is igaz, hogy az eukarisztiának minden egyes részecskéje, morzsája egy-egy felajánlás, egy-egy emberi élet, egy-egy emberi sors, vagy valami ilyesmit jelenthet. Ezért amikor az eukarisztiát felajánljuk, az offertóriumnál, a rómaiaknál, ugye nálunk a nagy bemenetkor, a kerubének alatt bevisszük, akkor ott a diszkoszra rá lehet tenni, vagy a paténára elhelyezett kenyerekbe bele lehet tenni az életünket. Így gondolatban, oda tenni. És én felajánlom ezt a kenyeret, amit egyébként ugye a hívek hoztak, és azokból választották ki a legszebbet, és abból azt konszekrálták eukarisztiává, és nem eltették a tabernákulumba, és aztán majd kiosztották két héttel később is, hanem mindig a hívek legfrissebb adományait. Tehát ahogy én az életemet elviszem Istenhez a templomba, úgy elviszem elviszem az életemet, és beleteszem abba a konszekrálandó kenyérbe. És aztán utána az Krisztus testévé válik. A bor pedig Krisztus vérévé válik, egyesülünk Krisztussal. Az én életem is ott lesz, megszentelődik Krisztussal, és a keresztvetés is valami ilyesmi, hogy a kereszten is Krisztus minden egyes szálkája egy-egy emberi életnek, persze nyilván több emberi élet van, mint ahogy a szálkája, de minden egy kis részecské, bármi, tehát most értsük jól, hogy hordoz persze bennünket, hogy engem is hordoz, hogy a kereszten is, hogyha én keresztet vettek magamra, akkor mondhatom azt is, hogy ezt a keresztet most magamra vettem, és most ezt értelvethettem magamra. Most téged szeretnének hordozni Krisztussal együtt. Ugye Krisztus munkatársává szeretnék, Cirilnél és Simonnál szeretnék válni, aki segít hordozni a keresztet. Nem tudjuk az egészet, de minden egyes keresztvetéssel, minden egyes imádsággal, mert az imádság keresztvetéssel kezdődik, és keresztvetéssel záródik, kivéve akkor, hogyha szüntelenül imádkozol, és közben keresztet vetsz, ugye? Ha valaki elmegy egy görögkatolikus szent liturgiára, akkor látod, hogy megállás nélkül elkezdődik, és aztán bezáródik az imádság. Elkezdődik, bezáródik, mert folyamatosan vegyük magunkra a kereszteket. Szóval ilyen szempontból.
1: Visszatérve oda, hogy mondtad, hogy Krisztus munkatársai lehetünk, és hogy egy kicsike részt vehetünk ebből. És ez igazából nem akartam behozni, de aztán annyira rávezetted újra a gondolataimat, hogy ugye a Krisztus szenvedése, amit a bűneinkért szenvedett, ő azért, tehát ő megélte a szenvedést azért, amiért mi vétkezünk, tehát a mi vétkeink miatt. És hogyha ez, ugye, ha mi ebben az ő munkatársai lehetünk, akkor mi is vállalhatunk szenvedést másokért. És ez szerintem nagyon fontos, hogy ő erre is meghívott bennünket. És hogy amikor a keresztet nézzük, amikor keresztet vettünk, és valakiért keresztet vettünk, ahogy te is mondtad, azt lehet tenni úgy, hogy összekapcsoljuk valamilyen más szenvedés vállalással, és már is eljutottunk a bőthöz. És nem kell szolgálat. Ugyanaz, mert hogy valamit vállalunk azért, amit nem annyira kellemes nekünk, vagy akár még kellemetlen is lehet, de szép és hasznos és üdvös, és hogy ezzel is, tehát ezt felajánlva is lehetünk az ő munkatársai.
0: És ez nagyon jól mondtad, hogy ezt ő, azt mondtad, hogy ő meghívott bennünket, akkor én most tovább megyek, nem meghívott. Aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét. Ez feladatod neked. Tessék fölvenni ezt a keresztet. Ha tényleg szeretsz engem, akkor neked dolgod van. És nem választhatod például a gyermeknevelésben, a családban való jelenlétedben, a hivatásodban, a szolgálatodban. Sokszor ez tessék felvenni azt a keresztet. Nem, hát, ha szeretsz engem, akkor hát figyelj, nem muszáj, de nyugodtan vedd fel azt a keresztet, vagy nem muszáj felvenni, de hogyha esetleg kedved szottyan, akkor vedd fel azt a keresztet. Nem, tessék felvenni azt a keresztet, mert látod, tudod, hogy fel kell venned azt a keresztet. Te hordozni kell az életed keresztjét, és sokszor más életének a keresztjét is hordoznod kell bizony. És itt szeretnék bekapcsolódni, mert itt hamarosan a műsoridőnk végéhez érünk, hogy szeptemberben, illetve szeptemberben mindenkinek elindul az új egyházi esztendő. Tudom, hogy valakik végig dolgozták a nyarat, római katolikusoknál adventben indul az egyházi esztendő, de valahogy a körforgást tekintve szeptember első azért egy ilyen indító hónap. És ilyenkor újra tervezzük az egyházközségi dolgokat, csoportokat, hittanokat, szerepvállalásokat. Nálunk ez ilyenkor szeptember első két hetében zajlik, és már szinte le is zajlott. És itt is lehet keresztet vállalni. Tehát igen, lehet, hogy nem vagyok alkalmas rá, de nem baj, mert Krisztus is hordoz azt a keresztet. Tehát nem egyedül kell hordoznod, hanem a közösségeddel, a krisztusiakkal, akik hasonlóképpen a keresztet magukra vetik. A kereszt az, ami bennünket összeköt, ami által Krisztusban kedves testvérekké válunk. És hogyha úgy érzed, hogy tudsz vállalni az egyház építésében, az egyház szolgálatában valamiféle keresztet, tehát például egy közösség megszervezését, a kápolnának, a templomnak a takarítását, anyagi felajánlást, vagy szellemi dolgot, amit oda tudsz tenni, az is kereszthordozás. És hogy ez, ennek itt van az ideje most, hogy ezt vállaljuk. Nálunk az a szokás, hogy ha valaki vállal valamit a mi egyházközségünkben, a dél-budai szervező lelkészségben, ott egy évre kell vállalni. Tehát szeptember 1-től szeptember 1-ig, ami igazából júni 29-ig tart, mert nyáron nem bosszantok senkit. De hogy milyen szép dolog az, hogy egy évig nem kell teljé. Tehát hogy amennyi belefér neked, és te vállald azt. Ez csak egy példa volt, ugye, ami szokásunk, az csak példaként hoztam fel, mert más példát nem lenne hiteles hoznom, de hogy az egyházon belüli szerepvállalás, tehát hogy nem a papnak, meg nem a kántornak a dolga, hogy a liturgiát, hogy csak ők vegyenek részt a liturgián, mi pedig visét hallgassunk. Nem, például az is szolgált, hogyha én bekapcsolódok valamilyen formán az imádságba, vállalok szolgálatot, ilyen téren is. És hogyha félek tőle, hogyha úgy érzem, hogy ez én kevés vagyok, akkor pedig Krisztussal együtt teszem ugyanezt. Mert nem vagy egyedül a szolgálatodban, sose vagy egyedül a szolgálatodban. Együtt szolgálunk, és az egyház, ez így válik mondanám azt, hogy hatékony közösségé, de nem itt nem a hatékonyságon van, hanem inkább az élő közösségen van a hangsúly, hogy így válik élő közösségé. Hirdetni való, köszönjük szépen a hallgatók adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre, és kérjük, hogy aki teheti, például ez is egy kereszt, hogy a Mária Rádiót anyagilag vagy szolgálatával támogatja, mert ez tényleg egy olyan közösség, ahol ami a közösség adományaiból él. Nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük, és ezt feladatunknak tekintsük, hogy ezt a támogatást megadjuk ennek a közösségnek, a Mária Rádió közösségének, mert enélkül nem működhet. Hogyha ez jó, hogy működik, mert már pedig hallgatjuk, tehát jó, akkor tessenek támogatni is, és a támogatás pedig a Jóisten fizesse meg. Egy másik hirdetés pedig az, hogy 22 óra, akkor görögkatolikus hittanóra lesz, itt a Mária Rádióban. ezt erre is szeretettel hívjuk a kedves hallgatókat, hogy jó hallgatóként hallgassák végig a hittanórán, és jó keresztényként, Krisztus követőiként, és Krisztus igazságaidnak a keresőiként pedig utána gondolkozzanak el a hallottakon, illetve bízzuk magunkat a Szentlélek Úristen megvilágosító szeretetére és kegyelmére, amely újra és újra körülvesz bennünket. Ezzel szeretnék lezárni a műsorunkat, a görögkatolikus napindítót tetszetek hallani szeptember 14-én, Szentkereszt felmagasztalásának az ünnepén. Hallgassák tovább is a Mária Rádiót, és mi pedig elbúcsúzunk. Huszár Tamás és
1: Kocsis Tamás atyát hallották.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.

0: Hírpercek.
1: Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Pécsre látogat Timothy Radcliffe bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szerzője. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotás szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán. EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az Isteni Szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált, világszerte ismerté. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Bér Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. Nemzetközi Ökumenikus Konferencián. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Krisztus életadó keresztjének fölmagasztalását ünnepli. Az egyház ezt az ünnepet az Úr keresztjének a megtalálásának emlékére rendelte el. Szent Ilona a Szent Kereszt jelével győzelmet arató Konstantin császár édesanyja Jeruzsálembe utazott, hogy Krisztus keresztjét megkeresse. Egy időzsidó útmutatás alapján sikerült is megtalálni egy gödörben három keresztet. Jézus és a két lator keresztjét. Ekkor Istenhez fordultak, hogy ő mutassa meg, melyik közülük Krisztus keresztje. Először egy betegen fekvő asszonyhoz érintették a kereszteket. Jézus keresztjének érintésére az asszony meggyógyult. Utána egy temetésre vitt halottnál tették meg ugyanezt. Az igazi kereszt érintésére a halott föltámadt. Ezeknek a csodáknak híre sok embert vonzott a Golgota hegyére, mivel a nagy tömeg miatt nem volt arra lehetőség, hogy mindnyája megérintsék, megcsókolják Jézus keresztjét, Makarios patriarka egy magas helyre állva tisztelettel emelte magasba Jézus keresztjét, hogy mindenki láthassa. A kereszt megtalálásának helyén Szent Ilona templomot épített, a Szent Föltámadás temploma néven. Ám a kereszt története ekkor még nem ért véget. 614-ben Kozroész perzsa király bevonult Jeruzsálembe, kifosztotta a várost és elvitte Perzsiába az Úr Szent keresztjének darabját. 628-ban a király utódja Sziroész visszaadta a Szent keresztet. Ünnepélyes menetben helyezték el azt a templomban. Ez szeptember 14-én történt. Holnap, kedden, Szent Nikétász vértanúra emlékezünk. Gót harcos volt, és a Duna partján élt. Teofil püspök oktatta az igaz hitre, majd megkeresztelte. Ezután már ő is nagy buzgósággal hirdette a keresztény hitet. Ebben az időben a gótok között belső viszály volt. A kereszténység egyre jobban terjedt, miközben még a pogányság is nagyon erős volt. A pogányok vezetője, a véreskezű Atanarik elfogadta és megkínoztatta Nikétászt. Mikor a kínzások sem tudták rávenni hitének megtagadására, tűzbe vetette a vértanút. A tűzben ugyan visszaadta lelkét Istennek, de teste sértetlen maradt. Ez 372. szeptember 15-én történt. A temetetlen testet a vértanú barátja Kilikiába vitte. Végül a test Konstantinápolyba került. Szerdán egy fiatal lányról, Szent Eufémia nagyvértanúnőről emlékezik meg egyházunk. Szent Eufémia Kalkedonban szenvedett vértanúságot Dioklécián császár uralkodás alatt. A kalkedoni kormányzó egy pogány ünnepen egy bálványszobrot állítatott fel, arra kötelezve a helybelieket, hogy mindenki boruljon le a szobor előtt. Keresztények közül 49-en egy házban rejtőztek el, abban bízva, hogy így megmenekülhetnek a bálványimádás elől. Ám rejtek helyük kiderült, s mindannyiukat a helytartó elé vitték. Közöttük volt Szent Eufémia is. 19 napig kínozták mindannyiukat, de mivel egyikük sem volt hajlandó áldozatot bemutatni a bálvány előtt, a helytartó Eufémia 48 társát Dioklécián császár elé küldte. Eufémiát annak reményében tartotta magánál, hogy ezt a gyönge leányt társak nélkül könnyen megtörheti. Először éles késekkel próbálták testét összekaszabolni, majd tüzes kemencébe dobták. De sem a kések nem okoztak kárt benne, sem a tűz. A helytartó végül egy cirkuszban a vadállatok elé vetette a lányt, de az állatok nem bántották. Látva ezt Eufémia, még ott a cirkusz színpadán a vértanúság ajándékát kérte Istentől. Ekkor egy medve megsebesítette őt. Így nyerte el a vértanúság koronáját 304-ben. Halálának pillanatában hatalmas földrengés rázta meg a várost, s nagy rombolást végzett. Csütörtökön, görögkatolikus egyházunk Szent Zsófia vértanúnőre és három lányára emlékezik. Hadrián császár uralkodása idején éltek Rómában. Az özvegy édesanyja neve Zsófia, bölcsességet jelent. Ebben a szellemben is élte életét. Volt három lánya, akiknek a legfontosabb keresztény erények neveit adta. Hit, remény és szeretet. A leányok keresztény nevelést kaptak édesanyjuktól. Mikor keresztény üldöző császár elé álltak, s az bálványimálásra akarta rábírni őket, azok nem voltak erre hajlandóak. Érdemes megjegyezni, hogy a lányok még gyerekek voltak. 12, 10 és 9 évesek. A császár úgy gondolta, ha a gyerekeket elkezdi kínozni, az édesanyja szíve meglágyul, és maga fogja rábeszélni őket a hittagadásra. Ám ez nem így történt. Éppen édesanyjuk volt az, aki bátorította őket Krisztusba vetett hitük megvallására. A három leányt anyjuk szeme láttára kínozták meg szörnyű kínokkal. Megtüzesített rostéra fektették őket, majd forró olajba dobták. Éles vassal metszették, kocsihoz kötötték, vasakkal verték őket, úgy, hogy testük szinte darabokban szakadt szét. Végül mindnyájukat karddal lefejezték. Az édesanyja keresztény hősiességgel nézte őket, és bátorította a kitartásra, mint halálig. Az édesanyját ezután szabadon engedték. Ő vette a gyermekei holttestét, és eltemette őket. Három napig gyászolta őket a sírnál, mikor is az Úristen őt is magához szólította. Ez 137-ben történt. Pénteken egy szent életű püspökre, Szent Euménre emlékezik egyházunk. Kréta szigetén, Gortinában volt püspök. Erényes, tiszta élete miatt már életében sokan tisztelték. Az igaz tanítás jeles képviselője volt a monoteléta eretnekséggel szemben. Harcos kiállása miatt az eretnekek elérték, hogy Tébába száműzzék. Ott is halt meg, 7. században. Szombaton egyházunk Szent Trofim, Szabbász és Dorimedon vértanukra emlékezik. Trofim és Szabbász 278-ban éppen egy városi pogány ünnepség idején érkeztek Antiókhiába. Az ünnepségen résztvevők persze hamar fölfigyeltek a két idegenre, akik nem csatlakoztak pogány ünnepségükhöz. Hamar kiderült, hogy keresztények. Trofimot azonnal ütlegelni kezdték, majd börtönbe zárták. Szabbászt egy fához kötözték, és vaskampókkal szaggatták testét. Szent Szabbász a kínzásokba azonnal belehalt. Trofimot további kínzásra Színád városába küldték. Három napig kellett gyalogolni a lovas katonák mellett, miközben egy olyan cipőt adtak rá, amelybe kívülről szögeket vertek. Így az minden lépésnél újabb és újabb sebeket ejtett a lábán. Mikor megérkeztek Színád városába, ott is börtönbe zárták. Ennek a városnak volt előjárója Dorimedon, aki titokban keresztény volt. Mikor megtudta, hogy Trofimot az ottani börtönbe zárták, fölkereste a rabot, s ettől kezdve gondját viselte. Persze ennek is híre terjedt, s hamarosan őt is elfogták. Miután egyiküket sem sikerült a bálványimádásra rávenni, együtt vezették őket a vadállatok elé. Ám az állatok nem bántották őket, így mindkettőjüket lefejezték. Vasárnap Szent Eusztát vértanúról és családjáról emlékezik meg egyházunk. Igazán kalandos életük volt, az első század végén és a második század elején éltek. Eusztát Titus és Traianus császár hadvezére volt. Jólétben élt feleségével és két fiával. Noha nem volt keresztény, de igazán példamutató életet élt. Egyik nap vadászat közben különös látomása volt. Az Úr Jézus szólította meg, és utasította, hogy keresse meg a városka püspökét, és keresztelkedjen meg. Mikor hazatért, felesége is egy hasonló látomásról számolt be neki. Másnap az egész család megkeresztelkedett. Nem sokára egy újabb látomásban volt Eusztátnak része. Ez a látomás közeli megpróbáltatásáról számolt be. Sokat kell szenvedni, de az álhatatos győzni fog. Néhány nap múlva pestis járvány tört ki a vidéken, Eusztát szolgái meghaltak, állatai elpusztultak, míg Eusztát és családja sértetlen maradt. Eusztát nem esett kétségbe, feleségével elhatározta, hogy hajóra szállnak, s Egyiptomba költöznek. A hajós kapitánynak azonban megtetszett Eusztát felesége, ezért Eusztátot és a két fiút kirakta a hajóból, az asszonyt pedig elrabolta. A hajós kapitány még aznap megbetegedett, s nem sokára meghalt. Az asszony pedig ismeretlen helyen partot érve magányban élte életét. De erről persze sem Eusztát, sem gyermekei nem tudtak. Eusztát tehát folytatta bolyongását két fiával a szárazföldön, mikor oroszlán támadta meg őket. Az egyik fiút magával is ragadta. Míg Eusztát az oroszlánnal hadakozott, a másik fiút egy farkas ragadta el. Így maradt egyedül Eusztát, s élt magányban mintegy 5 évig. Amiről Eusztát nem tudott, az az, hogy a két fiút a vadállatok ugyan magukkal vitték, de nem bántották. S két külön faluban egymástól ugyan elszakítva, de felnövekedtek. Közben Rómában a császár ellen lázadás tört ki. A császárnak megbízható hadvezére volt szüksége. Eszébe jutott régi hűséges katonája, sivatta magához. Mikor nem találták, Eusztát régi barátait vízta meg, hogy kutassanak utána. Azok el is indultak, s nyomozásuk során el is jutottak abba a kis faluba, ahol Eusztát élt. Sőt, éppen az ő házába kopogtattak be, hogy érdeklődjenek utána. De nem ismerték fel őt. Eusztát vendégül látta távolról jött utazókat, felszolgálás közben egy régi sebhelyről mégiscsak fölismerték őt barátai. Azok unszolására végül is elment velük Rómába, ahol visszakapta rangját s egy csapatkatonát. Ebben a csapatban sok újonc is helyt kapott, s amit szintén nem tudott, hogy az újoncok között ott van két fia is. Csak hogy a fiúk sem ismerték meg apjukat, sem egymást. Mivel a fiúk egy sátorban lettek elszállásolva, beszélgetni kezdtek. Egyikük elmondta, hogyan s miként élte gyermekkorát, miként vesztette el édesanyját, s miként ragadta előt egy vadállat. Erről a másik fölismerte bátyját, s örömmel ölelték meg egymást. Csak hogy a hangos beszélgetésnek volt egy fültanúja is. Egy asszony, aki a sátor mellett épp ekkor haladt el. Azonnal rájött, hogy gyermekeire talált rá. Rögtön sietett a parancsnokhoz, hogy adjon engedélyt neki, hogy a csapattal Rómába tarthasson. Mikor a parancsnok előtt beszámolt arról, miképp rabolták előtt, akkor ismertek egymásra a férj és feleség. Ismét együtt volt hát a család. A megpróbáltatásuk azonban még nem ért véget. Mikor a lázadást a hadsereg sikeresen leverte, diadalmenettel vonultak be Rómába. A pogány ünnepségen viszont Eusztát, keresztény lévén, nem akart részt venni. Trajanus császár ezért kérdőre vonta, és mikor ő megvallotta keresztény hitét, a császár azonnal a vadállatok elé dobatta az egész családot. Ám az állatok nem bántották őket. Ekkor egy hatalmas, belül üreges részbika szoborba zárták őket, amit tűzzel felhevítettek, és 3 napig fűtöttek. Így nyerték el a vértanúságot Krisztus után 126-ban. Végezetül a vasárnap ünnepelt kalandos életű Szent Eusztát, vagy görögös néven Eusztáciosz vértanúnak a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. Ki ne magasztalná a te tökéletes jellemedet, Eusztátiosz? Nemes lélekkel elszenvedted az ősgonosz ellenség rohamait. Hitvesed és gyermekeid elvesztésén nem estél kétségbe, inkább jobb hálás szavait hangoztattad. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, mezítelenül is távozom az egyetlen teremtőhöz, s lelkünk üdvözítőjéhez.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Váljon ön is nevelőszülővé! A Szent Istvánról, illetve a Szent Péter és Pálról elnevezett görögkatolikus gyermekvédelmi központ nevelőszülői képzést indít ez év őszén. A képzés részleteit megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Szent Kereszt búcsújára várják a híveket ma délután a Miskolci Nagyboldogasszony püspöki székesegyházban. Az ünnepi szónok Juhász Géza első helynök atya lesz. A szertartás 18 órakor kezdődik. Szeptember 15 és 19 között Máriapócson szervezik meg a keleti katolikus püspökök találkozóját, melynek házigazdája idén a görögkatolikus metropólia. Bár az esemény nem nyilvános, a Máriapócson, Tokajban és Nyíregyházán tartandó szertartásokhoz a hívek is csatlakozhatnak. A szertartások listáját megtalálják a Három Egyházmegye honlapján. A görögkatolikus múzeum is csatlakozik az idei, jubileumi Arszakra Fesztivál rendezvénysorozatához. Szeptember 16-án a múzeum Petrasovszki Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők, dr. Terdik Szilveszter kurátori tárlat vezetésével. A program időpontja szeptember 16-a, szerda, 17 óra. Helyszín görögkatolikus múzeum, Nyíregyháza, Betlen Gábor utca 21. A rendezvény ingyenesen látogatható. Szeptember 19-én szombaton tartják a görögkatolikus búcsút Mátra Verebély Szentkút nemzeti kegyhelyen. A zarándokokat délelőtt 9 órától várják, gyónási lehetőséget is biztosítanak. 10 órától Tamás László katekézisét hallgathatják meg. Az ünnepi szent liturgia 11 órakor kezdődik. A szónok Bubrik Miklós ezüstmisés áldozópap lesz. A szertartás körmenettel zárul. Ebéd után 14 órakor paraklisz kezdődik. Több parókia is zarándokcsoportot szervez a búcsúra, ezért érdemes figyelni a legközelebb lévő egyházközségek hírfelületeit. Hétvégén, szeptember 19-20-án rendezik meg a cigány közösségek búcsúját Máriapócson. A részletes programot és a regisztráció részleteit megtalálják a Három Egyházmegye honlapján. Szeptember 21 és 27 között teremtésvédelmi hetet szervez a nyírmártonfalvai görögkatolikus parókia. A programmal igyekeznek minden korosztályt megszólítani, az eseményt pedig összekötik a templom undabar megszépítésével. A teremtésvédelmi hét zárásaként Fülöp érsek metropolita atya látogat el a közösséghez, hogy megáldja a megújult templomkertet és parókia épületet. A Szent Liturgia alkalmával lesz Szaploncai Márk atya beiktatása is, akit Fülöp metropolita 2026 nyarán nevezett ki az egyházközség parókusává. Fülöp atya 9 órától az útrenye szertartását vezeti, a püspöki szent liturgia pedig 10 órakor kezdődik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ifjúsági imaestet szervez a Nyíregyházi Egyházmegye ifjúságpasztorációs irodája szeptember 24-én. Szeptemberben nem csak az iskola és az egyetem indul el, hanem a közös találkozások ideje is elérkezett. A Kezdet elnevezésű ifjúsági imaest pont arról szól, ami a címében is benne van. Egy friss, tiszta lapról, új célokról és a közös út elindításáról. A pörgős hétköznapok és az iskolai hajtás közepette mindenkinek kell egy hely, ahol megállhat egy pillanatra, ahol a valódi közösség erejével és felemelő gondolatokkal töltheti fel a lelki aksiait. Ez az este rád vár. Akár a barátaiddal érkezel, akár egyedül, biztosan nyitott szívre és jó közösségre találsz. Időpont 2026. szeptember 24-e, csütörtök 17 óra. Helyszín Nyírbátori görögkatolikus templom. Részletek a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján. Hazatérünk az Isten szülő oltalma alá. Október 3-án újra szentelik a több mint 100 éves, megújult debreceni Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékesegyházat. Szeptember 28-tól október 2-áig minden nap 13 és 18 óra között templomlátogatási lehetőséget biztosít az egyházközség. Az újra szentelési ünnepséget október 3-án a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják, melyre szeretettel várják a híveket. Diakónus szentelésre készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Ábel püspök október 4-én szenteli diakónussá Mosztocki Sándor lelkipásztori kisegítőt Újfehértón a görögkatolikus templomban. Imádkozzunk a szentelés előtt álló testvérünkért. Idén is lesz apák zarándoklata. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A zarándokok a Debrecen Csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomból indulnak útnak október 9-én, pénteken 7 óra 30 perckor. Nyíradonyban szent liturgia, majd közös vacsora várja a megfáradt vándorokat, akik másnap érkeznek meg Mária Pócsra. Október 11-én a szent liturgiához is lehet csatlakozni. Jelentkezni a 0630 74 96 219-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen lehet. További részletek a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
2: Amikor már minden elvégeztetett. Robert Tamási írása. Akár épp most kezdjük a pályafutásunkat, akár már a végéhez közeledünk, milyen a jövőképünk? Ha előre megírhatnánk annak összefoglalóját, amit reményeink szerint elérünk vagy elértünk, mi szerepelne benne? Mindannyian különböző szemlélettel közelítünk a munkánkhoz, eltérő célokkal és törekvésekkel. Egyesek számára a pénz az elsődleges. Minél többet szeretnének keresni, minél hosszabb ideig. Másoknak hasonló a célja azzal a különbséggel, hogy ahhoz kell a pénz, hogy kényelmes nyugdíjuk legyen, és azt tehessék, amit igazán szeretnének. Számukra a munka elsődleges célja az a nap, amikor végre abba hagyhatják. Vannak, akik szakmai előmenetelre törekednek. Feljebb szeretnének jutni a vállalati ranglétrán, vagy sikeres vállalkozást akarnak felépíteni. Sikerre és elismerésre vágynak. Mások pedig azért dolgoznak, mert valóban örömüket lelik a hivatásukban. Ők megtapasztalják azt, amit a Biblia így fogalmazott. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Bármilyen céljaink vannak a munkánkban, mindenképpen törekedjünk azok megvalósítására, és készítsünk hozzá tervet. De amikor minden elvégeztetett az általunk végzett munkával kapcsolatban, mi marad utánunk? Ezt a kérdést Patrick Morley vetette fel. Ő író és előadó, aki a férfiakat érintő kérdések szakértőjének vált ismerté. A héten néhány régi dokumentumot nézegettem, amikor rábukkantam Morley egyik évekkel ezelőtti a közösségi médiában megjelent gondolatára. Ma reggel megpróbáltam felidézni annak a rendkívül sikeres üzletembernek és ikonikus filantrópnak a nevét, aki a floridai Tampában élt, és az ottani futballcsapat tulajdonosa volt. A neve állandóan szerepelt a hírekben, sokkal ismertebb volt, mint amennyire te vagy én valaha is leszünk, mégis 10 évvel azután, hogy utoljára hallottam a nevét, már nem tudom felidézni. És sokan vannak még hozzá hasonlóak. Én sem emlékszem a férfi nevére. Lehet, hogy sok jót tett anyagi lehetőségeivel és befolyásával, de a népszerűség és a hírnév mulandó. Legyen szó népszerű előadóművészről, tehetséges zenészről, ismert vezérigazgatóról, ünnepelt sebészről, neves ügyvédről vagy kiemelkedő sportolóról, előbb-utóbb mindannyiunk számára véget ér a reflektorfénybe töltött idő, és valaki más veszi át a helyünket, hogy élvezze a maga napfényes időszakát. Így hát Morley kérdése ez. Ki fog emlékezni a nevünkre 10 évvel a halálunk után? Erre nem könnyű válaszolni, mégis kiváló kérdés ahhoz, hogy felállítsuk életünk prioritásait. Isten Ézsaiás prófétát használta arra, hogy megtérésre hívja Izrael népét. Bár az izraeliták gyakran voltak makacsok és engedetlenek, az Úr soha nem feledkezett meg a velük kötött szövetség ígéreteiről. A prófétán keresztül ezt mondta: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Először is fontos, hogy soha ne felejtsük el, Isten arra hívott el bennünket, hogy őt szolgáljuk, és részt vegyünk örökkévaló céljaiban. Másodszor pedig nincs nagyobb befektetés annál, mint hogy az életünket másokba fektetjük. Bemutatjuk nekik Jézus Krisztust, és segítünk nekik növekedni a hitükben, hogy ők is továbbadhassák másoknak, ahogyan Pál apostol buzdította pártfogoltját, Timóteust. Amit tőlem sok tanú előtt hallottál, add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasok lesznek.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják. Szeptember 18-án 16 óra 35 perctől lélek jelenlét. A mai világban nehezen érthető, ha egy közgazdász házaspár biztos egzisztenciával a háta mögött egy nap útra kell és Peruba missziót vállal. Az is nehezen érthető, miért és kinek van szüksége misszionálisokra a 21. században. A szicíliai Giovanni Salerno atyát követte a bakonyi házaspár is, amikor csatlakoztak a szegények szolgái missziós mozgalomhoz, hogy a szegény emberek testi megmentéséért és lelki üdvéért dolgozzanak. A mai műsorban erről mesélnek a hallgatóknak a bakonyi házaspár. Szeptember 15-én tisztás. Hogyan lehet életigenlőnek maradni egy megváltozott élethelyzetben, és mi adhat erőt, amikor mindent újra kell gondolnunk? A Mária Rádió függőségről mindenkinek tisztás című műsorában az elfogadásról, az apaságról, a családról és a közösségről beszélget Andrássev Dávid Igorral, a műsorvezető pedig Pap Ákos. Tartsanak velünk szeptember 15-én, kedden, 20 óra 16 perctől.
1: Mindig időszerű, tanév kezdés idején különösen is átgondolni, hogyan viszonyulunk keresztény és magyar jövőnk szempontjából a fiatal generációk neveléséhez, helyzetéhez. Mindannyian érintettek vagyunk, hiszen ebben a nagy kirakós játékban mindenkinek helye és szerepe van. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Ez mindenki szent hivatása, feladata, ebben mindenkinek személyes felelőssége van. Az imaóra új időpontban 16-án, szerdán 21 óra 5 perckor hallható a Mária Rádióban.
0: Szeptember 16-án 20 óra 16 perckor ismét jelentkezik dr. Bodó Péter művészettörténész és Bodnár Anita műsora, a napsugaras tornyok. Ebben a részben két protestáns és két görögkatolikus templomról lesz szó. A műsort a budavári evangélikus templommal kezdjük, ahonnan a kőbányai református templomhoz megyünk, majd képzeletben ugrunk egy nagyot kelet felé, hogy láthassuk a Miskolc.
2: Mária Rádió.

0: Itthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Tovább boncolgatjuk azt a témát, hogy nagy kamasz kirepül a családból, középkorú vagy annál idősebb szülők maradnak magukra, hogyan oldják meg ezt a helyzetet, milyen gondok, nehézségek jelentkeznek, amelyek ránehezednek akár a középkorú vagy annál idősebb szülőkre, akár vissza is hat, és a kamasz gyereknek az életét bonyolítja. Szeretettel köszöntik a kedves hallgatókat a műsorvezetők.
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán.
2: Az elmúlt alkalmak során már végig veséztük közösen azt, hogy amikor elválnak a szülők, akkor az milyen nehézséget okoz, és természetesen sokféleképpen megérthető, és érthető az, hogy valahogy valaki így dönt, de hát mégis sokféle nehézséget ró a családban nevelkedő gyerekekre, vagy a családban nevelkedő kamaszokra különösen is. De valahogy még arról nem beszélgettünk, hogy mi történik, amikor igaziból két ember egymás mellett dönt, és végül is kitartanak a kapcsolatukban, viszont a gyerekek is érzékelik, hogy sok nehézség van, vagy egyszerűen tényleg nehéz a kommunikáció, sok a veszekedés, sok a félreértés, vagy az egymást meg nem értés, vagy a szeretetlenség, hogy vajon az hogy hat a gyerekek kapcsolataira, vagy hogy hat az ő párválasztásukra?
1: Nagyon érdekel azért ez a kérdés is, meg az is, amit hát esetleg te is végig gondolhatnál, vagy mondhatnál róla valamit, hogy vajon egyáltalán gyerekek, kisebbek, vagy aztán kamaszok, vajon milyen képet építenek magukban a saját szüleiknek a házasságáról. Nagyon közel vannak ehhez, de az mégsem az ő házasságuk. Az a házasság az azért a két emberé, akik házasságot kötöttek, és az valamiképpen bármilyen közel is van ehhez hozzá, bárki emberfia, legyen az ő gyerekük, vagy papbarátjuk, vagy akárki, azért mégiscsak mindenki más kívül áll ezen a kapcsolaton. Nekem egy kicsit az a benyomásom, hogy persze attól függően, hogy a kamasz hogyan kamaszodik, vagy milyen egyéniség, elképzelhető, hogy hát olyan érdekes képet alkot a szülei házasságáról, hogy hát ezek itt mindjárt elválnak, vagy hogy itt valami nagyon nagy baj van, vagy őrült nagy gáz van a mi családunkban. És hát elképzelhető az, hogy azok az emberek, akik pedig hát annak a családnak az alapját rakták le a saját házasságukkal, azok hát egyébként persze hát küszködnek egymással is, meg a saját életükkel is, meg mindenki, de hát amúgy nagyjából stabilan helyt állnak a kapcsolatban is, meg hát a családi életükben is, meg hát amúgy egyébként az életben. Tehát majd úgy esetleg érdekelne az, hogy mit éltél meg ezen a szinten, vagy ezen a téren, hogy gyerekek hogyan alkotnak egyáltalán képet a saját szüleik házasságáról, de minden esetre azért az biztos, hogy a gyerek a kamaszkorban aztán persze nagyon érzékeny is tud lenni, fiú meg lány máshogy érzékeny, de ez is érdekes téma lehetne, de hát biztos, hogy reagálnak arra, hogyha esetleg a szülei kapcsolata az megnehezült, megromlott netán, még akkor is, hogyha ténylegesen nem válnak el. Na most az egyik, amiről talán már volt szó, hogy sok fiatal nő föl ilyen körülmények között, és nem csak a saját szüleinek a kapcsolatát látja, hanem hát tágabb körben is körülnézve azt tapasztalja, hogy tulajdonképpen vonzó példát házasságra, családi életre nem igen lát. Tehát, hogy ez biztos, hogy nagyon-nagyon elbizonytalanítja őket, és hát nagyon komoly, jólelkű fiatalokkal beszélgettem, akik ezt így elmondták, és tulajdonképpen aztán persze próbáltam biztatni, hogy hát ebben azért nem öröklődnek feltétlenül a minták, tehát azért, mert a szüleink valamit elhibáztak, vagy netán elváltak, abból még nem következik az, hogy a gyermekük is ugyanazt el fogja rontani, vagy ugyanúgy el fog válni, de hogy ez nem könnyű kérdés egy fiatalnak, és aztán persze most így konkrétan emlékszem valakire, aki hát utána aztán mégiscsak házasságot kötött, meg lett három gyereke, és hát tényleg most már 10-15 éve végül is nagyon szépen élik a családi életüket, de hogy az indulás az váratott magára, tehát ez, akiről most beszélek, ez végül is 50 év körül van, és bőven 30-on túl kötött házasságot. Ez persze manapság nem annyira ritka, egyébként ez egy hölgy, és a férje még fiatalabb is egy pár évvel, tehát sok szempontból talán kuriózum, de hogy ő benne van egy ilyen melegszívűség, meg családcentrikusság, de valahogy egyszerűen hosszú idő volt az, amíg hát rászánta magát arra, hogy házasságra lépjen, vagy hogy bátorságot gyűjtött ahhoz, hogy hát talán annak ellenére ebbe érdemes belevágni, hogy fiatal korában olyan épp családra mintát maga körül egyáltalán nem látott. A másik, ugye nyilván a kamasz egyénisége sokszor olyan nagyon változékony is, meg nehezen kiszámítható, vagy nehezen megragadható, hogy éppen milyen fázisban van, azért az megint csak nagyon gyakori, hogy ha egy házasság megnehezül, tehát mondjuk belejutnak egy krízisbe, és hát esetleg az jó hosszan el is tart, akár évekig, nagyon sokszor az a gyerek hát erre úgy reagál, hogy belemenekül egy korai, és egyébként hát nem is túl szerencsés választás alapján létrejövő párkapcsolatba ő maga is. Hát erre persze rengeteg példát tudok mondani. Voltak olyan diákjaim, ahol például a betegség lépett föl. Tehát, hogy a szülei egyike hát nagyon-nagyon tartósan beteg lett. És mondjuk más ilyen hasonló egészségügyi probléma is volt a szűk családban. Tehát ott sem váltak el, de hát effektíve megnehezedett a kapcsolat, vagy hát nem jutott elég figyelem erre a gyerekre, és erre aztán tényleg az adott kamasz bár reagálhatott volna úgy, hogy akkor bizonyos funkciókat ő átvesz, vagy akkor gondozza a testvéreit, és nem azért nem tette ezt meg, mert ő rossz gyerek, vagy rossz ember, hanem hát egész egyszerűen a kamasz korában ez valahogy olyan ilyen érzelmi mínuszt okozott, hogy hát arra valami megoldást úgy érezte, hogy találnia kell, és hát akkor erre egy korai párkapcsolatot keresett. Aztán olyan házaspár is volt, ahonnan mondjuk több gyerek is járt hozzánk, és hát hosszú időre ők egymással kerültek válságba, tehát ott nem betegség jellegű probléma volt, és akkor azt lehetett megfigyelni, hogy egy időben három gyerek is járt hozzánk abból a családból, hogy végül is egyik is belemenekült egy abszolút korai párkapcsolatba, a másik is, a harmadik az nem. Tehát, hogy nem feltétlenül törvényszerű ez, de hogy hát egész meghökkentő történetek is voltak, hogy hát már gimnáziumban tulajdonképpen azért hát ilyenre is tudunk példát, hogy akár össze is költöznek fiatalok, vagy hát ez, akiről én beszélek, ez történetesen épp, hogy betöltötte a nagykorúságát, akkor hát polgárilag házasságot kötött valakivel, akivel abszolút nem kellett volna, és hát aztán utána persze szerencsére hát egyházi házasságkötés nem történt, és hát utána aztán akkor ezt felszámolták, ezt a polgárilag megkötött házasságot, és hát aztán utána persze megtalálta, hál' Istennek, az élete párját, és hát jelenleg szépen nevelik az öt gyereküket, de hogy nem volt egyenes út ide, és valószínűleg ezt a menekülést bele egy kapcsolatba, ez sajnos a szülőknek a megromlott kapcsolata is hát indukálta. Szóval arról van-e mondandó, hogy biztos van, hogy kamasz gyerekek esetleg egészen máshogy látják, vagy ítélik meg a saját szüleik házasságát, mint ahogy ez belülről feltűnik.
2: Valószínűleg kiskorban egy olyan felhő veszi körül ezt a témát, tehát, hogy szülő az egyetlen olyan nagyon megbízható felnőtt a gyerek közelében, akit hát lassan itt a kamaszkor elején kezd bekritizálni. Szerintem jól teszik, ha kritizálják a szüleik kapcsolatát. Az is lehet, hogy még néha a szülőknek is segít.

0: viccekedés szintjén ezt a dolgot. Ugyanez a gyermekünk volt az, aki ordítani kezdett tiszta erővel, ott nem tudott elmenekülni, hogy ezt azonnal hagyjuk abba. Ez azonnal hagyjátok abba. És ez valami félelmet fejez ki szerintem a gyerek részéről, hogy ez túl sok, hogy ő ezt egyszerűen nem bírja el. Valószínűleg a gyerekek azt szerették hinni, hogy a szüleik házassága az jó. Hogy ez egy fészekmeleg dolog, és hogy ott jól őrködnek a szülők e fölött, és amikor avval szembesülnek, hogy hát itt ilyen csaták, párbajok vannak, akkor lehet, hogy valakit ez rettenetesen megijeszt. És hát volt olyan helyzet, amikor úgy gondoltam, hogy nekem nagyon igazam van, nem tudom, én nagyon szerveztem valamilyen programot a férjemmel, a gyerekek tudtak róla, és akkor váratlanul kiderült, hogy a férjem valami mást, vagy eligérkezett, hogy a szüleit látogatja, ami szintén egy szép és szent dolog, de akkor az hirtelen nekem egy ilyen megdöbbentő élmény volt, és akkor tudom, hogy a gyerekeim kifejezték, hogy hát ez így nem mehet tovább, hogy ez teljesen lehetetlen. De akkor meg már azt éreztem, hogy akkor, ha most én ebben nagyon beleállok, mint az ég a sziklába, hogy már pedig nekem most itt igazam van, akkor viszont a gyerekek felé mutatok egy olyan tükröt, hogy hát itt valami nagyon nem működik, és akkor próbáltam én is nagyvonaluskodni, hogy hát ezt az egész én sem gondoltam, komolyan mindegy, jó, ez így, ahogy van. Tehát néha szerintem valahogy le is kell a gyerekeink kedvéért is szállnunk bizonyos lovakról, hogy na hát most akkor engem mekkora bántás ért. Szóval jó az, hogyha kifejezhetik, ez egy tükröt tart nekünk is. Volt olyan eset, hogy nekem eszem ágában nem volt volna valahova elmenni a férjemmel kettesben, de a gyerekek azt szervezték, hogy most már menjünk mi el kette. Mert valahogy ez jutott eszükbe, ők azért korban nincsenek nagyon távol egymástól, négyen vannak, és akkor azt gondolták, hogy az a normális, hogy egy házaspár sokszor elmegy kettesben. Ez úgy megbeszélték egymás közt, mi kaptunk egy ultimátumot, hogy akkor most menjünk. Ezt egy karácsonyi ajándékként kaptuk, hogy nem tudom, valahova eltúráztattak minket. Ez teljesen abszurd volt akkor, hogy ezt véghez vinni, de igaziból megcsináltuk az ő kedvükért, nagyon jól éreztük magunkat, egy kicsit túl nagy volt a túra, meg úgy éreztük, hogy túl van szervezve, de aranyos volt, kedves volt, és azt gondolom, hogy nekik ez fontos volt, hogy az ő általuk tartott tükörbe mi belenézünk, és azt mondjuk, hogy jó, oké, hát úgy gondoljátok, hogy többet kell kettesben lennünk, akkor tegyünk így. Szóval valami kis rugalmasság szerintem a szülők részéről is fontos. Én egy közelről végignéztem így a múltban egy olyan válást, amikor szerintem fontos volt az, hogy a gyerekek sose merték megfogalmazni a kritikájukat. Sose lehetett kimondani az apjukról mondjuk, hogy nagyon elszállt, hogy nagyon öntelt, vagy nagyon maga körül forog. Tehát, hogy valamiért ki tud alakulni, és ezt az lehet, hogy ezt nem lehet megváltoztatni, vagy dehogy ez nagyon nehéz, hogy ki tud alakulni egy szülőről, vagy egy szülőpárról, hogy ez egy totálisan tabu, az hogyan vélekednek a gyerekek. Valószínűleg ez mind küzdelmes a szülőnek is, hogy a gyereke hogy vélekedik, a gyereknek is, hogy a szeretné jobbnak gondolni a szüleit, de kőkeményen kiderül, hogy azok is nagyon csak úgy botladoznak, akár a házasságuk terén, akár az élet más területén, de az jó, hogyha legalább elmondhatják, vagy kifejezhetik ezt, és akkor mindenki elfogadja, hogy hát ez a vélemény is létezhet.
1: Azért ez valószínűleg nagyon fontos, hogy egy kamasz gyereknek, de és kisgyereknek is természetesen, azért ez egy alapvető biztonságot ad, hogy a szülei kitartanak egymás mellett, és ez nagyon alapvető igény, és valószínűleg ehhez képest könnyebben átlépnek, vagy elsiklanak a egyéb kisebb-nagyobb hibák fölött, amik előfordulnak, a másik pedig hát az is nagyon fontos, hogy a kisgyerek tényleg hát felnéz a szüleire, valószínűleg akkor a szüleinek így a házassága is számára egy ilyen megingathatatlan szentség, de azért később is ez fontos, viszont azért a kamaszkorban, amikor meg hát bejön a kritika, akár tehát a szülők felé is, akkor jó az, hogyha el is tudja ismerni a felnőtt ember a saját hibáját. Szerintem az önkritika és a humor az szintén nagyon-nagyon fontos, tudjunk nevetni a saját hibáinkon, vagy valahol egy kicsit talán hagyni, hogy az gúnynak, vagy a tréfának a tárgya legyen a jó ízlés határain belül, és hogy ez valószínűleg akkor nagyon sokat segít abban, hogy a gyerek a félelmeit akár ki tudja mondani, vagy a szüleinek is alkalomattán tükröt tartson.
0: Említetted azt, hogy a nehézségeket néha úgy tudja feldolgozni egy fiatal, hogy belemenekül egy korai párkapcsolatba. Ennek nyilván lehetnek hátulütői. Viszont az egy elég általános kép, ami szerintem egy kórkép, tehát mint a felbukkan a koronavírus, és akkor azzal küzdünk. Én nagyon gyakran látom azt, hogy sok család küzd azzal, hogy nemhogy belemenekül egy párkapcsolatba a gyermeke, hanem nem keres párt, vagy ha talál is, akkor is azt inkább úgy elengedi, és úgy megmarad otthon, valahogy ezzel a jó érzéssel, hogy hát akkor ott biztonság.

0: dologban van, nem kezd bele az új életbe, nem kezd munkát keresni, nem kezd egy párkapcsolatot építeni addig-addig, hogy egy házasság születhetne belőle. Utalhatunk erre úgy, mint mama hotel jelenség, hogy ott megragadnak a gyerekek a szülőknek a fészkében. Nem tudom, erről a jelenségről neked mi az érzésed? Én érzem csak úgy, hogy ez elég gyakori mostanában, vagy pedig te is úgy látod, hogy ez gyakori, és hogy mi lehet ennek az oka?
1: Hát valószínűleg, hogyha egyszerűen csak a saját diákjaimat nézem, akkor is azért szép számmal van ilyen, aki úgy nehezen indul el az életbe, vagy egyszerűen csak nagyon későn. Hát az oka, hát erről ma szerintem rengeteg szó esik. Tehát, hogy minden csapból szerintem ez a téma folyik, hogy mama hotel. Tehát, hogy itten az okokat szociológiailag vagy pszichológiailag lehet, hogy nem tudjuk ebben a műsorban földeríteni, vagy hát én nem vagyok azért se szociológus, se pszichológus. De hát egyfelől azért azt gondolom, hogy nem olyan könnyű a mai fiatalnak több szempontból. Tehát, hogy egyáltalán az ő belátása a jövőjére nézve az valószínűleg sokkal több bizonytalanságot tartalmaz, mint mondjuk az én időmben. Tehát az én időmben azért egy középiskolás diák, vagy ha éppenséggel szakmát tanulni ment, akkor az általános iskola végén is akár abban a tudatban gondolkozhatott a pályaválasztásáról, hogyha ő kitanulja a vízvezetékszerelő szakmát, vagy kitanulja a gyógyszerész szakmát, vagy akármit, akkor ő ebből nyugdíjba fog menni. És tulajdonképpen persze aztán bebizonyosodott, hogy az én generációm is alaptalanul gondolta ezt, mármint hogy nem igazolódott ez be, de hát ez pont az én generációmnak jelentett egy óriási sokkot, vagy hát a nálamnál mondjuk 5-10 évvel idősebbek számára, hogy ő ebben a tudatban indult el a továbbtanulás vagy a pályaválasztás irányában, és utána azzal szembesült, hogy egyébként az ő munkája az nem kell senkinek. És hogy ezt a munkaerőpiacon nem tudja eladni, és akkor a munkanélküliséggel, meg hát az ebből következő ínséggel és depresszióval nézett szembe. Tehát, hogy ebből a szempontból úgy érzem, hogy a fiataloknak, mai gyerekeknek az, hogy mit hoz a jövő, az iszonyatosan bizonytalan. Nyilván az, hogy a házasságok válsága is nagyobb számban jelentkezik, sokkal több a válás, mint mondjuk 40-50 évvel ezelőtt, az azt erősíti, hogy ez nagyon lutri, ez az egész házasság. Hogy ebből ez vagy lesz, vagy nem. És hogy akkor ő esetleg arra fizet be, hogy boldogtalan legyen. Tehát, hogy ezek azért nagyon szorongató dolgok. És hát aztán persze a fiataloknak mindenféle szorongásáról már beszéltünk, klímaszorongás, vagy háborús szorongás, ami most ugye megint egy új jelenség, de az utóbbi években azért hát ez is rájuk rakódik, hogy azért nem könnyű ezeknek a mai kamaszoknak. Na most, tehát hogy ez, hogy ő a biztonságot keresi, vagy ha valami biztonságot talál, akkor ahhoz ragaszkodik, mint részeg a kerítéshez, azért ennek szerintem millió ilyen oka van. Nyilván a másik ok, amiről hát szerintem szintén sokat beszéltünk már, az meg hát maga a nevelés. Nem tudom, hogy érzed azt, hogy persze minden szülő szeretné, hogy a gyereke az talpra esett, önálló, felelősségteljes legyen, de hogy egyébként, mintha nem mindenben erre nevelnénk. Nem tudom, hogy ezt hogy látod.
0: Drámának érzem azt, hogy valahogy annyira mindent meg tudunk adni a gyerekeinknek anyagilag, és igyekszünk is. Valahogy azt érzi a mai szülő, hogy az elsődleges feladatom, hogy mindenben kiszolgáljam a gyerekét. Fuvarra van szüksége, viszem. Este 10-kor még át kell vinni a, nem tudom, egyik edzésről a másik helyre, akkor is viszem, hogyha mondtad a történetet, meg kell védeni őt a pedagógustól, az igazgatótól, a barátjától, a valakitől, akkor mindenbe beletenné a szülő a maximumot, és közben valahol azt veszi el a gyerektől, hogy akkor ő bátran neki menjen, és meg kelljen keresnie mondjuk a zseppénzéből, hogy abból szedjen össze pénzt a nem tudom, új biciklire.
1: Vagy dolgozzon például, és abból legyen esetleg egy kis nyári munka.
0: Így gondoltam, hogy tehát, hogy amit neki kell valamiért megdolgoznia, vagy egy utazásért, Hát a szülők elmennek és nyaralnak akárhol is, a gyerek az csak megszokja, és igaziból nem ő tett érte valamit. Tehát, hogy nagyon kevés esetben van a gyereknek tényleg úgy lehetősége megdolgozni. Egyébként a tanulásban is ezt érzem, hogy állandó botrányok vannak, hogy ez a tanár miért nem adott jobb jegyet, neki ez pontot ér majd már év végén.
1: Miért azt a feladatot adta?
0: Nem, miért ad ennyit? Miért van ennyi feladat, a gyerek túl van terhelve, szóval, hogy a szülő állandóan meccset vív, vagy hogy mondjam, nem tudom én, küzdelmet vív különböző frontokon a gyereke védelmében. És nem küldi ki a frontra. Ezekben a harcokban egy 14, 15, 16 évesnek már kéne gyakorlatot szereznie, hogy megpróbáltam én megszervezni ezt a dolgot, nem sikerült, akkor lehet, hogy több munkát kell beletennem, nem kaptam ötöst, akkor nem a tanára hibás. Tehát nagyon-nagyon elcsúszott ez valahogy szerintem általánosan, és valahogy ebben a helyzetben annyira kiszolgáljuk a gyermekeinket, hogy valahogy ez a lábra kelsz és elindulsz, ezt is úgy szeretnénk, ez már viszont nem lehet. Nem tudjuk helyettük azt a munkát elvállalni, nem tudunk helyettük szülni, nem tudunk helyettük felnevelni gyerekeket, szóval itt egyszer csak vége szakad ennek azon a ponton, hogy na akkor kirepülés. Hogy lehet segíteni a gyermekünket, ha azt látjuk, hogy így egy kicsit megrekedt ebben a kérdésben, amit lehetett már megadta a szülő az ő számára, már talán egy diplomát is zsebretett. Hogy lehet segíteni, hogy útra keljen?
1: Például én jó ötletnek tartom azt, hogyha mondjuk megfogalmazódik azért, ha diplomás gyerekről van szó, azért az az elvárás, hogy hát dolgozzon. Tehát, hogy egész egyszerűen ezt azért úgy lehet mondani, hogy azért akkor valamire ezt használjuk, és hát, hogy amikor az a gyerek önálló, állandó keresettel rendelkezik, nem arról van szó, hogy most elment két hétre nyári munkára fagylaltot kimérni, és akkor ott keresett egy kis zseppénzt, hanem mondjuk munkába állt, és még otthon lakik, hogy akkor arról, hogy ő hogyan járul hozzá a háztartás költségeihez, azt szerintem az jó, ha téma. Na most akár úgy is, hogyha az a szülő megengedheti magának, hogy azt mondja, hogy hát gyerek, a mi fizetésünknek nem tudom, 20%-a az elmegy a nem tudom én mire, rezsiköltségre, meg a lakás föntartásra, vagy erre-arra, hát akkor te is 20%-ban, hát légy szíves a fizetésedből, ehhez járulj hozzá, és ha megengedheti magának, akkor jó teszi persze az a szülő, hogyha mondjuk ezt nem magának gyűjti, vagy elkölti, hanem hát félreteszi ennek a gyerekének a későbbi támogatására, hogy lakásba szerzésben, vagy önálló életkezdésben segítse, de azért ezzel együtt az szerintem hát valamit üzen a gyereknek, hogyha ezek ilyen elvárás szintén megfogalmazódnak feléje, hogy nem csak, hogy dolgozzon, hanem hát az is, hogy ugyanakkor meg a közös költségekhez immáron járuljon hozzá. Hát ez egy elem valószínűleg. Nyilván talán lehet, hogy itt is el lehet kezdeni, ezt korábban kezdeni, tehát hogy például akkor valami kisebb cél, hogyha megfogalmazódik akár egy utazás, vagy hogy ő fényképezőgépet szeretne, vagy számítógépet, vagy valamit, hát hogy akkor esetleg ahhoz ő is járuljon hozzá, akár a saját kis félretett pénzéből, akár úgy, hogy vállal valami nyári munkát diákként. Nyilván még korábban persze az, hogy a tanulmányi eredményeit hogyan teljesíti, hát azért ott is meg lehet azért fogalmazni, hogy hát azért apád, anyád se kettes szinten állt helyt a munkahelyén, tehát hogy akkor azért lehet, hogy a vizsgákban is egy kicsit meg lehet célozni magasabb osztályzatot, nem csak azt, hogy görbüljön. Tehát időben kell szerintem ezt kezdeni, és ezt is jó ötletnek tartom, hogyha ez anyagilag is kérdéssé válik, hogy most akkor hogyan kezdi ez a gyerek a fiatal felnőtt korát. Hát abban meg, hogy most ő párt keressen, vagy egyéb, hát abban biztos, hogy inkább a támogatás marad, tehát azt nem lehet helyette keresni, vagy nem lehet elvárást támasztani, hogy most akkor egy évben belül te akkor nem tudom, nősülj meg, vagy mennyi férhez, de hát mondjuk biztatni, bátorítani, azt viszont lehetséges. Valahol talán azt is időben kell kezdeni elhitetni egy gyerekkel, vagy kamasszal, hogy hát édes fiam, édes lányom, hát te azért parti képes vagy. Hogyha mondjuk ilyen téren esetleg alacsony az önbizalma, akkor nem baj, hogyha mondjuk én volt, hogy így beszélgettem korombeli férfi emberrel, aki hát a lányával volt ugye hasonló gondban, és hát mondtam neki, hogy hát vidd el egy étterembe, vacsorázzál meg vele kettesben, mondd meg, hogy iszonyú büszke vagy, hogy eljött veled, és vele mehetsz végig az utcán, tehát mondjuk jó értelemben, hát egy apa kicsit így udvarolhat a lányának, pont azért, mert ő ezt minden cél vagy hátsó szándék nélkül önzetlenül meg tudja tenni. És azért ez adhat egy önbizalmat egy olyan lánynak, aki esetleg ebben hiány szenved, és mondjuk akkor kevésbé lesz kiszolgáltatva mondjuk a fiúktól jövő megjegyzéseknek, akár vagy hát éppenséggel talán kicsit bátrabban vág bele a párkeresésnek a nehéz folyamatába.
0: Én még emlékszem olyan tételekre, hogy 14 évvel idősebb bátyám hazaadta az ösztöndíjának egy bizonyos százalékát, hiszen akkor azzal segítette a család életet. Ma már az ösztöndíját eszébe nem jut egy fiatal egyetemistának hazaküldeni vagy hazaadni részlegesen. Nyilván tisztelt a kivételnek, ahol ez megesik. A legtöbb esetben azt látja a gyerek, hogy a szüleim el vannak enélkül a pénz nélkül. Most ez az én zseppénzem, ezért én megdolgoztam, én tanultam, én valami jegyeket szereztem. Nem érzi, hogy meg kell dolgozni a dolgokért, hanem kicsit úgy ajándékban van minden.
1: Ennyi fért a mai műsoridőnkbe. Elköszön a két műsorvezető.
0: Rubovszki Ré, Bodó Mária.
1: És Lukovics Milán.
2: Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
3: Híreink következnek.
4: Pécsre látogat Timothy Radcliffe, bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szervezője. Nyíregyházán és Szolnokon is bemutatkozik a Debreceni Szenior Egyetem. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. 2024 végén bíborossá kreálták. Egyedül nem püspök, választóként vett részt 14. Leó pápává választásán. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. 2017-ben indult Szenior Egyetem, idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tart előadásokat. Jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, valamint az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értéket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja az MT. A tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését. Természetesen minden korosztályból várják az érdeklődőket. A 10. Szenior Egyetem Nyíregyházán kezdődik, majd Debrecenben és Szolnokon folytatódik. Az 5 alkalom közül az első előadás szeptember 18-án Pál Dénes általános rektor helyettes tartja a Néma gyilkos magas vérnyomás betegség címmel. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotás szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán, EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az isteni szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetesnő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált, világszerte ismerté. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
3: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, a négy magyar nyelvű Mári Rádió közös szentmiséjén szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Mári Rádió budapesti szerkesztőségének a kápolnájából Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén. Szent Keresztről települések is vannak elnevezve, ott, ahol valószínűleg a templom titulusa az ez. Karom Szent Kereszt például, vagy Bükk Szent Kereszt, és bizonyára vannak további hasonló nevű települések. Hagyomány szerint megtalálta a Krisztus keresztjének a maradványait Szent Ilona császárné Jeruzsálemben, és ez ennek az ünnepnek az eredete. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünk között.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget, attól, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesse, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! A Szent Kereszt megtalálása, felfedezése nyilván régen történt, és aztán a 21. századi eszünkkel persze kérdezhetjük, hogy biztos ez, valóban azt a keresztet találták meg. De a kereszt az nem csak tárgy, nem csak egy számunkra fontos személy halálának vagy kínszenvedésének az eszköze, persze, mint ilyen magát a tárgyat is, hát valami fajta kegyelettel vennénk körül, de hát ezen túl jelkép, szimbólum. Hogy mit szimbolizál, mit jelent, hát annak meg nagyon-nagyon sok rétege van. Ugye akár a mai evangélium, hogy Jézus ezt vállalta, értünk. Hogy ahogy Szent Pál ott a Filippiekhez írt levélben leírta, az is nagyon szép volt, hogy hát hogy hogyan testesült meg az Isten fia, hogyan lett emberré, hogyan mondott le az isteni kiváltságairól, és jutott el hát az emberi életben, történelemben a legeslegutolsó helyig, hát a keresztig. És hogy innen viszont Isten felmagasztalta, ugye megint visszatérünk az evangéliumhoz. Tehát ez is benne van a keresztben, mint jelképben. Ott van benne Istennek a megbocsájtása, a minden határon túlmenő szeretete. És az is, hogy hát ez nem valami egyszerű összeesküvés volt Jézus ellen. Persze emberileg az, de ugyanakkor az ő számára sem volt ez a kereszt kikerülhető, nem volt valami egyszerűbb út, hanem az ő számára is ezen keresztül vezetett az út a föltámadásba, és hát bennünket is ezen így vezet. Tehát a kereszt Jézus megdicsőülésének is a szimbóluma, ő maga is így beszél erről, most dicsőül meg az emberfia. Nem mint hogyha a kereszt vagy a keresztre feszítés az a maga naturalista elképzelése szerint hát ne lenne borzalmas, hanem hogy mégis itt válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy tulajdonképpen Jézus mit vállalt értünk, mit tett értünk. A kereszt a mi megváltásunknak is, vagy az örök üdvösség lehetőségének is a jelképe. Tehát nagyon-nagyon sokrétű a jelentése. Amikor a keresztre gondolunk, vagy tekintünk, vagy keresztet vetünk, akkor nem egyszerűen csak egy tárgyra gondolunk, hanem hát valamiképpen mindennek a szimbóluma, vagy jelképe az, amire rátekintünk. Ezzel akarunk találkozni. A kereszt persze valamiképpen az, hogy Jézus szenvedett értünk, vagy az emberi szenvedés bennünket is meg tud érinteni. És nyilván nagy kérdés, hogy egy másik emberben mi az, ami a mi figyelmünket magára vonja. A pénze, a hatalma, a jó föllépése, a társadalmi helyzete, vagy hát éppenséggel esetleg a sebzettsége, a benne lévő hát mindenféle megtörtség, hát sok ellentmondás, ami ott van egy emberben, ezt is úgy megláthatjuk el, és ráérezhetünk, és talán nem baj az, hogyha másik emberben hát nem csak a társadalmi státusza az, ami megragad bennünket, nem csak annak a titkát keressük, hogy lett ő sikeres, vagy gazdag, hanem talán az is megragadhatja a figyelmünket, hogy hát mi az a kereszt, amit ő hordoz. Úgyhogy ez a kereszt, ez valamikor az életünk során egyszer megérint bennünket. Talán azért, mert a másik emberben a tekintetünk az nem csak arra irányul, hogy mi az ő életében a csillogás, vagy a társadalmi elismertség, hanem az, hogy mi a sebzettség. De talán az is, hogy a kereszt az előbb vagy utóbb, hát ránk nehezedik, kire előbb, kire később. És hát Ady Endre talán nem volt mindenben egy keresztény életvitelű ember, de hát ettől még természetesen nagyon nagy költő volt. És ő a következőképpen írja le azt, hogy a kereszt őt egyébként protestáns embert, tehát azt, aki mondjuk talán az ilyen katolikus szimbólumok iránt nem annyira fogékony, úgy neveltetésétől fogva, de mégis valahogy így egyszer megérinti a kereszt, lehet, hogy ezt a verset már elmondtam itt, de nem baj, Ady Endre sem tegnap írta, és azóta is olvassuk, mert az a címe, hogy Havas Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék, csörgős szánkón, valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apas fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 év elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben. S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az éjben. Hát Ady valahogy így hagyta, hogy megérintse őt a kereszt. Szimbóluma, jelképe, mindaz, amit jelent, amit neki ott eszébe juttatott, talán nem volt tisztában mindazzal a teológiai jelentéssel, amit a kereszt összefoglal, de hagyta, hogy megérintse. Hát valahogy Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén jó, hogyha mi is hagyjuk, hogy egy kicsit megérintsen bennünket mindaz, amit a kereszt jelent, és akkor közelebb kerülünk Krisztushoz, aki mindenkinek, aki őt követi, nem csak, hogy megmutatja ezt a jelképet, hanem részt is ad a kereszt hordozásának a lehetőségéből. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszthalála szolgáljon mindnyájunk üdvösségére.
2: Hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától, szent véred által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek.
0: Kérünk, Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszt halál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr a kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szent egyházára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, amely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet. A bűn fáján győzte sátánt, a kereszt fáján győzze le Urunk Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az ég erői, és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos meghallással zengjük.

0: valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, hogy a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Áldott hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhúny testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi a
1: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a teremtettel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy ajándékomra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus! Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóink, a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséjét közvetítettük Budapestről, a Gogol utcai kápolnából. Köszönjük, hogy együtt imádkozhattunk. Délvidék, Erdély, Felvidék és a kis anyaország hívő keresztényeivel Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén adjon mindenkinek örömet a Jóisten. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent Misa áldozatot bemutattuk, járjatok békével!
1: Köszönöm.

0: Dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a nagymarosi templomban hangzott el.
1: Kedves testvérek, kedves gyerekek! Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és azt szeretném kérni, hogy akik első osztályt kezdtek, emeljék már fel a kezüket, akik elsősök lettek ebben a tanévben, bátran. Hányan vagytok itt? Hát nem is olyan sokan. Hát azt hittem, hogy tele lesz a templom. Nagyon jó, hogy itt vagy. Másodikosok hányan vannak? Harmadikosok? Na, ők már többen vannak. Nagyon jó. És negyedikesek? Hát ők már sokan vannak. Egy hónap múlva lesz az elsározás. Arra készülünk, hogy Jézussal találkozunk, aki a szent kenyérben elrejtette magát nekünk. De minden vasárnap elrejtőzik, tanít nekünk valamit. Mint az iskolában is a tanító megtanítja nektek a betűket, Jézus megtanítja nekünk, hogy hogyan tudjuk az életünkkel leírni az ő nevét. És ha nem figyelünk oda az iskolába, akkor nem tanulunk megírni. Azt mondjuk analfabéták maradunk, ha nem ismerjük a betűket. És keresztény szempontból analfabéták maradunk, ha nem ismerjük Jézusnak az igéit, ha nem tudjuk leírni. És ma azt hallottuk, azt kellene leírni, hogy ha valaki vét ellened, akkor hogyan figyelmeztessük. Nem nagyon tanultuk meg ezt az igét. Mert azt mondja, először négy szem közt mondd el neki. Mondd el neki, hogy mi a baj. Ne kürtölesd világgá, hogy mi a bajod vele. És sokszor hibázunk ebben. És mindenkinek elmondjuk, csak éppen neki nem merjük elmondani, amikor bajunk van. Vagy éppen csöndben maradunk. És az is baj, amikor nem tudjuk megmondani, és nem leszünk Jézus tanítványai. Azt mondja Babits Mihály egy versében, cinkos, aki néma. Amikor nem mondjuk meg, hogy baj van, akkor cinkosok vagyunk, és nagy felelőssége a tanítóknak, tanároknak, hogy határokat szabjanak. Erről szólt az olvasmány, azt mondja Ezekiel próféta, embernek fia, őr állául rendeltelek, hogyha jön az ellenség, kürtölj, hogy figyelmeztess, őr állók vagyunk-e. Majd fogok egy verset a végén olvasni, Ady Endrének van intés az őrzőkhöz, hát hogy legyünk jó őrzők. De először egy kis történetet hozok a gyerekeknek, mert nem olyan egyszerű ez az intés, hogyan figyelmeztessük egymást. Mert Jézus azt mondja, hogy ha nem hallgat rád négy szem közt, akkor hívjál barátokat, segítséget, akikkel, akiknek elmondod, akik majd

azt látja valami henger. Azt mondja a többieknek, hát az elefánt olyan, mint egy nagy henger, mint egy oszlop. A másik, aki a fülét tapogatja, azt mondja, dehogy olyan, mint egy nagy lepedő, hatalmas és olyan, lehet vele játszani. A harmadik, aki a farkát fogta, azt mondja, hát olyan, mint egy kötél, aki vagy megérintette a bőrét, azt mondja, ó, olyan, mint egy zsák. Mindenki más mondott, mert más tapasztalt meg. Szegények veszekedtek, hát milyen az elefánt, akkor egy oszlop, vagy éppen olyan, aki az ormányát is megtapogatta, azt mondja, olyan, mint egy tömlő. Mindnek igaza volt. De csak egyedül, egy nézőpontból látták a dolgokat. És azt gondolom, amikor mi keressük, hogyan legyünk Jézus tanítványai, akkor ezt keressük, hogy tudjuk megbeszélni az életünk konfliktusait. Amikor egy bizonyos szempontból látjuk a dolgokat, akkor bizonyosan van igazunk, de a másiknak is van. És együtt vagyunk képesek megérteni, milyen az elefánt, és milyen egy iskola. És ott is van sokfajta szempont, van a gyerekek szempontja, akik sokszor csak a maguk dolgát látják, és aztán hazamennek, éppen rossz jegyet kaptak, és akkor a szülő meg gyorsan a gyerek mellé áll, és azt mondja, persze, ez a tanító nem szeret téged. És a tanító megint más szempontból látja a dolgot. Nagyon jó lenne Jézus tanítványának lenni, hogy együtt párbeszédben megérteném, hogyan is növekszünk, mert különben csak mondjuk a magunkét. Hát azt kérjük a Szentlélektől, vezessen bennünket, és a mai evangéliumban van még egy másik üzenet is, ami nagyon fontos, mégpedig az, azt mondja az Úr Jézus, amit egy akarattal kértek, higgyétek, megkapjátok. Mert ahol ketten vagy hároman együtt vagytok az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Amit egy szívvel kérünk egy családban, egy iskolában, egy osztályban, egy közösségben, ha tudunk együtt imádkozni, de jó lenne, akkor azt mondja, megkapjátok, mert én ott vagyok közöttetek. Az a csoda, hogy Jézus nem csak a lelkünkbe költözik be, amikor kinyitjuk a mi lelkünket, hanem ott lakik közöttünk, amikor kölcsönös szeretetben vagyunk együtt. Azt mondja Pál apostolt olvastuk ma, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Amikor megvan, ez egy komoly föltétel, sokszor tartozunk, elvárunk, és úgy elmarad ez a csoda, hogy Jézus ott legyen, és majd az Atya meghallgassa a könyörgéseinket, mert valamitől mindig önösek vagyunk, és csak a magunk szempontját hangsúlyozzuk, igen, az elefántnak ilyen lába van, ilyen, és azt gondoljuk, hogy a világ csak olyan, amilyennek mi látjuk. Sokkal bonyolultabb. Egyedül Isten szemével lehet látni teljesen milyen. És amikor mi az ő tanítványai akarunk lenni, akkor tanít bennünket erre a türelemre, egymásra figyelésre. És tanít bennünket arra, hogy tudjunk együtt imádkozni. Amikor leülünk egy asztal köré otthon, és azt mondjuk, jöjjen Jézus, légy vendégünk. Azt mondjuk, légy közöttünk. Áld meg, amit adtál nékünk. De jó, hogy ne feledkezzünk el az étkezés előtti imákról. Olyan rövidek, olyan egyszerűek. A végén meg, aki ételt, italt adott. Azt is elmondjuk, már sokszor előre elmondjuk, mert elfelejtjük. De amikor így kialakítunk szent szokásokat otthon, akkor otthon van közöttünk Jézus. Otthon van, ugye ez a házi áldás a régieknél mindig kín volt az asztalok fölött, hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.

0: olyan egyszerűnek tűnik, és mégis milyen csodálatos, hogy nap mint nap ezzel szembesültek, akik ott ültek az asztal körül. Akkor van béke, amikor a szívedben helyet készítesz az Istennek, és ő meg azt mondja, sok szempont van a világon. Ezzel a sok szemponttal együtt éljük meg a szülői feladatot, tanári feladatot, és az, hogy őrtálók vagyunk. Azt írja Ady Endre, őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni, szörnyűek az állat, hős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik feledni az ember szép beszőtt hitét, s akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Hát erre kérjük a Szent Lelket, most álljunk föl, imádkozzunk.
1: Kedves hallgatóink, Csáki Tibor atya homiliáját hallhatták.

0: Hírpercek.
1: Egy nehéz sorsú fiatal megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új átérés szabályozó törvénye miatt. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Egy nehéz sorsú fiatal és családja megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a Veszprémi Petőfi Színház vasárnap Veszprém megyei fiatal tehetségek részvételével. Áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A bevételt a nagyvázsonyi Világos Gábor támogatására fordítják, aki az örökletes izomsorvadás miatt születése óta ágyhoz kötött fiatalember. Életét ugyan komoly egészségügyi kihívások kísérik, mégis zenét szerez, nyelveket tanul, játékprogramokat fejleszt és könyvet ír. A szülők anyagi lehetőségei a folyamatos ápolási feladatok miatt korlátozottak. Jelenleg egy elengedhetetlen beruházás előtt állnak, halaszthatatlanná vált a családi ház szigetelése. Gábor fekvő helyzetben lélegeztetőgép segítségével éli mindennapjait, így különösen fontos, hogy a ház megfelelő védelmet nyújtson az időjárás szélsőségeivel szemben. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új áttérés szabályozó törvénye miatt, amely augusztus 28-án lépett hatályba, számolt be az EVTN News. A jogszabály szerint annak, aki vallást akar változtatni, 60 nappal korábban értesítenie kell az illetékes hatóságot. A katolikus püspökök szerint a törvény sérti a vallás és lelkiismereti szabadságot, és indokolatlanul avatkozik be az egyház vallási gyakorlatába. Civil és egyházi szervezetek attól tartanak, hogy a szabályozás fokozott állami ellenőrzést jelenthet a hitélet felett. Maharashtra 120 milliós lakosságának kevesebb, mint 1%-a keresztény. Közben a szomszédos Goában a kormány visszavonta egy hasonló törvény bevezetésének tervét, miután a katolikus egyház és más szervezetek tiltakoztak. Maharashtra egyházi vezetői most a bíróságtól várnak jogorvoslatot. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat, és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Ber Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a Forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a mai hittanórában Galileo Galilei személyével ismerkedhettünk meg. Ugye Giordano Brunoval együtt úgy állítják be ezeket a személyeket, hogy ők a tudomány és az egyház közötti konfliktusnak az áldozatai. És hogy az egyház valami formában mindig megpróbálta a tudományt akadályozni, és ennek eredményeképpen Galileit és Giordano Brunót is elhallgattatta. Hogy ezeknek az élete milyen módon kereszteződött az egyházzal, és mi valóban az igazság, Giordano Bruno személyben már megismerkedhettünk. Most vessünk egy pici pillantást Galilei életére. Valóban igazak-e azok az állítások, amelyek még mindig terjednek, hogy a tudomány ellenesség az egyház körében nem csak abban a korban, hanem a mai korban is erősen megnyilvánul. Ugye a világhálót, ha megnézzük, ugye a mostani modern korban a mesterséges intelligencia segítségét kérve, ugye a fiatalok nagyon sok esetben ezeket az információkat veszik alapul. Érdekesség kedvéért beütöttem Galilei személyét, és hogy mit is mondana róla a mesterséges intelligencia. Természetesen hogy ebből is több variáció lehetséges, de érdekességképpen mindenféleképpen jó egy picit beletekinteni, mivel találkozhat először, milyen információkkal találkozhat először egy kereső, akár a világhálón. Érdekes módon azt állítja, ugye, hogy Galileo Galilei hithű katolikus keresztény volt, aki a tudományt és a hitet nem ellentétesnek, hanem Isten két megnyilatkozási formájának tekintette. Galilei személyes hite, a katolikus elkötelezettsége. Galilei egész életében hű maradt a katolikus egyházhoz, lányai pedig szerzetes nővérek lettek egy firenzei kolostorban. A természet könyve. Úgy vélte, hogy a természet és a Biblia is ugyanattól a teremtőtől származik, így nem mondhatnak ellent egymásnak. Biblia értelmezés. Híres Keplernek és kasztíliai Krisztina nagyhercegnőnek írt leveleiben hangsúlyozta, hogy a Biblia nem arra tanít, hogyan jár az ég, hanem arra, hogyan jutunk a mennybe. A konfliktus valódi oka. Nem hitbeli, hanem módszertani vita. A katolikus egyház nem a tudományt üldözte, hanem ragaszkodott az Arisztotelész féle fizikai világképhez és a Szentírás hagyományos szó szerinti olvasásához egy olyan korban, amikor Galilei még nem tudott végleges fizikai bizonyítékot mutatni a Föld mozgására, ez csak később a Föld keringését igazoló csillagászati mérésekkel vált teljessé. Politikai és teológiai feszültségek. A reformáció utáni érzékeny időszakban az egyház attól tartott, hogy a bibliai szövegek önkényes átértelmezése gyengíti a tekintét, a per hátterében teológiai óvatosság, személyes ellentétek és az inkvizíció hivatalos eljárásrendje állt. Az egyház mai álláspontja. A tévedés elismerése, ezt írja a mesterséges intelligencia. Második János Pál pápa 1992-ben hivatalosan lezárta a galileai perek felülvizsgálatát, és elismerte, hogy az egyházi bíróság tévedett, amikor elítélte a tudóst. Hit és ész harmóniája. A modern katolikus teológia Galileit olyan úttörőként látja, aki tisztázni akarta a tudomány és a hit önálló határvonalait. Érdekesség kedvéért, tehát egyértelműen nem mondható ki, hogy akár a világhálón keresztül, ha mesterséges intelligencia forrásaira tekintünk, tehát itt ugye természetesen mindent nem vehetünk készpénz alapon, Mégsem annyira elmarasztaló módon nyilatkozik Galilei és az egyháznak a viszonyával kapcsolatban. Ebben az órában, ugye a hittan órában egy picit mélyebben megismerkedhetünk Galilea és az egyháznak a viszonyáról, és hogy Galileinek milyen tézisei voltak, esetleg ugye szót ejtünk majd a per anyagáról. Mik voltak azok a dolgok, amiket kért az egyház, hogy vonjon vissza, illetve milyen tudományos konfliktusokba keveredhetett, ami nem egyben hit kérdés, hanem inkább tudományos fejtegetés. Ugye a tudósoknál, a tudósok körében is látjuk, hogy nem egyezők a vélemények, és ez nem kell éppen, hogy azt jelentse, hogy az egyház ellene volt a tudománynak, bár ezt nagyon sok helyen ugye így állítják be. Tehát még a világhálóból összeszedett információ, amit a mesterséges intelligencia megkeresett, ez sem marasztalja el akár az egyháznak a kapcsolatát és a Galilei személyes hitét, éppen ellenkezőleg megjegyzi azt, hogy mélyen hívő személy volt, és igazából nem hitbeli konfliktusról van szó. Ezen kívül próbáljuk több forrásból megnézni Galileinek az esetét, az ő életét, és ebbe tekinthetünk mélyebben bele ebben a hittan órában. Dietmar Nix az egyik leghíresebb ilyen kutató, egyháztörténész, az inkvizíció perét szemügyre véve a következő idézetet írja le Galileivel kapcsolatban. Egy kötekedő professzor, akinek a valósághoz való hűség másodlagos volt, és akinek az asztronómiai ismeretei nem álltak a kor magaslatán, egy hamis bizonyítással és igazság véltanújává vált. Szerencséje az volt, hogy tévedése nem minősült politikailag korrektnek. A csillagászati Biblia magyarázatról alkotott nézetem helyesebb volt, mint az akkori teológusoké, ők viszont nála helyesebb véleményt alkottak a csillagászatról. Írja Nix. Ugye Galileo Galilei esetének tragikumával, így is lehetne mondani, megvilágítunk néhány kérdést. Az egyház tudomány és fejlődés ellenességének, mint a példájává vált az a csillagász, aki bár sohasem szenvedett, mégis mártírrá lett. A történet ezért mégsem ilyen egyszerű. Galileo Galileit nem azért idézték a Szent Officium elé, mert támogatta a vallás és a tudomány szétválasztását, hanem mert teológiai következtetéseket vont le, akkor miért kérdéses tudományos ismeretekből. A történet kezdetén persze Nikolás Kopernikusz, lengyel kanonuk szerepelt, aki képzett orvos és jogász volt, de csillagászként vált világhírűvé. Kopernikusz, ugye, hogy megjegyezzük, hogy 1473-ban született, és 1543-ban halt meg. Tehát itt, hogy a 15-16. Századról van szó. Számoszi Arisztarkosz Krisztus előtt élt, 310-től 230-ig, az írásaiban föllelkesülve felállította tézisét, amely szerint nem a Föld, hanem a Nap az univerzum középpontja. Áttérve Luther Márton álláspontjára, aki kezdettől fogva ellenségesen szembesült ezzel az állítással, és közben a Bibliára hivatkozott. Addig a katolikus egyház egész életében tisztelte, maguk a pápák, 7. Kelemen, aki szintén a 16. Században van a pápai trónon, és 3. Pál, úgy szintén a 16. Század pápája, is olvasták a könyveit anélkül, hogy megbotránkoztak volna. Tanait és az egész magas méltóságait tartoztak támogatói közé. Ugye visszatérve Lutherhez, ott egy idézetet hallhatunk tőle, azt mondja, hogy a balga föld akarja borítani az asztronómia egész művészetét, de ahogyan a Szentírás mutatja Józsuénál, A nap áll, nem pedig a föld. Ugye ez volt az állítás, amellyel ugye elítélte azt a világnézetet, amit Szamoszi Alisztarkosz és az írásaiban fölvetett, amely szerint nem a föld, hanem a nap az univerzumnak a középpontja. A Galilei korának tudománya szkeptikusan reagált, ugye mégiscsak kérdőre vonta az új világkép és az arisztotelészi filozófia tanítását, amelyen a skolasztika és ezzel a középkori teológia alapult, míg 13. Gergely, 16. századnak a pápája naptár reformjakor hasznosította Kopernikusz ismereteit, addig a skolasztikusok megpróbálták az inkvizíciót az időközben elhunyt csillagász iratai ellen fordítani, de eredménytelenül. Bellarmino bíboros korának egyik legkifinomultabb és legképzettebb főpapja szerint, aki akkoriban a jezsuita kollégium és később a római inkvizíció vezetője volt, Kopernikusz tanai ellen nem indokolt eljárást indítani. A kopernikuszi világkép állítása szerint a külső, a látszat leírásának igen alkalmas konstrukciója. Hogy igaz-e, azt majd megmutatja a jövő. Addig viszont a tudósoknak akadálymentesen kell kutatniuk. Másfelől azonban megkövetelte a csillagászoktól, hogy csak akkor nyilvánítsák feltételezéseiket tényé, ha minden kétséget kizáró módon megbizonyosodtak felőlük. Ugye ez is mutatja azt, hogy hát itt végképp nem áll szembe a tudomány az egyház nézeteivel. Sőt, az egyházon belül ugye van az a szándék, hogy minél pontosabb képet kapjunk a valóságról. Bellarmino 1589-ben szó szerint ezt mondta. Amíg a kopernikuszi világkép helyességére nincsen vitathatatlan bizonyíték, addig nem volna okos dolog kortársainkra ráerőszakolni ezt a rendszert. A nagy lengyel műve csak 73 év múlva került mégis a tiltott könyvek indexére, kiváltó oka Galilei esete volt. Tehát, hogy ez az indexre való helyezés, ez is egy külön téma lenne, hiszen, hogy megjelöltek bizonyos írásokat, könyveket, valamiféle listára, tehát erre az indexre, tiltó listára helyezték. Ez nem azért volt, mert tudományellenes lenne az egyház, de ha valaki hozzájut és olvassa, és tényekként szerepelnek, vagy értelmezi ezeket az írásokat, ugye más könyvekkel kapcsolatokban is, ami megzavarhatja magát, az embert, a gondolkodását és az Istenbe való hitét, amely lehet, hogy komplikált lenne, vagy nem összefüggéseiben, egészében látja az adott problémát, akkor inkább óvatosságból indexre helyezte, és megvárja az egyház, amíg egy letisztult kép alakul ki egyes kérdéseknek a megválaszolásában. Akár természettudományi dolgokról van szó, akár pedig ugye teológiai dolgokról is. Tehát ami megzavarhatta az embereket, és káoszt idézhetett volna elő, tehát egyáltalán inkább egy védelem volt ennek a szerepe, ez az indexre helyezés, így margón említve, mint hogy valaminek a teljes letiltása, hiszen erről, ezekről az indexről le is kerülhetett az adott irat. Ugye tudományos dolgokban is fontos hangsúlyozni, hogy mi feltételezés, mi valamiféle hipotézis, és mi már bizonyított dolog, és ezeket fontos hangsúlyozni, hogyha valaki ezeket kihagyja, akkor téziseket, hipotéziseket, föltételezéseket állít be tudományos ismeretnek, már bizonyítottnak, akkor ugye hibás következtetéseket vonhatunk sokszor le. Galilei esetével kapcsolatban, aki 1564-ben született, 1642-ben halt meg, az életét megnézve megállapíthatjuk, hogy egy kitűnő szakember és hívő ember volt, aki Pizában született, elszegényedett kereskedő családban, eredetileg bencészerzetes szeretett volna lenni, de apja orvosi pályára küldte, pénzt kellett keresnie. Ugye már maga a családnak a beállítottsága sem volt egyház ellenes, és ugye a tudományos körökben a vita az elengedhetetlen, a vita általában mindig előre visz, tehát azok a beállítások már rögtön cáfolódnak, bár ugye Giordano Brunónál is látjuk azt, hogy ő szerzetes, de ott teljes mértékben a tudománytalanság mutatkozik meg az ő érveléseiben, és ugye a múlt adásokban ezekről beszéltünk is, és hát nagyon érdekes maga a személyisége is. Galileo Galilei 4 év után megszakította a tanulmányait, és szülei heves tiltakozása ellenére Firenzébe ment, hogy valódi szenvedélyének, a matematikának szentelhesse magát. Osterio Ricci matematikus lett a tanára, Galilei hamarosan előadásokat és magánórákat tartott, miközben elvégezte a gravitációval kapcsolatos első kísérleteit. Ezekről szóló első publikációját a kor nagy tudósainak is elküldte. Egyikük Christoph Clavius, német jezsuita atya és matematikus, fölismerte a 25 éves fiatal tehetségét, kritizálta azonban az elhamarkodott következtetésre való hajlamát. Tehát megint csak az új ismereteinek a megosztását megint csak ugye egyházon belüli személyekkel osztja meg, megint csak azt mutatja, hogy ugye az egyházon belül igen erősen fejlődik a tudomány, és rengeteg tudóst ajándékozott az egyháza világnak, és ugye megosztja tehát a nézeteit ezzel a német jezsuita szerzetessel. Hogy ebből kisegítse ez a szerzetes, ezekből a hamar elhamarkodott következtetésekről egy másik jezsuitához, a logikával foglalkozó Paolo Vallához irányította, aki a római jezsuita kollégiumban tudományos módszertant oktatott. 1590 és 91-es írásaiban Galilei szinte szó szerint átveszi a gondolatait. A tanult szerzetesekkel való kapocs döntő inspirációnak bizonyult. Általuk került kapcsolatba a kor divatos témájával, a csillagászattal, és segítségükkel értettem meg, hogy a tudomány és a hit mennyire harmonikusan létezhetnek egymás mellett. Bár akadémiai fokozata nem volt, jó kapcsolatainak köszönhetően 1589-ben szerényen jövedelmező katedrát kapott, és a matematika lektora lett Pizában, még mielőtt 1592-ben sikeresen megpályázta volna a padovai matematika professzori állást. Ferde síkokkal foglalkozott, a megállapítás, amely szerint ezekbe a pizai ferde tornyot is bevonta, csupán legenda, itt jegyzem meg zárójelben, tanulmányozta az inga mozgás, kifejlesztett egy kezdetleges hőmérőt, és gondolkodott egy inga óra megtervezésén is. Amikor a német Johann Kepler korának legnagyobb csillagásza 1596-ban egy heliocentrikus világképről szóló értekezést küldött el neki, Galilei spontán föllelkesült. Kopernikus kinevetett tanárának nevezte, és megállapította, hogy már régóta meggyőzte őt az új tanítás. Valójában azonban egy évvel később megkérte egyik barátját, tegye számára világossá a geocentrikus világkép okait. Tehát itt most szembe találjuk magunkat a geocentrizmussal és a heliocentrikus világképpel. Tehát most a Föld van a középpontban, vagy pedig a nap van a középpontban. Galilei még 1606-ban publikált egy tanulmányt a geocentrikus nézetről, amelyben ellenőrizetlenül sorolt fel érveket, amellett, hogy a Föld az univerzum középpontja. Az, hogy Kopernikus közülük már sokat megcáfolt, számára olyan ismeretlen volt, mint Tycho Brahe érvelése, akit Clavius II. Ptolemaiosként ünnepelt. Kepler csodálkozva írt neki, magyarázatot kérve, de 7 éven át nem kapott választ. A bolognai Magnini professzornak végül bevallotta, hogy sohasem olvasta Kepler könyvét. Az 1604-es szupernova, amely ma Keplerről van elnevezve, minden esetre kétessé tette számára a létező világképet. Mivel semmiféle változást nem tudtak megállapítani, Galilei arra a következtetésre jutott, mint előtte Tycho Brahe, hogy a csillagnak nagy távolságra kell lennie a Földtől. Ő ugyanis a csillagok mozdulatlan szférájában hitt. A geocentrikus világkép szerint a Földet különböző szférák veszik körül, amelyek közül a legtávolabbit, a fix csillagszférát eddig változatlannak tartották. Az új megfigyelés mindezt egyértelműen cáfolta. Egy aranykörző forgalmazásával, amely logarész előfutára volt, némi mellékes jövedelemhez jutott és megérte a hozzávaló használati utasítást. Amikor a milánói Baldessar Capra a szöveget latinra fordította, elmulasztotta megnevezni a szerzőjét. Galilei ezen joggal háborodott fel, mert ugye azt hitte, hogy ellopták az ő munkáját. Capra elnézést kért, és felajánlotta a hivatalos helyesbítést. De Galileinek nem ez volt az elegendő, az akadémiai bíróság elé hurcolta, és elhatározta, hogy társadalmi szempontból is el lehetetleníteni. Közben kijelentette, hogy ő maga találta föl az aranykörzőt, ami cemenszedett hazugság volt, és Capra akadémiai tanárát, Máriuszt igen illetlenül irigy ellenség, ördögi tanácsadó, az emberi nem gyűlölője és harapós, hazudós kígyó jelzőkkel illette. A gyűlölködő pizai nagyjából ezzel egy időben szerzett tudomást egy lélegzett elállítóan új tanulmányról, a távcsőről, melynek elméletei alapjait Della Porta vetette meg 1590 körül. Ugye itt is vannak ilyen hamis elképzelések, hogy távcsőt talált föl, ugye ott már megelőzték más személyek. A holland Zacharias Janssen 1604-ben megépítette, majd 1608-ban először mutatták be a frankfurti vásáron. Galilei egy évvel később alkotta meg első teleszkópját, és mint saját találmányát egy külön erre szakosodott szakemberrel sorozatban gyártotta, jó üzletet csinálva belőle. Az egyik készüléket a velencei Dózsénak is elküldte, akinek nagyvonalúan átadta a háborúkban és a tengerészetben olyan hasznos eszköz gyártásának monopól jogát, amelynek következtében professzori fizetése hirtelen megduplázódott. Csak amikor a lagúnák városában kiderült, hogy nem Galileai a távcső szabadalma, lettek juttatásai ismét megrövidítve. De erre a turpisságról ugye rájöttek Velencében. A nyakon csípett tudós fölháborodva hagyta el Padovát, és Firenzébe ment, kedvesét, Mária Gombát elhagyta, két leányát kolostorba küldte, fiát pedig magával vitte Firenzébe. Galilei valódi érdeme abban rejlik, hogy a teleszkópot továbbfejlesztette és először alkalmazta csillagászati megfigyeléseknél. Ez viszont ugye újdonság. 1610-es könyve, a Sidereus Nuncius, csillagászati hírnök, mint egy kinyilatkoztatással vált. A bolygók, amelyeket azelőtt csak az égen lévő fényeknek láttak, ugyanazokat a tulajdonságokat mutatták, mint a Föld, volt felszínük, holdakkal voltak körülvéve, melyek körülöttük keringtek, mind a hold a Föld körül. Ebből Galilei arra következtetett, hogy a Föld is csak olyan bolygó, mint a többi, a nap körül kering, amelynek ezáltal az univerzum középpontjának kell lennie. Úgy tűnt tehát, hogy megfigyelései igazolják Kopernikusz téziseit. A könyv gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra híressé tette a pízait. Az első kiadást csupán néhány nap leforgása alatt elkapkodták. Fölfedezéseitől lelkesülten Firenze nagyhercege, II. Medici Cosimo Galileo Galileit udvari matematikussá is kinevezte. Megérte, mivel a csillagász a Jupiter által fölfedezett négy hódját Medici bolygóknak keresztelte, amikor olyan filozófusok, mint a firenzei Ludovico della Colombe, vagy a pízai Vincenzo di Grazia hevesen támadták az új munkaadóját, azt tanácsolta neki, ne menjen bele semmilyen nyilvános vitába, hamar fölismerte ugyanis, hogy védence milyen forró fejű. Galilei 1611-es római utazása gyakorlatilag úgy lehet mondani, hogy valamiféle diadalmenet volt. Idézve, ha a római köztársaság korában élt volna, a Kapitóliumon emeltek volna neki emlékművet, írta Del Monte bíboros. Ünnepélyesen fölvették az akadémia dei lincsei, hiúzok akadémiája tagjai közé, amelyet egy gazdag római alapított a fiatal tudósok támogatására, és párbeszédbe vonja őket az egyházzal. Az akadémiának több bíboros tagja volt, akik támogatták az egyház céljait. Engedélyükkel és a hiúzok pénzén a későbbiekben Galilei több művét publikálták, köztük a két évvel később napfoltokról szóló tanulmányát is. A jezsuita kollégiumban találkozott öreg barátjával és protektorával, Clavius atyával, aki tiszteletére akadémiai ünnepséget rendezett, és beszélgetéseket folytatott a rend csillagászaival, akik arra bíztották, hogy folytassa a munkáját. Nemesek és bíborosok is tolakodtak, hogy távcsővén keresztül láthassák a Jupiter holdjait. Csak Firenzében fogadta őt heves ellenzék. De la Colombe időközben egy írást adott ki a Föld mozgása ellen címmel, ahol Galilei szemére vetette, hogy empirikusan és nem deduktívan dolgozott. Arisztotelész követőinek az antik tudás minden ismert csúcsát jelentette. A klasszikus szövegek filológiai interpretációja pedig az egyetlen legitim tudományos metodikát. A távcsőbe pillantás a természet megfigyelése számukra elhibázottnak tűnt. Emellett, és ez volt az ő aduja, a Biblia is kizárta, hogy mozog a Föld, hiszen az áll a 104. Zsoltárban, a Föld biztos alapra helyezted. Földet biztos alapra helyezted, nem inog meg az idők folyamán. Ugye a 104-es Zsoltárnak a félreértelmezése, mondhatni, ugye, mert nem egy földrajzi, nem egy fizikai könyvről van szó, a Zsoltárok ugye teljesen más műfaj, de hát ugye ezt vették elő a Bibliából. Ezek szerint Galilei nem csupán Arisztotelész, de a Szentírás ellenfele is volt. Tehát ezt a részt használták föl, hogy ő gyakorlatilag ellene megy a bibliai ismereteknek, a Szentírásnak. Ugye a Szentírás értelmezése egy teljesen más lapra tartozik. Ugye különféle műfajokkal találkozunk a Szentírásban, az egyes könyvekben, és azt szerint is kell ezeket a történeteket értelmezni, ezeket a könyveket. Tehát ez egyfajta konfliktuspont. Ez ismét megütötte a firenzei domonkosok fülét, akik mindennel, amit Róma jóváhagyott, szkeptikusan szembeálltak. Még mindig nem bocsátották meg a szentszéknek, hogy a fanatikus, vezeklő prédikátor Savonarolát 1498-ban a borgiai pápa 6. Sándor sürgetésére, ugye az ő uralkodás ideje 1492, akkor kezdődik, amikor Amerikát felfedezik, és 1503, tehát 6. Sándor sürgetésére Savonarolát eretnekként, szakadárként és a szentszék megvetőjeként mágián elégettette. Ezért hát prédikátoraik szitkozódtak a kopernikuszi világkép ellen, mely összeegyeztethetetlen volt az Ószövetséggel, és éppen ezért eretnek. Galilei csípős támadásokkal reagált, amellyel azonban veszélyes vizekre evezett. A domonkosok szemére vetette, hogy a Bibliát nem szó szerint kell értelmezni. Ezt aztán heves tiltakozások követték. A rend vezetői visszahívták vérebüket, ahogyan nevezik, Fra Tommaso Caccini domonkos prédikátort, így Galilei most ellenségére akadt. 1615. februárjában ellenfele, ez a domonkos prédikátor följelentette őt a római inkvizíciónál. A kongregáció elutasította a panaszt, döntésük indoklása így szólt. Galilei nem vét a törvény ellen, ha nyilatkozik. Erre a szerzetes, a domonkos prédikátor föllebbezett, de újból kudarcot vallott. Tehát Galileinek adtak igazat. Ekkor rendtársaival megegyezve új stratégia mellett döntött ez a prédikátor, ez a domonkos szerzetes, és a firenzei rendtagok együtt terjesztették a szent törvényszék elé Kopernikusz két kijelentését, amelyeknek a teljes tanítást reprezentálniuk kellett volna. Bemutatták, hogy ezek mennyire ellentmondanak a szentírásnak, és a heliocentrizmus maga megátkozását szorgalmazták. Tehát a heliocentrikus, a napközpontú világképnek a elvetését akarták elérni. Tehát gyakorlatilag, hogyha Pert is vesszük később figyelembe, amiről majd részletesen szólunk, úgy is lehetne nevezni, hogy egy világkép elleni Pertről van szó. Tehát itt látunk, akár úgy is lehetne nevezni valamiféle féltékenységi dolgokat, nem kimondottan a tudományos cáfolás ment Galileivel szemben, hanem inkább ilyen sérelmek nyomán kezdődött ez a konfliktus, ugye az egyházon belül is akár. 1615. decemberében Galilei saját kezdeményezésére és a Mediciek költségén Rómába utazott, ahol a Firenze rezidencián lakott. Gyakori, hangos és agresszív fellépésével azonban nagyon sokat ártott ügyének. A firenzei követnek hamarosan kínossá vált, hogy az udvari tudós milyen tolakodóan próbálja mindenkire rá erőszakolni vitatott véleményét. Ugye egy részből érthető, hogy a saját tézisét, a véleményét minden helyen, ahogy csak lehet, propagálni próbálja, de ez nem mindenkinek volt tetszetős. Aggódva írta a nagyhercegnek, hogy bosszankodást vált ki, és lehet, hogy nehéz helyzetbe hozza magát. Mindontalan el kellett szenvednie, hogy szemére vessék, le akarja rombolni a hagyományos világképet anélkül, hogy az újat bizonyítani tudná. Ez kétségtelenül igaz volt. Az arisztotelészi világképben a mennyei szféra tökéletes volt, de Galilei a napfoltok megfigyelésében bizonyítékát látta annak, hogy mégsem az. Az arisztotelész követők azonban ellentmondhattak neki. A foltok lehetnek idegen testek is, állították, melyek a föld és a makulátlan nap között helyezkednek el. Tehát valamiféle ilyen zavaros kép. Tehát, hogy valami megzavarja a tiszta képet, és el közötti foltok ugye lehetnek idegen testek is, nem valódi napfoltok. Galileinek Alessandro Orsini bíboroson keresztül azért sikerült kifejtenie téziseit a pápának, azonban legerősebb érve, hogy az áropály bizonyítja a föld mozgását, bizalmatlanságba ütközött. Arra akadt más magyarázat is. Ma már tudjuk, hogy Galilei itt tévedett, 5. Pálnak magyarázta is. 5. Pálnak, aki a 17. század elején volt a pápai trónon, viszont ha csak szkepszisében is, de igaza volt, az apály és a dagály hold gravitációjának és nem a föld rotációjának az eredménye. Tehát, hogy most már tudjuk, hogy Galilei is tévedhetett. Tehát ezek tudományos viták, amelyek igazából ugye nem mondtak ellent a szentírásnak, de hát így próbáltak abban a körben bizonyos ellenfelek beállítani. A Végül a pápa úgy döntött, hogy mindenképpen elkerül a tudományos vitát, amely az egyházi békét veszélyeztetheti, majd a jövő megmutatja, melyik világkép a helyes, még messze semmi nem volt bizonyítva. Tehát ezeket a bizonyítási eljárásokat is sokszor próbálták cáfolni, de hát a tudományos vita körben ez teljes mértékben természetes. Beletekintünk majd ugye a galileai per részleteibe, folytatjuk ezt a témát a következő hittan órán, és mai adásunkban, ugye ez egy nehezebb téma, de mindenképpen látunk egyfajta halvány képet arról, hogy Galilei egyáltalán nem ment az egyház ellen, sőt hívő keresztény volt, és majd fogunk látni rá a példát, hogy hát nem is az egyház és az inkvizíciónak az igazi áldozata, ahogyan sokan őt bemutatják. Megköszönöm a Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Tönk Mészáros Magdolna. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotás szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér Főiskolán. EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az Isteni Szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendetért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált, világszerte ismerté. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Bér Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban,

Azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek s az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretetszolgálat fél óráját hallják.
2: Ez a szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretetszolgálat fél órája. Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretetszolgálat műsorának 39. részében. Buze Bence vagyok. A katolikus szeretetszolgálat 2025-ben fennállásának 75. jubileumi évét ünnepelte. Az ünnepi rendezvények közül számunkra kiemelkedett a bakonybéli jubileumi nap. Ennek előadásait szeretnénk Önökkel megosztani műsorunkban. Kérem, ezúttal hallgassuk meg közösen dr. Várszegi Asztrik emeritus bencés főpátatya visszatekintését.
3: Kedves hallgatóim, nagy élvezettel hallgattam Peregrin atyának az előadását. Én egy szeletet próbálok ebből személyesen, illetve Pannonhalma vonatkozásában kiemelni. A katolikus szeretet szolgálat történetét kigyűjtöttem internetről innen-onnan, mivel nagyon szeretem mindannyiukat, ezt a 8 oldalt vagy 9 oldalt, ezt nem olvasom fel, ezt átadom írásba majd a szervezőknek. És akkor a másik rész. Annyit a múlthoz. Ha az ember ezt végigolvassa, akkor azok a szerzetesek és szerzetesnők, akik arra vállalkoztak, hogy a szeretet szolgálatban szolgálatot vállaljanak, vezetést vállaljanak, nagyon keserves sorsuk volt. Tehát azt kell mondani, Szörényi Gáborra, Zalán Katalini, akik is, hát én még ezeket a szerzeteseket ismertem, teljes tisztelettel és irántuk való szeretettel tudok csak megemlékezni róluk, mert nem csak a nővéreknek volt keserves időnként az élete, hanem ezeknek a vezetőknek is személyileg, anyagilag, politikai tekintetben. A magam mondani valója annyit azt mondja, hogy személyes. Hát nem lennék ma keresztény, nem lennék bencés, ha nem oszlatták volna föl a szerzetes rendeket. Soproni vagyok, 500 méterre a bencés templom. Én 4 éves korom óta a bencés templomnak a kisminisztrása voltam. Aki még emlékezik Jáki Teodózatjára, az öregekre már nem tetszenek emlékezni. Hát én ezeknek voltam a kisminisztrása. Sőt, Zoárd atyával a galambfarmomat is a bencés templomnak a tornyából alapítottam meg, és vittem át Sopron elvi kapu őt a belvárosba, és hát városi gyerek mit csináljon a tetőn meg a padlásokon élt, hát ott tenyésztettem a galambjaimat. De amikor oda kerültünk, hogy az iskolában már nem volt hittan, meg nem illett hittanra járni, akkor az orsolya nővérekhez soroltam be. Úgyhogy engem egy egész sor máter nevelt kisgyerekkorútól, és azt mondtam, hogy ha lánynak születtem volna, akkor kutya kötelességem lett volna orvosait a nővérnek, és nem bencés atyának lenni. Máter Georgia Bedő Katalin itt nyugszik a bakonybéri temetőbe, őt látogattam is, sőt, betegágyánál rettenetes körülmények között még egy szentmisét is mutattam be. Ő egy hihetetlen, önálló Frau General németürügymegy, egy generál, és időnként egy pofont is kiosztott a sekröstjébe, amikor nyugtalankodtak a minisztránsok. Tartotta az éneket, az Isten tisztelete, tartotta a rendtársaival a kapcsolatot, így jutottam Máter Jolántához, aki engem zughittamban tanított, matematikából korrepetált, sőt, őtőle is majdnem kaptam egy fülest. Tudnék, többet korrepetáltak, és valamelyik kortárs leányzó odasugta nekem, te Imi, a majdot azt ellipszilonnal írják. És akkor én olyan gonosz kölyök voltam, hogy mondtam, igen. Ezt a Jolánta hallott, és azt mondta, Imi, én olyan pofont adok neki, hogy leesik a fejed. Őneki volt egészséges egyház kritikája. Már papok voltunk, amikor azt mondta, hogy fiam, ti papok, teljesen megbízhatatlanok vagytok. Ez olyan szerzetesi egyház kritikus. Ez a Máter Jolánta, fölírtam, hogy el ne felejtsem, nevelte Sopronból és Mámagyőr egyházmegye helynöke Reisner Ferit, a Jolánta nevelte egy kármelita elöljárót, sőt, még Orsolyta utánpótlást is nevelt, meg engem. És hát, hogy mondjam, hihetetlen türelemmel, szeretettel, jósággal, és én ezt... Téged is. Bocsáss, ugye ez ma új nemzedék. Akkor kiegészítem, mi soproni. Csak az érdekesség kedvéért, tehát az, hogy mindaz igaz, amit Peregrin atya elmondott. Máter Jolánta például, amikor Sopronba evakuálták az Orsolyta kolostort, fölrakták őket egy teherautóra, mellette volt egy fiatal tiszt, aki elálmosodott. Vácik tartotta a vállán a fiatal tisztnek a fejét, hogy az nyugodtan tudjon aludni. De ennél vadabbat is mondok nektek, ez győri sztori. Amikor Győrbe kerültem, akkor Stenzel Trudi néni, másik Máter, fölfedezte, hogy én nekem van valami affinitásom az Orsolytákhoz, és bejött azt mondja, kisatya, a nyugodtan alvó győri polgárok túlaludták az éjszakát, amikor bennünket elhurcoltak az ávósok. Mi történt? Bástya utcában volt az örömlányoknak a háza, és ott volt az Orsolyták kolostora is. Az ávósok megjelentek a lábaparton, csöndesen onnan akartak fölmenni a zárdába, hogy evakuálják a zárdát, és az örömlányok megneszelték, és ezek a kurucok nekiugrottak az ávósoknak, tépték, rúgták őket, visítottak, és azt mondták, hogy rohadt piszok, ez az mindennek el, nem szépítették a jelzőket. Bennünket vigyetek el, mert mi legalább bűnösök vagyunk, de ezek ártatlanok. És hát ez egy 30 évvel későbbi visszaemlékezés volt. Mondta Trudi néni, hogy hát látod, fiam, Győr végig aludt az, a katolikus Győr végig aludta az evakuálásunkat, és ezek az örömlányok meg akarták menteni az életünket. Hát ilyen volt, de a Máter király bezárták a... hát, hogy mondjam, az országos börtönbe, angol kisasszony volt később, és a kispapjaimnak a bástyán, hogy mondjam, elmagyarázta, ez a csöpp kis asszony németül, franciául tudott, mert két szakos tanárnő volt, angol kisasszony lovagolt, sportolt, teljes modern, hogy mondjam, nevelő nő volt, szerzetes nő volt, berakták a pesti gyűjtőbe, szintén az örömlányok között, és azt mondta, olyan élethelyzetben voltam, amikor el kellett döntenem, hogy katolikus apácán maradok, vagy ezeknek az anyjuk leszek. És úgy döntöttem, hogy szeretettel ezeknek az anyjuk leszek. Persze, hogy nem adta fel az apáció voltat, csak az, hogy megtanult velük beszélni, és azt mondja, utána igen nehéz volt neki Budapesten közlekedni, mert hát ugye őket is kiengedték a börtönből, meg Ilonka néni is szabadon mászkált, úgyhogy egy-egy kereszteződésnél, egy-egy ilyen néhai hölgy a egykori anyja nyakába esett, és örvendeztek neki. Csak az, hogy életképek a feloszlatott szerzetes, egy tragédia volt úgy, ahogy Peregrin atya elmondta, és ezt még tragikusabban lehet, mert hát a magyar egyházat azért ott is megroppantották ezekkel a cselekedetekkel, de az, hogy ennek Isten irgalmából jó gyümölcsei is voltak. Na most Pannonhalmát tekintve, következő tudom mondani, 18 éves voltam érettségi után, nem voltam bencés diák, beléptem a bencés rendbe, és hát döbbenet volt az első hónapoknak az élménye. Tessék elképzelni, ott van a Pannonhalmi apátság, normális körben 300 diákgyerek a diákotthonba és az iskolába, 100 idős, reszketeg öreg szerzetes, néhány szerzetesnő, és körülbelül a bencés konvent is akkor 80-90, hát nálunk is besűrítették azokat az öregeket, akik életképtelenül kimaradtak a plébánián. Tehát tulajdonképpen hát egy ilyen ember múzeumban jutott az ember, és akkor 18-as kérdeztük, hogy Úristen, ez az egyház, mi történt az egyházzal? És mit csináltak a mi elöljáróink, hogy mi megmaradtunk? Tehát ez lelkiismereti kérdés volt nekünk 18 éves korunkban. És az egész fiatalkoromat, és később azt kell mondani, az elöljáróságomat is gazdaggá tette az, hogy meg kellett tanulnom két öreg konvent közepette élni, és rengeteg öreg között élni. Az egyik öreg konvent az a saját rendtársaim, hogy mondjam, magaskorú ő közössége volt, a másik pedig a szociális otthon. Na most a szociális otthon az elképzelhető tarkaságot mutatta. Június 6-án Szent Norbert napja, Norbert volt a főapát. A főapáti ebédre meghívta a szociális otthon dignitásait, az elöljáróit, és életemben akkor láttam először szerzeteseket saját rendi ruháikba beöltözve, tehát 1906-an. Csodálkoztam Vendel apátra, milyen szép egy ciszter, feketén-fehér, ugye fehér a habitusuk, fekete a skapuláréjuk. Akkor szép lila övvel a premontrejük, Mécs Laci bácsi gyönyörű fejével. De hát aztán ő is oda jutott, nem csak a Bakonyi balladát szavalt el egyszer egy időskori előadáson a betegszobán, hanem Páter Kerkai, a kalásznak az alapítója, aki tönkretettek, nyomorékát tettek, és debillítették a börtönbe, elmondta, mi volt a szándék azzal, hogy a magyar ifjúságot, magyar falusi agrárifjúságot összefogják spiritualitással, szellemmel megtöltve a jövő Magyarországot építsék. Aztán ott volt Páter Tüll, ő kalocsai igazgató volt, ő mondjam, egy eszményi előadó volt, és szervező, ő volt majdnem egész végig a szociális otthonnak a vezetője. Összefogta a jezsuitákat, minden jezsuita lelkiismeretet vizsgált, imádkozott, beszámolt az el. Tehát a kolostoron, illetve a szociális otthon belül élték a maguk jezsuita rendje, a nyugodtan mondhatom nyugdíjas főapátként, Pannonhalmán, abban a 50 esztendőben a legfegyelmezettebb szerzetes rendi közösség, azok a jezsuiták voltak. Hihetetlen, hogy derültünk is, hadd mondok, Rihárd atyával, meg Ambrussal lementünk mindig a jezsuita temetésre, mert az egy külön gyönyörűség volt, hogy hozzák a koporsót, megy a kereszt, és Páter Tüll kiáll, és vezényeli a temetési menetet. És akkor jön a kereszt, utána a gyertyavivők, és jön a halott. Hát a halottat hozták, de az öreg kivezényelte azt is, és akkor mi gonosz fiatalok megállapítunk, hogy ez a szikut kadáver engedelmesség, úgy mint a holttest úgy engedelme. Úgyhogy az öreg jezsuita kiáll, és akkor jön a halott. Na, ezt mindig megvártuk, amikor a Páter. De egészen addig, hogy Linus testvér, drága Ferences, nem tudom melyik, már egy kicsit olyan homályos volt, ilyen pohárfenék vastagságú szemüveggel nem látott, lejtette a szemüveget. Domonkos rendtársát, mi 20 évesek voltunk, ott ugrabugráltunk körülte, Domonkos ugrott, és mondja neki, Linus testvér, mi baj van? Erre a Linus, dehogy, prostata! Már mi is ebben a korban vagyunk, mikor mondom, Linus testvér, prostata! Szóval, kedveseim, az öregkor minden gyöngesége, minden más, a nők sem voltak különbek, Csitos Ágnes, csodálatos. Ő mindig behívott engem perjelként, hogy kisatya, haldoklik az XY, jöjjön, áldja meg. Bementem, és egy szobába, utána még 20 évig főapátként laktam abban a kicsi szobában, ott volt két súlyos beteg, a haldokló és a még elevenebb. Ágnes odahív, megáldom a haldoklót, és az Ágnes az anyai szeretet minden gyöngétségével, hát hogy mondjam, ápolgatta ott. Erre megszólal a még jobb karban lévő másik öreg következő maliciózus hangon. Ágnes nővér, engem nem szokott ilyen gyöngétséggel. Ágnes csipőből, majd annak is eljön. Szóval, most kedvesek, én nem szórakoztató délelőttöt akarok önöknek tartani, de én reggeltől estig én 120 ilyen dolgot fölírtam. Csak azt akarom, hogy mert önök különböző munkakörbe idősebb hangsúlyozzuk azt, hogy szeretet, a szeretet a mozgatója és mozgatórugója, és a testvéri szeretetből kell, hogy kiinduljanak, de imádkozzanak maguknak humorért is. Meg az, hogy fölismerjék a fonák helyzeteket, amikor lehet és kell nevetni. Mert van egy csomó olyan helyzet, ahol a kegyelem a nevetésbe, vagy hát ebbe. Mert így tudják maguk is földolgozni, meg így tudnak adott esetben azoknak a szegény és betegeknek is segíteni. Elnézést, csak most puskázok, mert ide fölírtam egy csomó. Mécs László pap költő, mondtam, szépen szavalt a Bakonyi balladat. Már nagyon idős volt, gyönyörű szép arca, hófehér feje, kijön reggel, kisfiam, hány óra van? Mondom, Laci bácsi, 9 óra, reggel vagy este? ezek az eltévejedések. Akkor kérem, Halász Pius, ha csak egy-két érdekeset, atyák a neveket innen-onnan ismeri, Halász Pius, lefogott ciszter kolostor alapja. Mi minden este későn, mikor internálták Pannonhalmára, Domonkos atyával belopakodtunk, és magán szemináriumokat vettünk, hogy hogy kell kolostort alapítani. Ezt kitudakoltuk, és nagyon bölcsen elmondta, hogy testvérek, hibáztam, mert akkor, amikor a Bakonyi kolostorban nem engedtem meg a fűtést, vétettem a regula ellen. Mert ezt meg lehet csinálni a mediterrán égkörre, de itt, ahol hideg van a Bakonyban, itt fűteni kell. Tehát egy csomó, tehát az, hogy valamit átadtak a maguk nagyon nehéz, tragikus életéből, őszintén egyszerűen. Keresztúri Dezső, híres irodalmár, egykori miniszter, jön Pannonhalmára, hát én ugye a szocializmusban fölnőtt, abszolút hát szekularizált fiatal, úristen, Keresztúri Dezső itt, meg a Zirci apátot keresi, hát mi megfordult a világ. Na, Csóka Lajos azt mondja, menjen föl Asztik, és jelentse a apát úrnak, hogy Keresztúri professzor úr itt van. Hát teljes kétségbeesés, megyek föl, bekopogok, kiszól az apát úr, hogy na gyere te kópé! Na. Úristen, ez nem nekem szól, hát ugye nem voltam az apátúrral ilyen kapcsolat. Bemegy Keresztúri Dezső, egymás nyakába esnek. Hát kérem, az egykori zirci budapesti tanár és a kis cserkésze találkoztak 20 év után, vagy 25 év után. Pannonhalma, tehát azt mondták a kívülállók, a megfigyelik, hogy a reakciósoknak a központja volt. És azt olvastam a ABTL iratai között, hogy a bencések is reakciósok, de akik igazán reakciósok voltak, azok a jezsuiták. Hát ez nagyon tetszett a jezsuitáknak is, amikor visszajeleztem nekik. Galina testvér haldoklása. Csak az, hogy ez a realitás. Bementünk szintén a Domonkoshoz, Galina testvér, hogy ez volt a gyógyszerész testvér, laikus testvér jezsuita, tehát nem páter volt. Hogy van minden? Jaj, kisatyák, hát a végemet járom már. És tudják, hogy mit írt nekem egy rendtársam? Mit, Galina testvér? Az, hogy helyezzem magamat Jézus szentséges szívébe, és akkor könnyebben, hát szeretném tudni, hogy mit csinálna a helyembe, ha ő szenvedne annyit, mint én. Tehát tetszik lenni, hogy a kritikus helyzetekben még a jámbor szöveg is kérdésessé vált, és az öreg ezt kimerte mondani. Tehát annyi ilyen fajta, hogy mondjam, tapasztalatra kellett szert tennem, mert tulajdonképpen, amikor hivatalosan főmonostori perjelként átvettem a rend keretébe az egykori járási állami szociális otthon, és lett, azóta is létezik, a Szent Adalbert idősek otthon a Pannonhalmán, tulajdonképpen két öreg otthont fúzionáltattam, mert hát a mi konventünk is legalább olyan erős, hogy mondjam, idősekből is, és betegekből állt. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus, haldoklik. Lementem hozzá imádkozni. Prédikált magának. Következőt prédikálta. Szunyog Szavér. Te hányszor prédikáltál a híveknek a boldog szenvedésről, a Beata Passióról, ez az első kánonnak a szövege. Hát most mit vagy oda, hogy egy kicsit beteg vagy, meg ez történt, meg az történt. Meríts erőt Jézus Krisztus szeretetét. Prédikált magán az öreg. Ezzel csak azt akarom mondani, és lekerekítem, mert lehetne sokáig mesélni itt, az, hogy nagy szeretet, nagy türelem a öregek, betegek iránt, de nagyon nagy rugalmasság, humorérzék. Tényleg azt tudom mondani, hogy megérteni az élet szituációkat, mert az ápolóknak, a gondozóknak is könnyebbé teszi az életét, és lehet, hogy egy kis derűvel és türelemmel segít a haldoklónak, vagy a súlyos betegnek. És hát, hogy volt Bence és humor, ne botránkozzanak meg, de hát ez is hozzá tartozik. Az öregek nálunk mindig kimentek a kapuba, ott leültek egy székre, jöttek a turisták, vagy az érdeklődők, és hát ez egy ilyen kommunikációs mezőny volt, és akkor az én Maros Círjék rendtársa a TS szervezés idején, 1957-58, ez régi antikvicc, jön föl a falusi paraszbácsi, beszélgetnek tanár úr, mondja neki Maros Círjék, hogy na, János bácsi, mi újság van? Jaj, tanár úr, már szedik össze a marhákat. Hát a teheneket akkor a TS-be. Erre az én kedves rendtársam, Szent Isten, csak ide ne jöjjenek, alig maradunk páran. Csak az, hogy kedvesek, tehát szélsőséges helyzetben, és nem a tragédia, hanem adott esetben a humor, vagy egy jól megválasztott szó, vagy valami, segít azon, hogy hogyan tudjunk mi az idősebbeket segíteni. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus, ül az ágya szélén, bemegyek hozzá, és egy ilyen fehér albát, mise inget kértem, vagy kerestem. Rám néz szigorúan, és azt mondja, fiam, te most azt hiszed, hogy én semmit se csinálok, ugye? Őszintén voltam hülyén. Igen, tévedsz, fiam, gondolkodom. Tehát bennük is a Bimbónak nevezett néhai egykori főigazgatót megkérdeztem, hogy nem, ő kérdezett meg engem, hogy főapát választás lesz. Asztrik, maguk kire szavaznak? Hát mondtam, Teofil atyát, hogyan kérdezhet ilyet, hogy kire szavazunk? Hát azért, mert én arra szavazok a főapát választásnál, akit a fiatalok akarnak. Mondom, honnan veszi ezt a merészséget? Azt mondja, jegyezze meg. Az új főapát engem már csak eltemet. De maguk fognak engedelmeskedni neki. Ez öregeknek a bölcsessége. De hadd mondok másik. Egyik rendtársam gyengé volt az érettségi, ezért 4-es kapott. El kellett dönteni, vagy a magyar, vagy a történelmi jegye lesz 4-es. És akkor a tanár azt mondja, egye fene, én adok neki 4-est, legfeljebb, ha főapát lesz, megtapossa a síromat. Na most, csak ez a gondolkodás, hogy az idős Bence és úgy néz a 18 éves, a főapát lesz, és nem adtam meg neki, az egy megtapossa a síromat. De kedveseim, nem, még egyszer szeretném hangsúlyozni, amikor én ezt a derűsebb oldalát mutattam be, mert hát ez is találkoztam sok szenvedéssel is, meg reménytelenséggel is, akkor abban szeretném megerősíteni, és ez az én zárószavam, hogy nagy szeretettel, nagy türelemmel és nagy derűvel, illetve a humorra való készséggel, az is nagyon sokat segít és erősíti a munkánkat. Köszönöm türelmüket.
2: Köszönöm kedves rádióhallgatóink és ezúttal nézőink figyelmét egyaránt. Találkozzunk 2 hét múlva ismét a Katolikus Szeretett Szolgálat fél órájában. Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus!
1: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat

Radio. Találjon rád Isten áldása minden új napon. Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz. A menny világossága ragyogjon rád, és töltse meg dallal szívedet. Találjon rád Isten áldása minden új napon. Isten fénye ragyogja be szíved közepét. Krisztus lángja gyújtsa lángra benned a szeretetet. A lélek tüze tegyen szabaddá, hogy igazán megélhesd ezt a mai napot és minden utána következőt. Isten adja rád áldását. Áldja meg a fölötted világító napot, az alattad elterülő földet, a melletted lélegző testvért, a szíved mélyén élő képmását, az előtted álló mai napon. Adja az Úr, hogy életed minden napja neked nevezetes és drága legyen. Adjon kedvet, bátorságot és erőt, hogy naponként valami hasznosat és jót cselekedhess, hogy ne vesszen el örökséged.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Szent keresztfája, egész világ téged áld, benned remélünk, te vagy igaz örömünk, győzelmi zászlónk, szabadulás nagy jele, életadófa, rajtad termett életünk. Tisztelünk téged, életfája, szent kereszt, föld édes dísze rajtad váltott meg, Urunk. Mindig dicsérünk rólad, mindig szódalunk, fán lettünk rabbá, s fán szabaddá általad. Fiat keresztjén áldjuk, Atyánk, szent neved, és dicsőítjük a szent lelket is veled. Örvendjetek most, égi szentek, angyalok, áldjon ma minden dicsőséges szent kereszt. Amen. Íme az Úr keresztje, meneküljetek ellenséges hatalmak, győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid sarja, alleluja. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, de haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyom, már magam tettem őt, szent hegyemen, a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám: Fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd, és örökségül neked adom a népeket. Tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek, ti föld bírái, értsetek belőle. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek ujjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja a lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Íme az Úr keresztje, meneküljetek ellenséges hatalmak, győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid sarja, alleluja. Az Úr szent neve a kereszten felmagasztaltatott ég és föld fölé, alleluja. Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos. Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emelted kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot, barmot, a mezővadjait, az íg madarait s a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényeit járják. Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr szent neve a kereszten felmagasztaltatott ég és föld fölé, alleluja. Áldott légy, szent kereszt, mert egyedül te voltál méltó hordozni Urunkat, az ég királyát. Alleluja. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Minden föld az Úrnak énekeljen. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét. Napról napra hirdessétek üdvösségét. Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, és csodatetteit minden nép között. Mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó. Félelmetesebb az összes isteneknél. A nemzetek minden istene csak üres semmiség. Az Úr azonban az ég alkotója. Színe előtt fönség és méltóság, szentélyében hatalom és dicsőség. Adjatok az Úrnak, népek családjai, adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet. Ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét. Áldozatot hozva lépjetek be udvarába, és szent fényben boruljatok le az Úr előtt. Színe előtt rendüljön meg az egész föld, mondjátok a nemzeteknek, az Úr uralkodik. Ő tette a földet szilárdá, és az meg nem inog. Ő ítélkezik a népek fölött igazságban. Örvendjen az ég, és újjongjon a föld, zúgjon a tenger egész teljessége. Örvendjen a mező, és minden, ami rajta van. Újjongjon az erdő minden fája is, az Úr előtt, mert eljön. Jön, hogy ítélje a földet. Igazságosan ítéli meg a föld kerekséget, és a népeket hűsége szerint. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott légy, Szent Kereszt, mert egyedül te voltál méltó hordozni Urunkat, az ég királyát. Alleluja. Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, én, Pál, a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy az Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem. Nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény útján igazzá válhat az ember, Krisztus hiába halt meg. Ti ostoba galaták, kibabonázott meg benneteket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, amikor szinte a szemetek elé állítottuk a megfeszített Jézus Krisztust. Csak azt szeretném tudni tőletek, hogy a törvény szerinti tettek által kaptátok-e a lelket, vagy úgy, hogy a hitet elfogadtátok. Ennyire értelmetlenek vagytok, hogy amit lélekben kezdtetek, most testben akarjátok bevégezni? Hiába éltétek át mindezeket? Ha így volna, akkor csak ugyan hiába. Aki tehát a lelket adja nektek, és csodákat művel köztetek, törvény szerinti tetteket hajt végre, vagy a hitet fogadja el. Ugyanaz történik, mint Ábrahám esetében. Hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált. Értsétek meg jól, aki a hitből él, az Ábrahám fia. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk. Hiszen az írás szerint átkozott mind, aki a fán függ. Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a lélek ígéretét. Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten igaz Izraelének. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nekünk, Urunk, Jézus Krisztus keresztjével kell dicsekednünk. Általa nyertünk üdvösséget, életet és feltámadást. Általa üdvözülünk és szabadok leszünk. A halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját nyerte el. Általa üdvözülünk és szabadok leszünk.
3: Olvasmány Szent András krétai püspök szónoklataiból. A Szent Kereszt ünnepét üljük, mert ez űzte el a sötétség hatalmát, és hozta vissza a világosságot. A Szent Kereszt ünnepét üljük, és a keresztre szegezettel mi is a magasba ragadtatunk, hogy a földet a bűnnel együtt messze lent hagyva, a mennyeieket szerezzük meg magunknak. Ilyen nagy dolog a kereszt birtoklása, és aki a kereszt, az nagy kincs birtokába jut. Jó magam, akár értékét, akár nevét tekintem, a legcsodálatosabb kincsnek nevezem, hiszen általa, vele, rajta kaptuk meg üdvösségünk egész teljességét, és egyben visszajutottunk az ősi állapotba. Hiszen ha nem lett volna kereszt, Krisztus nem feszítették volna rá. Ha nem lenne kereszt, életünk sem lenne odaszegezve ahhoz az áldott fához. Ha a mi életünk nem lett volna rászegezve, akkor az oldalából nem törtek volna elő a halhatatlanság forrásai, a vér és a víz, amelyek a világot kiengesztelik. Bűneink adós levele sem lenne még összetépve. Nem lennénk szabad emberek, az élet fájának gyümölcsét sem ízlelhetnénk meg, és nem állna nyitva számunkra a mennyország paradicsom kertje. Ha nem lenne kereszt, akkor a halál még nem volna megsemmisítve, és az alvilág sem lenne legyőzve. Ilyen nagy és értékes kincs tehát a kereszt. Nagy a kereszt, mert általa kaptuk legnagyobb javainkat, és annál számosabbat, minél többet kell tulajdonítanunk ezekből Krisztus csodáinak és szenvedéseinek. Értékes a kereszt, mert Isten szenvedésének és győzelmének a jele. Szenvedésének, mert rajta vállalta Krisztus önként a kínhalált. De győzelmének is jele, mert rajta sebezte meg a sátánt, és a halált is így győzte le. Itt tört össze az alvilág kapuja, és a földkerekség minden népének üdvössége lett a Szent Kereszt. Ezért nevezzük a keresztet Krisztus dicsőségének és Krisztus felmagasztaltatásának. Tekinthetjük kívánatos kehelynek, de tekinthetjük Krisztus értünk elszenvedett gyötrelmei befejezésének is. Hogy pedig Krisztus valódi dicsősége a kereszt, hallgassuk meg, mit mond erről ő maga. Most dicsőül meg az emberfia, s az Isten is megdicsőül benne, és szüntelen meg fogja ő dicsőíteni. És ismét, most te is dicsőíts meg, atyám, magadnál, részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Vagy más helyen, atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre szózat hallatszott az égből, megdicsőítettem, és ezután is megdicsőítem. Mindezekkel világosan jelzi azt, ami a kereszten akkor végbe ment. Hogy pedig a kereszt Krisztus felmagasztaltatása is, hallgasd meg, mit mond ő maga. Ha majd felmagasztaltatom, mindenkit magamhoz vonzok. Mindezekből világosan kitűnik, hogy Krisztus dicsősége és felmagasztaltatása a kereszt. Ó, csodálatos kereszt! Ágaidon függött a foglyok váltságdíja és kiszabadítója. Rajtad váltotta meg, Urunk vére, a világot. Üdvözd légy, Szent Kereszt, amelyet Krisztus teste gyöngyként tagjaival ékesített föl. Rajtad váltotta meg, Urunk vére, a világot.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt kihoz,

dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped! Áld meg a te örökséged! Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald! Minden nap dicsérünk téged! Szent nevedet áldja néped! Bűntelen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmaz, Uram, irgalmaz, híveidhez légy irgalmas! Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.

és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalom,

Világnak üdvözítője, üdvözíts minket, akiket szent kereszted és véred által megváltottál, kérünk Istenünk, légy segítségünk. Rendelkezései csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem. Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket. Reménykedve nyitom fel ajkam, parancsolataid után epedek. Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik. Rendezd lépteimet törvényed szerint, a gonosz ne uralkodjék rajtam. Rágalmazóim kínzásától válts meg, hogy parancsaidat megtarthassam. Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre. Riadtan sírok, patakzik a könny a szememből, mert törvényeidet nem tartják meg. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Világnak üdvözítője, üdvözíts minket, akiket szent kereszted és véred által megváltottál, kérünk Istenünk, légy segítségünk. Isten ott áll az isteni tanácsban, ítéletet tart az istenek körében. Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket? Védjétek meg a szegény és az árva jogát, ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és a nyomorultnak. Szabadítsátok meg a szűkölködőt, mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából. Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak. Alapjaiban inog az egész föld. Azt mondtam, istenek vagytok, a magasságbeli fiai vagytok mindnyájan. Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember. Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Világnak üdvözítője, üdvözíts minket, akiket szent kereszted és véred által megváltottál, kérünk Istenünk, légy segítségünk. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Ments meg, Uram, a hazug ajkaktól, és az álnok nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te álnok nyelv? Harcosoknak hegyes nyilait, perzselő parás tüzét.

0: Ó, jaj nekem, idegen földön bujdosom, pusztai nép sátraiban lakom. Régóta lakom már azokkal együtt, akik a békét gyűlölik. Békességről beszélek én, ők meg harcot akarnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Világnak üdvözítője, üdvözíts minket, akiket szent kereszted és véred által megváltottál, kérünk Istenünk, légy segítségünk. Krisztusban választott ki minket Isten a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, nevedet énekkel dicsérje, Uram. Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

hittik ötletem. Fájt, korgott, hangos, szemtelen.

0: Hírpercek.
1: Pécsre látogat Timothy Radcliffe, bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szervezője. Nyíregyházán és Szolnokon is bemutatkozik a Debreceni Szenior Egyetem. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. 2024 végén bíborossá kreálták. Egyedül nem püspök, választóként vett részt 14. Leó pápává választásán. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. 2017-ben indult Szenior Egyetem, idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tart előadásokat. Jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, valamint az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értéket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja az MT. A tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését. Természetesen minden korosztályból várják az érdeklődőket. A 10. Szenior Egyetem Nyíregyházán kezdődik, majd Debrecenben és Szolnokon folytatódik. Az 5 alkalom közül az első előadás szeptember 18-án Pál Dénes általános rektor helyettes tartja a Néma gyilkos magas vérnyomás betegség címmel. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotás szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán, EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az Isteni Szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktus övezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált, világszerte ismerté. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 14-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása, a magyar nyelvű Mária Rádió közös imádsága, 12 óra 15 perckor. Örök ige. Részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt, Székely János püspök atya elmélkedése, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával, 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé Torony iránt, a Görög Katolikus Egyház műsora, 16 óra 35 perckor, Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, gyümölcsoltó, Birher Nándor diakónus homiliái, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, férfi sátor, Dervaris Gábor és Szebényi Szabolcs műsora, 20 óra 16 perckor, magasztallak uram, Ágosné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, hitünk és életünk, Görög Katolikus Atyák hittanórája, 22 órakor, életige, a Fokoláré mozgalom, havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező imaóra, 23 óra 40 perckor, óránként 10 perceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Második János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án. Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek atya. Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését, ne legyen többé háború. Visszafordíthatatlan kaland, ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját, lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a békenapjait, soha többé háborút. Ámen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Szentségimádás iskolája szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciscus Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín: Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templom. Az elmélkedéseket vezeti Rónaszéki János atya káplán. Mi a szentségimádás iskolája? Röviden: 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése: 18 óra 30-tól szent mise, 19 óra és 19 óra 20 perc között elmélkedés, 19 óra 20 és 20 óra között zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciscus Alapítvány Facebook oldalán az események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel vár Rónaszéki János atya, a Franciscus Alapítvány egyik alapítója. Totus Tuus. Még szeptember 27-éig látogatható a Totus Tuus kiállítás Szent II. János Pál pápa életéről és a történelemre gyakorolt hatásáról a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rendházában. A kiállítás a Szentatya életét és történelemre gyakorolt hatását mutatja be. A tárlat betekintést nyújt a Mária kultusz közép-európai jelenlétébe. Szent II. János Pál pápa világszinten az ezredforduló egyik legmeghatározóbb alakja, aki mindaddig példátlan módon újította meg az egyházat a társadalmi igazságosságra, a békére és az emberi jogokra helyezve a hangsúlyt, miközben kultúrák és vallások között mozdította előre a párbeszédet. Aktívan részt vett a világpolitikai eseményekben, kulcs szerepet játszott a kommunista rendszer bukásában Közép- és Kelet-Európában. Enciklikáiban és beszédeiben az élet...
1: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Kedves hallgatóink! A négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen imádkozza az örvendetes rózsafűzért, kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az Egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az atyától, öröktől fogva született, világosság világosságtól, igazisten igazistentől, aki született és nem teremtetett, ki az atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az atyától származik, ki az atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
6: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az atyának és fiúnak és szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntötte őt, s hirdette neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
8: Szia János, visszaszámolok. 3.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafűzér második titka. Akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodások alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rá mer hagyatkozni Isten irántunk való, tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Simeon a halált is békességgel várja, mert megtapasztalta Isten gondoskodó szeretetét. Éle bennem ez a béke, amikor halálomra gondolok. A szűzanya engedelmesen bemutatta a kis Jézust a templomban. Tudok-e engedelmeskedni? Meghallom-e, ha nekem szólnak, ha tőlem kérnek valamit? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszőz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszőz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszőz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünneplapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévegő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: te szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa fűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőn ezt szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülőszűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a Szent Rózsa fűzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért. Minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentse meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedelzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában. Amen. Amen. Az elhangzott örvendetes rózsafűzért, az első tizedet Felvidékről, a második, harmadik, negyedik tizedet Magyarországról, az ötödik tizedet délvidéki stúdióból közvetítettük. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!

0: Hírpercek.
1: Egy nehéz sorsú fiatal megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új átérés szabályozó törvénye miatt. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Egy nehéz sorsú fiatal és családja megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház vasárnap Veszprém megyei fiatal tehetségek részvételével. Áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A bevételt a nagyvázsonyi Világos Gábor támogatására fordítják, aki az örökletes izomsorvadás miatt születése óta ágyhoz kötött fiatalember. Életét ugyan komoly egészségügyi kihívások kísérik, mégis zenét szerez, nyelveket tanul, játékprogramokat fejleszt és könyvet ír. A szülők anyagi lehetőségei a folyamatos ápolási feladatok miatt korlátozottak. Jelenleg egy elengedhetetlen beruházás előtt állnak, halaszhatatlanná vált a családi ház szigetelése. Gábor fekvő helyzetben lélegeztetőgép segítségével éli mindennapjait, így különösen fontos, hogy a ház megfelelő védelmet nyújtson az időjárás szélsőségeivel szemben. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új áttérés szabályozó törvénye miatt, amely augusztus 28-án lépett hatályba, számolt be az EVTN News. A jogszabály szerint annak, aki vallást akar változtatni, 60 nappal korábban értesítenie kell az illetékes hatóságot. A katolikus püspökök szerint a törvény sérti a vallás és lelkiismereti szabadságot, és indokolatlanul avatkozik be az egyház vallási gyakorlatába. Civil és egyházi szervezetek attól tartanak, hogy a szabályozás fokozott állami ellenőrzést jelenthet a hitélet felett. Maharashtra 120 milliós lakosságának kevesebb, mint 1% a keresztény. Közben a szomszédos Goában a kormány visszavonta egy hasonló törvény bevezetésének tervét, miután a katolikus egyház és más szervezetek tiltakoztak. Maharashtra egyházi vezetői most a bíróságtól várnak jogorvoslatot. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat, és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Bér Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 3791-42-80-as telefonszámon. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett, és reggel az első nap. Isten újra szólt, a vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között. Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. Erre este lett és reggel. Második nap. Isten ismét szólt, gyűjjenek össze az ég alatti vizek egy helyre, és emelkedjék ki a száraz. Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó. Akkor megint szólt Isten. Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön. Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoztak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel, a harmadik nap. Akkor megint szólt Isten, legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet. Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, s a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat is. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel, a negyedik nap. Isten szólt, a vizek teljenek meg élő lények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak. Úgy is történt. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat, és mind az élő lényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket, és így szólt. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön. Este lett és reggel, az ötödik nap. Aztán szólt Isten, hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint, házi állatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint. Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a házi állatokat fajuk szerint, és az összes csúszómászót a földkerekségen fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt. Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tengerhalai, az égmadarai, a házi állatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket. Isten szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmotok alá. Uralkodjatok a tengerhalai, az égmadarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Azután ezt mondta Isten. Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, mely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mezővadjainak, az égmadarainak, s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok. Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel, a hatodik nap.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 13-a. A püspök legyen fedhetetlen. A Timóteusnak írt első levelében olvassuk ezt Páltól, a harmadik fejezet első versében. A püspök legyen fedhetetlen. Milyen legyen a gyülekezet vezetője? Az egyházközség vezetőjére vonatkozó elvárások tulajdonképpen minden egyházi szolgálatra értendők, tágabb értelemben pedig minden vezetőre. Minél nagyobb gyülekezetet képvisel azonban a vezető, annál szembetűnőbbé lesz, ha a tulajdonságokban fogyatékosságai vannak. Miközben annál inkább hiteltelenné teszi a Jézus Krisztus ügyét, illetve minden képviselt ügyet. Azon kár vitatkozni, hogy a püspöki tiszt most igeszerűen működik-e, vagy nem. Hiszen a hiteles, hívő képviseletre szükség van. Nevezzük a tisztséget bárminek. Az intézményesülést pedig senki sem kerülheti el ebben a világban. Szóval milyen legyen a gyülekezet vezetője? Legyen fedhetetlen, egy feleségű, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, aki a maga háza népét méltón igazgatja, és a hitben már érett. Milyen legyen a gyülekezet vezetője? Az előbbi listát végig gondolva erősödik meg bennünk egy másik ige, miszerint a mi alkalmasságunk az Úrtól van. De nem ilyenek vagyunk. De ő által, az ő erejével, az ő kegyelméből egyre inkább ilyenekké formálódhatunk. Miért nélkülözhetetlen mindez? Azért, mert a kívülállók a vezetők alapján ítélik meg a többieket, és valójában az Úr ügyét is, és ez óriási felelősség. Urunk, óvd meg az ügyed vezetőit, azaz mindenféle szolgáltat a gyalázattól és az ördög csapdájától. Imádkozunk minden vezető hitelességéért, alkalmasságáért, mert tőlük függ nem csak a rólunk alkotott vélemény, hanem az egész földi életünk iránya, jól léte. Érdekes, már akkor is voltak, akik törekedtek valamiféle vezetésre. Ez a törekvés csak akkor jó dolog, ha valóban szolgálni akar, és soha nem öncélú. Egyébként pedig minden ilyenfajta törekvés gyanús. No, még egy apróság. Az ige szerint a friss hívőt fenyegeti a felfuvalkodottság veszélye. Fontoljuk meg ezt komolyan, amikor az ilyen törekvőket kiemeljük. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Hűség önmagunkhoz. A Szentírásban van egy történet, amely azt mutatja meg, hogy lehetetlen úgy Isten kezébe helyezni a dolgokat, hogy ne éreznénk, hogy azok a mi kezünkben is teljesen ott vannak. Ez a történet Eszter története, amely egy olyan könyvben található, amelyet a zsidó hagyományban Purim ünnepén szokás felolvasni. A héber Purim szó jelentése sorsvetések vagy sorsok. Ezen az ünnepen ugyanis egy olyan a zsidó nép számára üdvözítő eseményt idéznek fel, amelyben a sors hirtelen megfordul, és minden előzetes számítást keresztül húz. Az első szereplő, aki belép a történelbe, Vasti királynő, hatalmi és fényűző ünneplésének csúcspontján Ahasvérosz király azt az üzenetet küldi Vasti királynénak, hogy mutassa meg a testét. Ő viszont úgy dönt, hogy hű marad önmagához, és visszautasítja Ahasvérosz utasítását. Azzal a bátorságával, hogy nem hajt térdet a király és asztaltársai szeszélye előtt, Vasti olyan nőként nyilvánul meg, aki szabadon földre dobja a csábítás állarcát, és tisztességesen lép ki a hatalom karneváljából. Ellenkező előjelű Ámánnak, a hatalomra annyira éhes férfinak a szánalmas alakja, hogy nem veszi észre, már a hatalom rabszolgája, még mielőtt birtokolná azt. Felháborodva Mardokeusz viselkedésén, aki nem hajol meg előtte, Ámán teljes harangjának hangot ad, és egészen odáig megy, hogy az egész zsidó nép kiirtását tervezi. A vitatott és áhított hatalom hátteréből emelkedik ki Eszter alakja. Izrael gyönyörű leánya, akit nagybátyja, Mardokeus hívott meg, hogy részt vegyen az új királynő kiválasztására rendezett eseményen, ő pedig nem utasítja el a meghívást. Így kezdődik az állarcok és állruhák játéka, melynek során a fiatal zsidó nő, Eszter, megváltoztatja kinézetét, előbb ravasz és csábító ágyassá, majd Perzsia pompás királynőjévé válik. Paradox módon éppen ez az átalakulási képesség lesz az, ami garantálja Eszternek a teljes hűséget önmagához és népéhez. Az állarcokkal való játék Eszter számára nem stílusgyakorlat, hanem identitásának elfedése. A megfelelő pillanatra várva, amikor végre felfedheti a kilétét. És az alkalmas pillanat, mint tudjuk, mindig eljön. Amikor Mardokeus megtudja, hogy Ámánnak sikerült rávenni a királyt, hogy aláírja a Perzsiában élő zsidók kiirtásáról szóló rendeletet, megszaggatja a ruháját, és megpróbálja értesíteni Esztert, hogy közbenjárását kérje a népért. A királynő megpróbálja elutasítani a kérést, tudatja vele, hogy senki sem jelenthet meg a király előtt annélkül, hogy hívták volna. Különben határa ítéli, kivéve, ha a király kinyújtja felé aranyjogorát. Ebben az esetben megmenekül. Mardokeus nem hagyja annyiban, és arra kéri unokahúgát, hogy ne féljen kifejezéssel juttatni emberségének legnemesebb részét. Ezt olvassuk Eszter könyvében. Ne gondold, hogy a király palotájában te majd megmenekülsz, egyedül a zsidók közül. Mert ha te most hallgatsz, más helyről jön segítség és szabadulás a zsidóknak, de te és atyád háza elpusztultok. Ki tudja, vajon nem éppen ide ilyen idője juttattál-e királyi méltósághoz? Mardokeus emlékezteti Esztert, hogy az élet Isten kezében van, aki a valóságon keresztül ezerféleképpen képes segítséget nyújtani és szabadulást hozni.
3: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Augusztus 16-án a Mária Pócsi nagyboldogasszony búcsún dr. Székely János celebrált szent misét. A következő percekben püspök atya szentbeszéde hangzik el. A felvételt a görögkatolikus média központ készítette.
2: Kedves érsek atya, püspök atyák, paptestvérek, kedves zarándokok! Nagy öröm látni ezt a sok-sok zarándokot, a ragyogó arcokat, zengő éneket. Öröm látni ezt az eleven, élettel teli görögkatolikus egyházat, annak sok értékét és kincsét, amelyet hoztok ide a szűzanya elé, az Úristen elé. A szép és népes családjaitokat, az ősi keleti liturgia szeretetét, szépségét, annak a 300 fiatalnak lelkesedését, őszinte hitét, akik 5 napon át gyalogosan jöttek el ide Mária Pócsra. Azoknak az áldozatát, akik megtartották a szokásos ünnep előtti böjtöt. Hozzátok ide a nagy boldogasszony elé a szeretet sok-sok cselekedetét, amit a görögkatolikus egyház tesz napról napra a legszegényebbek felé, tanodákat, iskoláitokat, a Damján tábort. Hozzátok ezt a hiteles, élettel, imádsággal, szeretettel teli egyházat ajándékul a szűzanyának, a mennyei atyának, és ajándékul a világnak. Kedves zarándokok, mi ennek a mai ünnepnek az üzenete, örömhíre a számunkra? Talán így is megfogalmazhatjuk, nyisd ki a szívedet, az életedet az ég felé, Isten felé, ahogyan a szűzanya tette, az ő hatalmas igennyével. És akkor te is megtapasztalod azt a boldogságot, amely ajándékul osszány része lett a boldog asszonynak. Nyisd meg az életedet az ég felé. Nincs más teljesség, ami az emberi szívet egészen be tudná tölteni, csak a föntről jövő isteni béke. A földi dolgok sebzettek és végesek. Az emberi szívet, a családjainkat, a társadalmat egészen betölteni, a helyes útra rásegíteni, csak a teremtő Isten tudja. Ha szeretnénk boldog emberi életet, boldog családokat, boldog társadalmat, olyasfajta életet, amely osztályrésze lett a boldog asszonynak, akkor ki kell nyitni az életünket, családjainkat, társadalmunkat az ég felé. A szűzanya egész élete egy hatalmas igen volt Istennek. Isten nem erőszakkal lépett a világba. Várta, hogy lesz valaki, aki egész szívével befogadja őt. Igent mond neki. Ő végtelenül tiszteli az emberi szabadságot. Szent Bernát így mondja, az Úristen évszázadokon át kopogtatott az emberiség ajtaján, hogy lesz-e valaki, aki egész lényével egy hatalmas igent mond neki, kinyitja a szívét, az életét, az emberi történelmet az Isten felé. Évszázadokon át várt Mária igenyére. A szűzanya igenje a szeplőtelen fogantatás kegyelmének is az ajándéka, de ezzel a kegyelemmel ő a szabad akaratával egy életen át, nagy szívvel, nagy hittel, hősiesen, a kereszt alatt is, egy élet odaadott hűségével együtt működött. Ha a modern ember bezárja az életét az ég felé, azt mondja, Isten törvénye nekem akadály, a szabadságomban korlátoz, Isten nem kell, akkor elveszítjük azt az egyetlen igazi teljességet, ami az embert, a családot, a társadalmat valóban boldoggá és teljessé teheti, akkor a társadalmaink lassan összeomlanak. Egy híres filozófus, Martin Buber mondta, egy kultúra addig él, amíg táplálkozni tud abból az éltető forrásból, amelyből valaha megszületett. Az európai kultúránkat mindenek előtt a kereszténység tette termékenyé. Az a meggyőződés, hogy az ember nem egyszerűen egy okos állat, hanem a Teremtő Isten végtelenül szeretett gyermeke, remek műve. Az a meggyőződés, hogy az erkölcsi törvény jó, nem akadály. A boldogulás egyetlen hiteles útját mutatja. Az a meggyőződés, hogy van bűnbocsánat és megváltás, van örök élet. A kereszténység tette igazán szépé és gazdaggá az európai kultúrát. Addig van jövőnk, amíg ebből a forrásból meríteni tudunk. Ahogyan Izajás próféta mondta, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. Ha Európa eldobja ősei hitét, akkor ennek a kultúrának vége. Addig van jövőnk, amíg ebből az éltető forrásból meríteni tudunk. Egy ateista gondolkodó, Bertrand Russell mondta azt, mindaz, amit az ember alkot, utak, műalkotások, épületek, nem más, mint egyfajta szennyeződés, amit az ember nevű féreg a föld felszínére termel, és amit majd az idő vasfoga menthetetlenül, nyomtalanul lemar a föld felszínéről. Ez az a radikális pessimizmus, mondja ő, amire minden emberi alkotást építeni kell. Nem gondolom, hogy ilyesfajta életszemléletre, igazán emberhez méltó, és valóban boldog életet, jövőt építeni lehetne. Egy pogány sírfelirat így hangzik, a semmiből a semmibe, milyen hamar visszahullunk. Ha az ember ezt gondolja, a létének különösebb oka nincs. A világnak igazi, létrehozó oka, forrása, teremtője nem létezik. És a létünknek igazi célja sincs. A halálunk után mindaz, amit nagy szeretettel, sok áldozattal fölépítettünk, az életünk háza, emlékeink, élményeink, kapcsolataink, mind megy a süllyesztőbe, a semmibe. Ezt gondolja az ember, hogy a semmiből a semmibe tart az élete. Akkor az egész élete válik értelmetlenné, abszurdá, reménytelenné. Ha szeretnénk boldog életet, csillogó szemű embereket, reményteli családokat, hogy ki kell nyitnunk az életünket az ég felé, a boldogasszony példájára. Mit is jelent konkrétan igent mondani Istenre, kinyitni az életet az ég felé? Jelenti azt, hogy ki igent mond a maga élethivatására. És ebben az igenben hűségesen kitart. Ezzel egyé válik, ahogyan tette a szűzanya, aki egész önmagát, a megtestesülés és a megváltás művének a szolgálatába állította. Ezzel a küldetéssel egészen egyé lett. Ennek a szent titoknak lett a temploma, égő csipkebokra. Jelenti ez azt, hogy aki Istennek szentelt életre kapott meghívást, az jókedvű adakozóként, nap mint nap, az életét tegye föl az oltárra. Ne vonogassa vissza azt, amit valaha Istennek odaígért. Aki pedig a házasság szent hivatását kapta, az éljen a házastársi igenben. Soha ne vonogassa vissza. Az az igen zengje végig az életét. Olvastam egy asszonynak a tanúságtételét, aki leírta, két gyönyörű lányuk volt, körülbelül 20 éve voltak házasok, amikor rádöbbent, hogy férjének van valakie. Az asszony összeomlott. Azt érezte, ami a legszentebb, a legdrágább volt az életében, azt taposták meg. Azt tépték darabokra. Napokig vívódott, töprengett, mit is mondjon a férjének. És végül, amikor a férje elé állt, maga is meglepődött, teljesen mást mondott, mint amit eltervezett. Azt mondta neki, tudom, hogy én sem voltam mindig tökéletes feleség. Igen gyakran mindennek úgy kellett történnie, ahogy én akartam. Nagyon gyakran nem tudtam neked megadni, amire pedig szükséged lett volna. Bocsáss meg, és kezdjünk újra. Próbáljuk meg újra. Férfi megdöbbent, erre nem számított, de két héttel később otthagyta családját, feleségét, gyermekeit. Az asszony azt érezte, hogy belehal a fájdalomba. Imádkozott, zarándoklatokra ment. Lassan kezdte föladni a reményt, amikor egyik nap csöngött a telefon. Férje volt az. Azt mondta neki, képzeld, tegnap bementem egy üres templomba. Több mint egy órán át ültem ott. És akkor egészen más szemmel láttam az egész életünket. Ha hazajönnék, visszafogadnál? Az asszony gondolkodás nélkül igent mondott. Nem volt könnyű az újrakezdésük. Szinte a nulláról kellett mindent újra fölépíteni. De a férfi őszinte döntése a felesége és a gyermekei mellett, és az asszony föltételek nélküli megbocsátása. Olyan szikla volt, amire tudtak építeni. Egy-két hónap után ebbe a családba visszatért az öröm, a derű, a mosoly. Egy fél év után pedig a feleség döbbenettel vette észre, hogy újra áldott állapotban van. Hogy később kiderült, egy kisfiút várt a két gyönyörű lánya után. Úgy érezte, ez Isten ráadás ajándéka az ő hűségéért, nagy lelkűségéért. A házastársi szeretet lényege szerint föltételek nélküli, olyan, mint a szülő szeretete a gyermek iránt. Föltétel nélküli. Kedves zarándokok, most nagy boldogasszony ünnepén, újítsd meg a lelked mélyén ezt a föltételek nélküli igent a házastársadra, a családodra, annak minden súlyával, terhével, örömével és nehézségével. Igent mondani Istennek a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy igent mondunk az élet ajándékára. Ahogy a szűzanya életében is ez igen, gyümölcs, oltó igen volt, termékenyé, tevő igen. Ha egy társadalom úgy dönt, hogy az emberi élet, az élet egy bizonyos szakaszában, a fogantatástól a harmadik hónap végéig, akár el is vehető. Ott a gyermekek akár kiszelektálhatóak, a felnőttek akarata szerint, akkor az egész társadalom változik meg gyökeresen. Akkor a végtelen és sérthetetlen emberi méltóság vészel, illetőleg sebződik meg. Ha csak annak van joga az élethez, aki ezen a három hónapos halálzónán átjutott, akiről valaki azt döntötte, hogy neki szabad élnie, akkor a végtelen, sérthetetlen emberi méltóságunk vész el, illetőleg sebződik meg. Egy dankoros felnőtt mondta el azt, hogy valahányszor egy dankoros csecsemőt elvetetnek. Ő mindig azt érzi, az ő életére is nemet mondtak. Az ő emberi méltóságát is megkérdőjelezték. Azt üzenik neki, hogy neki sem lett volna szabad megszületnie. Fölöslegesen él. Ő csak egy teher. Hittan tanítottam kisgyerekeknek. És eljutottunk az 5. parancsig. És úgy éreztem, nem hallgathatok az emberi élet szentségéről a fogantatástól kezdve. És elmondtam a gyerekeknek a Néma Sikoly című filmnek a képsorát, ahol látszik az, ahogy az orvos műszere a magzatburkot széthasítja, a magzatvíz elfolyik, és a kisgyermek megijed, próbál elhúzódni. Látszik az, ahogy hevesebben dobog a szíve, és látszik az is, ahogyan az orvos műszere odaér a testéhez, és szakítja le kis lábait, kezeit. Kisgyermeknek a szája kinyílik, és sikolt. Talán erős volt ezt elmondani 9-10 éves gyerekeknek. Eltelt vagy 10-12 év, csöngött a telefon, egyik lány hívott ebből az osztályból, és azt mondta, atya, nagy baj van, babát várok. És a fiú, akitől van, teljesen komolytalan, hogy meghallotta, hogy gyermeket várok, kiabált velem, és ott hagyott. Rettegtem, mi lesz a következő mondat. De a lány így folytatta, atya, én ott voltam azon a hittanórán, és akkor 9-10 évesen elhatároztam, hogy ha Isten valaha is kicsi gyermeket ad a kezembe, kicsi életet bíz rám, soha orvosok kései alá adni nem fogom. Világra hozom, szeretni fogom, akármi is történik. Gyere majd el, kereszteld meg. Nagyon örültem, meg is tartottuk a keresztelőt. A gyermek apja el se jött keresztelésre. Aztán eltelt körülbelül 2 év, újra csöngött a telefon, a lány volt az, azt mondta, atya, képzeld el, a fiú, akitől van a kislányom. Egy évvel ezelőtt eljött újra, könnyek között bocsánatot kért. Elkezdte látogatni a kislányát. Aztán elkezdett udvarolni. Fél évvel ezelőtt megkérte a kezemet. Gyere majd el, tartsd meg az esküvőt. Így is lett. Megtartottuk az esküvőt. Azóta ennek a családnak 3 gyönyörű kislánya van. S az édesanyja szeme csillog. Talán azért is, mert akkor azt a rettenetes döntést nem hozta meg. Szeretnénk olyan társadalmat, ahol az emberek szeme csillog, ahol van igazi boldogság. Ha szeretnénk az élet kultúráját építeni, és nem a halálét, akkor tisztelnünk kell az élet szentségét a fogantatástól a természetes halálig. Igent mondani Istennek a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy igent mondok az ő törvényére, igazságára, amely nem gúzsba köt, hanem fölszabadít. Az igazi szabadság nem a valóságtól független önkény. A valóság nem ellenségünk. Az igazi szabadság nem az,

0: Elle van hier bij Dönerö is ten rent. Sejtje inkbe, kromoszóma inkbe, az atomokba, a galaxisokba, a lelkünkbe. Ennek a mentén tud az emberi élet kibontakozni. Aztán igent mondani a szűzanyával együtt jelenti azt is, hogy megnyitjuk a családjainkat az ég felé. Milyen szép volna, ha minden este a keresztény családoknak a háztetői kinyílnának az ég felé, és beengednék szülők s gyermekek Isten fényét és békéjét. Gyerekkoromnak az egyik leggyönyörűbb emlékei az adventi esti hosszú közös imák és éneklések. Azt éreztem ilyenkor, hogy egy titokzatos kéz emeli az ég felé a családunkat, szüleimet, a három testvéremet. Hatalmas békesség, egészen különleges kegyelem, szépség, öröm szállt ilyenkor a szívünkbe, a családunkba. Igent mondani Istennek jelenti azt is, hogy beengedjük őt az iskoláinkba. Márton Áron püspök mondta, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nem nyitjuk a gyerekek lelkét az ég felé, ha nem értik azt meg, hogy honnan vagyok, s miért vagyok, ha csak matematikát, meg angolt, meg kompjútert tanítunk, de nem tanítunk emberséget és reményt. Ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha bedeszkázzuk a gyerekek fölött az eget, ha nem tanítjuk meg látni őket, az életük igazi távlatát, akkor nem fogunk tudni csillogó szemű fiatalokat nevelni. És végül igent mondani a szűzanyával együtt, az is jelenti, hogy beengedjük Istent a társadalmunkba. Beengedjük az ő gyönyörű törvényét, a szeretet törvényt a társadalmunkba. Boldog és egészséges társadalmat, gyűlöletre, bosszúállásra nem lehet fölépíteni. Boldog és egészséges társadalmat csak igazságra, jogrendre, szeretetre, szolidaritásra lehet fölépíteni. Ha szeretnénk egy valóban boldog társadalmat, akkor be kell engednünk Isten fényét a világunkba, a kultúrába, az egyetemekre, a közéletbe, a művészetekbe. Ki kell nyitnunk az ablakokat az ég felé. Kedves zarándokok, nagy boldogasszony ünnepén lépjünk a szűzanya nyomába. Nyissuk meg az életünket, családjainkat, társadalmunkat az ég felé, és akkor meg fogjuk tapasztalni azt a boldogságot, amelyről Szent Erzsébet, amikor a szűzanyával találkozott, így vallott: boldog vagy, aki hittél mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neked, és azt a boldogságot, amelyről maga a szűzanya vallott a gyönyörű hálaadó énekében: lám, mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék. Amen.
1: Augusztus 16-án a Mária Pócsi nagyboldogasszony búcsún dr. Székely János celebrált szentmisét. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszéde hangzott el. A felvételt a görögkatolikus médiaközpont készítette.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárul.

0: alkalmasnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
1: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOMKULT-ba szeptember 23-án 18 órától.

0: Hírek.
1: Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Pécsre látogat Timothy Radcliffe bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szerzője. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotás szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér Főiskolán. EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az Isteni Szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált világszerte ismerté. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Bér Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. Nemzetközi Ökumenikus Konferencián. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Önök Schindler Mátyást hallják. Ma a Szent Kereszt fölmagasztalásának az ünnepén az evangéliumot János evangéliumának 3. fejezetéből idézem. Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből, az emberfia, aki a mennyben van. Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Kedves rádióhallgatók, Bajai templomunk keresztje a Covid időszakában bírt addig soha nem látott jelentőséggel a számomra, tudnék már a lábadozásom idején. Ott került hozzám akkor a leginkább közel a templomi tabernákulumunk fölötti megfeszített szenvedő Krisztus arca is. Akkor lett sokat mondó, szinte testvérré a szenvedő megváltó nekem a számomra. Pedig ezerszer láttam már, de addig nem érintett meg igazán soha. Akkori elgyöngülésemben, amikor még aggódva önmagamért óránként ellenőriztem az ujjam hegyére csippentett vér-oxigén szint mérő készülék adatait, és amikor ugyan még szédelegve, rogyadozó lábakkal, de már elmertem mondani egy-egy szentmisét, a kereszten szenvedő réz Krisztus arc megérintette, felmelegítette a lelkemet. Nem voltam már a félelmeimmel, kiszolgáltatottságommal egyedül, így éreztem. Azt hiszem, azt sugározta a hozzám lehajló üdvözítő arc, hogy még így is, ilyen betegen is, és hogy főleg így szeretve vagyok, hogy így is ember vagyok. Ezt érezhették a ma békebeli régebbi vallásos világ betegei is, akikhez a pap nem csak a betegek kenetét és a szent útravalót vitt el, hanem az ágyukra tett, vagy egyenesen a mellükre fektetett egy keresztet is. Ezzel jelezte, hogy a szenvedés fel- és elvallásában lesznek igazán krisztusiak, alter krisztusok, másik vagy újabb krisztusok magyarul. Nem akárkik tehát. A kereszt szimbólumának ereje ebben is mennyire kézzelfogható, mással aligha helyettesíthetővé lett. A kereszt rajta a szenvedő Krisztussal a betegnek méltóságot adott. Krisztus szolidáris veled, fejezte ki, még az elmúlásodban is. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Ez a megváltás lényege, ez a kereszt értelme és titka is. A kereszt itt nem Isten haragjának a jele, hanem a szeretetének a bizonyítéka. A Golgota nem a vereség, hanem a megváltás helye. Jézus szavai Nikodémushoz is egy ószövetségi eseményre utaltak. Ezt hallottuk az evangéliumban. Ahogy a pusztai vándorlás idejét Mózes fölemelt a részkígyót, hogy aki ránéz életben maradjon, úgy fogják felemelni az emberfiát is. A kereszt nem csak egy fájdalmas történelmi esemény tehát, Jézus életének a vége, hanem szimbólumot tekintve egy új élet kezdete is. Aki hittel rátekint, nem pusztán emlékezik, hanem részesül a megváltásból is. Ezt tapasztaltam meg én is a magam keresztre nézésében, templomunk szentélyében, a covidos gyöngeségem idején. Azt, hogy itt a kereszt előtt nagyon nem vagyok egyedül. Mert ha megváltó is szenvedett, akkor az én szenvedésem sem szégyelni való. Szent kereszt fölmagasztalásának az ünnepe így tehát nem egy gyásznap, hanem a győzelemi. A kereszt nem a halált hirdeti, hanem az életet és a föltámadást. Aki hittel hordozza élete keresztjét, mondja a kereszt, az részesül a föltámadásban is. A legemlékezetesebb Szent Kereszt fölmagasztalása ünnepem egyébként nem sokkal a romániai forradalom után, 1990. szeptemberében egy Csángó faluban Luizi Kalugárban ért. Aznap két kamionnyi segélyadománnyal értünk oda, Bán Béla református lelkészbarátom, Alföldi Albert országgyűlési képviselő, én a katolikus pap és még néhány vállalkozó kedvű társunk, köztük a neves tiroli festő Oswald Kollreider is ott volt. Az esti órákban már Luizi Kalugárban a Csángók templomába imádkozni mentünk. Rózsafűzért imádkozott a helyi közösség. A hatalmas kalugári templom azon a Szent Kereszt ünnepen zsúfolásig volt. Baloldalt ültek a férfiak és a gyerekek, jobbra az asszonyok. Áradt az ima. Az osztrák festő a padok mögött szénceruzával örökítette meg, sietve fehér papírjára, hogy el ne illanjon a pillanat, egy kendős alázattal meghajtott asszony fejet. Őrzöm máig egy keretbe foglalt üveg alatt ezt a képet kolostori folyosómon, mert nekem adta, ahogy magunk között hívtuk a festőt, Oszi. Albert barátomra is emlékszem azon a napon. Ő is leghátul a padok és imádkozók mögött, mint a festő. Megérintette őt is a látvány, a hangulat. Olyan volt azon az estén, mint aki kissé még meg is szédült a jelenettől. Patakokban folytak, nyilván a fájdalmakat is megélt szép hófehér szakállas férfi arcának könnyei. Hagyta, hadd folyjanak. Talán jól is esett neki. Ki tudja, mi mindenre gondolhatott, élhetett lélekben újra a zsolozsmázó moldvai magyarok tömött padsorai mögött. Azon az estén az imádkozó gyülekezet hitében, a Szent Kereszt ünnepen, a távoli moldáviai Báko megyében úgy mondanám, hogy valamiféle csodafélét élhettünk meg mindannyian. Azt, hogy a Krisztus hitében történő közös imának micsoda ereje van. A szegénységben is. Vagy, hogy főleg ott, mert egyszerre fölértékelődik az a kevés is, ami van. A kereszt minden esetre a Covid és Kalugár óta lett a megtisztító és fölemelő szenvedés jelképévé nekem. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a következő témákról hallhatnak majd. Barátaimnak mondalak benneteket, Tell Nándort áldozó pappá szentelték Veszprémben. Krisztus jelenlétében esperesi kerületi zarándoklatot tartottak búcsú Szent Lászlón. Megkezdődött a 2026-os szüret a veszprémi érseki pincészet birtokain, és Bukós Isak az élethez, keresztény életstratégia program Veszprémben a Főegyház megye katekétái számára. És akkor most jöjjenek a részletek. Van olyan igen, amelyhez hosszú út vezet. Van, amelyet veszteségek, szolgálat, várakozás és sok-sok imádság érlel. Van pillanat, amikor mindaz, ami addig csendben formálódott egy ember életében, egyszer csak kimondott, visszavonhatatlan válasszá válik. Szeptember 6-án ilyen igen hangzott el a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. Boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának első évfordulóján dr. Udvardi György veszprémi érsekatya áldozó pappá szentelte Tell Nándor diakónust. Most a veszprémi televízió felvételét hallhatják az eseményről.
3: Én, Tell Nándor, az áldozó papi rend felvételekor ígérem, hogy a katolikus egyházzal való közösséget mind szavaimban, mind cselekedeteimben mindig megtartom.
4: Boldog Mária Magdolna erekjéi előtt a Főszékes Egyház Szent Imre oltáránál tette le a papszentelés előtti esküt Tell Nándor diakónus. A szentelés előtt álló ebben a szertartásban tanúságot tett hitéről, valamint arról, hogy megtartja az egyház törvényeit, és hogy életével és szavaival egyaránt jó példát kíván adni. Tell Nándor kijelentette azt is, hogy szabad akaratából kéri a papi szentség kiszolgáltatását. A szertartáson dr. Udvardi György megáldotta és krizmával megkente a majdani új misés áldozópap, új kelyhét és a hozzátartozó paténát. A szertartás végén a hívek együtt imádkozták el Boldog Mária Magdolna litániáját. Vasárnap a Főegyház megye papsága a hívek és számos zarándok részvételével kezdődött el a papszentelés szertartása. Az evangélium felolvasását követően megtörtént a jelölt bemutatása, aki ismét a közösség előtt is kérte a felszentelést. Dr. Udvardi György homiliájában arra hívta fel a szentelendő figyelmét, hogy az a barátság, amit most Isten kínál neki, egész életében elkíséri majd.
5: Minden új pap az Istennek a gondoskodását fejezi ki. Gondoskodik az ő népéről, hogy legyen, aki táplál, legyen, aki tanít, legyen, aki szolgál, legyen, aki a reményt életben tartja, aki a szentségeket ünnepli. Így az egész egyházmegye számára is örömünnep ez.
4: A tanítást követően Tell Nándor megerősítette szándékát a papi szolgálat tiszta és hűséges végzésére, majd esküdtett, hogy engedelmes lesz a mindenkori egyházi előjáróihoz. Ezt követően a Minden Szentek litániája alatt a teljes önátadás és az alázat jelképeként arcra borult. A könyörgés után a főpásztor a diakónus fejére tette a kezét, ezt a mozzanatot minden jelenlévő felszentelt pap megismételte, majd az érsek elmondta a felszentelő imát. Ezután cserélhette le a diakónus öltözetet Nándor, és öltette magára a papi rendhez való tartozást is jelképező miseruhát. Az érsek krizmával kente meg az áldozópap kezét, és átadta neki a Szent Mise áldozat bemutatásához használt kelyhet és ostyatartót. Az újonnan felszentelt papot a püspök és paptársai is köszöntötték a béke jelével, majd életében először Tell Nándor is részt vehetett a Szent Mise áldozat bemutatásában.
6: Hallottam egyszer egy prédikációban, hogy minden embernek az a hivatás, hogy továbbadja az életet. Ugye a Teremtés könyvében olvassuk, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és hogy ez úgy vonatkozik a családos emberekre, hogy a biológiai életet továbbadják, papokra pedig úgy vonatkozik, hogy az örök életet továbbadják, azáltal, hogy keresztelnek, gyóntatnak, áldoztatnak, kiszolgáltatják a betegek kenetét, másoknak az evangéliumról beszélnek, És én is ezt érzem így küldetésemnek, feladatomnak, hogy másokat segítve, másoknak az evangéliumot hirdetve, a szentségeket kiszolgáltatva az életre segítsem őket.
4: A szertartás végén a hagyományoknak megfelelően az őt felszentelő főpapot részesítette először újmisés áldásában Tell Nándor. Az áldozó papa jövőben is a főegyházmegye kötelékében szolgál majd. Ő készíti majd elő a főpásztor által vezetett szertartásokat érseki szertartóként. Őt bízta meg az érsek, hogy lelki igazgatóként gondozza a Padányi Katolikus Iskola, valamint a Davidikum Kollégium diákjait és dolgozóit, valamint minisztráns referensként is tevékenykedni fog majd a főegyházmegye területén.
2: Az esős idő sem tartotta vissza az zarándokokat, hogy eljussanak búcsú Szent Lászlóra, ahová a térség számos településéről autóbuszokkal érkeztek a hívek a kegyhelyre, hogy együtt kapcsolódjanak be a közös imádságba. A Szent László templomban megtartott szentségimádást és az azt követő szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette. Az idei találkozás középpontjában az eukarisztia, a papi és szerzetesi hivatásokért végzett imádság, valamint az egység megerősítése állt. Az érsek hangsúlyozta, bár úgy élhetjük meg, hogy mi jöttünk el Krisztushoz, hogy találkozzunk vele, valójában ő a kezdeményező. Ő akart velünk találkozni, ő hívott bennünket, mondta az érsek. A papi és szerzetesi hivatásokért végzett imádsághoz kapcsolódva dr. Udvardi György érsek a papság lényegéről is szólt. A szentségimádást követő szentmise kezdetén Tódor Szabolcs helyettes esperes plébános köszöntötte Udvardi György érsek urat, a jelenlévő paptestvéreket, zarándokokat és a gyermekeket. A szentmisén a főpásztor homiliájának középpontjába Szent Pál apostol szavait állította. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mint mondta, ebben a mondatban szinte összefoglalható egy papnak, egy lelkipásztornak a szolgálata, létállapota, hivatása, lelkisége, magatartása, de az is, hogyan tekintsenek rá a hívek. Udvardi György arra buzdította a híveket, hogy elsősorban azt kérjék papjaiktól, ami valóban a lelkipásztor szolgálata. A hívek kérjék lelkipásztoraiktól, hogy tanítsanak, biztosítsák a szentségi élet lehetőségét, látogassák a betegeket, gondoskodjanak a gyermekek hitoktatásáról, készítsék fel a fiatalokat az önálló felelős döntésekre, és méltó módon ünnepeljék a Szent Misét és az egyház liturgiáját. A szentmise végén érsekatya megköszönte a zarándokoknak, hogy útra keltek, és az esperesi kerület papjainak a közös imádságot. Mindszent Kálán ezekben a napokban a rajnai Riesling szüretén dolgoznak, Benes András főborász irányításával a veszprémi érseki pincészet birtokain. Az idei év azonban kemény próbára tette a szőlőt és az embert egyaránt. Az extrém szárazság és a hőhullámok miatt a termés jelentősen elmarad a megszokottól. A főborász mégis bizakodó. Mennyiségben kevesebb, minőségben azonban ígéretes alapanyag került eddig a pincébe. Most a veszprémi érsekség felvételét hallhatják az eseményről.
0: Augusztus végén megkezdődött a 2025-ös szület a veszprémi érseki pincészet birtokain. Benes Antal főborász irányításával először a Sauvignon Blanc fürtjei kerültek a pincébe Mindszent Káláról és Felsőrsről, most pedig már a rajnai Riesling szürete zajlik.
7: Augusztus 24-én kezdtük el a szüretet, eléggé hamar ahhoz képest, hogy nézzük az elmúlt 5 évet, amióta én itt vagyok az érsekségen, tehát ez nyilván nem meglepő egy ilyen szintű száraz év után, egy extrém száraz év után, mert ez a 2026 azért egy sokkal durvább volt, mint mondjuk a 2024 vagy a 2022, bárhogy is nézzük, gyakorlatilag az elmúlt 5 évben majdnem egy évnyi csapadékhiány van itt 2026-ban, szóval így indultunk neki itt a 2026-os szüretnek. Ott tartunk, hogy Mindszent Kálánról a Sauvignon Blancunkat behoztuk, Felsősre is egyaránt, a Sauvignon Blanc már bent van a pincében, szépen erjednek, pötyörögnek a kis tételeink, és most pedig a mai nap pedig rátértünk a Rajnai Rieslingre itt Mindszent Kálán, erről a területről, ami ugye 1277 óta a mai napig az érsekség tulajdonába áll. Itt egy 1,3 hektár ajnerizégünk van, több különböző klónnal. Gyakorlatilag egybeért. Nem gondoltuk volna, hogy egybeérik, itt szeptember 10-e környékén vagy 11-e környékén, amit írunk, extrém korai az időpont, de gyakorlatilag édesek, van egy jó kis barackos tartalma, amit szerítünk, mint az alaprajnerizningnél, mind akár ugye az 1270-es családnál, de hát majd meglátjuk a végén, hogy olyan lesz-e az az ízélmény, amit mi szeretnénk a végén az 1277-ben, akár itt a rajnerizningnél. Szóval ez a mai napi adag, amit leszületelünk, és akkor még ugye hátra van még egy minimális rajnerizning felsősről, az új telepítésünkről, és hát nyilván a nagy kékek, úgymond a nagy vörös bor alapanyagai még hátra vannak, innen Syrah és Cabernet Franc, amiből, hogyha úgy akarja a jóisten, akkor esetleg lesz belőle 1277 rúzs. Annyit elároltak, hogy 2025-ben sikerült megint egy 5 hordót csinálni, és hát majd a kövajt kakákkal karácsonyra vagy jövőre már hozzuk az új évjáratot. De hát a 2026-ot majd meglátjuk, hogy az úgy fog sikerülni. Azt gondolom, hogy jó az alapanyag, nagyon kevés, tehát azért lehet látni 2026-ban, hogy 30-40% mínuszban vagyunk, mint lében, mint lékinyeredésben, mert hát rengeteg ugye elsült. Annyira nagy a szárazság, hogy gyakorlatilag ebben a második hőhullámban annyira elszáradtak a fürtök, hogy gyakorlatilag leégtek magán a tőkén. Óriási hősokkot kapott akár itt Mincentkálán vagy Felsőrsön. Azt néztük, hogy a második hőhullámban az átlag hőmérséklet napközben délután 1-től 3-ig 43,9 Celsius fok volt, ami azt gondolom, hogy ha kimegy az ember, akkor 6,5 perc alatt gyakorlatilag rongyát tudna égni. Na, sajnos ez történt itt a szőlőben is nálunk Mincentkálán, akár egyaránt Felsőrsön. Nehéz év van, de azt gondolom, hogy ami bent van a pincében, az tartalmas, jó ízű lesz. Aztán meglátjuk, hogyha majd kierjednek, akkor milyen borok fognak lenni majd a jövő évben.
2: 2026. szeptember 5-én került sor a Veszprémi Főegyház megye katekétáinak első központi rekollekciójára. A tanévelei találkozó, a közös imádság, a lelki feltöltődés, a szakmai elmélyülés és a személyes találkozások lehetőségét kínálta a résztvevők számára. A nap előadója Nagy Péter, a Bukós Isak az élethez keresztény életstratégiai program megalkotója volt, aki előadásában a gyermekek és fiatalok nevelésének mai kihívásaival, valamint a keresztény értékek továbbadásának kérdéseivel foglalkozott. Az előadás során több olyan aktuális kérdés is előkerült, amellyel a gyermekek és fiatalok a mindennapokban találkoznak. Szó esett többek között a párkapcsolatokról, a szexualitásról, a tisztaságról és az életvédelemről, valamint arról is, hogyan lehet ezekről a témákról a keresztény értékrend alapján beszélgetni a fiatalokkal. Az előadó gyakorlati példákon keresztül mutatott rá arra, hogy a katekétáknak ezekben a kérdésekben is fontos szerepük van. A rekollekció zárásaként dr. Udvardi György érsekatya Veni Sancte szentmisét mutatott be a jelenlévő atyákkal együtt. Homíliájában hangsúlyozta a Krisztusban gyökerező identitás és a szabadság jelentőségét, valamint arra buzdította a katekétákat, hogy az erőteljesen változó, sokszor feszültségekkel teli világban is higgadtan és szeretettel kommunikáljanak. Kedves hallgatóink, mai adásunkban beszámoltunk arról, hogy áldozó pappá szentelték Veszprémben Tell Nándort, hogy Búcsú Szentlászlón esperesi kerületi zarándoklatra került sor, hogy folytatódnak a szüretek a veszprémi érseki pincészet birtokain, és hallhattak arról, hogy megkezdődött a Veszprémi Főegyház megye katekétáinak számára is a tanév, mégpedig Bukós Isak az élethez egy keresztény életstratégiai program keretében. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallották. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassák műsorainkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Imaidőm kezdetén a külvilágtól visszahúzódva megpróbálom magamat érzékelni. A külső ingerektől eltávolodva érzékeim megnyugodhatnak, van időm befelé figyelni. Érzékszerveim aktivitása éber figyelemre vált. Érzékelhetem testi-lelki állapotomat. Érzékelhetem a reggeli álmosságot, álmaim emlékét, a megújult erőt tagjaimban, vagy éppen a fáradtságot egy nehéz nap után. Mit jelent számomra az a napszak, amelyben imádkozom? Milyennek érzékelem a reggelt, a délutánt vagy az estét? Milyen lelkülettel vagyok jelen saját ima időmben? Végül az evangélium meghallgatása előtt sorra vehetem napom eddigi történéseit. Hogyan hatottak rám a különböző dolgok, találkozások, események? Mi az, ami velem van, ami belőlük megmaradt? Az evangélium meghallgatása előtt rövid csendben a megváltó Jézusra gondolhatok. Rátekinthetek a vele való kapcsolatomra. Hogyan kötődöm hozzá? Kicsoda ő számomra?

Evangélium Szent János könyvéből. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le, az emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

A kígyók által megmart emberek, mielőtt a felállított részkígyóra néztek, bűnbánatot tartottak a pusztában. Mikor pedig hittel és bizalommal az isteni jelre néztek, szívükben készen álltak az Isten kegyelmének a befogadására. Isten tehát meggyógyította őket. Az ószövetségi történet megidézésével a tanítás a saját gyógyulásomat is előrevetíti. Jézus nem ítéli el a tökéletlenségeinket, hanem fejlődni segít. Mint a kertész, aki gyomlál és gondoz, vagy mint aki a rossz berögződésektől, félelmektől megszabadít.

0: Az evangélium befogadásával helyet készítek a szívemben a megváltó Jézus számára.
1: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le, az emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

megváltó Jézus. Te vagy a szabadító, aki már itt a földön az örök életre készítesz minket. Te vagy a pásztor, aki vezetsz, utat mutatsz. Te vagy a jel, aki gyógyító szeretetet adsz. Erősítsd meg szívünket kitartásban, hogy ne veszten el a szeretett szövetség, amelyre hívsz, hanem mélyüljön és bontakozzon közöttünk és utódainkban.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Pécsre látogat Timothy Radcliffe, bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szervezője. Nyíregyházán és Szolnokon is bemutatkozik a Debreceni Senior Egyetem. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. 2024 végén bíborossá kreálták. Egyedül nem püspök, választóként vett részt 14. Leó pápává választásán. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. 2017-ben indult Senior Egyetem, idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tart előadásokat. Jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, valamint az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értéket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja az MT. A tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését. Természetesen minden korosztályból várják az érdeklődőket. A 10. Senior Egyetem Nyíregyházán kezdődik, majd Debrecenben és Szolnokon folytatódik. Az 5 alkalom közül az első előadás szeptember 18-án Pál Dénes általános rektorhelyettes tartja a Néma gyilkos, magas vérnyomás betegség címmel. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotást szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán, EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az isteni szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkáját.

0: pályára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált, világszerte ismerté. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szűzanya közbejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozók, szeretteim, lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, az előzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék Úr Jézus Krisztus, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a nászudom emlékére, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim, az ifjúság kitükért, egészségükért, tanulásokért, munkájukért és minden kára szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádiójét és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért, és hogy ne legyen háború, drága jó Istenem, csak háború ne legyen. Dicsértessék Úr Jézus Krisztus továbbra is, most és mindörökké, amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Levente gyógyulásáért szeretnék imád kérni. Köszönöm szépen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Szombaton falunkban bérmálás lesz. Imádkozunk a bérmálkozóké, szülőké, bérmaszülőké, Isten segítse őket útjukon. Köszönöm szépen.
7: Hálát adok a kapott kegyelmekért, és szeretném kérni a közös imát élő és elhunyt hozzátartozóimért, a gyermekeimért, unokáimért és családjukért, és saját magamért, mert kedden reggel indulok korán az USA-ba a lányomékhoz, az unokáimhoz, és kérem a drága Jézust és a szűzanyát, a szent angyalokat, hogy kísérjenek ezen a hosszú úton, hogy semmi baj ne történjen, legyenek velem. A Mária Rádióért, a békéért, a családokban békéért, a világban békéért, a Mária Rádióért, minden dolgozójáért. És édesanyámnak a névnapja volt 7-én, és kérem érte is az imát, hogy adjon a jó Isten neki örök nyugodalmát, nyugodjon békességben. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Közös imát szeretnék kérni a mai napon házasságot kötött gyermekeimért, hogy már ennyi időn keresztül nagyon sok minden érte őket, jó is és rossz is, hogy túl vészelték ezt az időszakot, hogy kitartottak egymás mellett, hogy azok a sok dolgok, amik rosszak voltak, túl tudták élni, mert erőt adtál nekik. Bízunk a jobb jövőben, az életük jobbra fog fordulni, hogy elkerüli őket minden olyan, ami az ördög szándéka, és csak is a Jóisten akarata. Szent ölelés örvezi ajd őket keresztül, és öleli át. Köszönöm néked a gyermekeimet. Köszönöm, hogy megéltük azt a napot akkor, és hogy túl vagyunk rajta a nehézségeken. És add azt, hogy bízunk, és ha ne adjuk fel, és ők is. Köszönöm őket neked. Köszönöm a férjemet, a szüleinket, minden élő szeretteimet köszönök neked, hogy így együtt tudunk lenni a te ölelő karjaidba, és nem nézel el mellőlünk, mert mindig adsz erőt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
9: Közös imád kérnék, tisztító helyen szenvedő lelkekért, Andrásért, Zoltánért és családjáért, Kimiért és családjáért, Istvánért és családjáért, jó időért, magam egészségének a javulásáért, a világ békéért. Köszönöm szépen!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áras szeretet lángott kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Részlet Szent András krétai püspök szónoklataiból. A Szent Kereszt ünnepét üljük, mert ez űzte el a sötétség hatalmát, és hozta vissza a világosságot. A Szent Kereszt ünnepét üljük, és a keresztre szegezettel mi is a magasba ragadtatunk, hogy a földet a bűnnel együtt messze lent hagyva a mennyeieket szerezzük meg magunknak. Ilyen nagy dolog a kereszt birtoklása, és akié a kereszt, az nagy kincs birtokába jut. Hiszen, ha nem lett volna kereszt, bűneink adós lebele sem lenne még összetépve. Nem lennénk szabad emberek. Ha nem lenne kereszt, akkor a halál még nem volna megsemmisítve, és az alvilág sem lenne legyőzve.
4: Mi pedig dicsekedjünk, Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk, mert általa van megváltásunk és szabadulásunk.
2: Ave Krisztus keresztje, bárhol található is a jeled, Krisztus ott tanúságot tesz az ő kusvétjáról, a halálból életbe való átmenetről. Tanúságot tesz a szeretetről, amely a halált legyőző élet ereje. Áve néked kereszt, bárhol is vagy, tereken vagy az út mentén, ott, ahol emberek szenvednek és haldokolnak, ott, ahol dolgoznak, tanulnak és alkotnak. Mindenhol, férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában és az emberi szívekben. Áve Krisztus keresztje. Amen.
4: Mária, béke királynője, könyörög érettünk az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindenekelőtt!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az elhangzott ima szándékok mellett imádkozzunk elhunyt Erzsébet imatársunk, valamint János és Dénes lelki üdvéért, József, Lilla testi-lelki jobbulásáért, Máriácska és Olimpia unokákért, az Isten szülő szűz oltalmát kérve mindannyiukra. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Szekedj Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtmény, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennybe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszen egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy kereszténységet a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézusom, bízom benned, bízok isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajta.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Isten országába a belépő nem más, mint a tiszta szív. Lép be! Éld az evangéliumot, hirdesd az életeddel, szeress, mint a te mestered, s meglátod, rejtett kincsre találsz.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, maraszalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, maraszalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, maraszalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, maraszalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, maraszalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, maraszalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
8: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus imába merült arcát, a Táborhegyen új fény hatja át. Föltárul a titok, istenségét elrejtette, hogy kicsinek, bűnösnek barátja lehessen. Péter, János és Jakab mennyei fönségből hallják Illés és Mózes tanúságát. Szükséges a szenvedés, szükség van a halálra, mert a búzaszem törvénye nem ennek a világnak a találmánya.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, maraszalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, maraszalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: A világosság rózsafűzér ötödik szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Aztán kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: ez a kehely az új szövetség az én véremben, melyet értetek ontok. Lukács 22:19-20.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednő gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: práv.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlő égy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire,
2: de könyörögjünk.
3: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszan tűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztván fügtél, a megtért gonosztevőnek a paradicsomba való bejutásra utat nyitottál, és haláloddal a halált legyőzted, légy irgalmas hozzánk bűnös, érdemetlen szolgáidhoz is. Vétkeztünk ugyanis, és megszegtük törvényeidet, és nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük az ég magasságába tekintve, mert elhagytuk igazságaid útját, és szívünk hajlamait követtük. Mégis, a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk, kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért, mert hiába valóságokkal telnek napjaink. Védj ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékélyes gondolatainkat, hogy az óembert letéve újba öltözzünk, s mint uralkodónak, s jótevőnek neked éljünk, ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük mindaz a örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek élnek. Mert te vagy igazi öröme és vigassága mindazoknak, kik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk kezdet nélküli atyáddal, életteremtő jóságos szent lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Szeretett hallgatóink, a mai napon görögkatolikus egyházunk Szent Kereszt felmagasztalását ünnepli, szigorú böjtöt tartva. Búcsúzunk szeretettel, további örömteli böjtös napot kívánva. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Egy nehéz sorsú fiatal megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új átérés szabályozó törvénye miatt. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Egy nehéz sorsú fiatal és családja megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház vasárnap Veszprém megyei fiatal tehetségek részvételével. Áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A bevételt a nagyvázsonyi Világos Gábor támogatására fordítják, aki az örökletes izomsorvadás miatt születése óta ágyhoz kötött fiatalember. Életét ugyan komoly egészségügyi kihívások kísérik, mégis zenét szerez, nyelveket tanul, játékprogramokat fejleszt és könyvet ír. A szülők anyagi lehetőségei a folyamatos ápolási feladatok miatt korlátozottak. Jelenleg egy elengedhetetlen beruházás előtt állnak, halaszthatatlanná vált a családi ház szigetelése. Gábor fekvő helyzetben lélegeztetőgép segítségével éli mindennapjait, így különösen fontos, hogy a ház megfelelő védelmet nyújtson az időjárás szélsőségeivel szemben. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új áttérés szabályozó törvénye miatt, amely augusztus 28-án lépett hatályba, számolt be az EVTN News. A jogszabály szerint annak, aki vallást akar változtatni, 60 nappal korábban értesítenie kell az illetékes hatóságot. A katolikus püspökök szerint a törvény sérti a vallás és lelkiismereti szabadságot, és indokolatlanul avatkozik be az egyház vallási gyakorlatába. Civil és egyházi szervezetek attól tartanak, hogy a szabályozás fokozott állami ellenőrzést jelenthet a hitélet felett. Maharashtra 120 milliós lakosságának kevesebb, mint 1%-a keresztény. Közben a szomszédos Goában a kormány visszavonta egy hasonló törvény bevezetésének tervét, miután a katolikus egyház és más szervezetek tiltakoztak. Maharashtra egyházi vezetői most a bíróságtól várnak jogorvoslatot. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat, és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Ber Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dudás Eszter Brácsa művésszel, a Crescendo Nyári Akadémia művészeti vezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és üdvözlöm itt a stúdióban Dudás Eszter Brácsa művészt.
4: Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, az életútjáról, művészetéről és a kedvenc szentírási idézetéről meséljen nekünk. Mi lenne ez az idézet, ami az ön szívéhez legközelebb áll?
4: De egy nagyon népszerű Zsoltár részlet, bizonyára, hogy sok más kedves testvérnek vagy rádióhallgatónak is ez ismerős és kedvence. A 23. Zsoltárból a 6. vers: bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, s az úrházában lakozom hosszú ideig. Azért választottam ezt, mert 10 éves koromban az én hátterem református háttér, és 10. születésnapomra Sárospatakról származom, és az ottani Esperes úrtól kaptam egy Bibliát 10 éves születésnapomra, és ez volt az igevers, ami a ajánlásként szolgált, amellett, hogy a születésnapi köszöntést is tartalmazta, és hát sokáig nem értettem ezt az igét, ugye 10 évesen azért még mások a gyerekek gondolatai, de azért sokszor elolvastam, és tulajdonképpen már elmondhatom, hogy valóban végigkísérte az életemet, amit akkor 10 éves koromban így a szívemre helyeztek, és hát tényleg el tudom mondani, hogy Isten jósága és kegyelme az valóban életemnek minden napján követ, mindig felismerhető, és hogy az úrházában lakozom hosszú ideig, ez pedig a reményem a jövőre nézve, és valóban el tudom mondani, hogy egy-egy igevers akár egy ember életet is meg tud tartani, hiszen itt 10-12 éves koromban voltak más igeversek is, amik az én életemnek később akár megtartásául is szolgálhattak, szinte szó szerint. Például a szeretet soha el nem fogy, ez is egy nagyon standard ige, de hát ennek is történet van.
3: Saját története van az ön életében ennek az említett idézetnek egyébként?
4: Volt egy hát nagyon-nagyon szomorú esemény az én életemben, de ez megváltoztatta az én életemet. Az én édesapám sajnos hosszú betegség után 12 éves voltam, amikor elhunyt, és hát a sírkövén ott volt ez a igevers, hogy a szeretet soha nem fogy, és amíg a búcsúztatásán ez az ige, illetve ez az én életigém került valahogy fő aspektusba, és hát el tudom mondani, hogy nagyon nagy vigaszt szolgált, és 5 évek később én a debreceni Konziba tanultam, Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolában, és hát ott is történt egy nagyon nehéz pillanat az én életemben, egy nagyon nehéz esemény. A harmadikosok, akik előkészítették a negyedikeseknek a szalagavatóját, mi is egy ilyen buliba voltunk hivatalosak, és hát a lényeg az, hogy ahogy az osztálytársaim készülődtek erre a kis ünnepségre, történt egy baleset, aminek az eredményeképpen Jádaszigeten végig tarolt egy autós, és hát többen kórházba kerültek, és sajnos az egyik kislány, aki pont egy osztálytársam volt, egymás mellett ültünk a padban, hát kómába esett, és hát sajnos karácsony és szilveszter között a temetésére kellett mennünk, és hát nyilván ez megrázta az iskolát, a várost, bennünket is, engem is szó szerint, hiszen szobatársak voltunk, barátom volt. Hát az ő búcsúztatásán is döbbenetes volt számomra, hogy ezek az igeversek kerültek elő, és hát mind a mellett, hogy ezek nagyon szomorú események, és hát ezt én szoktam is bizonyságtételképpen igazából hangoztatni, hogy ezekhez az igeversekhez való ragaszkodás képes az ember életét megtartani. Én abba a buliba akkor nem mentem el, és csak ketten nem mentünk el a kollégiumból, és volt egy vágy a szívembe, hogy nem értettem még akkor nagyon sok mindent a Bibliából, de ez a kis Biblia, amit 10 évesen kaptam ezt, ezt vittem magammal a kollégiumba is, és azon az estén nagyon elkapott a vágy, hogy én ezt olvassam. És két ige verset ismertem még 17 évesen, ez a kettő volt. És ahogy így ez a vágy volt a szívemben, hogy, hogy valahogy hogy ezt olvasgassam, és tényleg nem volt egy buli hangulatom, nem mentem el, mert ott álltam volna emellett a kislány mellett biztosan, tehát barátok voltunk, és nem tudom, hogy, hogy hogy végződött volna ez a történet, de aztán amikor a temetésén és a kollégiumi búcsúztatásán ugyanezek az igék hangzottak el, amit én senkinek nem mondtam el, hogy én ezt olvastam, és ez egy döntés volt azon az este, hogy ezt választom, vagy a bulit, hogy akkor ez megtartotta az én életemet. És ahogy említettem, én zenész vagyok, zenei pályára készültem, és akkor konzis voltam, édesapám halála körül pedig zeneiskolás, a hegedülés, a zenélés, a kamarazene, a művészethez való ragaszkodás vitt át nagyon ezeken az éveken keresztül, és tulajdonképpen ezek segítettek földolgozni azt, hogy itt tényleg az élet-halál kérdése szó szerint letisztázódjon, és sokszor az, hogy az életet válasszuk, a Bibliában világos útmutatásokat ad, és ehhez ragaszkodnunk kell.
5: Milyen családból származik?
4: Amint említettem, református hátterű a család. Az édesapám ő iskolaigazgató volt, édesanyám pedig a Sárospataki postánál dolgozott. Ő is vezetői szerepben, és nem volt zenész a családban, tehát nagyon érdekes, hogy ez az én életemben, ahogy így alakult, és jött, és megmaradt. Egy ilyen pici családból származunk, de a szüleimnek nagyon kiterjedt rokonsága van, úgyhogy voltak körülöttem azért sok unokatestvér, rokon, idős sebbek, fiatalabbak egyaránt. Nagyon vegyes a hátterük, tehát orvos, ügyvéd, tanár, mindenféle emberek, mindenféle elhivatottsággal, Sárospatak és környékéről.
5: Sárospatak és aztán Debrecen volt, ahol tovább tanult, és ott már a zenét. Hogyan kanyarodott a zenei pályára?
4: 7 évesen elsős általános iskolában kezdtem el hegedülni, tanulni, de nem azzal a céllal, hogy ez nekem később hivatásommá váljon, csak jártam zeneiskolába. Rengeteg tanárom volt, nem voltam egy kimagasló tehetség, nem is nagyon gyakoroltam, mint az lenni szokott, és egyszer egyik pontról a másikra megelevenedett mégis valahogy a zene az életembe. Azt tudom, hogy minden évben a barátaimmal, barátnőimmel részt vettünk egy zenei táborban, Újhutában, ez a Zemplén hegységben, van egy nagyon-nagyon szép kis része Zemplénnek, és ott a Sárospataki önkormányzatnak vannak ilyen faházai, tehát ifjúsági tábor jellegű. Minden évben ott egy hetet így eltöltöttünk, és az egyik nyári táborban egy nagyon egyszerű darabot tanultam, másszem körülbelül 7-es voltam, vagy 6-os általános iskolában, és hát messze osztályomon alul mentek a dolgok, hiszen nem gyakoroltam, nem is haladtam olyan jól, de mégis ez Purcellnek egy menüettje volt, egy nagyon-nagyon szép kis barokk tánc, amit úgy annyiszor eljátszottam, hogy valahogy egyszerűen kinyíltam, ezt így tudom megfogalmazni, hiszen most már én is zenetanár vagyok, úgyhogy most már tudom, hogy akkor ott mi történt. Hát biztos, hogy a tanáraimtól jó alapot kaptam, és ezek a alapok, gyümölcsök beértek, még akkor is, hogyha nem voltam szorgalmas, de ők kitartottak mellettem, és én is ezáltal a zene mellett, és később tényleg olyan szintűvé vált ez a ragaszkodás a zenéhez, és hát egyre többet gyakoroltam, hogy egy-két éven belül tényleg sikeresen felkészülhettem felvételikre, és elindultam a zenei pálya irányába, később a Budapesti Zeneakadémiára vettek föl, és érdekes, hogy ez a zenei táborozás, hogy én akkor ott valami nagy dolgot kaptam. Ez visszaköszönt így a későbbiek során, hiszen a Crescendo nyári akadémia és fesztiválnak a gyökerei pont ezekben a nyári táborban kapott tapasztalataimban, és mindabban, ami ott történt, és amit én átéltem, ott gyökereznek. Úgyhogy amit én kaptam, ezt tudom én is továbbadni.
5: Azokat az élményeket szeretné ön is átadni, gondolom, amit szerzett.
4: Igen, hiszen ezek szakmailag is és emberileg is nagyon komoly élmények, és tulajdonképpen nagyon sok nyári táborban, szemináriumon, mesterkurzuson, külföldön és Magyarországon egyaránt részt vettem, úgyhogy minden pozitív dolgát én igyekszem ezeknek a táboroknak beilleszteni abba, amit most már, aminek én is egyik vezetője lettem, illetve azért egy pár dolog így az évek során azért föltűnt nekem, hogy mi az, amit esetleg másképp csinálnék, hiszen a művészeti pályán is ott van a versengés, ott vannak a rivalizálások, az olyan emberi dolgok, amik a világban jelen vannak minden területen, így a művészi pályán is, és hát ugye a művészi pálya is híres arról, hogy bohém, hogy kicsit kaotikus, hogy ott is sok mindent feláldoznak egy-egy cél érdekében, és hát így, ahogy ezek megfogalmazódtak bennem, számomra is egyértelmű volt, hogy ezek a dolgok reformra szorulnak, úgyhogy itt a nyári akadémián azon vagyunk, hogy egymás javára lehessünk, és tényleg mindenki megtalálja a helyét. Én hiszem azt, hogy mindenkinek a tehetsége szerint van egy útja, van egy lehetősége, hogy ezen a pályán valami maradandót alkosson.
5: Ezek mennyire megfogható változtatások?
4: Hát ez is a igéhez, a Bibliához történő ragaszkodásnak az eredménye, hiszen a Crescendo Nyári Akadémián, ami idén 12. alkalommal kerül megrendezésre Tokajban, július 20 és augusztus 3 között, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Biblia értékrendjét bemutassuk a résztvevőknek, és teljesen tudatosan és irányítottan történik a szervezés, hiszen reggelente bizonyos Tunin nevű alkalmakkal kezdünk, ez ráhangolódást jelent, ahol van igei szolgálat, dicsőítés, bizonyságtételek, illetve természetesen napi információk is, de a lényeg az, hogy nálunk tanári imával indul a nap, reggel 8:45-kor a tanári kar, már pedig ez egy 70 fős nemzetközi összetételű tanári kar. Mi összegyűlünk imádkozni egymásért, a felmerülő élethelyzetekért, akár diákjainkért is, illetve mi magunk is feltöltődünk egymás bizonyságtétele által, úgyhogy a lényeg az, hogy így folytatódik az alkalom a Tuninnel, ahova már a diákjainkat tiszteltettel várjuk, majd a napi szakmai program után, ami 10-től 6-ig szokásos módon, hogy órák, próbák, koncertek, előadások végén, így a nap lecsengéseként este 8:30-tól egy bő órán keresztül kis csoportos beszélgetéseket tartunk, ahol nagyon-nagyon keverten tanárok, diákok, mindenféle hangszeresek, tehát tudatosan megkeverve, mint akik egész nap együtt vannak, mondjuk egy zenekar, vagy a hegedű tanszak, tehát itt nagyon-nagyon vegyesen vannak jelen 10-12 fős csoportokban a diákok, tanárok egyaránt, több tanár is, és itt irányított beszélgetés folyik arról, hogy mik a művészeti élet kihívásai, a tanárok elmondják tapasztalataikat olyan dolgokról, ami talán nem mindig publikus, vagy mi zajlik a színfalak mögött, milyen a felkészülés, a stressz, milyen egy művésznek az élete, és hát a diákokban is milliónyi kérdés van. És azt vettük észre, hogy tényleg így a 3 nap után azért megnyílnak az emberek, mindenkiben valami elkezd formálódni, egy kíváncsiság, egy elfogadás, az új élményeknek a feldolgozása. Igyekszünk őket segíteni abban, hogy valóban itt többről van szó, mint hogy egy művészeti pálya, hogy ez nem cél, hanem egy eszköz, és hogyha ez jól van kezelve, akkor minden és mindenki a helyre tud kerülni egy más értékrend alapján, amit mi bemutatunk, és hát a legkönnyebb dolgunk van, hiszen például Johann Sebastian Bachot hívjuk segítségül, hiszen ő is odaírta minden műve végére, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istennél dicsőség, hát mi sem mondhatunk mást, úgyhogy rengeteg zenetörténeti vagy egyéb művészeti példával támasztjuk ezt alá, de mindenféleképpen ez fakultatív a diákoknak, de mégis van egy jó illata, egy jó hangulata ezeknek a beszélgetéseknek, úgyhogy szinte 99%-ban eljönnek és részt vesznek, és mindenki elmondhatja a véleményét, a gondolatait, egymást meghallgatjuk. Úgyhogy nagyon-nagyon különleges minden egyes ilyen nap, a nyári akadémián, és ez azért terelgeti őket, hogy a rivalizálás, a versengésnek nem sok értelme van, és a stresszkezelésben is tudunk nekik ebbe segíteni, bátorítani őket, vagy olyan tanácsokat kapnak személyre szólóan, van lehetőség tényleg személyre szóló beszélgetéseket is kérni, pszichológusok, teológusok is jelen vannak a nyári akadémián, úgyhogy azért 2 hét nagy idő, és tényleg komoly eredményei vannak. Hát ez nagyon más, mint ahogy én felnőttem a zenei táborokban, bár azokért is tényleg hálás vagyok, de itt a nemzetközi platformon keresztül tényleg sikerült egy olyan nyári akadémiát létrehozni, ami nagyon különleges, nagyon jó hírű nemzetközi szinten is, és hát magas színvonalú szakmailag is. Emellett, hogy reggel, délben, este együtt vagyunk, együtt élünk, együtt étkezünk, és ezeken a irányított alkalmakon kívül még számos spontán beszélgetés is létre szokott jönni. Hát ugye ott vannak a főtárgyórák, ami azért különleges a zenei világban, mert egy tanár van együtt egy diákkal. És a tanári karunknak az összetételénél is azt vesszük figyelembe személyes kapcsolatok alapján, hogy általában keresztény értékrendet valló művész kollégák kapnak meghívást a tanári kar tagjaiba, és tényleg van, aki a kezdetektől fogva 12. alkalommal jön, van, aki jó pár éve folyamatosan dolgozik velünk, tehát itt az órákon adunk lehetőséget arra, hogy amikor egy tanár egy diákkal együtt jelen van, akkor van lehetőség arra, hogy személyesen beszélgessenek, vagy egy szakmai dolgot, például egy virtuózításnál egy komoly, gyors futam. Hát ezt lelkigörcsel nem lehet lazán és nagyvonalúan eljátszani, úgyhogy sokszor egy-egy izgalom hátterében valami élethelyzet áll, amiről bátran tudunk beszélgetni. Én azt látom, hogy a diákjaink is bizalommal fordulnak a tanárok felé, mindenféleképpen komoly eredmények születnek, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok diákunk több éven keresztül visszajár hoznánk, tehát nem csak egy vagy kettő, hanem többször is, illetve hozzák a barátaikat, és így növekedünk. 2004-ben 160-an voltunk mindennel, mindenkivel együtt, most pedig már körülbelül 400-an, tehát a 10. év során elértük azt, hogy megduplázottunk, és azóta is egy ilyen 10%-os növekedést tartunk. Hát nehéz ezt kezelni, mert minden nagyon limitált. Éppen ezért egy komoly szakmai szűrő mennek át a diákok, hogy ide felvételt nyerhessenek. Különböző stílusú műveket kell online elküldeni saját előadásban, illetve életrajzot, amit egy nemzetközi szakmai zsűri bírál el. Úgyhogy hát én azt látom, hogy nekik is nagy megtiszteltetés ide kerülni, de nekünk is megtiszteltetés, hogy nagyon komoly tehetségek jönnek hozzánk tanulni, úgyhogy hát mi is nagyon igyekszünk, hogy a legjobb nyújthassuk nekik.
5: Egyébként, ugye mivel ez egy nemzetközi esemény, itt minden angol nyelven folyik?
4: Magyarul és angolul, hiszen azért, mert Magyarországon van, és hát így a megközelíthetőség, meg kis ország vagyunk, ezért nagyon sok magyar vendég van, de már elmondhatjuk, hogy régebben az volt, hogy fele-fele, most már kicsit kisebbségben vannak a magyarok, de mégis azért a magyar nemzet képviselteti magát a legnagyobb arányban. Az angol a másik nyelv, de igazából több mint 30 nemzet van jelen a nyári akadémián így évről évre. Ezt most már úgy 3-4 éve tartjuk. A 20 az mindig megvolt, és akkor ez így változott. És hát tényleg 30 nemzet, 4 kontinens. Hát nyilván nagyon sok amerikai angol, vagy most van Írországból is vendég, vagy Ausztráliából, ahol az angol az anyanyelvük, de vannak német anyanyelvűek is, illetve francia, aztán szláv nyelvcsoport.
5: Ön hegedűn kezdett el játszani, de aztán mégis a Brácsa felé fordult. Minek volt ez köszönhető?
4: Zeneiskolai tanáraim közül Cingili Ágnes, aki akkoriban még főiskolás volt, és miskolci zeneművészeti főiskolásként járt ki Sárospatakra tanítani. Egyébként ő is patak, és igazából rokonok is vagyunk, így a nagy családi háttérben. Ő felvételiztetett engem Miskolcra, Debrecenben, mindenhol fölvettek, és hát ugye előtte pár évet együtt dolgoztunk, volt azért több más tanárom is, de vele dolgoztam így a legtöbb többet, és ő brácsás volt, de hegedűt tanított, és hát én emlékszem, hogy Áginak a hangszere az mindig ott volt, és néztem, hogy a brácsa milyen nagy, meg olyan szép öblösen szólt, tényleg egy gyönyörű hangszere volt, olyan nagyon szép balna, ugye nekem meg egy kis zeneiskolás ütött kopott hangszer, és hát az ember ilyenkor nagy áhítattal tekint a komoly hangszer irányába, tehát mindenféleképpen így már volt egy ilyen benyomásom, hogy közel volt hozzám egy brácsa. Hát úgy kacsingattam is felé, mert nagyon tetszett a hangja. Harmadikban, konziban a hegedűsöknek mindig van egy év brácsa kötelező. Olyan, mint a zongora kötelező, mert mindenkinek a konziba kell fél órát zongorára járni, ez kell az elmélethez, meg minden máshoz. A hegedűsöknek van egy ilyen tárgy, hogy brácsa kötelező, és na, akkor végre brácsázhattam, és tényleg egy év után a tanárom, Kökényesi Zoltán, aki a MÁV szimfonikus zenekarnak a szólamvezetője, meg azóta már karmester, itt is elvégezte a zeneakadémiát, hát ő mindenféleképpen javasolt, hogy tényleg jól szól a kezembe a hangszer, bár hegedűből éppen már az iskola szimfonikus zenekarának koncertmestere voltam, úgyhogy tehát tényleg sikereket értem el, de mégis az én szívem a brácsa felé húzott, úgyhogy meghoztam az egyik nyár után, így a harmadik után, amikor már egy évet brácsáztam, és hát ahogy említettem, hogy nagyon sok zenei táborban megfordultam, pont így harmadik után az egyik zenei táborban találkoztam Bársony Lászlóval, aki a Zeneakadémia professzora, a Nemzeti Filharmonikusoknak a szólamvezetője, szólóbrácsása, és nála voltam kurzuson, neki hegedültem, és annyira nagyon-nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és ő megpendítette, hogy hát Esztike, hogyha maga egyszer valamikor úgy gondolná, hogy brácsás lenne, akkor ő azt szívesen venni, amit pedig én úgy fordítottam le, hogy hát mindenféleképpen szeretnénk minél hamarabb a Zeneakadémián tanulni, úgyhogy ugye harmadik után már jött a negyedik év, az érettségi, és én akkor már nem az iskola zenekarának koncertmestereként kezdtem, hanem brácsa tutti utolsó pult, friss brácsásként. És hát nehéz volt ez a döntés is, mert földobtam a labdát, hogy mindenféleképpen a Zeneakadémiára szeretnék bejutni, de akkor brácsázni még nem tudtam, hegedülni meg már nem hegedültem, de minden esetre ez a cél, ez az elhatározás, ez a vágy, ez elég hamar kimunkálódott, hiszen negyedik után tényleg fölvettek brácsaszakra a Zeneakadémiára, a Bársony László tanár úr osztályába, és innentől kezdve brácsásként folytattam a pályámat.
5: Köszönöm szépen!
4: Köszönöm!
2: Dudás Eszter brácsa művésszel, a Crescendo Nyári Akadémia művészeti vezetőjével Keresztes Szilvia beszélgetett.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Pécsre látogat Timothy Radcliffe bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szerzője. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotás szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán. EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az Isteni Szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált, világszerte ismerté. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Bér Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. Nemzetközi Ökumenikus Konferencián. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.
0: Mária Rádió.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai feladatsort állásban végezzük. Csípőszéles terpezben legyünk, figyeljünk a helyes testtartásra, hasat húzzuk be, farizmainkat feszítsük meg, Tenyerünket helyezzük a csípőnkre, és hosszan nyújtóztassuk meg a felső testünket, mellkast emeljük ki, vállakat húzzuk hátra, fejtetővel magasak legyünk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben emeljük fel két karunkat oldalsó középtartáson keresztül az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, majd egy képzeletbeli felhőbe kapaszkodjunk bele, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Ismételjük meg a feladatot, vegyünk egy nagy levegőt, emeljük fel két karunkat az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, kapaszkodjunk bele a felhőbe, húzzuk le a tarkó mögé, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, emeljük hátra fel a két kart nyújtva, amennyire csak tudjuk, aztán engedjük vissza, ismételjük meg ötször folyamatosan, emeljük, majd engedjük a két kart még kétszer, és egy utolsó. Következzen néhány válkör hátra. Körzünk hátra, mozgassuk át jól a vállizületeket még négyszer. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Egy utolsó, majd húzzuk fel ismét mindkét vállat a fülhöz. Hajlítsuk egy picit a könyököt, és ívesen vigyük hátra a két kart a test mögé, mintha záródnának hátul a szárnyaink. Záródjon a lapocka is, majd engedjük vissza a két kart hosszan magunk mellé. Még egyszer húzzuk fel a két vállat, zárjuk hátul a képzeletbeli szárnyainkat, majd nyújtóztassuk hosszan a két kart lefelé. Közben felső testtel tarkóval hosszúak, magasak legyünk. Emeljük egyik karunkat magas tartásba, másik legyen mély tartásba, nyújtózkodjunk meg hosszan ellentétesen, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajlítsuk oldalra a törzsünket. Majd jöjjünk vissza középre, kartartás cserével ellentétesen is nyújtózkodjunk meg, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajoljunk a másik oldalra is. Visszajövünk középre. Oldalsó középtartásba legyen mind a két kar, gerinccsavarás következik, középen nagy levegővel, fejtetővel megnyújtózkodunk, majd levegő kifújása közben fordítjuk a törzsünket jobbra, medencénk nem mozdul. Jövünk vissza középre, levegővel megnyújtózunk, majd indulunk a másik oldalra is, és mehet belőle még egy pár, egyik és másik irányba. Csípőkörzések következnek, óvatosan indítunk három kört jobbra, aztán három kört balra. És végül, ha jól esik, néhány guggolással zárhatjuk a tornánkat. Ha ezzel is megvagyunk, rendeződjünk vissza kiinduló testhelyzetbe, nyújtózkodjunk, vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, útonlévők, köszöntöm Önöket. Kondás Sándor vagyok, a következő bő 70 perc szerkesztő műsorvezetője. Az imént hazánk nemzeti kegyhelyének, a Mária Pócsi Bazilikának a harangjait hallgattuk. Torony Irán című görögkatolikus műsorunkhoz szívogatjuk hallgatóinkat ezzel a harangszóval. A keleti egyházban, a nyugati egyháztól eltérően nem az adventtel, hanem szeptember 1-ével kezdődik az új egyházi év. Az egyházi év évről évre ismétlődik. De nem felfelé ívelő görbe, hanem önmagába zárt kör. Vallási értelemben a kör az örökkévalóság, az isteni, a tökéletes szimbóluma. Ebben a gondolatkörben töltjük mai félóránkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
1: Az egyházi év nem csupán Jézus életének és üdvtörténetünk nagy eseményeinek évenkénti ismétlése, ünneplése, hanem az élet, az isteni élet körforgása. Ez a mindig változatlan ciklus a változás világában élő embernek egy kicsit az otthont nyújtja. Annak megsejtését, hogy már itt a földön részesedhetünk valami változhatatlanban, az isteni életben. A témáról dr. Soltész János, görögkatolikus áldozópapot, teológiai tanárt hallgatjuk.
2: Kedves testvérek, szeptember 1-e a keleti egyházban az egyházi év kezdete. Ennek az elnevezése görögösen indiktion, ami bejelentést, elrendelést jelent. Eredetileg a birodalomban egy nagyobb kincstári időszak megkezdését jelentette. De lényege volt a bejelentésnek a számadás is. Ez a nap az izraelita szokások szerint egybeesett az aratás ünnep első napjával. A hagyomány szerint pedig az Úr Jézus Krisztus Názáretben ekkor lépett föl a zsinagógában, jelentkezett felolvasásra, és olvasta az izaiási szavakat. Az Úr kent föl engem, ő küldött, hogy örömhírt vigyek, hogy szabadulást és megvilágosodást hirdessek, és hirdessem az Úr kedves esztendejét, és egy régi fordítás szerint a fizetés napját. A kezdet. Mit mondhatunk a kezdetről? A kezdet nehéz, a kezdet öröm, a kezdet felelősségteljes. A kezdet nehéz. Ismerjük a mondást, amely erről szól. Ezt a nehézséget talán különösen érezzük, amikor a polgári naptár szerint a tanévkezdéssel esik egybe ez a mostani szeptemberi kezdet. A kezdet miért nehéz? Mert mint egy pályázathoz pontosan be kell szerezni az anyagi dolgokat, gondoskodni kell a fedezetről, és ugyanakkor ott vannak a lelki problémák is, talán a szorongás. Mit hoz ez az új év? Én azt hiszem, ez a szorongás is megérinti a tanulók mellett szülőket, nagyszülőket, de benne van a tanárokban is. Ugyanakkor a kezdet nehéz, mert mindig egy kicsit vissza kell gondolni az előző időszakra, éppen most a nyárra. Vajon miket cselekedtünk, mit tettünk, mit mulasztottunk, mi hiányzik, mi hiányzott? Ugyanakkor rágondolunk azokra az élményekre is, amelyekből táplálkozhatunk. Mert bár nehéz a kezdet, de rá kell hangolódni az újra. A ráhangolódásunkat pedig segíti az, hogy a kezdet nem csak nehéz, hanem öröm és felelősségérzet is kell, hogy járuljon hozzá. A kezdet öröm. Az Istentől időt kapunk, hogy cselekedhessünk. A kezdet öröme pedig leginkább abban ragadható meg, hogyha a cselekvésünk jó. Isten is, amikor a teremtést elkezdte megvalósítani, akkor látta, hogy amit tett, amit létrehozott, az jó. Ezt a jót várja tőlünk. Szent Pál is erre buzdít bennünket. Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja. És lenyűgöző, ahogy folytatja. Hát nem okozunk botrányt. Úgy fogunk viselkedni, mint Isten szolgái. Kell-e más buzdítás az embernek? Úgy viselkedni, mint Isten szolgái. Talentumokat kaptunk az Istentől, Ezeket a talentumokat pedig most kamatoztathatjuk. És nagyon megnyugtató, hogy mindenki eleget kapott. Mindenkinek ezzel kell dolgozni. Csak a lustaság, az kerüljön távol tőlünk. Ezért a kezdet kapcsán a felelősségérzetről is valóban beszélni kell. Nagyon sokszor említik szertartási énekeink a sinai szövetség tábláit. Krisztust, mint a törvényhozónak a valódi, igazi, élő szóval történő megjelenését közöttünk. És ezért a törvény is előttünk áll a kezdet kapcsán. Krisztusra figyelünk, az igazi törvényre, az ő tanítását lessük, az evangéliumból ezt olvassuk, és igyekszünk azt megvalósítani. Mindenért, minden szóért, tettért felelősséggel fogunk tartozni. Természetesen ne rettentsen meg bennünket ez a felelősség, hanem sarkaljon arra, hogy valóban a kegyelem ideje van, a kegyelmet fel kell használni, hogy újra csak Szent Pál figyelmeztet, nem szabad haszontalanul hagyni, hogy el tudjunk majd számolni az év végén, vagy éppen az ítélet napján. Hát, kezdjük így mi is az új évet, bár a kezdet nehéz, de mégis leginkább öröm és felelősség teljes cselekvéssel áldás lesz az eredménye. Ezért imádkozunk Krisztushoz, áld meg az esztendő koszorúját, őrizd meg híveid sokaságát, adj termést, légy velünk harcoló, adj nekünk győzelmi koronát.

A hajdudorogi főegyházmegyében az a szokás, hogy a főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek tanévnyitó értekezletén és lelkinapján meghirdetik a tanév jelmondatát. Az eseményt Debrecenben a Faragtár utcai görögkatolikus oktatási és képzési központban tartották. Kocsis Fülöp metropolita elmondta, hogy a tanév jelmondata azért nagyon fontos, mert így van egy cél, egy előremutató gondolat, amire fel lehet fűzni az egész nevelőmunkát. A keresztény nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy a fiatalokat megtanítsa, Isten szemével látni a világot. Ez azt jelenti, hogy a nehézségek, a sötét

Pálától. A szinodalitása katolikus egyháznak most egyfajta megújulási törekvése is, erre is azt írja valaki, hogy annyi a szinodalitás, amennyit beletöltesz, amennyit belelátsz, amennyit látni akarsz belőle, és azt köszön majd vissza. És valóban ilyenek vagyunk mi emberek, így működünk, hogy amilyen én dal van bennünk, hogy Babicsot most ne idézzem, olyannak látjuk a másik énekét. És amikor nevelünk, amikor oktatunk, amikor formáljuk az embereket, akkor voltaképpen ezt a látásukat kell formálni. Hogy tudják, merjék látni a világot az Isten szemével. Mert az Isten mindenben meglátja az áldást. Mindenben belelátja a maga akaratát. Amikor azt imádkozik a mi atyánk, hogy legyen meg a te akaratod, ez nem egy ilyen üssekő legyintés, hogy úgy csináltok, mit csinál, te vagy a nagyobb, majd úgy lesz, hogy te akarod, hanem az a számnak, a szándéknak a kifejezése, hogy én is nem csak úgy akarom, ahogy te akarod, hanem szeretném úgy látni, ahogy te látod. És hogy ez a látás mennyire fontos, erről Jézus nagyon kézzelfoghatóan tanított. Arról beszélt, hogy a mi látásunknak világosságnak kell lennie. Azt mondja, ha a szemed ép, az egész tested világos. Ez ugyanaz, mint amiről eddig beszéltem. De hozzáteszi, hogy ha a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? Tehát a világosság, tehát a látás, az egy képesség a világosságra. Azért kaptuk a látást, a fizikait is, meg a lelki szemünkkel való látást, hogy teremtsünk világosságot. Lelkünkben, gondolkodásunkban, és akkor a világ is olyan lesz. És erre mondja Szent Lukásnak, de Máté is így mondja, hogy ha a szemed ép, mert ha beteg a szemünk, akkor nem tudunk látni jól. És ha már a beteg szemről van szó, ugyanígy a Máté evangéliumnál hozzáköti Jézus a szembetegséget, amikor a másik szemében látsz egy szálkát, és ki akarod húzni, mert te nem jól látsz. Kiveszem azt a szálkát, holott a sajátodban gerenda van, annyira totálisan rosszabb látsz. Tehát nem az a dolgunk, hogy a másik látásmódját kiigazítsuk. És amikor arról beszélek, hogy a ránk bízott gyermekek, a velünk együtt dolgozó munkatársak látását szeretnénk minél világosabbá tenni, ez nem a bírálat, meg a javítgatás, hogy te ne így csináld, te ezt rosszul látod, de most arra figyeljünk, hogy a saját szemem legyen épp, és tudjak tisztán látni, világosan látni. Mert ha világosan látok, akkor látom a világosságot. Akkor látom ebben a világban, ebben a sötét, reménytelen világban, hogy van fény. Észreveszem. Elmúlt évnek a mottója a reményre utalt. De most szeretnék ebből tovább lépni. És szeretném, ha abban találhatnánk meg, hogy erősíthetnénk az identitásunkat, hogy nekünk tisztán látó emberekké kell válni. És most hadd hozzam ide a politikát is. Ki lát tisztán a mai helyzetben? Itt Magyarországon, Európában, Amerikai... Ki lát tisztán? Hát lehet, hogy van egy-két ember, nem tudom. De nagyon nehéz tisztán látni, maradjunk ennyiben. És ez a tisztán látásnak a hiánya mit eredményez? Hogy egymást ellenségnek látjuk. Ez a saját látásunk. Amit nem szabad, hogy a másik ember emiatt ellenségé váljon. És nekünk kell, nem azzal csupán, hogy kiengeszelődünk, jó van, te is haver vagy, elfogadom, te így gondolod, én úgy gondolom, még ez kevés. Világosan kell látnunk. Lássuk meg a fényt, a világosságot. És itt érek arra, hogy mit is tudunk tenni ezért. Mert nem szembetegségeket akarunk gyógyítani, és nem is csupán a szemeket fölnyitni. Mert hát ez a cél valójában, hogy valóban az Isten szemével tudjunk látni mindent, önmagunkat, egymás munkánkat, a világot. De mit tudunk ezért tenni? Nekünk is világossággá kell válni. Jézus erről beszélt, hogy a hegyen épült város nem lehet elrejteni. Látszik messziről. A lámpatartóra nem azért teszik föl a lámpást, hogy sötétség legyen, hanem hogy világítson. Nekünk világítókká kell válni. Még akkor is, hogyha nem látunk tisztán. Akkor is, hogyha olykor sötétség borul, ami

0: terveinkre, kudarcaink, saját magunk kudarcaink, munkatársaink, de hogy mégis nekünk kell tudni világítani. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák tetteiteket és dicsőítsék atyátokat, aki mennyben van. Tehát, hogy úgy kell élnem, hogy a tetteim árasszák ezt a világosságot. Hinni kell abban, hogy igen, világossággá tudok válni. Ez a feladatom. Jézus azt mondja, világítson a ti világosságotok. És akkor fogom tudni látni a világosságot, ha tiszta szemmel látom, hogy mit kell tennem. Ez az, amit keresnem kell. Ez az, amiben megvalósul a mi atyánknak a kérése, hogy legyen meg a te akaratod. Én azt akarom tenni, amit te. Akkor fogom tudni látni, mi a teendőm, hogyha a te szemeddel tudok látni. És ezek a tettek fognak majd világítani. Tetteinket tegyük világossá. Ez nem könnyű. De nem lehetetlen. Az Istennel lehetséges. Minél inkább az Istennel élek, minél inkább párbeszédben vagyok az Istennel, minél közvetlenebb bele a kapcsolatom, annál inkább tudom hozzáigazítani a tetteimet is. Az imádság ezért fontos, hogy ráhangolódja az Isten gondolataira, az Isten tervére, az Isten akaratára. És akkor már nem mérlegelnem kell, hogy mit is kell csinálni, van, amikor természetesen mérlegelni kell, ezek a döntések nem elkerülhetők, ember életünknek a része. De hogy van egy belső iránytű, egy belső mozgató erő, ami az Istentől származik. És igenis meg lehet találni tanástalansága közepette is, hogy mit vár tőlem az Isten, és azok a tettek fognak világítani. Erre a világosságra van szüksége az embereknek, a világnak, Magyarországnak. És én hiszem azt, hogy a mi görögkatolikus oktatási intézményeink, vagy a görögkatolikus egyházunk is tud világossággá válni. Ez a feladatunk. Nem lőhetünk alább. Nincsen kisebb cél, mint az, hogy az Isten akarata szerint váljunk világossággá a tetteink által, a tetteink alapján. És annyira szépen viszi tovább ezt a gondolatot, úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyben van. Tehát ezek a tettek fogják az embereket arra késztetni, hogy dicsőítsék az Istent. Hogyha én a kommunikációban csak arról beszélek, hogy milyen gyereknapot szerveztünk, meg mennyi rászorulóknak segítettünk, meg nem tudom hány éhezőnek osztottunk ételt, nem tudom micsoda, ez a mi dicsőségünk. Ettől még nem fogják az Isten dicsőíteni az emberek. Nézik az interneten, Facebookon, hogy hú, a görögös egyház milyen jól csinál, dicsőítsék az Isten. Nem, ez nem így működik. Azok a rejtett cselekedetek, amiket csak az Istenért, csak szeretetből teszek, nem azért, hogy lássák. Azok fognak világítani. Úgyhogy azt javaslom, hogy annyi legyen kiírva iskoláimba, hogy világítson a ti világosságotok. Tanítsuk meg a gyermekeinket, hogy higgyük el mi magunk is, hogy világossággá lehetünk mi magunk. És ennek kell világítania. Úgyhogy világítson a ti világosságotok, és a atyákat, meg a munkatársakat arra kérem, hogy szépen ezt bőven fejtsék ki, hogy a tetteink hogyan tudnak világossá lenni, hogyan hatnak vissza ránk, hogyan fényesítik meg az életünket, hogyan tisztítják meg a mi látásunkat, hogyan segítenek abban, hogy mi is észrevegyük a világosságot, meglássuk a fényt, és a mi szemünk, látásunk mások számára is továbbítsa ezt az Isten világosságot. Világítson a ti világosságotok, egy kicsit leegyszerűsített formája ennek a Máté evangélium 5. fejezetéből a 16. versnek. Értsük meg, tegyük magunkévá elsősorban, és akkor fogjuk tudni átadni nem is annyira magyarázatokkal, hanem sokkal inkább a tetteinkkel, hogy világítson a ti világosságotok. Legyen áldás, az Isten áldása ezen az egyáltalán nem kicsin célkitűzésein, de nagyon hiszem, hogy tudunk hozzájárulni Magyarország felvilágosodásához.
1: A Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeinek a 2026-2027-es tanévet meghatározó közös jelmondatát Izaiás prófétától választották. Így hangzik: itt vagyok, engem küldj. A mottóval kapcsolatos gondolatokat Kovács Csaba, görögkatolikus áldozópap, pasztorális referens tolmácsolja.
2: A Nyíregyházi Egyházmegyében igyekszünk minden évben kiválasztani mi is egy jelmondatot, amivel az oktatási intézményeinknek egy közös célt is adunk. Régebben ezt minden intézmény maga dönthette el, az elmúlt pár évben viszont igyekeztünk ezt egy kicsit egységesíteni, hiszen így segít minket a közös gondolkodásban, a közös nevelésben és egy közös célkitűzésben, hogy valóban a mi görögkatolikus egyházmegyénk szekere is egy irányba húzhasson így a lelkiek terén. Tavaly egy különleges év volt, hiszen mondhatom így egy szabolcsi fiú adta a gondolatot, méghozzá Orosz Péter Pál boldoggá avatása, hogyha szabad ilyen egyszerűen fogalmaznom, hiszen ő innen indult, és az ő egyik kedvenc papi jelmondata után lévő mondatát is választottuk ki, amely segített abban, hogy valóban örüljetek az Úrban mindenkor, hogy hogyan is lehet az ember boldog, nem csak az Úr országában, hanem már itt a Földön, abban a szolgálatban, amit ő példaként a saját életével, a mi lelki szemeink elé is tett. Idén azonban igyekszünk egy kicsit előre is menni. A püspöki kar ugyanis majd évvégén meghirdeti a 2027-es évnek a küldetését, ugyanis a hivatások éve lesz, és ehhez igyekeztünk a jelmondatukat is kiválasztani, hiszen az oktatási intézményekben ugye egy tanév a szeptemberrel kezdődik, hát mi Izaiás prófétához kötődően választottuk ki azt a közös mondatot, amely valóban a fiataljainkat, illetve a pedagógusainkat is a figyelmüket egy célba igyekszik irányítani. Ez pedig nem más, mint az ő meghívás története, ugyanis Izaiás prófétának egy látomása volt. Látta az Urat, aki egy parázssal, egy angyalon keresztül így meg is tisztította az ajkát, és így teljesen a küldetését tisztán kezdhette el. És Izaiás látja az Urat ebben a látomásban, és az Úr szinte elmélkedik, vagy gondolkodik, hogy kit küldjön el, ki az, aki elmegy erre a szolgálatra, és Izaiás válasz az volt, és ez a jelmondatunk is erre a következő tanévre, hogy itt vagyok, engem küldj. Itt lenni, mások rendelkezésére állni, és küldetéstudattal is rendelkezni, hát ez két kicsi kis tagmondat, de mégis két óriási üzenet. Jelen lenni az embernek a saját életében, ezt próbáljuk majd a fiataljainknak átadni. Nem csak a papi és a szerzetesi hivatásokra gondolkodva, ami a püspöki karnak is a célja egyben, hanem mi a keresztény küldetésünk. Hogyan tudok abban a kis közösségben jelen lenni, mondani valakinek, hogy itt vagyok. Nem kell tovább menned, hallak, értelek, számíthatsz rám. És ugyanakkor ennek az ellentéte, mint egyfajta statikus jelenlétnek, pont a mozgalmasság, hogy engem küldj, hogy útra is tudok kelni, akár bármit elérek, hogyha az Úristen arra nekem erőt ad, és valóban tudom azt, hogy mit szeretnék elérni. Hát az oktatás intézményeinknek nyilván egy kettős küldetése van. Egyrészt ellátni azokat a görögkatolikusokat, illetve minden egyes keresztény felekezettől függetlenül, hogy az a vallásos környezet, amire ezeknek a családoknak belső igénye van, az ne csak otthon, hanem itt az intézmény falai között is megvalósulhasson, egy másik oldalról pedig egy misszió, hogy aki nem igazán ismeri, de nyitott a kereszténységre, nyitott Jézusra, nekik is egy küldetéstudatot látva, talán a kedvük megérkezik ahhoz, hogy ennek a csoportnak, vagy mondhatnám, ennek a családnak a tagjai legyenek. Hát ezzel a mondattal szeretnénk nem csak az izaiási lelkületet továbbadni, de valóban döntéshozó, elköteleződésre és hivatástudattal rendelkező fiatalokat nevelni. Ez úgy gondolom, hogy minden keresztény egyháznak és minden egyházmegyének is a közös célja.
1: A Miskolci Egyházmegyében más a szokás. Az Egyházmegye oktatási nevelési intézményei maguk választják meg a tanév jelmondatát. Évközben meglátogatjuk őket.

0: Szeptember 1-e a Teremtésvédelem imanapja 2015 óta Ferenc pápa kezdeményezésére. Készülve az imanapra, Enzső Lellák írását ajánljuk hallgatóink figyelmébe. Ulbrich András olvassa. Nekik már megadatott Isten színről színre látása, nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészük a valóságot.
1: Valahányszor a teremtőre gondolok, a világ ős bemutatóját látja képzeletem. Azt a kivételes pillanatot próbálom átgondolni, amikor a nem lét létre váltott, és a semmiből valami lett. Kicsi vagyok ehhez a gondolathoz. Próbálkozásom szárnyaszeget madár, ezért alázatom növekedik, és ez nem baj. A legfontosabb pillanatban nem volt még videó, nincs ősfelvételünk a világ mindenség keletkezéséről, nincs képünk arról az egyedül álló percről, amikor Isten akaratából megszületett a mindenség, amikor Isten legyenjére magához tért az anyag. Bármit látok a világban, első kérdésem mindig az, vajon hogyan került ide, honnan van, ki csinálta, miért és hogyan lett ilyen? Engem megállásra késztet egy zúzmara díszítésű kökénybokor, csodálkozó szemmel lesem a melegedő földből ágaskodó tulipán bimbót, simogatom a nyár aranykalászait, és megigéz az őszi gesztenyék szemegombja. Valaki itt jár körülöttem, miközben valamit nézek. Valaki itt hagyta ebben a világban a kezenyomát. Valaki járt már arra felé, ahol én most lépkedek először. Engem nap mint nap szíven üt a létezés. A létezők markában vagyok. Nem hagynak nyugton a körtefák hajtásai, és zorbásszal együtt kérem a mandulafát, hogy beszéljen nekem Istenről. És a mandulafa beszélni kezd. Kivirágzik. Keresem a szépség szerzőjét. Kutatom az értelmes világ végső okát. És a miért ilyen kérdésekre képtelen vagyok a balga, véletlen szóval válaszolni. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. A teremtő arca néz rám minden bokorból, a lepkeszárnyak őt suttogják, a szilvakék ég Isten nevét dicséri, akár csak a napsugár aranya, amikor megcsókolja a mezőt. Nem hiszek egy gazdátlan világban. Számomra az ég nem felhőfoszlányok gyűjteménye, s a föld nem ócska alom, ahol nagy nehezen eltölthetem életemet ostoba halálomig. Ahol van valami, ott valakinek is lennie kell. Nekem talált tárgy a világ, és nem szűnök meg kérdezősködni, hogy ki felejtette itt. Minél inkább földhöz szelidülök, annál inkább istenes ember leszek. Egy Robinson lakik bennem, aki a hét mindennapján kutat az ismeretlen után, akinek nyomát meglelte azon a parányi bolygón, amelynek föld a neve. Ismerem a természettudomány összes ötletét a világ keletkezésével kapcsolatban, mégis Adi imádsága, Adi köszönömje él ajkamon, mert a napsugarak zúgása azt a jóízű szót juttatja eszembe, aki az Isten. A születésemtől fogva a szívemben élő szerelmet csak valakinek adhatom oda. A valami megbukik előttem. Nem tudok materialista lenni, mert minden anyag szellem idéző számomra. Nekem a mindenség arra való, hogy átsüssön rajta a mindenség urának fényessége. Ezt a ragyogást Berzsenyi bölcsének lángesze sem értheti, csak titkon érző lelke sejti, óhajtja a személyes szeretetet, a foghatatlan jóság létezését, mert elképzelni sem képes, hogy olyan óhajtás szülessék szívében, amely gazdátlan. Vágyat az fakaszt, ami van, írja Claudel, és bennem benned, ő benne, mi bennünk tagadhatatlan és tiszta vágyakozás van Isten után. Hogyan lehetne szerelmes az emberiség egy nem létezőbe? Talán álmaink fogjai lennénk, képzelődéseink áldozata, amikor Isten után sóhajtozunk? Láthatnék-e fényt, fényforrás nélkül? Élvezhetném-e a szépet képek nélkül? Kutathatnám-e a természet törvényeit törvényhozó nélkül? És ahol a szabadság a rend, ott József Attilával együtt ne érezném a végtelent. A világ művészi élmény, és minden kiránduláson egy kiállítás képeit nézem, és a művészre gondolok, aki megalkotta azt a csodát, amelyben gyönyörködöm. A teremtő keze látszik a szépségek kertjében, ahol naponta járok. Isten önzetlen szerző, aki nem meggazdagodni akar művéből, hanem másokat akar gazdagítani. Aki alkot, az szeret. A világ nem Isten erejének, hanem Isten jóságának a bizonyítéka. Melyikünk mondaná, hogy egy szobor, egy festmény, egy vers vagy regény, a művész, a költő, az író hatalmát tárja elénk. A művészi nagyság nem hatalmi erőfitoktatás, hanem szívbéli ajándék. A művész önmagát szolgáltatja ki mindazoknak, akik képesek ráhangolódni arra a titokra, amit vászonra festett, szoborba öntött vagy papírra írt. A hithez ketten kellenek. Isten a kezdeményező, és az ő szólítására felelhet az ember. Akik hisznek, azok megérzik Isten művészetét. Egy buddhista közmondás szerint, amikor az új a holdra mutat, az ostoba az újat nézi. Sokan képtelenek arra, hogy túllássanak az újon. Számukra az lenne Isten bizonyíték, ha kezet foghatnának Istennel, mint ha csak Leonardóval akarnának kezet fogni, amikor nézik az utolsó vacsorát. S ahogy Leonardo elérhető, ha nem fizikailag keresem a képen, ugyanúgy Istennel is találkozhatok, ha nem ülök csökönyösen egy biológiai kispadon. A bölcsember Aquinói Tamással együtt vallja, hogy ami az Istenből látható, elég nekem ahhoz, hogy higgyem azt is, ami benne láthatatlan. A hit első lépcsője megszabadulni a látás bűvöletétől. Érezni, hogy a látható világ nem más, mint a láthatatlan világ nagykövete. A teremtés nem Isten hatalmának, hanem az isteni szeretet lemondásának műve. Mivel pedig a világ a lemondás műve, erre az isteni szeretetre mi is csak lemondással felelhetünk. Pilinszky János. A teremtő szíve akkor mutatja magát legfényesebben, amikor nem alattvalóként kezel bennünket, nem uralkodni akar, hanem a szabadság kockázatát vállalva teremt világot és teremt embert. Valahányszor azt kérdezik tőlem, miért engedte meg ezt a jó Isten? Az jut eszembe, mit érne az általunk tett jó, ha képtelenek lennénk mást csinálni? Isten önálló világot és szabad embert álmodott. Nagykorú létezést akart. A nagykorúság feltétele pedig az, hogy cselekedeteink ne parancsra, s ne előírások börtönében szülessenek, hanem a magunk akaratából. A teremtő szív leggyönyörűbb kalandja a mi szabadságunk. Az ember nem legójáték, akit az Isten összerak, s attól kezdve változatlanul olyan, amilyen. Isten partnert teremtett az emberben, aki az ő szeretlekére válaszolható.

0: A szeptember 1-én megkezdődött egyházi év első részét úgy tekinti a keleti egyház is, mint a nyugati katolikus egyház. Készület a világ üdvözítőjének fogadására. Ez az időszak szeptember 1-től karácsonyig tart. Mi sem természetesebb, mint az, hogy a megváltó közeli eljövetelének gondolatát a megváltó édesanyja, az Istenszülő Szűz Mária születésének az ünnepe vezeti be szeptember 8-án. A Mária Pócsi kisboldogasszony búcsúra évszázadok óta zarándokok ezrei érkeznek Mária Pócsra az ország különböző részeiből és határon túlról. Ez az élmény ihlette Ady Endrét is a Pócsi Mária című versének megírására. A protestáns Ady Mária tisztelete példaértékű és lélekemelő. Erről szól műsorunk következő elmékedése, melyet Mohai Gábor előadó művész tolmácsol.
1: Ma Máriától jönnek a szívek, ma Mária kép minden durva lábnyom. Szívemben sír a Pócsi Mária, egy őszies, emlékes délutánon. Ady vallásos lírájának egyik alig ismert gyöngyszeme a Pócsi Mária című alkotása. A vers kezdése mesteri. Mária napi, kisasszony napi emlékeső permetez, s tisztára mossa a kegyelmek helyéről érkező, már-már megkérgesedett szíveket. Mintha ellentétes életvitelek kereszteznék egymást. A Pócsi templom csillagát, jó édesanyánk jóságát hozzák homlokukon a hazatérő Szilágy megyei búcsúsok, miközben az útra készülő, világok harcába induló költő szívében könnyeket hullott a könnyező Mária. Ez a meleg, fájdalmas kapcsolat fehér gyopárt virágzik a lélek szirtjein. A 18 strófás konfesszió 7 évszázad magyar Mária költészetének egyik legpatinásabb égköve. Rajta ragyog első versünk, az Ó Magyar Mária síralom édes öröme és belső búja. A síralomba menekült Mária mondja, én érzem-e bútört? A szakadt hitű Ady Endre vallja, ma kiszakítja szívéből a szomorú tört. A Pócsi Mária a minden titkok verseiben lelhető fel. A dicsőség titka ciklusba soroltam. A súlyos istenes versek előterében azonban árnyék borult rá, holott nem előzménytelen. A vér és arany, az illés szekerén, a Szeretném, ha szeretnének című könyvekben fölföltűnik egy-egy szép Máriához hajló gondolat, egy-egy Máriára mosolygás. A bűn virágaiban gyönyört lelő Ady fogékony a makulátlanság, a patyolat üzenetére. Máriának borulj elébe. Most Máriára emlékezem. Szeretem Magdalénát és Szűz Máriát. 1910-től válságok és megfáradások csöndesítik röpülő hajóját. Tél zuhan az élet szerelmeire. Ilyen napon, megváltásra váró napon, Ady Endre mindent remél. Beszélgetést vele, aki maga az élet. Hiszen a földi szerelmek hiúságban szétperegnek, s csak Mária marad menedékül, mint árva Juhász Gyulának az égi szerelem vigasza. Mária, májusi esték asszonya, mennyei fény. A protestáns Ady is litánia sorokba rendezi szokatlan szóképeinek már-már keleties szín és szógazdagságát. Mária, a nagy fehér jégtorony. Mária a zászlóknak szent zászlója. Mária a mennyei paripa, ha vágtatván visszaköszönök róla. S még mielőtt meghökkennénk a mennyei paripa profanitásán, jusson eszünkbe, hogy a ló és lovas jelkép szinte szegletkő szimbólum Ady képi gondolkozásában. Ave Maria, köszönt az angyal hajdan. Most a költő figyelmez a mai köszöntők ének nyújtásaira. Ó Mária, angelus zeng keservesen tiszta szíve, mint a mincenté és a kávási harangok, mint a kicsi móc harangok. Megérkeztek a csodatevő Mária zsolozsmázó búcsújárói. Ősz oson a dombkerítésen, ikon aranya remeg a porfelhőben. Úgy kívánja Pócsi Mária, maradjak meg magamhoz érdemesnek. Megrendítő művészi vallomás e hármas osztatú költemény. A cím ígérete szerint a Pócsi miasszonyunkról kapunk teljes táblaképet. E képen az ismerős meleg színek mellett Adis színfolt is kékellik. E Mária nem régi fancsali. Nem himnuszra hangolt középkori Mária ének szárnyal a napba öltözött csillagkoronás asszonyhoz, legalábbis nem mindig, hanem a Pócsi Máriával találkozó Ady Endre kerül középpontba. Talán ez a legszilárdabb pillér. A Pócsi Mária Ady Endre bugdosó lelkében. Hit húr lazultán, hit húr szakadtán jön Mária. Menekülő életek gyámola. S fölkarolja a költőt, mert Magdaléna lelkű, bűnös és bűnbánó. Nagyon vétkezett és nagyon szeretett. Tragikus lény, hisz fájdalmas hitű, s a szomorúságnak emelne templomot. És minden predesztinációs öröksége dacára képes ajándékot adni az irgalmas szűznek. Lángoló szívet. Ady nem lenne Ady az én központúság nélkül, e legmélyebb konfiteor nélkül. Ne botránkozzunk meg a szavain. Szép bűnök, szűzetlen kálvinista, szűznyövő bátor diákkor, édes babonák. Az én Istenem elhagyatottsága, egyedüli reménye már nem egyedüli többé. Az én Máriám segít mutatni egy példátlan életet. A harmadik tartópillér, amelyik végül is megteremti az egyensúlyt a hármasságban, az érkező processziók állandó áramlása. Szinte szívdobbanásban tartja ezt az élő Ady verset. Mesteri kezdéshez mesteri befejezés illik. Mária, élet, gilingalang, áldassál, hogy ma találkoztam véled.

0: Az első szőlőszüretek az időjárási viszonyoktól függően augusztus végén kezdődnek, amikor a korai érésű fajták termése eléri az adott bornak megfelelő cukorsav arányt. Egyes termőterületeken és fajták esetében sokszor akár decemberig is elhúzódhat a szüret. A szőlőnek is a bornak a Biblia is 10 helyet juttat. A könyvek könyve bővelkedik barátságos békességgel, dallal és szerelemmel teli szőlők leírásában. Az új szövetségben a mindennapi kenyér és a szívünket fölemelő mindennapi bor Isten köztünk való jelenlétének jelévé válik. Ez a fajta bibliás lelkület, a teremtett világ iránti tisztelet és felelősség hatja át azokat a szőlősgazdákat is, apát és fiait, akik az egri borvidék meghatározó alakjai. A Szent Andrea szőlőbirtok 50 hektáron, az egri borvidék 10 dűlőjén évente körülbelül 250 ezer palack bort termel. A szőlőbirtok borai az elmúlt években a hazai és nemzetközi megmérettetéseken is helytáltak, komoly elismeréseket, sikereket arattak. Két alkalommal választották egy-egy tételüket a világ 50 legjobb bora közé. Az év pincészete Magyarországon kitüntető címet 2025-ben az egerszalóki Szent Andrea szőlőbirtok kapta. A Szent Andrea szőlőbirtok központjának épület előtt Obbágyterész beszélget dr. Lőrinc Györggyel, a pincészet alapító tulajdonosával.
1: Nem csak a szakma doktora vagy, ugye Magyarországon első emberként, hanem egy karizmatikus embernek tartanak, aki a bor filozófiájáról is nagyon sokat tud. Emellett a tudás mellett nagyon fontosnak tartottad, hogy a teológiában is elmélyülj.
2: Sokszor elragadtatom magamat, hogy mekkora misztériumban élek én, így a szőlő és a bor kapcsán. Ugyanakkor pedig arra is igyekszem magamnak felhívni a figyelmet, hogy valójában egy egyszerű gazdálkodó termelő vagyok, aki azért termel bort, hogy a fogyasztói örüljenek, egészségesen, mértékletesen fogyasztva boldog ünnepeik legyenek a családoknak, közösségeknek. Ez egy nagy kettősség, de nyilvánvalóan, hogy ez egy olyan érzékeny világ, hogyha egy kicsit bárki is jobban meg akarja ismerni, előbb-utóbb odafordul, hogy rájöjjön, hogy itt valami sokkal többről van szó, hogy valami áthatja ezt az egészet. Tehát nem csak a termőhely, ami ugye sokszor nagyon megszentelt, de az embernek a kétkezi munkája, ami, hogyha áldás van rajta, akkor nyilvánvalóan rendkívüli eredményekre tud vezetni, ami különösen nagy ajándék. És azt kell mondanom, hogy törekszem erre, hogy áldás legyen rajtunk. És nagyon hálás vagyok, mert azt gondolom, hogy többet kaptam, mint remélhettem, vagy inkább úgy mondom, hogy amire méltó voltam.
1: Ez egy családi vállalkozás. A családra kívülről tekintve azt látjuk, hogy ahogy a családfőnek, a család tagjainak is van egy igazodási pont. Mi ez?
2: Több család, konkrétan három baráti család gondozza a Szent Andrea ügyét. Talán mi családunk kézzelfoghatóbban itt helyszínen állt bele a munkába. Nagyon érdekes, hogy ezt is meg kellett élni, hogy családfővé váltam, és ez csak egy ilyen plusz motiváció volt, amellett, hogy nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon az Isten mit vár el tőlem, amiatt iratkoztam a Szent Andrea tudományi főiskolára. És nyilvánvalóan a gyermekeknek, vagy a család többi tagjának fontos, hogy felelősségteljes irányt, példát próbáljunk felvetíteni, és ennek a súlyát érzem én. Ugyanakkor pedig nagyon örülök, mert nagyon jó gyerekekkel dolgozhatom, élhetem a családi életemet, és bizakodom, hogy vajonban az egész magyar közösség javára szolgáló cselekedeteket fognak majd végbevinni.
1: Minden sikeres férfi mögött egy erős nő áll. Én egy kicsit kibővíteném, hogy egy támogató és erős nő, ugyanakkor egy törékeny nő. Mit jelent ő a te életedben?
2: Hát a világ legnagyobb ajándéka. Minden nap hálát adok az Istennek, hogy ő az én feleségem. Az erő az úgy nyilvánul meg, hogy mindent feláldozott a családjáért, a gyerekekért egész életében. Úgyhogy ez a legnagyobb erő, amikor másért odaadom magamat, és nem győzök hálás lenni ezért. Nyilvánvalóan neki is vannak elképzelései, hogy mit szeretett volna kezdeni az életével. Ugyanazért, hál' Istennek, azért van akkora hit benne, hogy tudja, hogy nem véletlenül alakult így az élet, és az Isten akaratát teljesíti be. És látszódik, hogy bárki, aki találkozik vele, az hihetetlen szeretetet, sugárzást él át az ő jelenlétében. És ez szerintem a legnagyobb dolog, amit fel kell neki fedeznie, hogy ezzel az alázatos magatartásával valójában jobbá tette a környezetét.
1: Ezt hogyan tudod átadni? Hogyan tudják a gyerekek is magukévá tenni? A mai fiatalok annyira messze állnak ettől, ha kicsit magasabbról tekintek a fiatalságra. Most mégis azt látom, hogy olyan érett, erős, mélyhitű gyerekekről beszélsz.
2: Látják az eredményét annak a magatartásnak. Nyilvánvalóan nagyon örülök, amikor egy-egy eseményen közösen vagyunk, és úgymond nagyobb nyilvánosság előtt kell állást foglalnom abban, hogy kinek köszönhetünk az életünk során sok-sok mindent, és saját bőrükön tapasztalják meg azt, hogy a legnagyobb öröm hálatelt szívvel élni, és ez pedig nyilván átalakítja az embert. És utána pedig már azt mondom, hogy nincsen lehetetlen, mert mi itt a Szent András Rubitokon lehetetleneket is megéltünk. És hát ez hogy ne inspirálna a fiatalságot arra, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Ez nagyon jó, hogy így meg tudták élni közösen velem, Andikával, Szent András Rubitok 23 év alatt mi minden történt, ámulatba ejtő. Nyilván azt is megértük, hogy küzdünk, mint ahogy mindenkinek megvan a keresztje, a nehézsége, de az csiszol minket és erősít.
0: Ifjú Lőrinc Györgyöt, a pincészetük egyik borkóstolóján kaptuk mikrofon végre.
3: Én ifjabb Lőrinc György vagyok, édesapukámnak a fia. Elképesztően büszke vagyok rá. Nagyon sok dolog miatt, talán elsősorban azért, mert édesanyukámmal 4 gyermeknek adtak életet, ami szerintem egy fantasztikus dolog, meg persze másodszorban azért vagyok rá büszke, hogy egy olyan birtokot épített föl gyakorlatilag 23 év alatt, amit mi tényleg egy csodának élünk meg. Ez a két dolog szerintem az, ami megalapozta ezt a 2 évtizednyi küzdelmet és izgalmat, amit megéltünk a Szent András szőlőbirtok alatt. A szeretet, amit nálunk a család jelent, és a borvidék, ami pedig a termőhely kapcsán megkerülhetetlen a borainkkal kapcsolatban. Mi Tegerben azt érezzük, hogy annyira el vagyunk halmozva áldásokkal és kegyelmekkel, hogy szinte minden egyes kategóriában született valami megrendítő és izgalmas. Nagyon szép kontraszt volt, amikor a 20 éves születésnapunkat itt 100 emberrel ünnepeltük, és a világhírű Louis Latour borászattal közösen tartottunk egy borvacsorát, és a 20 éves Szent András szőlőbirtok köszöntötte a 225 éves Louis Latourt. Úgyhogy azt gondolom, hogy még van előttünk egy nagyon hosszú és izgalmas út. Van időnk kifinomítani ezeket a borokat, egyelőre olyan 200-300 évre terveztünk apukámmal, de hogy ezt mennyire komolyan gondoljuk, 3,5 éves negyedik Lőrinc György. Úgyhogy remélem, hogy majd olyan büszkeséggel fogja viselni ezt a nevet, mint ahogy én, ha nem is miattam, de a nagypapa miatt. Úgyhogy az első bor, amit megtetszettek kóstolni, az az egyik legfontosabb fehérborunk volt, aminek az a neve, hogy Örökké. Hiszen aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az a hordóválogatás borunk, amiben megpróbáljuk minden évjáratban összegyűjteni a számunkra legértékesebb és legizgalmasabb alapanyagokat a birtok összes dűlőjéből, úgyhogy talán bemutatja azt, hogy mire voltunk képesek 2023-ban, hogyha az összes talajféleséget figyelembe vesszük, a riolit tufától a nagyon agyagosan át, az eolit, pala, meszes termőterületek mind-mind benne vannak. A következő bor pedig, ami fehérborként a poharakba került, ez pedig hát életünk legfontosabb fehérbora. Nem véletlenül kapta meg azt a nevet, hogy Mária. Nagy-Egethegyről származik, ami egyértelműen az egri borvidék kiemelt termőterülete, és szerintem az országunk, és hát egyébként kicsit elfogultan, de számunkra a világ egyik legjobb termőterülete. Gyakorlatilag egy vulkanikus borvidék szívében van egy tengerüledékes mészkőhegy, ez lélegzetelállító. Közép-Kelet-Európa legmagasabb tengerszint fölötti magassága, ahol szőlő van, több mint 500 méter az utolsó szőlőtőkkel Kovács Nimrod pincészetnél, teljesen déli kitettség. És hát nyilván a legnagyobb egyedisége az, hogy mészkő. És a világban is a legnagyobb presztízsű boroknak a döntő többsége az meszes talajról származik, és Egernek van egy ilyen hegye. ez lélegzettel állító. És hát került oda a Nagyeged-hegyre is egy Szűz Mária szobor, az ikertestvére annak, ami itt a pincészetünk előtt is megtalálható, és rá van írva a szoborra, neked ajánljuk Isten szülő minden munkánkat, mert tényleg azt gondoljuk, hogy ha van egy ilyen pártfogónk a Jóistennél, akkor nem érhet minket olyan baj, amit ne tudnánk átvészelni. Nyilván rengeteg küzdelem és kihívás van az ember életében, nyilván vannak sikerek is, vannak nehézségek is, de a legfontosabb dolog az, hogy mi olyan szőlő- és bortermelési felfogást űzünk, hogy a ráhagyatkozó és elfogadó. Tehát nyilván könnyebb az embernek egy nagyon jó évjáratot, nagyon nagy sikereket elfogadnia, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a nehézségek és a kihívások mindig azért vannak, hogy abból épüljünk és tanuljunk, és a végén egy sokkal nagyobb jobbat készít elő nekünk a Jóisten. Úgyhogy mi a mi részünkről a legfontosabb az, hogy apait, fiúit beleadunk ebbe a Szent Andrea ügybe, és nekünk ilyenkor tiszta a lelkiismeretünk, mert akkor a bor a végén olyan lesz, amilyennek lennie kell. Nyilván bízunk abban, hogy a Jóisten kiegészíti azzal a pár százalékkal és azzal a kegyelemmel, hogy tényleg akár megrendítő borok szülessenek meg. A célunk egyébként háromféle bornak a megtermelése, lélegzettel állító, ámulatba ejtő és megrendítő. Az, hogy ez a Mária, ez melyik, ezt tessenek eldönteni. Hogy mennyire ott van az életünkben a csoda, és hogy tényleg mindannyiunk életében ott van, csak fel kell tudnunk ismerni. Szeretnék egy konkrét példával élni. Ugye a sport az nagyon-nagyon fontos, és fontos volt a családunknak az életében. Édesapukám UB1-es vízilabdázó volt, Budapesten OSC-be is játszott, meg itt Egerben is. Édesanyukám teniszbajnoknő volt, ugye a két öcsém vízilabdázók, a húgom társastánc bajnoknő és aerobik bajnoknő volt. Én nekem meg sokáig biztattak azzal, hogy nem vagyok ügyetlen a fociban. De a lényeg az, hogy édesapukámnak az életében konkrétan fel lehet fedezni azt, hogy tényleg mindig ott van a csoda. Tehát az ő életében ez maradéktalanul megtörtént, hiszen hát ő vízilabdázó volt, és a víz borrá változott. És hát tényleg egyébként, ha körbenézünk, azért a saját életünkben is mindig megtapasztalhatjuk az isteni szeretetet és a gondviselést, csak nyitottnak kell lenni rá.

0: Keresztfelmagasztalás ünnepe egyházunk 12 nagy ünnepe közé tartozik. Egynapos elő- és hétnapos utó ünnepe van. Két történelmi eseményre is emlékezünk ezen a napon. Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt visszaszerzésére. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben 326-ban. A róla szóló történet szerint a Golgota hegyén talált maradványokat egy beteghez érintették, és amikor Krisztus keresztjének darabját nyújtották neki, meggyógyult. Az erekjét, melyet később elraboltak a perzsák, Herakleiosz császár 628-ban szerezte vissza, és mezítláb, szegényes ruhában a saját vállán vitte őrzési helyére a jeruzsálemi feltámadás templomba. A következő percekben dr. Pap Miklós görögkatolikus áldozópap egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait.
1: A keresztet mi nem csak emlékből tiszteljük, mi nem csak emlékezünk a múlt nagypénteki eseményére, hanem nekünk a kereszt a győzelem jele lett. Mi örömmel ünnepeljük, magasba emeljük, kirakjuk házainkban, templomainkban, sírjainkra, mi örömmel tekintünk rá, nem sírva, szánakozva, szomorúan, mert nekünk a kereszt bölcsesség. A kereszt élni tanít. A kereszt evangéliuma, örömhíre kimeríthetetlen. Aki csak egy kicsit leül, letérdel a kereszt elé, azt a kereszt tanítja élni. Most csak három gondolatcsírát hadd ültessek el mindenki szívébe. A kereszt nekünk keresztényeknek mindig azt jelenti, minden körülményben lehet viselkedni másképp. Krisztus Urunk egy rendkívül feszült helyzetben, véresen, megverve, halálra kínozva is tudott szeretni. Szerette Istent, a katonákat, az őt bántókat, az egész emberiséget. De sokan máshogy viselkedtünk volna abban az igen préselő körülményben. Krisztus Urunk megmutatta, minden préselő körülmény ellenére is lehet viselkedni másképp. Olyan sokan hivatkoznak a nehéz körülményekre, azért ment tönkre a házasságom, a családi életem, mert nehezek voltak a létfeltételek. Azért lettem becstelen, mert szegény voltam. Azért nem imádkozom, mert nincs rá időm. És még sorolhatnánk. Hivatkozunk az időbeosztásra, politikára, világra, többi emberre. A kereszten pedig Krisztus Urunk megmutatta, bármilyenek is a körülmények, lehet másképp, szeretettel és igényesen viselkedni. Van Krisztus Urunknak egy érdekes példabeszéde. Két ember szánt a mezőn, az egyiket az Úr eljövetelekor fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őrül a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Miről szól ez? Ugyanolyan körülményekben az egyik tud Istennek tetsző módon viselkedni, a másik nem. A kereszt számomra felszabadulás. Nem vagyok a kényszerítő körülmények rabja. Bármennyire is kényszerítene a körülmény egy rossz tettre, föltekintek a keresztre, és tudom, lehet másként is viselkedni, mint ahogy az indulatom, a butaságom, a fáradtságom, vagy a bűnösségem diktálná. A kereszt annak az örömhíre, az ember nem mindig felelős a körülményeiért, de ahogy abban viselkedik, azért mindig felelős. A másik terület, ahol a kereszt örömet hirdet, az a szenvedés magánya. A kereszt egyszemélyes. Mindenkinek a keresztje a sajátja. A szenvedésünket nem ismeri senki sem. Ebből következik két következmény. Egyrészt a kereszt elveszi az irigységet. Én azt hiszem, 20 évvel ezelőtt nem voltunk olyan irigyek, mint ma. Talán nem volt olyan nagy életszínvonalbeli különbség, talán mi voltunk jobbak. A kereszt mégis arra tanít, a maga keresztje megvan mindenkinek, és mindenkinek egyformán nehéz. Nem érdemes irigykedni másra, bezzeg neki könnyű. A maga keresztje neki is megvan, és pont olyan nehéz neki, mint az enyém. A teremtőnk valahogy nagyon intelligensen a kereszteket, a maga szeretete és belátása szerint osztogatja. Talán van, akinek korábban nehéz, és aztán könnyebb, van, akit elkényeztet, és utána kap kereszteket, de azt hiszem összességében az emberi élet nem könnyű. Talán aki mosolyog, aki szemmel láthatólag könnyebben viseli, annak van belső titka, életkedve, pszichés energiája, optimizmusa, amit egy szóval úgy hívunk, van hite. A szenvedés magányos, a kereszt egyszemélyes. És ebből az is következik, hogy óriási örömhíre a keresztnek, hogy Krisztus Urunk velünk van minden szenvedésben. Fiatalkoromban volt egy gerinctörésem, és nem tudtam, mennyire vár rám bénaság vagy halál. Akkor szeretteim, családom, menyasszonyom, barátaim bejöttek a kórházba, megsirattak, és aztán hazamentek, és csinálták tovább az életüket. A kórházi ágyon úgy éreztem magam, mint aki egy beton gyűrűben, ahová senki nem tud belépni, csak egy valaki, a keresztre feszített Jézus Krisztus. Mindenki beton gyűrűjébe, magányos szenvedésébe egy valaki be tud törni, a keresztre feszített Jézus Krisztus. És ez a kereszt öröme, ez az evangéliuma, nem vagyunk egyedül a szenvedésben. A kereszt örömhírének van egy harmadik területe, ez pedig egy új boldogság fogalom. Amikor Jézus Urunkat keresztre feszítették, földrengés volt, valóságosan is, de fogalmilag is. A kereszt minden fogalmunkat átírja. Amit az emberi ész gondolt a halálról, szeretetről, préselő körülményekről, Istenről, szerencséről, mindent átír a kereszt. Átírja a boldogság fogalmat is. Az ész, a filozófia, Arisztotelész úgy vélte, az a boldog, akinek az élete egyre több területen beteljesedik. Az a boldog az ész, Arisztotelész szerint, akit szeretnek, aki egészséges, akinek van pénze, dolgozik, elismert, vannak gyermekei, okos, szerelmes, és még sorolhatnánk. És látjuk Krisztust a kereszten, és tudjuk, ő is boldog volt. Pedig nem sokan szerették, nem volt már egészséges, nem futott be, nem volt gyermeke, és nem is lett gazdag. Mitől boldog? Attól, hogy itt és most megtette az Atya akaratát. A munkát elvégezte, amit rábízott az Isten, azt megmentette. És most jön a földrengés. Milyen sokszor kérjük a keresztre feszített Jézustól Arisztotelész boldogságát. Uram, adj nekem boldogságot, de ne a tiedet, olyat, amilyet Arisztotelész gondolt. Adj egészséget, adj gyermeket, családot, pénzt, jobb politikát, munkát, sikert. Nem is akarjuk meggondolni Krisztus boldogságát, köszönjük, amit tett, de mi inkább Arisztotelész boldogságát kérjük. Pedig a kereszt óta tudjuk, hiába van meg valakinek mindene, hiába van hatalma, egészsége, pénze, ha nem él az Atya akarata szerint, ha nem tölti be földi hivatását ott, ahová az Atya állította. És a kereszt örömhír azoknak, akik bár nem gazdagok, egészségesek, talán nincs gyermekük és családjuk, de megtették azt, amit az Atya rájuk bízott. Helytáltak ott, ahová az Atya állította őket. Az átírt boldogság fogalom a kereszt óta így hangzik, az a boldog, aki Krisztussal együtt van. Pont.

0: Isten szerint való dolog emlékezni. Az egész Biblia egy nagy emlékezés a múltra, mégis aktuális a jelenben és jövőbe mutató. A szeretteinkhez fűződő emlékek felidézése jelentős szerepet játszik a mentális egészség megőrzésében, ami közvetetten a testi egészségünkre is kihat. Jászter beállt a most következő gondolatai, vezessék el hallgatóinkat is saját kincses ládáihoz.
1: Vannak örökölt tárgyak, amelyekhez nem csupán emlékeket, érzéseket társítunk, hanem életszemléletünknek, spirituális fejlődésünknek fontos jelképei. Nekem több ilyen örökölt tárgyam is van. Ezek közül kettőt, nagyapám fényképét és katonakönyvét nagybecsben tartom. Amikor végig simítom a könyvecske vászonborítását, arra gondolok, milyen nagy kár, hogy nem kérdezősködtem többet a háborúról és a hadifogságról. Mekkora mulasztás volt, hogy nem véstem az elmémbe a történetét. Most már késő. Azokból a morzsákból élek, amiket összecsipegettem, és azokból a képekből, tárgyakból, rövid beszélgetésekből, amelyek sok évtized távolából is a Krisztushoz való hűséges és bátor ragaszkodás bizonyítékai. Nagyapám Végardon született 1918 tavaszán egy szegény, nélkülöző paraszt család negyedik gyermekeként. Őt még két fiú követte. Apja, hogy megpróbáljon jobb életet biztosítani népes családjának, a 20-as évek közepén Kanadába utazott és egy kikötőben dolgozott. Össze is szedett annyi pénzt, hogy itthon vehessen egy zsebkendőnyi földet. Az élet nem lett könnyebb, továbbra is szegényen éltek, de dolgoztak a saját földjükön, hogy megtermeljék a mindennapi betevőfalatot. Nagyapám nem mesélt vidám történeteket a gyerekkoráról. Legtöbbször a nővérét emlegette, aki a legidősebbként gondoskodott az égetnivalóan rossz öt fiú gyerekről, és még arról is beszélt, hogy milyen kevéske étel jutott az asztalra. A falusi iskolában tanult, majd napszámba járt, alkalmi munkát végzett, és jött a háború. 1939. október 8-án hívták be katonai szolgálatra, a 26. Honvéd zászlóaljhoz Nagybereznára. Itt szolgálta a hazát 1943 teléig. Katona könyvének tanúsága szerint rendfokozata őrmester, beosztási képzettsége, szakaszparancsnok helyettes volt. 1945. április 2-án került hadifogságba. Kijevtől nem messze raboskodott egy táborban. Legjobb barátját is itt ismerte meg. A véletlen úgy hozta, hogy egy végardói hadifogoly épp egy sátoraljaújhelyi fogoly mellé került a barakban. Egymást segítve élték túl a megpróbáltatásokat, az éhezést, fázást, félelmet, nélkülözést, a rabságot. Együtt jöttek haza 1948-ban, és később is támogatták egymást mindenben. Hazatérve nem köszönték meg nekik, hogy a hazáért harcoltak, és elviselték a hadifogság megpróbáltatásait. Nagyapámat horti katonájaként megbélyegezték, osztályidegen lett. Az ardúji görög katolikus pap adott neki munkát a parókia körül, hogy meg tudjanak élni. Ebbe a tisztes szegénységbe született meg három gyermekük, akikkel később Sátoraljaújhelybe költöztek. Napszámba járt, mások szőlőjét, gyümölcsösét művelni, majd pályamunkás lett a vasútnál az 50-es években. Nehéz élete volt, tele elhallgatással, elfojtással, ki nem mondott érzésekkel. Az igazságot keresni sem merte. Tette a dolgát, imádkozott és dolgozott. Van egy történet, amit akkor mesélt el nekem, amikor a rendszerváltáskor a kárpótlási jegyhez szükséges kérvényt töltöttük ki. Az 50-es években a vasúton dolgozott, éjszakánként a vagonokat pakolták ki és be.

délceg, tartása volt. Látom a kitüntetéseit, s tudom, hogy egy hős, Istenhez ragaszkodó ember néz vissza rám a fotográfiáról. A háború elmúlt, a fotó megkopott, a kitüntetések elvesztek, de a nagyapám emléke, álhatatos hite, helytállása, s a szeretetem és tiszteletem iránta soha nem múlik el.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal 4 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Pécsre látogat Timothy Radcliffe, bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szervezője. Nyíregyházán és Szolnokon is bemutatkozik a Debreceni Senior Egyetem. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. 2024 végén bíborossá kreálták. Egyedül nem püspök, választóként vett részt 14. Leó pápává választásán. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. 2017-ben indult Senior Egyetem, idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tart előadásokat. Jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, valamint az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értéket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja az MT. A tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését. Természetesen minden korosztályból várják az érdeklődőket. A 10. Senior Egyetem Nyíregyházán kezdődik, majd Debrecenben és Szolnokon folytatódik. Az 5 alkalom közül az első előadás szeptember 18-án Pál Dénes általános rektorhelyettes tartja a Néma gyilkos, magas vérnyomás betegség címmel. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotást szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán, EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az isteni szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjú.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát hallják, a Mozaikot. Van két vendégem a stúdióban, és a két hölgyel egy napfényes fesztiválról, mégpedig egy napfényes mesefesztiválról fogok beszélgetni, amely most hétvégén lesz Solymáron, szeptember 19-én szombaton, délelőtt 10 órakor kezdődik, és délután 4 óráig tart, és hát a mesét minden oldaláról, mindenkinek, fiatalnak, idősnek, férfiaknak, nőknek, mindenkinek körül járják. Köszöntelek benneteket.
1: Köszönöm,
0: hogy itt vagytok, és hogy eljöttetek hozzánk. Arra kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be első körben, pár mondatot mondjatok magatokról.
2: Köszönjük szépen a meghívást, én Pejje Brigitta vagyok, óvónő, és ezen kívül nagyon szívügyem a mese, a jó mesék eljutatása a gyerekekhez, és több mesekönyvem is megjelent már, amit igazából nem én írtam, hanem Benedek Elek népmeséit, gyapjúkép, színes gyapjúképek által illusztrálva tolmácsoltuk a gyerekeknek, meg a szülőknek.
1: Én Lóránt Lakatos Beáta vagyok, és meseterapeuta, és a mese mindig is a szívügyem volt. Én arra emlékszek, mióta kézzel tudok írni, mindig írtam meséket, és mindig ajándékba, meg kis naplócskákba, és aztán végül az a szerencseért, hogy hivatásszerűen is a mesékkel foglalkozhatok, és meseterapeuta vagyok felnőtteknek és gyerekeknek, mert hogy a felnőtteknek is szükségük van a mesékre.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy te már gyerekkorodban is írtál mesét?
1: Igen.
0: Emlékszel az első mesére?
1: Egy saját mese, az egy fenyőfának a története volt, egy fenyőfa szemével, hogy telik a karácsony, ez volt emlékeim szerint az első ilyen.
0: És ezt a mesét is bevonod a meseterápiába? Benne
1: hát,
0: van?
1: Jó a kérdés, nem, ez még nem jutott eszembe, általában klasszikusokat alkalmazok, vagy alkalmazunk a meseterápiának a folyamán. Van olyan, hogyha nincs olyan mese, ami éppen annak az embernek jó lenne, akkor írok, vagy pedig ő írja meg a saját történetét.
0: Hát akkor kezdjünk el beszélni a Napfényes Mesefesztiválról. Nem ez lesz az első alkalom, hogy ezt megrendezitek, ez a második. Milyen volt az első, és mikor volt?
2: Az első alkalom szinte pontosan egy évvel ezelőtt volt, így szeptemberben, és azt kell mondjam, hogy nagyon nagy sikere volt. Nagyon nagy örömmel jöttek elsősorban a környékbeli családok, de azért jöttek messzebbről is, és elsősorban a gyerekeknek szóló programok voltak akkor így, a fókuszban, illetve azok voltak természetesen a népszerűbbek, de azért szeretnénk ennek a kultúráját, ennek a fesztiválnak a kapcsán bevezetni, hogy a felnőttekhez is tudjunk szólni, egyrészt, hogy a mese számukra miért fontos, illetve azért is, hogyha szülőként, nevelőként tolmácsolják a meséket a gyerekeknek, akkor abba megfelelő módon tudjanak válogatni, kiválogatni a végtelenül nagy kínálatból azt, ami tényleg a gyerekeknek jó, és a lelküket gazdagító, és segítő, vagy akár gyógyító, illetve ennek a módját is, hogy ezt hogyan jó átadni a gyerekek számára.
0: Meg lehet ezt egy fesztivál alatt tanítani?
2: Nem, semmiképp nem. De azért már egy iránytűt lehet adni, azt gondolom, a szülőknek és nevelőknek, hogy merre érdemes keresgélni, illetve egy olyan látásmódot azért már lehet adni szerintem, amivel aztán utána ők is már vágyfülűbbek tudnak lenni a jó mesékre.
0: Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor az első fesztivál tapasztalata az volt, hogy nagyon jó a gyerekeknek, viszont igen, igény van arra, hogy ne csak a gyerekekhez szóljatok.
1: Abszolút. Úgyhogy készültünk most is felnőtteknek szóló programokkal is, ilyen műhelymunkákkal. arról szól többek között ez a három műhely munka, hogy hogyan érdemes a mesékhez hozzáállni, az értelmezésüket tekintve, hogy hogyan lehet fejlesztően használni, akár gyerek, akár felnőtt hallgatóság számára, illetve pont a Brigi lesz az, aki arról beszél a előadótársaival, hogy mire figyeljenek a felnőttek, hogy úgymond ez a digitális mérgezés, ami most a gyerekeket éri a világba, orvosolható legyen, és hogy megállítható legyen ez a folyamat, mert meg lehet állítani, és lehet gyógyítani, vissza lehet hozni a gyerekeket.
0: Van mottója a fesztiválotoknak?
1: Van. Az lett a mottója végül, hogy a mese nem csak a gyerekeké. A gyerekeké mindenképp, de nem csak a gyerekeké, hanem a felnőtteké is. Látszik, hogy mennyire szomjazzák a felnőttek is a jó meséket. Abszolút bele tudnak feledkezni felnőtt fejjel is, mert minden felnőttben is ott él egy gyermek. Így hívhatjuk, hogy belső gyermek, akinek nagyon szüksége van ahhoz, hogy feltöltődjön, hogy gyógyuljon, hogy erőt merítsen a hétköznapokhoz. Úgyhogy valójában ezt nagyon jó lenne bevezetni, hogy a felnőttek is megadják maguknak a lehetőséget.
2: Igen, és azt se felejtsük el, hogy a mesék eredetileg nem is gyerekeknek szóltak, hanem hogy annak idején, ugye hát a meséknek már több évezredes hagyománya van, a mesélésnek és mesehallgatásnak, hanem az kifejezetten a felnőtteknek szólt, és abba olyan morális üzeneteket, az élet valós értékeit képviselő igazságokat szőttek bele a mesemondók, és aztán az terjedt szájról szájra, és egy kincsként kezelte mindig is a kultúra a meséket, hogy emiatt is igazából ez egyáltalán nem idegen a felnőttek lelkétől, sőt ez alapvetően a lelkünk mélyén ott van, mint egy lelki szükséglet.
1: Csak hogy én úgy képzelem el, és olyan kép van bennem, hogy annak idején minden ilyen igazság, minden morális gyökér igazság ott volt egybe, és ahogy haladt a világ, és szétrepedezett, és cserepeire törött, a felnőttek szépen elidegenedtek ezektől a történetektől, de mindenkibe ott van ezeknek a gyökere, és nem az, hogy meg kell tanulja újonnan, hanem vissza kell emlékeznie, mert ott él a felnőttekben, a gyerekekben, mindenkinek a lelkében ez a sok gyógyító kép, ezek az ősi képek, ezek a gyökerek végül is, amikből táplálkozunk.
0: Úgyhogy, ha megveszünk egy mesekönyvet, akkor azon általában rajta van, hogy az milyen korosztálynak szól, és ez a korosztály, ez csak a gyerekekre vonatkozik, tehát csak azt teszik a mesekönyvekre rá, hogy nem tudom, ilyen 3+, 6+, 8+ esetleg, tehát a kiskamaszoknak, amik szólnak, és azok már nem is biztos, hogy mesék, azok már lehet, hogy inkább történetek. De milyen mesék valók a felnőtteknek?
2: Igazából én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen mindegyik, én azt tapasztaltam, hogy lefelé van korlát, tehát mondjuk a kisebb korosztály nem hallgathatja a nagyobbét, vagy nem igazán tesz neki jót. A nagyobb korosztály viszont mindig hallgathatja a nála kisebb korosztályét is a sajátján kívül. És ez szerintem a felnőttekre is igaz, hogy nekik gyakorlatilag a teljes spektrum az rendelkezésre áll, de ugye nagyon sokféle mese van. A legkisebb korosztálynak még az ilyen rövid kis ritmikus verses mesék vannak, aztán jönnek az állatmesék, utána jönnek a tündérmesék, de aztán vannak legendamesék, szentek életéről való mesék, akár ugye ismerünk ilyen Mátyás királyos, meg Krisztus Urunk és Szent Péter típusú meséket, tehát hogy egy felnőttnek gyakorlatilag már mindegyik fajta mese jó tud lenni, és mindegyiket tudja élvezni, ha megfelelő lelkülettel áll hozzá. Inkább a gyerekeknél kérdés ez, hogy melyik, ami egy picike gyereknek már való, és mi az, ami még nem.
1: És még a felnőtteknél, hogyha már így a mesék mellett mi alkalmazható, akár a meseterápiába, akkor nagyon sokszor ilyen eredett történetek, mitológiai történetek, életrajzi ihletésű művek, ott már irodalmi történetek, irodalmi alkotások is bevethetők, úgyhogy végeredményben például a meseterápiának része az, hogy az ősi mesék, de vannak ezek a modern írások, ihletett írások, így is hívják őket, de ezeknél nagyon fontos, hogy mindegyikben meglegyenek azok az ősi szimbólumok, azok az ősi alapértékek, amik tényleg hozzátartoznak az emberi méltósághoz és az emberi élethez, az értékeihez, úgyhogy így kiegészülnek nálunk. A mesefesztiválon főleg ugye ezek a népmesék, ezek az igazi ősi mesék lesznek főszereplők, de hogyha tágabb értelemben keressük, hogy mi való még a felnőtteknek, akkor ilyen írásokat is lehet olvasni.
2: És szerintem, bocsánat, de nem véletlen például, hogy mondjuk milyen hatalmas sikere volt a Gyűrűk ura történeteknek, amik szinte már néprajzi pontossággal írták le nagyon részletesen a történetet, és ugye Tolkien, ő maga is egy mélyen vallásos keresztény lelkületű ember volt, és nagyon szerette volna ezt a fajta morális üzenetet, amit a kereszténység hordoz, egy ilyen gyönyörű, mitikus mese formában átadni, és szerintem ez nagyon jól sikerült, és nem véletlen, hogy ennyire szomjaznak rá az emberek, és ilyen nagy örömmel fogadták, és ekkora nagy sikere lett.
1: És a párja még, a másik, az én nagy kedvencem, a Narnia krónikái, ami már olyan kiskamaszoknak, kamaszoknak már olvasható, és fantasztikus, micsoda ősi és keresztény szimbólumok vannak benne, nagyon-nagyon jó épületes.
0: Ugye a gyerekek nagyon szeretik sokszor hallani ugyanazt a mesét. Biztos, hogy megvan ennek is az oka, hogy miért. Biztos nagyon sokat tanulnak belőle, átélnek esetleg bizonyos helyzeteket, oldás lehet egy-egy szorongásra, egy-egy mese egy gyerek számára. Önismeretre a felnőtteknek jó-e a mese, és hogyha igen, akkor honnan lehet azt tudni, hogy kinek milyen típusú mese való? Uh-huh.
1: Hát abszolút az egyik legjobb eszköz az önismeretre a felnőtteknek a mese, és hogyha elkezdünk dolgozni a meséken keresztül egy-egy felnőttel, meg akár a gyerekeknél is, meg kell nézni, hogy milyen élethelyzetben van, milyen mérföldkövei voltak az életének, mi az ő alapvető témája, és akkor ahhoz kell választani, vagy ahhoz érdemes választani neki a jó mesét, és végeredményben többféle módon fel lehet dolgozni vele, de a lényege valahogy, hogy belekerül ő ebbe a történetbe, a lelke minden, tehát a mese minden szereplője, az ő lelkének minden szereplője így belekerül és a részévé válik, és meg lehet nézni, hogy az ő életútján hova passzol leginkább, hogy amelyik szereplővel tudja magát azonosítani, hogy ott milyen hasonló vonások vannak, hol van krízisbe, honnan kell elindulnia, milyen próbákat állt ki, milyen eredményeket ért el, és hogy mi az ő előrevezető útja, és végül is a gyógyító képek fognak neki segíteni, mert az igazi mesékben ott vannak ezek a gyógyító képek, ezek az ősi archetípusok vagy ősi képek, és afelé hívja, vonza, és az sem mindegy, hogy melyik meséhez vonzódik, mert amelyik meséhez vonzódik, ott vannak neki a kulcsok ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Az is fontos, hogy melyik mesétől fél, mondjuk egy kisgyerek, vagy egy felnőtt, de hogy melyik meséhez vonzódik. És mi volt az ő első meséje, az is nagyon fontos.
0: Szoktak erre emlékezni?
1: Van, aki emlékszik, de sokan nem emlékeznek, és aztán kérdezik a szüleiktől, ha még élnek, kutatnak utána. De ha nem emlékszik rá, én sem emlékeztem rá, az sem gond, mert felnőttként is meg lehet találni, hogy melyik a számunkra vonzó mese, az is most is hív, és azzal lehet dolgozni.
0: Hogyha valaki elmegy egy meseterapeutához, akkor az valahol hasonló, mintha egy pszichológushoz menne?
1: Nem, szerintem nem. Így a szívem, lelkem mélyre nézek. Annyiban hasonló, hogy egy beszélgetéssel indul felnőttként, a gyerekeknek nem, de felnőttként egy beszélgetéssel indul, de aztán egész más utakon megyünk tovább. Elszakadunk az abszolút verbális megoldásoktól, és inkább indulunk a képi megoldások felé. Igazándiból beszélgetünk, de a lélek egy másik szférájába, a szívhez végeredménybe, a meseterápia a szívhez visz közel, és ott a képek a főszereplők. A végén az a cél ugye mind a két terápiának, hogy eljusson egy szabad állapothoz, ahol tud egy szabadabb és kiegyensúlyozottabb életet élni, de a mód az más, az út az más egy kicsit.
0: Ugye beszéltetek a digitális világról. Mennyiben más az, vagy más-e, hogyha a gyerek mondjuk hallja a mesét, vagy a felnőtt hallja a mesét, vagy hogyha mondjuk egy moziban, tévében nézik meg, vagy akár mondjuk, ha egy diafilmen vetítik, mert még ugye az én koromban volt diafilm, talán most már kezd megint visszatérni a gyerekek életébe, de van-e különbség közte?
2: Igen, nagyon nagy különbség van. Köszönöm is a kérdést, mert szerintem ez a korunknak egy nagyon-nagyon komoly problémája, hogy a digitális világ ennyi téren átveszi az irányítást az amúgy emberinek szánt feladatoktól, és hogy a gyerekeknél a legeslegjobb az élő szóban hallott mese. És ez azért nagyon fontos, mert ahogy már a Bea is említette az előbb, ezeket a képeket, mert természetesen nem fizikai képekre gondolt, hanem belső lelki képekre, hogy amikor hallja a mesét egy kisgyerek, akkor ezek a képek benne elevenen meg életre kelnek, meg elevenednek, viszont ezeket ugye ő teremti a saját lelki erőiből, és ráadásul úgy alkotja meg őket, ahogy neki biztonságos, ahogy neki ismerős, és ahogy tudja kezelni. Amikor meg kívülről kap egy képet, akkor az a két probléma is van. Egyrészt, hogy nem az ő nyelvezetén történik valójában, nem az ő lelkének a nyelvezetén, ahogy az ő lelke teremteni ezeket a képeket. A másik pedig, hogy az a képesség, hogy maga képeket teremtsen, belső képeket, ez egyre sorvad azáltal, hogyha külső képeket néz. Sajnos még akkor is, hogyha egy egyszerű mesekönyvnek a képeit nézi, és az mondjuk nagyon exakt, nagyon kontúros, de még azt kell mondjam, hogy lassan már az a legjobb még a rosszak közül. Aztán ott van a diafilm, ami már egy fokkal még inkább nehezebb eset, és aztán utána van a képernyő, ami meg már végképp a maga hangjaival együtt is, ami nagyon idegen valójában a gyermeki lélektől. Az más kérdés, hogy ugye a dopamin által mégis rá tudnak cuppanni, mint ahogy rá tudnak cuppanni a csokoládéra is, pedig tudjuk, hogy az nem jó nekik, hogy mondjuk csak csokoládét egyenek. Kicsit hasonlóan működik ez így lelki szinten. De hogy ez a képalkotó képesség azért nagyon fontos, mert amikor az ember valamit szeretne kitalálni, hogy mondjuk ezt megcsinálja, akkor ezt a belső képalkotó képességét használja föl arra, hogy valamit kitaláljon, valamilyen kreatív megoldást képes legyen előhozni magából, és ezt a képességet nagyon elsorvasztja, de ez csak ha mesét nézem. Ezen felül még egy csomó más negatív hatása is van, ami miatt a homloklebenyt teljesen ledegradálja a képernyő használat, és az ember pont azokat a tulajdonságait veszíti el egyre jobban, amitől ember a mozgás képességét, az én tudat képességét nagyon legyengíti. Erre már nagyon komoly kutatások vannak. Hál' Istennek így a tudományos világ erre már egyre jobban figyelmeztet, és én nagyon remélem, hogy ezt egyre többen meg is hallják, de hogy tényleg ez egy gyógyír visszatalálni az igazi mesékhez, és azoknak a megfelelő módján történő átadásához, vagyis az élő szó által, hogy egy ember, egy másik embernek ezeket a lelkéből átmondja a másik, a kis gyereknek a lelkébe, ezt egyszerűen nem lehet összehasonlítani azzal, mint amikor mondjuk, nem tudom, néz egy bugyutácska mesét, amit valaki kitalált, hogy ez majd biztos jó lesz a gyerekeknek, de közben semmilyen szinten nem ért a gyerekekhez.
0: Most zenéljünk egy picit, és zene után folytatjuk a fesztivál programjaival.
3: Ahogy a hegyeken, völgyeken átvágtatsz, éneked a hegyek visszhangozzák.

0: A királyfi és a király.
1: Önök továbbra is a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégeim a stúdióban Pejhe Brigitta és Lóránt Lakatos Beáta, és a Napfényes Mesefesztiválról beszélgetünk, amely most hétvégén szeptember 19-én lesz Solymáron, szombaton 10 és 16 óra között. Térjünk rá a fesztiválnak a programjára. Több helyszínen lesznek az előadások, a mesélések, a meséről való kommunikáció, beszélgetések. Erről meséljetek egy picit, hogy aki ellátogat Solymára szombaton, akkor ő mivel is találkozhat.
2: Szerencsére egy nagyon kedves, kellően nagy, de ugyanakkor egyszerre családias és ilyen falusias hangulatú szép műfázunk van ott Solymáron, ahol másodszorra van már a fesztiválunk, és ahogy mondtad is, több helyen is tudunk programokat kínálni a kedves szülőknek, gyerekeknek. Lesz egy nagy színpad, ahol ilyen nagyobb hangvételű, bábos, élőszereplős mesék lesznek, illetve a Törpe Muzsika zenekar is fellép majd nagyon aranyos gyerekdalokkal. És lesz ezen kívül majd egy külső tér, aminek az egyik színpada az kézműves foglalkozásoknak ad majd helyet. Nagyon, nagyon jó sikerült a tavalyi, és olyan igazi népi mesterségeknek megfelelő, nagyon szép kézműves termékeket tudtok a gyerekek maguk készíteni, és ott folyamatosan tömeg volt, annyira boldogan csinálták, nagyon boldogok voltak, hogy csinálhatnak ilyen mindenféle szépségeket, meg játékokat. Aztán lesz még két terem, illetve bocsánat, még a szintén a külső, de igazából ez belső, mert egy belső udvarról van szó, ott lesznek még szintén gyerekeknek ilyen mindenféle játékos foglalkozások, meg ilyen, hát nekik ez nyilván nem lesz kommunikálva, de nagyon jó fejlesztő hatású játékos foglalkozások, illetve a felnőtt programok, azok pedig egy benti teremben lesznek, ahol majd, amit a Beus már említett is, hogy meseterápiával, a mese fejlesztő hatásával, illetve a jól megválasztott meséknek a digitális hatást ellensúlyozó értékeivel tudnak majd ismerkedni a felnőttek.
3: És ezen kívül az udvaron lesznek még nagyon érdekes játékok, szintén természetes alapanyagokból készült nagyon jó fejlesztő játékok, könyvek, mesekönyvek, lesznek finomságok, meg lehet ebédelni, aztán lesznek zenés, mesés játékok, amiket a gyerekek együtt tudnak egy csoportban játszani, úgyhogy nagyon változatos, és az egész családnak izgalmas, mert lesz a felnőtteknek is csemege, lesz a gyerekeknek is csemege, és nagyon hangulatos így látni, hogy van például a mesekocsink, azt nagyon szeretjük, egy kis kocsi, egy ilyen kis húzós kocsi, és a gyerekek beleülnek a gyapjú szőnyegeken, és hallgatják a mesét elvarázsolt arccal, és fantasztikus élmény tényleg látni így, hogy mennyire él bennük a mese. És a mesének is többféle arca látszik majd, mert ahogy Brigi is említette, lesz olyan, hogy báb előadás, a Tündérkert báb csoport előadásába, aztán lesznek ezek a jó gyerekzenék a Törpe Muzsika előadásában. Aztán az élőszereplős mesejáték az nagyon jól meg tudja mozgatni a gyerekek fantáziáját, de ott mozogni is tudnak, és tényleg a hangulat az olyan barátságos, hogy ott rohangálnak a kisgyerekek, de biztonságos a közeg, mert egy ilyen védett térben vannak, le lehet ülni a sörpadokon, ott beszélgetnek a szülők, olyan igazi családias, nagyon, igen.
1: Van arra lehetőség mondjuk, hogy a szülők beülnek azokra az előadásokra, amik nekik szólnak, és közben a gyerekek pedig máshol vannak?
3: Hát úgy lehet ezt megoldani jól, sokszor vagy két szülő érkezik, és akkor az egyik tud beülni, a másik vigyáz, vagy egymás gyermekeire szoktak még vigyázni, hogy akkor, ha ismerik egymást, vagy ott összebarátkoznak, akkor a gyerekek eljátszanak, valamelyik szülő figyel több gyerekre, a másik be tud ülni, úgyhogy ez is egy ilyen barátságos összefogáson alapuló mód lehet. Mi ezt gondoltuk, hogy egy ilyen családias módon egymással tudnak összefogni. Úgyhogy van lehetőség.
1: Mondhatod, hogy lesznek finomságok. Ezek is a meséhez köthető finomságok?
3: Hát biztos, hogy lesz hamuba sült pogácsa. Az szokott lenni. Édes, finom sütemények, amik a mesékbe is előfordulhatnak, és úgy készülünk, hogy a felnőtteknek is lesz igazi ilyen magyaros ízek, aztán a gyerekeknek csemegék, lesz sós és édes, úgyhogy majd ráismernek biztosan a látogatók, igen, mesés finomságok.
1: Mit szeretnétek, mit vigyenek haza tőletek erről a fesztiválról a családok?
2: Mindenképpen szeretnénk, ha a mesés útravalók között lenne élmény, megmelegetett szívek, és olyan tudás, ami már a felnőttek részéről, ami aztán tényleg a későbbiekben segíti őket, hogy bátran forduljanak a mesékhez, mint csodálatos eszközhöz és kincsekhez, akár a maguk, akár a gyermekük megsegítésére, illetve, hogy azt a morális útravalót, amit a mesék közvetítenek számunkra, mert ugye a jó mese az olyan, ami a moralitás, a szívbéli értékek iránt szimpátiát kelt, viszont az immorális dolgok felé pedig egy antipátiát kell, de anélkül, hogy külön moralizálna, és külön elemezgetné, és magyarázgatná ezeket a dolgokat, pusztán a képek segítségével, mert az bőven elég a gyerekeknek különösen, és hogy ezeket a morális útravalókat, hogyha haza tudnák vinni, és hogy tényleg ennek a lehetőségét, hogy a mese mindig itt van velünk, és ahhoz mindig lehet nyúlni, és az mindig tud minket táplálni, és gyógyítani, és előre segíteni.
1: Hogyha valaki szeretné megnézni a fesztivál programját, hogy pontosan mire is számoljon, esetleg összeállít magának egy napi tervet, hogy mit szeretne megnézni, akár a gyerkőccel, akár ő meghallgatni, hol tudja ezt megtenni?
3: Az interneten? A honlapot felkeresi, a honlapunkat, és az úgy szól, hogy www.napfényesmesefesztivál.hu, és ott megtalálható a részletes program, minden tudnivaló, a cím, a elérhetőség, úgyhogy ezt, ha megkeresi, akkor mindent megtalál, amit szeretne.
2: Illetve ott még előre akár a jegyüket is meg tudják váltani, hogyha elővételben szeretnék, de természetesen a helyszínen is lehet jegyet vásárolni.
1: És akkor a helyszín Solymáron, a Művelődési Ház,
3: ami nagyon közel van Budapesthez, hogyha az ember vonattal érkezik, mert éppen nem autóval, akkor Újpestről, Nyugati pályaudvarról nagyon hamar ott lehet lenni, a Nyugati pályaudvartól 21 perc alatt, és aztán járnak buszok, amik pont ott tesznek le.
2: Igen.
3: Illetve autóval is nagyon közel van, úgyhogy nem egy távoli, hanem pont ott Solymár szívébe könnyen megközelíthető.
1: Nekem most az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha egy felnőtt ember azt mondja, hogy ő már kinőtt a mesékből, hogy neki már ő úgy gondolja, hogy neki már nem valók a mesék, inkább regényeket olvas talán, vagy tehát, hogy őt hogyan lehetne visszacsábítani, hogy oké, lehet, hogy ezt gondolod, de miért gyere el mégis erre a fesztiválra?
3: Nekem volna egy ötletem, ami kifejezetten felnőtt csemege lehet. Az egyik felnőtt műhely munka pont arról szól, hogy hogyan lehet a mese kódjait megfejteni, és hogy lehet a mélyére menni, és egyre mélyebbre menni, hogy a értelmét felfejtse az ember. És például ez kifejezetten olyan, amihez olyan eszközöket kap, hogy ezzel tovább tud menni. És lehet, hogy azt hiszi, hogy ó, ő már kinőtt a meséből, és ó, ő már mindent tud, de aztán egy új univerzum nyílik ki, úgyhogy bátran lehet jönni és keresni a új területeket, a mese mezein.
1: Lehet, hogy akkor van egy olyan mese, ami pont neki való, hogy rájön arra, hogy hoppá, akkor én mégsem nőttem
3: egész
1: ki.
3: Biztosan.
1: Mert vagy hogy miért távolodik el a meséktől?
3: Egész biztos, hogy megvan az ő meséje, vagy több mese is, ami segíthet neki, mert tényleg van olyan, akit ér egy bizonyos hatás, vagy az életébe egy esemény, és ott csalódás éri, és ez megmutatkozik az érdeklődésén is. De én egészen biztos vagyok abban, hogy az egész élettartamunk alatt a mesék táplálni tudnak, csak meg kell találni a megfelelő történetet, meg a jó módot, ahogy az ember táplálkozik, vagy kapja, vagy magának adja a mesét, de hogy vissza lehet találni felnőttként is.
1: Még van egy kis időnk, és az utolsó kérdésem az az lenne hozzátok, hogyha a ti életeteket egy mesével kéne azonosítani, akkor melyik mese lenne a ti életetek?
3: Micsoda jó kérdés.
2: Igen.
1: Van olyan mese, ami így ráillik a ti életetekre, arra, ahogy kapcsolódtatok akár a meséhez, amit adott nektek a mese.
3: Uh-huh. Nekem van egy.
2: Na, mondd csak.
3: Ez az egyik kedvencem is. Ez a Rózsát nevető király kisasszony. Ez egy igazi jó magyar népmese, ahol a lány végigéli a nehéz pontokat az életébe, a viszontagságait, de valahogy mindig megkapja a segítséget, mindig tovább tud menni, és végül beteljesedik, és azt csinálhatja, és azzal élhet, azt csinálhatja, amit szeret, és azzal élheti le az életét, akit szeret.
1: Ez egy Benedekelek mese, ha jól tudom.
3: Én szerintem igen, és ugye? Egyébként ennek nagyon jó apropója is van, mert direkt ide szeptemberre időzítjük a mesefesztivált, mikor jön szeptember 30, Benedekelek születésének az évfordulója, és ennek apropóján szervezzük mi is a mesefesztivált, úgyhogy igen, ő is egy ilyen nagy kincsgyűjtő.
1: Brigitta, neked?
2: Én nekem lehet, hogy most nem a legkifejezőbb jut eszembe, de nekem van egy nagy kedvencem, ami kislánykoromban is nagyon nagy kedvencem volt. A címe az nem annyira szép, a 12 elátkozott gyermek, de ez arról szól, hogy egy kislány elindul, és a 12 testvérét megváltja, akik az ő bátyjai még akkor születtek, mielőtt ő megszületett volna. És aztán egyszer az anyjuk nagyon mérges lett rájuk, és akkor hát egyfajta átkot szórt rájuk, és aztán ők eltűntek, elrepültek ilyen hattyúk képében, és neki kell vándorolni, és már az egész a csillagokon át, tehát mindenhol a csillagok anyja, meg a szél anyja, meg a nap anyja, meg a hold anyjával, meg mindegyikkel találkozik, és végül a szél az, aki aztán segít neki megtalálni a testvéreit, és utána egy ilyen komoly próbát kell kiállni, hogy nagyon sokáig nem szólalhat meg, és ingecskét kell nekik varnia, és aztán sikerül megváltani így a testvéreit. Úgyhogy én nekem valahogy ez, és én ezt így érzem is, hogy lelkileg, hogy úgy magamban is egyes részeket így hagyni kell, hogy így a megváltásnak át tudjam adni, és hogy az akkor ott föl tudjon szabadulni. Valahogy emiatt érzem, azt hiszem, hogy így nagyon kifejező nekem ez a mese.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide a Mária Rádió stúdiójába, és köszönjük. Beszéltetek.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Erről a napfényes mesefesztiválról, és tényleg azt kívánom, hogy napfényes legyen, és ne essen az eső.
3: Hát igen, ez nagyon jó lenne. De jó Isten megsegít, úgyhogy reméljük bizonyára napfényes.
1: Biztos, hogy így lesz, és biztatom a hallgatókat, hogyha tehetik, akkor most szombaton, 19-én, szeptember 19-én, látogassanak el Solymára egy kis kirándulás keretében, akár a családdal, és ez egy nagyon jó családi program, és nézzék meg a Mesefesztivál programjait. Biztos vagyok benne, hogy sokat fognak mosolyogni, nevetni, és feltöltődve fognak hazamenni. Még egyszer köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
3: Mi is köszönjük, nagyon várjuk köszönöm. Szeretettel a látogatókat.
1: Köszönöm szépen Koncsik Domonkosnak a technikai háttér biztosítását, hallgatóinknak pedig köszönjük az adományaikat, hiszen ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök adománya nélkül. Legközelebb 2 hét múlva lesz Mozaik, hallgassanak minket akkor is, viszont hallásra. Takácsi Bolyát hallották.

Hosszú utat jártunk be, egy kicsit elfáradtam. Csodaszekerünk egyre lejjebb ereszkedik, hamarosan megpihen. Örülök, hogy velem tartottál. Ugye jössz máskor is?

A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását.

Van, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten, a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM Kultba szeptember 23-án 18 órától.

0: Csordás Zoltán képzőművész gondolatait hallják.
1: Tékozló fiú története. Ekkor magába szállt, és azt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és ellened. Valaki rájön arra, hogy mit tesz, megbánja ebben a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy szembenézett önmagával, és tudja ki ő. Tudja pontosan, hogy az apja is tudja, hogy ki ő, és az otthoniak is tudják, hogy ki ő. Mégis elindul oda, ahol mindent tudnak róla. Tékozló fiú ebbe a lépésébe néz szembe valóban önmagával. Nekem volt egy hajmeresztő élményem, ami elgondolkodott nagyon. Elhívtak egy művésztelepre. Két hete voltunk ott, amikor az egyik este feltették egy ilyen nagy beszélgetés közbe a kérdést, hogy de akkor most mondjam meg, hogy mit csináljanak. És hát én ettől rendkívül ideges lettem. És elkezdtem nekik beszélni arról, hogy figyeljetek, én egy hét múlva fogom magam, és innen el fogok menni. És lehet, hogy soha többé nem fogok erre jönni. Ti mindenkitől megkérdezitek, hogy mit csináljatok? Hát miért nem találtok ki valamit? Az élet az ilyen is, olyan is, és ezt a hullámvölgyet, ezt kell megtanulni valamennyire mindannyiunknak követni. Ne egy ilyen idealizált életet próbáljunk magunknak kicsikarni a valóságból, hanem amilyen életet élünk, azzal tudjunk szembenézni, tudjuk felvállalni, hogy mi ilyen életet élünk. A tiszta lap, a tabula rasa elterjedt kerülőút manapság. Fontos néha visszatérnünk önmagunkhoz, kik is vagyunk, honnan jöttünk és ugye merre tartunk. Ezt csak akkor tudjuk meg, hogyha felkeressük az atyát.

0: Csordár Zoltán képzőművész gondolatait hallották. Hírpercek.
1: Egy nehéz sorsú fiatal megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új átérés szabályozó törvénye miatt. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Egy nehéz sorsú fiatal és családja megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a veszprémi Petőfi Színház vasárnap Veszprém megyei fiatal tehetségek részvételével. Áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A bevételt a nagyvázsonyi Világos Gábor támogatására fordítják, aki az örökletes izomsorvadás miatt születése óta ágyhoz kötött fiatalember. Életét ugyan komoly egészségügyi kihívások kísérik, mégis zenét szerez, nyelveket tanul, játékprogramokat fejleszt és könyvet ír. A szülők anyagi lehetőségei a folyamatos ápolási feladatok miatt korlátozottak. Jelenleg egy elengedhetetlen beruházás előtt állnak, halaszthatatlanná vált a családi ház szigetelése. Gábor fekvő helyzetben lélegeztetőgép segítségével éli mindennapjait, így különösen fontos, hogy a ház megfelelő védelmet nyújtson az időjárás szélsőségeivel szemben. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új áttérés szabályozó törvénye miatt, amely augusztus 28-án lépett hatályba, számolt be az EVTN News. A jogszabály szerint annak, aki vallást akar változtatni, 60 nappal korábban értesítenie kell az illetékes hatóságot. A katolikus püspökök szerint a törvény sérti a vallás és lelkiismereti szabadságot, és indokolatlanul avatkozik be az egyház vallási gyakorlatába. Civil és egyházi szervezetek attól tartanak, hogy a szabályozás fokozott állami ellenőrzést jelenthet a hitélet felett. Maharashtra 120 milliós lakosságának kevesebb, mint 1%-a keresztény. Közben a szomszédos Goában a kormány visszavonta egy hasonló törvény bevezetésének tervét, miután a katolikus egyház és más szervezetek tiltakoztak. Maharashtra egyházi vezetői most a bíróságtól várnak jogorvoslatot. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat, és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Bern Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet Szent Kereszt felmagasztalása főünnepéről imádkozzuk.

0: Jézus Krisztusban.
1: A megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgasság.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztok.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallják.
1: Kedves testvérek, Máté az evangéliumában egy kicsit korábban, mint a mai szakasz, azt írja: legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ennek a tökéletességnek a kereszténységben két útja van. Az egyik út a szeretet, a másik pedig a megbocsátás, vagy hívhatjuk irgalomnak is. Bizonyos értelemben, vagy első pillantásra a szeretet, az talán könnyebbnek tűnik, hiszen szerethetünk mindenkit, legalábbis egy kicsit, az amúgy is olyan cuki dolog, ahogy mondani szokták. Azonban, hogy ez a szeretet ez mekkora, azt nagyon jól jellemzi az, hogy képesek vagyunk-e valóban megbocsátani. A megbocsátás az tudatos döntés. Az végig gondolt döntés. Amíg a szeretet nagyon gyakran egyfajta érzelem a szívben, addig a megbocsátás központja az valójában az értelemben van. Amikor tudom, hogy ártottak nekem, amikor tudom, hogy megsértettek, amikor tisztában vagyok vele, hogy becsaptak, hogy a jogaimba tiportak, amikor elvették azt, ami jogosan az enyém, akkor jogosan lehetek dühös. Akkor nincs a szívemben semmiféle jó érzés. Az érzelmeim mind tiltakoznak ezen helyzet ellen. Teljesen természetes, hogy ilyenkor az ember dühös és ideges. De mégsem ennek kell működnie, hanem 70-szer-7-szer is az értelemnek kell átvennie az irányítást, és azt kell mondani, hogy bizony, mi megbocsátunk. Az ember megkapta a Teremtőtől a szív szabadságát, hogy szeretni tudjon, és az értelem szabadságát, hogy képes legyen megbocsátani. A király ezt tette. A király teljes szabadságot adott az adósnak. Úgy szólt a szöveg, hogy szabadon bocsátotta. Nem folytogatni kezdte, hanem elengedte. Elengedte az összes tartozást, megkapta az adós a szabadságot. Azt a szabadságot, ami nekünk is, mindannyiunknak megvan, hogy mit kezdjünk az életünkkel. Abban a rövid időben, amit itt a Földön kaptunk. Megvan a szabadság. Az ember minden bűne ellenére megkapta a szabadságot, hogy a saját erejéből, a saját döntései alapján próbáljon olyan tökéletes lenni, mint amilyen tökéletes az Isten. Így indulunk neki az útnak. És Isten megmutatta azt, hogy ezt az utat hogyan kell járni. Megmutatta Jézus Krisztus szeretetében, és megmutatta a bűnök bocsánatában, az Atya irgalmasságában. Isten szeret és megbocsát. Isten ránk figyel, a mi érdekeinket nézi. És milyenek vagyunk mi? Mi igazából elsősorban magunkat szeretjük, minden különösebb probléma nélkül, és hasonlóképp minden különösebb probléma és bűnbánat nélkül szívesen megbocsátjuk a saját bűneinket. Könnyen kivesszük a szálkát a másik szeméből, miközben észre sem vesszük, hogy a miénkben gerenda van. Úgy gondoljuk, ahogy egyébként a mai kultúra is biztat bennünket, és például egyik bank is ezt írja a kirakatára, hogy higgyél magadban, és ez bőven elég. Higgyél magadban, és ez sikeressé tesz. Ez az, amit tanulunk. Pedig ez az egyik legnagyobb hazugság, amit a világban mondani lehet. Hiába hiszünk magunkban, nem vezet sehova. Egyetlen egy hitnek van értelme, az Istenbe vetett hitnek. Azt gondoljuk, hogy ha magunkban hiszünk, ha magunkra koncentrálunk, ha mi magunk megbocsátjuk a magunk bűneit, akkor majd nem fogunk szorongásban élni, akkor leszünk önazonosak, ahogy ezt manapság mondani szokás. Azonban az önző szeretet és a bűnbánat nélküli önbocsánat nem vezet sehova sem. Nincs értelme, csak romlásba taszítja az embert. Az adós rosszul gondolkodik. Nem úgy gondolkodik, mint ahogy a király gondolkodott, aki szabadságot adott. Ez az adós, ez a saját logikáját követi. Ő úgy gondolkodik, hogy a saját magára kell koncentrálnia. Úgy gondolkodott, hogy most már szabad vagyok, megteszem azt, amihez jogom van. Szabad vagyok, jár nekem az a pénz, amivel a másik tartozik. Ezt a pénzt megszerzem, és végre önmagam lehetek. Ehhez mindent meg kell tennem. Ez az adós, ez saját magára figyel, és nem arra, ahogy a király vele szemben eljárt. Hogyha magunkra figyelünk, akkor nagyon könnyen elfelejtjük azt, hogy mi is a megbocsátásnak a lényege. Ha magunkra figyelünk, nem vesszük észre azt, hogy ez az önszeretet mibe kerül. Amikor azt gondoljuk, hogy ami az enyém, azt elvehetem, akkor bizony nagyon könnyen tévedünk. Amikor azt gondoljuk, hogy az életünk a miénk, és hogy csak magunkba higgyünk, akkor bizony nagyon könnyen tévedünk. Nagyon könnyen tönkretesszük a másik embert, a környezetünket, és végül is saját magunkat is. Pontosan a válságok, pontosan az, amikor nekünk meg kell bocsátani, amikor nekünk engedni kell, amikor nekünk el kell fogadni olyat, amit rettentően nem akarunk, mutatja meg azt, hogy mennyire tudunk az Istenbe hinni, hogy mennyire tudunk az Istenre figyelni. Nagyon fontos ez. Az adós rossz logikával gondolkodott, hibás értelemmel járt el. Nem úgy gondolkodott, ahogy az Isten gondolkodott. Sosem magunkból, hanem mindig a másikból kell kiindulni. Fel kell ismernünk, hogy sosem az az érték, amit megszerzünk magunknak, hanem az, amit másoknak adni tudunk. A megbocsátás igazából nem más, mint megszabadítás és megszabadulás a rabságból. Ezt a másiknak oda tudjuk ajándékozni. Akkor is, hogyha nekünk nem esik jól, akkor is, ha nekünk kimondottan fáj. De belátjuk, hogy muszáj megtenni. Mert a háború mindig újabb háborút szül. A harag nem vezet sehova. Valamikor magunkat megtagadva engedni kell. Ez a mi küldetésünk. Erre hívott meg bennünket az Isten. Az a dolgunk, hogy az Istennek ezt a meghívását, amennyire csak tőlünk telik, próbáljuk követni. Mert hát gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést. Gondolj a halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat. Gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Nem könnyű ez, de ez tesz bennünket Istenhez hasonlóvá. Amen.

esti áldás. Adja az ég, hogy az esti csillag fénye rád ragyogjon. Adja az ég, ha leszáll a sötétség, szíved igaz maradjon. Magányos úton jársz, távol otthonodtól. Eljött a sötétség, mégis hidd el, hogy utadat megtalálod. Leszállt az éj, de az ígéret él szívedben ezután. Ha árnyak hívnak, messze szálljanak tőled, adja az ég, és legyen utad értelme, célja a napvilág, a fény. Ha elmúlik az éj, felkelve rátalálj a napra, adja az ég.

0: Hírpercek.
1: Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Pécsre látogat Timothy Radcliffe bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szerzője. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotást szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér Főiskolán. EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az isteni szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és novíciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált, világszerte ismerté. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozzanak.

0: munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Cselekvésünk is ima legyen. Istenhez kiáltunk nemzetünkért. De van-e erre alapunk? Megtettünk-e mindent, amit csak lehet mi magunk? És ha magunkat vizsgáljuk, nem találunk jobbítani valót. Minden dolgunkat, minden tettünket áthatja a jó indulat, a jó akarat? Meg tudjuk-e különböztetni a jót a rossztól? S jó gazdái vagyunk-e annak, amit kaptunk az adottságainknak? És mindezt mások érdekében, mások javára felhasználjuk? És gondolunk-e arra, hogy a legszebb ima éppen a helyes cselekvés? Széchenyi István épp ilyenekért fohászkodott. Hallgassuk őt. Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt. Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével, engedd a jövőt bepillantanom, a jó magot a rossztól megkülönböztetnem. Sugald nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, amelyet rám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel-nappal, éltem-fogytáig. Gyarapítsd, ami jó. Tipord el születéskor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Segíts nekem, hogy minden szenvedelmet elfojthassak magamban. Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek, és kezdhessek, és engedd, hogy az angyal ki engem megvilágosít, békességben és csendes boldogságban éljen. Ez az imádságom, ne mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. A János evangélium a 3. fejezet 13-17-es vers sorairól, ez pedig így szól. Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le, az emberfia. Ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfiának is felemelkednie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangélium egyik legszebb és legismertebb mondata hangzik el Jézus ajkáról, hogy Isten úgy szerette a világot. Ezt a mondatot talán hallottuk, könnyen megszokottá válik, pedig ha igazán megállunk előtte, akkor felfedezzük benne az egész keresztény hit szívét, vagyis, hogy Isten szeret. Nem azt mondja az evangélium, hogy Isten azért adta a fiát, mert a világ tökéletes volt, nem azért, mert az emberek mindig hűségesek voltak hozzá, nem azért, mert mindenki jó és igaz életet élt, hanem azért, mert szükségünk volt a megváltásra. Tehát Isten nem egy hibátlan világot szeretett meg. Isten ezt a világot szerette meg. A bűnökkel, a gyengeségekkel, a tévedéseinkkel, sebeinkkel együtt. És ez egy nagyon fontos számunkra, mert sokszor azt gondoljuk, hogy majd akkor leszek szerethető, ha jobb ember leszek. Majd akkor fordulok Istenhez, ha rendbe tettem az életemet. Majd akkor imádkozom, ha méltó leszek rá. Az evangélium azonban mást mond. Isten nem azért szeret, mert tökéletes vagyok. Azért tudok változni, mert Isten szeret. Ez a szeretet nem puszta érzés. Isten szeretete cselekvő szeretet, fiát adta. És milyen különös szó, hogy adta. Isten nem valamit adott nekünk, hanem valakit. Jézust adta, aki eljött közénk, aki megérintette a leprást, aki felemelte a bűnöst, aki megsíratta Lázárt, aki megbocsátott Péternek, aki a kereszten azokért is imádkozott, akik megülték, és végül odaadta önmagát. A kereszt ezért nem Isten vereségének jele, hanem Isten szeretetének legmélyebb jele. Nézzünk fel a keresztre. Ott nem egy távoli Isten van. Ott az az Isten van, aki annyira közel akart kerülni hozzánk, hogy magára vette emberi életünk minden fájdalmát. A kereszt azt mondja nekünk, nem vagy egyedül. Amikor szenvedsz, ő veled van, amikor sírsz, ő látja könnyeidet, amikor elbuksz, ő nem fordul el tőled, amikor azt gondolod, hogy nincs tovább, ő azt mondja, én veled vagyok. Jézus a pusztában a részkígyóhoz hasonlítja saját felmagasztalását, hogy amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell fölemelni az emberfiát is. Tehát az ószövetségi történetben a halálos kígyómarás után az embernek csak fel kellett tekintenie a felemelt gyerre, és életben maradt. És milyen szép kép ez a mi életünkre. Mi is sokszor meg vagyunk marva az élet által. Megsebez bennünket egy szó, egy csalódás, egy árulás, egy betegség, egy halál, egy elrontott döntés, egy bűn, amelyet évek óta hordozunk. És ilyenkor az ember lehajtja a fejét. Jézus azonban azt mondja, nézz fel. Nézz fel a keresztre, ne csak a sebeidet nézd, ne csak a múltadat nézd, ne csak azt nézd, amit elveszítettél, nézz fel Krisztusra, mert a kereszt fölött nem a halál mondja ki az utolsó szót, hanem a szeretet.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért. Mária Rádió.

0: Szép jó estét kívánok, ez itt a Férfi Sátor műsora, újra eltelt két hét, sőt, hát Palit újra itt köszönhetjük. Már nem is tudom, hogy mikor voltál itt utoljára, úgyhogy nagyon örülök, hogy újra el tudtál hozzánk jönni.
1: Legutóbb.
0: Igen. Úgyhogy Zöldi Palit külön köszöntöm itt a műsorban.
1: Köszönöm én igen. is.
0: Itt van velünk Bodor Tibor is.
2: Jó estét kívánok.
0: Én pedig Szebényi Szabolcs, úgyhogy hármasba fogunk itt beszélgetni. Negyedikként Koncsik Domonkos hallgat minket itt egy szobával arrébb, akinek szintén örülök, hogy már évek óta itt húzza velünk ezt a nemes igát. Úgyhogy itt vagyunk, és jó témánk is van, a havi téma. Szerintem még nem is volt itt így direktbe talán téma az adásba. Ez a hivatás, a munka. Beszéltünk itt erről, hogy hivatás, küldetés, majd kicsit ízlelgetjük itt ezeket a szavakat, mert jó újra tudatosítani. Igen, nemrég beszélgettem pont egy jó barátommal, ismerősömmel is erről, amit te is mindig mondasz, Pali, hogy néha érdemes a magyar nyelvnek a szépségei mögé nézni, hogy egy-egy szónak mi az eredeti gyökere, eredete, hogy mi minden rejlik abba a szó mögött, hogy képzés, hogy abot vagy kép, vagy mindenféle, és ez a hív, hivatás, a hív, abban benne van a hű is, mert az is egy tőről ered. Mit jelent a hivatás kapcsán a hűség, szóval nagyon-nagyon sok mindenről tudunk ennek kapcsán is beszélgetni, arról nem is beszélve, hogy elindult újra az iskola szezon, gyerekeknek, diákoknak örök téma a pályaválasztás, ráadásul el vannak a hírek ezzel is, hogy ma még nem is tudjuk, hogy mire tanítjuk, meg mire készítjük az ifjúságot, hogy egyáltalán milyen munkahelyek lesznek, vagy lesznek-e 10 év múlva, 20 év múlva, mert hogy nem tudom, szociális média menedzser garantáltan nem volt, amikor én egyetemre jártam, az egészen biztos. Most meg már a legtöbb ember tanár, mert mesterséges intelligenciákat tanít, tréninges, szóval hihetetlen egy világban élünk, szerintem egyikünk se gondolta, hogy milyen lesz a jövő, amikor annak idején voltunk. De hát talán kezdhetjük az elején, egyébként nagyon kíváncsi vagyok rám, mert talán ezt még így tőletek soha nem kérdeztem meg én is majd felelek rá, hogy ti hogy lyukadtatok ki ahhoz a munkához, ahhoz a hivatáshoz, amit végeztek, és itt nem feltétlenül a kenyérkeresésre gondolok csak és kizárólag, hanem úgy egyáltalán, hogy hogyan jött az, hogy amit ti most végeztek, amivel az időtök jó részét töltitek, amire a figyelmetek jó részét szentelitek, hogyan alakult ez az életetek folyamán, hogy formálódott? Itt zárójelben mondom, én mindig olyan kicsit irigykedve néztem azokat, ugye ilyen jellegzetes sztereotíp példa, hogy orvosok gyerekei mindig orvosok lesznek, és akkor így öröklődik tovább. Na, nekem édesapám orvos, de én nem az lettem. És nagyon sokan közülük már gimnazista korukban, de sokan már általános iskolás korukban tudják, hogy én már pedig orvos leszek, és egy ilyen elkötelezettséggel mennek neki. Én bennem meg ez így soha nem volt ilyen konkrétan, hogy én most nem tudom micsoda leszek, ha törik, ha szakad, ha fölfelé esik a hó, akkor is. És hogy ez is milyen érdekes, hogy ez kibe hogy alakul, vagy hol formálódik. Valakibe csak egy általános cél jelenik meg, hogy de érdekelne, ha valami ilyesmit csinálhatnék. Úgyhogy mondjad, Tibor, akkor.
3: Én sok minden akartam lenni ifjú koromban.
0: Így van, mi akartál gyerekként?
3: Nagyon-nagyon sok minden akartam lenni, hol ez, hol az. De nagyon-nagyon fiatal koromtól kezdve irigyeltem azokat az embereket, akik olyan dologgal keresik a kenyerüket, ami a hivatásuk. Uh-huh. Nekem ez, azt gondolom, hogy nem adatott meg egyébként, ha visszatekintek az életemre, tehát nekem voltak munkahelyeim, voltak kenyérkereső munkahelyeim, volt jobb-rosszabb, de egyik sem volt a hivatásom. Tehát nekem ez egy külön út volt, vagy egy külön úttá vált a hivatás és a pénzkereset. De mindig nagyon nagy tisztelettel és szinte irigykedve tekintettem azokra az emberekre, akik azzal a, tehát leül és napi 8-10-15 órát bármennyit eltölt azzal, amit imád, ami a hivatása, és még pénzt is keres vele. Ez nekem, én még erre vágytam, hogy ez milyen jó lenne, ha így lenne. De nem így alakult. Úgyhogy én ezt elkülönítem, tehát a saját életemre tekintve én elkülönítem. Tehát nekem voltak mindig munkahelyeim, amivel pénzt kerestem, és aztán alakult egy hivatás, ami aztán én azt gondolom, hogy most így a Férfi Sátor révén csúcsosodott ki ezzel a fiatalokkal való foglalkozás, ami abszolút non-profit, tehát hogy itt nem pénzért csináljuk, hanem pusztán csak elhívásba.
0: Engem majd az is érdekelne egyébként, hogy ez a hivatás hogyan formálódott vagy alakult, de
3: már
0: visszatérhetünk rá később. A te hivatásod,
3: ja, konkrétan
0: ez a fajta elhívás, igen.
3: Hát ez egy érdekes kérdés. Most, hogy végig gondolom, akkor mondhatnám azt, hogy véletlenek sorozata, ami biztos nem igaz, tehát mert biztos véletlenek nincsenek, tehát így kellett lenni. Tehát ugye én is alakultam, elkerültem egy sátorba, megismerkedtem Palival, különböző eseményeket. Először részt vettem azokon, amiket ő szervezett, aztán szerveztünk sok mindent együtt, és ez így alakult, hogy akkor ő is látta bennem, hogy én is hajlandó vagyok erre, hogy tanuljak és menjek ezen az úton, és engem meg érdekelt. És valahogy egy ilyen ösztönösen egy nagyon mély érdeklődés. És ami a legfontosabb volt, engem érdekelnek a fiatalok.
0: Aha. Tehát nem, teljesen ösztönösen.
3: Nem tanítani aha. akartam, tehát soha nem az volt bennem, hogy én tudom az abszolút igazságot, amit szeretnék átadni a fiataloknak, mert hiszen nem tudom.
1: Igen, én amikor te veled már együtt dolgoztunk, egyszer azt mondtad egyik reggel, mikor mentünk a egyik iskolába, hogy te, engem megkérdezett valamelyik barátom, hogy ezt miért csinálod egyáltalán. És hát lehet, hogy nevetséges, amit mondtam, de azt mondtam neki, hogy én ezt nem a gyerekekért csinálom, hanem magamért. És ebben a pillanatban tudtam, hogy te benne vagy. Te az én emberem vagy. Mert én ugyanígy magamért csinálom, és nincsenek olyan illúzióim, hogy jaj, most én megváltoztatom a társadalmat, a populációt, a Gen Z-t, ugye, a Z-generációt, meg nem tudom. Nem, nincs bennem ilyen. Hanem azt látom a gyerekeknek a tekintetét, ahogy most a hétvégén kotoráztam a régi levelek közt, és már régebben eszembe jutott egy kislány, egy Márti nevezettű kislány, aki akkor egy szakmunkásképzős osztályt vittem el két tanárnővel, de ezek lányok voltak, azt hiszem Szabász, Varász, leánkák, tizedikesek formák, és hát délelőtt az atya tanította őket hittanra, mondjuk Püspök Szent László, szóval egy jeles helyen, ugye, és a gyerekek szépen ezt hallgatták. Ebéd délután pedig volt egy kis csendes foglalkozás, hogy elmélyüljenek a délelőttbe, és akkor láttam, hogy ez a Mártika mindig rajzol, mégpedig koponyákat rajzolt, emberi koponyákat, de nagyon naturba, szóval nagyon természetűen ábrázolta a koponyákat, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy te miért mindig koponyákat rajzolsz? És akkor ugye rám nézett, mondta, hogy miért szépek. Hát maga szerint nem, mondom, hát nekem a szépségről valahogy nem ezek jutnak eszembe, de értem. Azt mondja, majd lehet, hogy én kérdezek magától valamit. És akkor egyszer csak oda sodródott mellém valahogy vacsor előtt, na kérdezhetek? Mondom, kérdez. Azt mondja, Palibá, milyen az élet? Szó, akkor gondolkodás nélkül, de rávágtam, hogy mert én láttam a rajzait. Én láttam, miben él ez a kislány. És ahogy kimondtam ezt a dehonestáló szót, kislánynak földerült az arca, ragyogtak a szemei, és azt mondta, hogy maga szerint is, akkor én majd mesélek magának valamit. És vacsora után jött, és elmesélte az életét. Az ő kis lelenc éveit, örökbefogadottság, a szomszéd néni meg bácsi, akik meghaltak, sőt, a bácsi úgy halt meg, hogy ő találta meg, hogy égett a gáz zón, ott felejtette a vacsoráját, mert a bácsi elájult, elfeküdt. És hát oda égett minden, és már lángolt, és ő törte be a üvegezett ajtót, ez a mellettük levő udvari lakás, és hogy persze akkor ott a nő is a sürgősségére ment, meg a bácsi is meghalt, és én akkor döbbenten álltam, néztem, hogy úristen, ez a kicsi lány, micsoda eseményeken ment keresztül, micsoda megpróbáltatásai voltak. És aztán leveleztünk egy darabig ebben a kislánnyal, és most nekem nagyon nagy élmény volt megtalálni, nem tudtam, hogy eltettem a leveleit, vagy hogy, de nem szoktam kidobni ilyeneket. És most olyan élmény volt megtalálni, és megtalálni ezt az egész történetet magamba, hogy igen, amikor megkérdezett, én tudom, hogy mint jó embernek azt kellett volna, hogy Mártika az élet nagyon szép, csak észre kell venni. De amiket láttam, amik őt foglalkoztatják, nem mondhattam mást, mint ami az ő nyelvén van. És döbbenetes volt, amikor szombaton a papbácsi elmondta, hogy hát akkor most lesz este mise. Hát ők ugyan nem voltak még első áldozók, de eljöhetnek a misére, és az nagyon nagy dolog. És jöjjenek el. És ezek a kislányok már egy órával előtte készülődtek, és kifestették egymást, szemét, szemöldökét, körmeit, és megjelentek ott nagyon átszellemült arccal, de ilyen diszkó cuccba, ilyen flitterekkel, meg izékkal, és a papbácsi csak állt dermedten az ajtóba, de hát hogy néztek ki? Hát úgy néztek ki, mint a nézett rám tanár úr, azt mondja, hát, hogy néznek ki ezek a lányok? És akkor az annyira gyönyörű volt, hogy azt mondta a kislány, hogy de hát azt tetszett mondani, hogy ünnep lesz. És ez nekem akkor átütött ez a mondat, hogy honnan tudom, hogy aki előttem áll, hogy öltözik ünneplőbe, milyen alapom van arra, hogy megítéljem őt, hogy úgy nézel ki, mint egy utcanő. Nem, ő neki ez az ünnep. Ő így tudta előadni, és én annyi ilyen döbbenetes élményt kaptam. Most csak ezt hirtelen kiragadtam, mert megtaláltam a Márti leveleit, és azóta se tudom, mi lett vele. De tudom, hogy nekem lerajzolta a lelki gyakorlatos házat, és elküldte postán egy borítékba. Tehát csodálatos dolog, hogy a gyerekek valami nagyon furcsa máz alatt vannak, mint hogyha ilyen ráégett agyag lenne rajtuk, meg üledék, meg mi, és azon belül ott van egy gyönyörű kis lény, aki várja, hogy ez lepattanhasson róla, és nagyon bízok benne, hogy jól van a Márti. Na, szóval, hogy engem magával ragadtak élmények. Én soha nem készültem tanárnak egyáltalán nem, és ide is csak azért jöttem, mert ezt már viszont elmeséltem, lenyilatkoztam, hogy a Gödi piaristáknál csináltam a tanítási gyakorlatot, és akkor ott a fiúk mondták, hogy jöjjön. És akkor ott a hittanról kezdtem beszélni, mondták, hogy hát ez engem minket nem érdekel, ezt adja abba. Maga eddig olyan normális volt. És rájöttem, hogy ezt teljesen át kell fogalmazzam. Hát most őket a világteremtése így nem érdekli. Káin és Ábel így nem érdekli. Hát ezt valahogy át kell fogalmazzam az ő nyelvükre. Na most azért mondom, hogy tehát én nekem, hogy küldetés, hivatás, nem tudom már dönteni, de az, hogy nagyon boldog boldog időket okoztak nekem ezek a gyerekek, a fölragyogó szemük. Még akkor is, hogyha félre von, és azt mondja, hogy hát tudja, én nem használok kámszert, én csak tudja, miből van nekem annyi pénzem. De hogy ez a gyerek, ez egy fél évbe tellett, mire nekem elmondta. De nehogy elmondja az igazgatónak, hogy ez, és mondtam, nem, én ezt veled szeretném megbeszélgetni, hogy tudod-e, hogy te mit csinálsz, akármennyi pénzed, de tisztában vagy ezzel. Tehát, hogy itt nagyon egyedi, ez kézműves munka, itt nincs sorozatgyártás, a gyerekekkel csak egyedileg lehet foglalkozni. És fantasztikusak. Hát mindbe ott van a lélek. Ez gyönyörű. Ennél szebb hivatás amúgy nincs.
0: De már az eredeti szakmád is, most lehet, hogy nem jól mondom, népművelő, vagy hogy hívták?
1: Könyvtáros volt.
0: Könyvtáros az eredeti?
1: Könyvtáros. Fogalmam se volt arról se, hogy mi a könyvtáros, arról se, hogy mi az összes többi. Mert engem most őszintén nem mondom, de bátorításul azoknak, akik netán hallgatnak, és aktuális. Fogalmam nem volt a világról. Én akkor voltam boldog, gyerekkoromban ülhettem a házunk előtti lépcsőn, három lépcső, ott ültem, a nap fölkelt, mindig odaültem arra az oldalra, és csak néztem magam elé, és boldog voltam. Tudtam, hogy előbb-utóbb jön valami fölnőtt, aki ebből engem ki fog fordítani, de addig jól éreztem magam. Tehát én egyszerűen csak élveztem az Istennek a felkelő napját, és jól éreztem magam. Tehát soha nem volt bennem, hogy változtassuk meg, vagy nem tudom. Nem. És most sincs. Most is azért megyek, nem. Ami megkérdezték engem ugyanúgy, mint a Tibort, és miért csináld, és mennyire hatékony ez? És mondtam, hogy hát, mert hogy valami riportot akarnak csinálni velem, és mondtam, hogy hát ez nem hatékony dolog. Én mire oda megyek, minden alkalommal föl kell építenem a Déva várát, amit tudom, hogy le fog omlani, és legközelebb újra fölépítem, de már némelyik kő ismerős a kezemnek. És újra fölépítem. És hogy ő bennük mi marad, ezt csak a Jóisten tudja. Én nem. Na ennyi.
3: És annyi hátrányunk van, hogy még senkinek a hanvát nem használhatjuk, mindez a az eredeti történet alapján, tehát csak a kövek maradnak, meg némi habarcs.
0: Hú, az melyik nép mese, amelyikbe a griff madár a saját húsából eteti, az a fehér lófia, vagy melyik? Igen, hogy ebbe igen, is azért nagy igazság van. Most nem tudom, miért ez jutott eszembe, de hogy,
1: abszolút jogos.
0: Hogy egy kicsit, igen, hogy nincs hamu, hogy a saját húsatokból kell ebbe tápanyagot gyúrni, tehát.
1: Igen, és itt akkor fűzzük majd ide ezt is, mert ez is egy fontos dolog, hogy a gyerekek megeszik a fölnőtteket, hogy fiaink megeszik az apájukat. De ez a normális. Egy lényeges dolgot nem szabad elfelejteni, hogy az étlapot a szülő írja. Tehát ha azt mondja, hogy két pofára lehet engem menni, és ki lehet okádni, akkor az lesz. De én azt mondom, hogy vékony szereteket vágj el az anyád, ne sirasson. Olyat, hogy maradjon hónapra is. Ez meg szépen kiklopfolod, bepanírozod, kisütöd. Na, és akkor jó étvágyat hozzá. És nagyon sok szülőit elrontja. Mert nem, hogy a saját húsát adja oda, meg csontjából levest főzme a gyereknek, hanem már hitelt vesz föl a szomszédoktól, a társadalomtól. Rám is rám akarja testálni a úgymond neveletlen gyerekét. A Tesco-ba, aki elém tolakszik, rálép a lábamra, fejemhöz vágja a kinder tojás, ezért, mert nem az van benne. Szóval valami hihetetlen. De én azt mondom, nem érdekes, ilyen a világ. Én az a néhány gyerek, aki a szemembe néz, én az ő szemébe nézek, az nekem megvan. És azt mondom, hogy az jó. látta Isten, hogy mindez jó.
0: És milyen érdekes, hogy sokszor eddig a legnehezebb eljutni egy-egy emberi kommunikációba, hogy ott egy ilyen valódi kis mikrotalálkozás létrejöjjön, akár egy szem tekintetváltás erejéig is, de egy valódi találkozás, hogy sokszor mennyire vagy elzárjuk magunkat a környezettől, vagy sablonokkal dolgozunk, ugye mindennapi játszmákkal, meg rutinokkal, stb., és ilyen kevésszer engedjük meg magunknak ezeket a valódi találkozásokat, amik meg igazán tudnának minket építeni, vagy fejleszteni. Hogy megérintődjünk egy másik ember által.
1: Igen, ez azt hiszem, tényleg az kell, hogy belül legyen a súlypontja az embernek, mert hogy én...
0: Meg hogy meg tudjon állni.
1: Meg tudjam hallgatni az ő zenéjét, ami hát nekem egy takonyáradat, és azt mondom, hogy szörnyű. De meghallgatom, viszont megmondom, hogy utána ti is meghallgatjátok a Deep Purple, Child in Time. És kikeresik a YouTube-on, a telefonjukba, és 10 perces szám, és ott hallgatják, és azt mondják, ez tényleg zene, tanár úr, ez tényleg zene. Tehát ennyi, de ahhoz nekem előbb meg kellett hallgatnom az övékét. Nem söpörhettem le, hogy na jó, hát ezt a retket vigyétek innen.
3: Hát ez a legfontosabb, én szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy ha nyitott vagy és érdeklődő, akkor nem rögtön, tehát ez is azért egy hosszú munka, hogy elhiggyék, hogy te valóban érdeklődsz irántuk, és valóban az érdekel, hogy ők milyenek, mit gondolnak. Tehát akkor föltesz egy kérdést, hogy mit gondolnak paradicsomról, pokolról, életről, halál, bármiről, tehát nagyon komoly kérdéseket serdülőknek, tehát középiskolásoknak, van véleményük mindegyiknek, de amikor először fölteszed a kérdést, akkor így lepottan róluk, és adnak valami teljesen blőd választ, amit általában tanároknak szoktak adni. És ugye olyankor jön az aknamunka, hogy ezt így ki kell hámozni, hogy srácok, engem az érdekel, hogy mit gondolsz. Jó? Tehát én nem a hittantanár vagyok, bár most egy hittanórát tartunk, de mi van benned? Mi érdekel? És akkor egy ilyen nagyon nehéz, amit a hagymáról így a rételeket lefejted, és akkor, ha szerencséd van, és elég kitartó vagy, és elhiszi, hogy valóban érdeklődsz iránta, akkor meg fog írni, és el fog néhány dolgot mondani magáról, hogy ő valóban mit gondol a világról. És ezek a fantasztikus pillanatok, amik Zsámbékon is voltak.
1: Ja, és necces dolgokat is elmondanak, ha bíznak benned. És akkor arra figyelni kell, hogy nem tudom jóvá hagyni azért, amit mondanak, szóval én azért nem egy vagyok, kenőcs vagyok, amit na most ide lehet kenni Pali bácsira. Mindegyszer ültünk a tábortűzni, és nagyon nevettek a gyerekek, fiúk, és hát mondom, mit kacagtok ennyit? És akkor mondta, hogy nem kér egyet. És akkor adtak egy cigit. De kiderül, hogy joint volt.
0: Gondoltam.
1: Hát, és akkor kér, beleszívta, hát nem esett igazán jól, szóval idegen volt. Még egyet, na, és mondtam, nem, gyerekek, ha ez az. Mondom, akkor én nekem nem kell mondom, mert olyan lesz az agyam, mint a takony. Ettől. Én ezt nem engedhetem meg magamnak, sőt, nektek is elmondanám, hogy azért csak gondolkodjatok el a dolgon, mert ennek következménye van. De nem azt mondtam, hogy marsz be az egész csapat, és nem elfogadtam, hogy te jóságoség, itt tartunk. De ez az, amit lehet a múltkor mondtunk, hogy régen még, ha elvettük a mobiltelefont, beszedtük, stb., hogy majd este 8-tól 9-ig lehet használni. Most legutóbb azt vettük észre, mert a másodszor, hogy elfelejtettük mondani, hogy nem lehet mobilozni, és nem mobiloztak. Mert annyi egyéb volt, hogy hát most, hogy titokban valaki a WC-n mobilozott, nem tudom. De a nép nem mobilozott. Mert el voltak foglalva, tehát, hogy ő bennük a jó, bennük van. Bennük van. És ha te elég jó vagy, akkor annak van, hogy mondjam mi, hát jó, én nem vagyok jó. Nem szeretem ezt mondani magamról, mert nem vagyok jó. De van egy ilyen tömegvonzása. hogy normális vagyok. Azt mondom, a világ ilyen. Ja, hát ilyen a világ. Tehát azért embernek kell maradni. Bocsánat, sokat beszélek.
3: Hát azt tudomásra kell venni, hogy impulzust kell nekik adni, ugye, mert annyira impulzus gazdag világban élnek a fiatalok, ami ugye messzire vezet, erről is már beszéltünk többször, ugye nagyon sokszor elítéljük őket emiatt, de azért legalább annyira hibásak vagyunk ebben, most generációs szinten mondom, mint ők, sőt, inkább jobban, mert hogyha megnézzük, hogy ezt az eszköz ki, illetve eszközhalmaz ki, az, aki a kezükbe adta, az mindegy, ez ilyen messzebbre vezető történet, de kell neki impulzust adni, mert hogy ilyen világ van, hogy és ez az, ami egy nagyon nagy feladat, hogy olyan meg kell találni, olyan, mint amikor így lövöldözöl, és akkor így érzed, hogy na most ez betalált, akkor ezen az úton megyek tovább, és akkor újabb impulzus, hogy mi az, ami az inger küszöböt átlépi. És azt is tudom, mások olyan, hogy mindig lesznek leszakadók. Ez egy nekem ez volt a legnehezebb egyébként, megmondom az egészből, hogy van egy 20 fős társaság, abból, mit tudom én, hogyha ha felét meg tudod szólítani, és tudod magaddal vinni, akkor ez nagyon jó.
0: Hát már nagyon jó.
3: Ez nagyon jó. Egy osztályban. Tehát nekem ez volt a személyes tapasztalatom, és ha azt mondom, hogy a 20-ból, mit tudom, olyan egy 6-7, aki így figyel rád, és tudod vinni, és a többi nem zavar, nem azokat kell fegyelmezni, akkor már valamit elértél. Ez a szomorú igazság szakmunkások esetében, és hát ugye azért szeretünk szakmunkásokkal foglalkozni, mert ez is sokkal...
0: Őszintébbek.
1: Minőségi hát csapat.
3: Nekem nincsen ember a gimnazisták se, tehát nem mondom, hogy nem mennék el oda, de valahogy ott, mit tudom, ott őszinték, tehát ott kimondanak, nincs akkora, nem olyan vastag a szociális máz rajtuk.
0: Igen, abszolút értem. Még van egy kis idő.
1: A fényre érzékenyek, az biztos. Tehát nem fényre sötétülő, mint valamelyik kabaréban hallottam, hanem érzékenyek a fényre, és hogy te mostan egy gyertya vagy, vagy egy bányászlámpa, vagy egy fényszóró, vagy mi, vagy a nap, ez tulajdonképp mindegy. Lényeg az, hogy ők a te közeledben másképpen is látják a dolgokat. Ez, azt hiszem ez a lényeg, hogy a belső fénye meglegyen az embernek. Na mondjad, hogy sok időnk van, vagy kevés.
0: Hát még egy...
1: Igen?
0: 7,5 percet írnak itt nekünk. Nem, az jutott eszembe, hogy már olyan sokat beszéltetek most a gyerekekről, fiatalságról, fiatalokkal,

0: ha úgy tetszik, úgyhogy mindenkinél megjelenik.
1: Igen, ebből a szempontból ez nem új keletű, ezt már többször elmondtam talán itt is, ugye túl nagy hangsúlyt fektetünk erre a biológiai szülőségre, ami hogyha egy kicsit visszább menjünk mondjuk egy törzsi társadalomban, ahol nem ez volt, hanem ott az, hogy voltak a fiaink, meg voltak az apák. Tehát közösen nevelték, tehát minden férfi nevelte a törzs fiúgyermekeit, mert adott valamilyen valamivel példát, és minden fiúgyermek minden felnőtt férfitől tanult vadászni, mit tudom én, ilyat készíteni, tüzet gyújtani, bármit. Tehát ez az egyik oldal a dolognak. De ettől függetlenül persze, hát ugye nálunk nagyon ki van, tehát a mi társadalomban nagyon ki van hangsúlyozva a családnak a fontossága. Végig kellett ezen mennem, vegyes a kép egyébként. Az első, a legnagyobb fiamnál volt az első ilyen élményem. Próbáltam valahogy kapcsolatot teremteni vele, tehát serdülőkorba, tehát úgy éreztem, hogy ilyen, tehát nem tudom, három univerzumnyi távolságra vagyunk egymástól. És bárhogy próbáltam, nem ment. És akkor még nem tudatosan értettem meg azt, amit az előbb is mondtam, hogy érdeklődni kell, tehát azt kell lássa, hogy te nyitott vagy, és érdeklődő vagy. Kocsiban voltunk, és egyszerűen nem találtam fogást, és megkérdeztem, volt egy telefonja, azon játszott szabad idejében, jóisten tűnő, és megkérdeztem, hogy mit játszol azon. És kinyílt. És elkezdtem mondani. Nem érdekelt, tehát maga a játék effektíve nem érdekel, engem nem kötne le, meg egy baromság, egyetlen neves, számra vicces momentuma volt, hogy valami, mit tudom én, valami ilyen lövöldözős játék volt, és könnyen arab srácokkal, meg a jóisten tudja, mindenkivel játszottak, és volt egy serpenyő, ami egy ilyen plusz fegyver volt, ezen egy jót nevettem. De egy fél órán keresztül, amíg utaztunk, folyékonyan beszélt, mesélt róla, hogy már vannak e-olimpiák, és mit tudom, és akkor mondtam, jó, akkor bejutottam. Ez volt egy ilyen élmény. Tehát, hogy, és ez akkor még nem volt tudatos, hogy egy tök ösztönből jött, hogy akkor hát föltettem egy kérdést, hogy akkor tényleg próbáltam az ablakon, az ajtón, a, mit tudom én, a kamraablakon, mindenhol, és nem megy. És akkor ez csak így sikerült.
2: Én most ugye nagyapa korban vagyok. A apa korszakomról nincsen extra pozitív élményem, mert én ott az életemért küzdöttem, próbáltam velük kapcsolatot teremteni. Néha sikerült, néha nem, mert néha nagyon el voltam foglalva saját dolgaimmal, de ettől még nem gondolom, hogy rossz apa voltam, olyan apa voltam, amilyet ők választottak maguknak. És egy biztos, hogy most a nagyapa korban vagyok, és egyet tudok, hogy az én nagyapám az soha nem guggolt le. Mert aki legugol, az törpéket nevel. És én nekem állandóan ágaskodnom kellett, pipiskednem kellett, hogy fölérjek hozzá az ő, hogy a szemmagasságába kerüljek. És az egy megbecsülés volt. Akkor is, ha kritizált olyankor, vagy, de észrevett. Mert ő egy világító torony volt. Szóval oda följutni, az nem volt egyszerű. És én most azt gondolom, hogy a unokáimmal jó, itt-ott találkozok, de ezt nem veszem olyan nagyon komolyan. Ez ilyen plüssmaci effekt. De az igazi, hogyha leérettségiznek, vagy nem érettségiznek, de 18 évesek lesznek, akkor eltöltök egy napot velük. Hogy tudják, hogy van egy tényező, akit úgy hívnak, hogy Tata, és akkor annak van telefonja, van e-mailje, és elviszem őket a lóversenyre, ahol megtanítom nekik a trükköt, hogy hogy lehet nyerni.
0: Na, erre kíváncsi vagyok.
2: És hát ez nagy boldogság. Tehát, és kész. És onnantól én azt gondolom, hogy adtam mindegyiknek egy kulcsot az én életemhöz, és ha akarnak, eljönnek. Ha nem akarnak, nem jönnek el. Én se lógtam az öreg apámon, az ő azért túl magasan volt. Nem, mi nem voltunk bratyizós család. Ezért én se gondolom, hogy ők bratiznának velem, sőt. na így, az

0: Vagy otthon, tehát nem az otthonom volt a siker sztori. De nem is ő miattuk csináltam az egész férfi ügyet, hanem magam miatt.
1: Hát lehet, hogy itt folytatjuk majd legközelebb, még másfél percünk van. Én minden esetre nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és hogy megosztottátok ezeket a személyes élményeket, mert sokszor egy-egy személyes élmény, egy történet, egy morzsa, egy pillanat, egy helyzet sokkal jobban megmarad, mintha itt végig elemeztük volna, hogy hányféle definíciója van a hivatásnak, meg a nem tudom minek, úgyhogy...
0: Hát akkor hadd mondjam el, hogy a hétvégén megyek, lakitelekre meghívtak a védőnök, hogy csinálnak egy mentális védőpajzs nevű mozgást, ami pontosan ez az elveszendő generáció, akik kezdenek kicsúszni a kezünkből, általános iskola, felső tagozat, szakközép, középiskola ügybe, és akkor ottan beszélgetni fogunk, ők is kíváncsiak, hogy én miket csinálok, meg gondolom lesznek még más nagyszerű emberek.
1: Hát majd kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy mi mindent láttál, hallottál, tapasztaltál ott, úgyhogy...
0: Boldogan.
1: Úgyhogy nagyon, nagyon nagy szeretettel várunk, látunk itt legközelebb is egy hónap múlva. Én köszönöm, hogy a kedves hallgatók velünk voltak, ez a Férfi Sátor műsora volt, két hét múlva itt egy másik csapattal várjuk majd a kedves hallgatókat. Köszönöm, Pali, és köszönöm, Tibor, hogy itt voltatok. Köszönöm. Én Szebényi Szabolcs voltam, és akkor két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Isten áldja a kedves hallgatókat, áldott szép hetet kívánok.
0: Hurra!

0: Hírpercek.
1: Pécsre látogat Timothy Radcliffe, bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szervezője. Nyíregyházán és Szolnokon is bemutatkozik a Debreceni Szenior Egyetem. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. 2024 végén bíborossá kreálták. Egyedül nem püspök, választóként vett részt 14. Leó pápává választásán. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. 2017-ben indult Szenior Egyetem, idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tart előadásokat. Jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, valamint az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értéket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja az MT. A tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését. Természetesen minden korosztályból várják az érdeklődőket. A 10. Szenior Egyetem Nyíregyházán kezdődik, majd Debrecenben és Szolnokon folytatódik. Az 5 alkalom közül az első előadás szeptember 18-án Pál Dénes általános rektorhelyettes tartja a Néma gyilkos, magas vérnyomás betegség címmel. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotást szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán, EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az isteni szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált világszerte ismerté. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
5: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Bátor Botond Pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Mária Rádió.
7: Magasztallak, Uram! A Mária Rádiót egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriel.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriella vagyok, ez a műsorunk a Mária Rádióban, a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor. Előző héten megemlékeztünk arról, hogy kisasszony napja volt, Szűz Mária születésének ünnepe. Ezen a héten, szeptember 12-én másik Mária ünnepünk lesz, Szűz Mária szent neve. Bizonyára, akinek vannak Mária nevű kedves rokonai, azok tudják, hogy ilyenkor köszöntjük névnapjuk alkalmából őket. Tehát ez az ünnep, Szűz Mária nevének tisztelete, egyházunkban ősi jámborsági gyakorlat, amely visszatekint a 11. századra. Nyugaton, a romantika korában Canterbury Szent Anselm Mária nevének emlékezését legédesebb kenyérhez, a lélek kedves kenyeréhez hasonlította. Emellett Mária nevének titkáról csodálatos elmélkedést olvashattunk abban a zsolozsmában, amely szeptember 12-én Szűz Mária neve napjáról szól. Szent Bernát írta, akit méltán nevezünk az utolsó író szentatyának, és az első modern szentnek, vagy mézajkú doktornak. Mária neve liturgikus ünneplésének kezdetei a 16. századi Spanyolországban nyúlnak vissza, és a Mária születése napja utáni 14. napon, tehát szeptember 22-én ünnepelték akkor. Boldog 11. Ince pápa terjesztette ki Mária nevének ünneplését az egész egyházra, hálaadásul a törökök feletti győzelemért Bécs falainál 1683. szeptember 12-én. A Bécs városát ostromló törököt összefogással sikerült visszaverni. Szobieszki harmadik János vezetésével Habsburg, bajor szász, lengyel csapatok képesek voltak elindítani egy folyamatot, amelynek eredménye Buda 1686. szeptember 2-i, majd Nándorfehérvár 1688-as elfoglalása. A török kiűzésére létrejött Szent Ligát 11. Ince pápa közvetítése valósította meg abban a kényes politikai helyzetben, amikor a francia napkirály európai tekintélyének és befolyásának megerősítésén fáradozott. Ince pápa nem csak az Európában dúló politikai viszályokkal volt kénytelen szembenézni, hanem az egyházat bensőleg gyengítő szélsőségekkel, amelyek akár merev szigorúságként, akár erkölcsi könnyelműségként jelentkeztek. A pápa mélyen Mária tisztelő ember volt, aki akkor is szívén viselte a szegények gondjait, amikor a Szent Szék kincstára kimerült. Kifejezetten bőkezű volt a szegényekhez. Canterbury Anselm, Bernát és Boldog 11. Ince pápa egész személye üzenet számunkra. Minden körülmények között bizalommal forduljunk mennyei édesanyánkhoz, és tanuljuk meg személyének titkát. Az ünnephez kapcsolódóan érdemes Szent Bernát egyik beszédéből idézni. Ezt írja Szent Bernát. Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közben járó imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni, ha őt kéred, nem fogsz kétségbe esni. Ha rágondolsz, nem térsz rossz útra. Ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni. Ha ő védelmez, nincs mitől félned. Ha ő vezet, nem fogsz elfáradni. Ha ő kegyes hozzád, célba érsz. Ez volt tehát Szent Bernát egyik beszédéből egy részlet. És most nézzük meg, hogy a mi katolikus egyházunk énekei közül melyeket énekeljük Szűz Mária szent neve ünnepén, vagyis szeptember 12-én. A 172-es és a 179-es ének való erre az alkalomra. Nézzük először a 172-es énekünket. Ide hoztam most a kis szintetizátort, mert olyan kedves Mária Rádió hallgató is volt, aki kérte, hogy inkább az énekeket, ha lehetséges, akkor kísérettel mondjuk el. Tehát a 172-es számú Hozsanna énekünk Mária névnapjára, szeptember 12-ére, a dallama a Tárkányi Zsaskovszki Katolikus Egyházi Énektárból való 1855-ből. A szövege pedig Bozóki Katolikus Karbeli Kótás énekeskönyv 1797-ből. Nézzük tehát, Ó Mária, drága név, téged óhajt tiszta szív, Mária.

Ez volt tehát a 172-es énekünk, Mária névnapjára, ó Mária, drága név. És van egy 179-es énekünk is, ez egy kicsit arrébb található, annak az a címe, hogy Bús szívemnek nagy öröme, Máriának drága neve. Tehát ez is Szűz Mária szent nevéről szól, a 179-es Hozsanna énekünk. Ennek az éneknek a dallama Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárban található, 1855-ben írták le, és ugyanitt található a szövege is. A refrénje mindig az, hogy áldjad lelkem Máriát, üdvözítőnk szent anyját. Tehát az első versszaka említi, hogy Máriának drága neve az én vígaszom, ugye Bús szívemnek nagy öröme. Tehát ez a 179-es énekünk.

Ez volt tehát Szűz Mária szent nevének ünnepére való énekünk. Természetesen ugye hétköznapra esnek ezek az ünnepek, amikor így nem kötelező a szentmisén való részvétel, de az egyház megtartja ezt az ünnepet is, akinek van ideje és részt tud venni a szentmisén, akkor meg tudja hallgatni ezeket az énekeket, illetve a szentmisének az imáiba be tud kapcsolódni. A következő ünnepünk szintén ezen a héten, szeptember 14-én ünnepli a katolikus anyaszentegyházunk Szent Kereszt felmagasztalását. Érdekes ez, hiszen nagy bődben szoktunk emlékezni Jézus Krisztus keresztjéről, Jézus Krisztus szenvedéséről, viszont itt az évközi időben van egy ilyen ünnepünk, szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása. A római liturgiában két ünnepe volt a Szent Keresztnek. Az egyik a Szent Kereszt megtalálásáé május 3-án, amely a 8. századi gallikán liturgiából származott. És a másik a mai napon a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Ez utóbbi ünneppel arra emlékezünk, hogy 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír bazilikát, másnap pedig először mutatták fel a népnek a megtalált életadó kereszt erekjét. Az 5. században Konstantinápolyban, a 7. században már Rómában is ünnepelték ezt a Szent Kereszt felmagasztalását. A bizánci liturgiában ez egyike a 12 legnagyobb ünnepnek. A Szent Kereszt megtalálása és felmagasztalása kettős ünnepét Szent 23. János pápa egyesítette. Tehát ezen a napon, szeptember 14-én üli a katolikus egyház Szent Kereszt felmagasztalását. Ez a Szent Kereszt felmagasztalása, ilyenkor tudunk énekelni olyan énekeket, ugye, amit nagy bődben szoktunk, és ami a Szent Keresztről szól. Például a 82-es énekünk, ami a Hozsannában található, és a 82-es számú éneknek, mindjárt kikeressük a Hozsannából, ez tulajdonképpen nagy péntekre való énekünk, és ilyenkor is elővesszük, tehát királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált. Ez a szöveg a Vexilla Regis Sik Sándor fordításában, és a dallama pedig az Ó dicsőséges asszonyságnak a dallama, tehát királyi zászló jár elől, ez a 82-es számú Hozsanna énekünk.

Érdekes így zenekísérettel ez az ének, hiszen amikor ezt a Szent Liturgiában használjuk ezt az éneket, akkor a kapella, tehát kíséret nélkül szól, hiszen nagy héten, nagy csütörtöktől nagy szombatig nem szólhat a hangszer a katolikus templomokban. És amikor ezt az éneket nagypénteken énekeljük, és vonulunk oda a kereszthez tiszteletünket, és szeretetünket, és hálánkat kifejezni, megérinteni a keresztet, akkor ugye ezt kíséret nélkül szoktuk énekelni. Most azonban az évközi időnek ezen az ünnepén, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én énekelhetjük ezt az éneket orgona kísérettel a templomainkban a Szent Misén. Illetve azt a nagyon kedves énekünket is, a 63-as Hozsanna éneket, amely a keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek. Ez egy nagyon kedves nagybőti énekünk, ilyenkor ezt is elénekelhetjük, tehát 63-as ének, ennek a dallama a Buzóki Katolikus Karbeli Kótás énekeskönyvben található 1797-ben, jegyezték le, és a szöveget Tárkányi Béla írta. A keresztfához megyek.

Ezt az éneket fogjuk még ebben az adásban folytatni. Most azonban szeretném, ha meghallgatnánk egy gyönyörű, szép Liszt Ferenc zenét. Liszt Ferencnek a műveit a múlt adásokban is már vettük, egyet-kettőt. A mostani, a Via Crucisból Liszt Ferenc írt a Szent Kereszt útról. Sok tétele van, ebből meghallgatunk egy zongora kísérettel, a kórus adja elő, tehát Via Crucisból Liszt Ferenc zenéjét hallgassuk meg.

Folytatjuk a Magasztallag Uram egyházzenei műsorunkat a Via Crucisból, Liszt Ferenc gyönyörű művéből hallottunk egy részletet az imént, abból az alkalomból, hogy Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe lesz szeptember 14-én. És rögtön utána, szeptember 15-én, tehát már másnap, ünnepli katolikus egyházunk a fájdalmas szűzanyát. Ez a két ünnep egymás után következik. Az egyház mindig nagy szeretettel és tisztelettel szemlélte a szűzanya szenvedését és fájdalmait. A régi kalendárium szerint a virágvasárnap előtti pénteken is volt egy ünnepe, amelyet 13. Benedek pápa terjesztett ki az egész egyházra 1721-ben. 1233. augusztus 15-én hét gazdag és jámbor firenzei férfi közös életre szánta el magát, és elvonult a Monte Senarióra. Feladatuknak tekintették a fájdalmas szűzanya tiszteletének ápolását. 11. Benedek pápa 1304-ben jóváhagyta a szabályzatukat, és ezzel elismerte Mária szolgáinak rendjét, népszerű nevükön a szervitákat, ezt a szerzetes rendet. Az ünnep további fejlődése az ő nevükhöz kötődik. A szerzetes rend a Szent Kereszt felmagasztalása utáni napon, tehát ezen a napon, szeptember 15-én, emlékezett meg a boldogságos szűz szenvedéséről. 7. Pius pápa 1814-ben kiterjesztette ezt az ünneplést az egész egyházra, hálából a Napóleon fogságából való szabadulásért. Ezen a napon tehát, szeptember 15-én el szokták énekelni a Stabat Matert, az Álla gyötrött Istenanyja kezdetű szekvenciát, melyet Giacopane da Todi írt 1306-ban, és Szent 10. Pius pápa 1913-ban szeptember 15-ére helyezte ezt az ünnepet, megszüntetve a kettős ünneplést. Tehát a fájdalmas szűzanya ünnepe rögtön a Szent Kereszt felmagasztalása után következik. Szeptember 14 a Szent Kereszt felmagasztalása, és szeptember 15 a fájdalmas szűzanya ünnepe, hiszen a szűzanya nagyon sokat szenvedett, amikor látta magzatát, az Úr Jézust a kereszt úton, amikor ott állt a kereszt tövében, és amikor a halott Úr Jézust a kezébe tették. Tehát az előbb azt ígértem, hogy folytatni fogjuk a 63-as Hozsanna énekünket, a keresztfához megyek, hiszen ez az ének a többi versszakkal a Szűz Mária gyötrelméről szól. A 63-as éneket folytatjuk a második versszakkal.

Ez volt tehát a 63-as énekünk, és az az érdekes, ugye, hogy nem csak a nagybődben emlékezünk meg a Szent Keresztről és Szűz Mária fájdalmáról, hanem ilyenkor az évközi időben is elénk teszi a katolikus anyaszentegyház, hogy gondoljunk újra, ne csak nagybődben, hogy mi mindent tett értünk az Úr Jézus, mennyit szenvedett, és az ő édesanyja is. A következőkben pedig meg fogunk hallgatni egy gyönyörű, szép zenét Vivaldi-tól, a Stabat Mater Dolorosa, áll a gyötrött Isten anyja. Ez a szép mű ugye ugyanezt fejezi ki, a szűzanya szenvedését, fiának szenvedése, gyötrelme láttán azokat a lelki kínokat, amit a Szűz Mária átélt. Hallgassuk Vivaldi Stabat Materét.

Ez volt tehát Vivaldi Stabat Matere, melyet abból az alkalomból hallgattunk meg, hogy szeptember 15-én ünnepeljük a fájdalmas szűzanya ünnepét. A Hozsanna énekeskönyvünkben is szerepel Stabat Mater, Sík Sándor piarista költő atya fordításában, tehát ez a mű, amit hallottunk, magyar szöveggel, méghozzá a 65-ös számú énekünk a Hozsannában. Ennek az éneknek a dallama a Gimesi kéziratos énekgyűjteményben található, 1844-es évvel, és a szövegét pedig a Stabat Matert Sík Sándor atya fordította. Áll a gyötrött Isten anyja!

Ez tehát a 65-ös Hozsanna énekünk, amelynek a szövege a Stabat Mater Sik Sándor atya fordításában. Benne van ugye az, amit az Ag Simeon jövendőlt Szűz Máriának, amikor a kis Jézust bemutatták a jeruzsálemi templomba, hogy a te lelkedet is tőr járja át. Ezt Szűz anyának megjövendőlte Simeon próféta. És valóban itt a kereszt alatt már a szűzanya átélte ezeket a szenvedéseket. Most pedig hallgassunk egy másik Stabat Matert, Pergolizi Stabat Materét. Nagyon szépen kifejezi Pergolizi ezt a fájdalmat, amit a szűzanya átélhetett és átélt. Kromatikusan lépegetnek a hangok, amikor a két énekesnő énekel, és az egész zenei kíséretben is ez a kromatika, ez a diszonancia kifejezi azt a fájdalmas érzést, ami a kereszt tövében a Szűz Mária szívét átjárta. Hallgassuk tehát Pergolizi Stabat Materét.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót. Így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
3: Bárány Béla atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Istenünk, hála neked, hogy nem vagy néma, és mindig szólsz hozzánk emberekhez. Szólsz hozzánk a Szentírás szavain keresztül, lelkiismeretünkön, embertársainkon keresztül, és életünk eseményein át is megszólítasz minket. Innen tudjuk meg,

0: hogy vagy, és hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy sokakat meghívsz szolgálatodra. Számodra nincs fölösleges és értelmetlenül eltöltött élet. Mindenkinek van feladata, tevékenysége, amire meghívtad, meghívod. Köszönjük, hogy te választasz ki minket, te hívsz minket, és nem mi jelentkezünk. Ahogyan te hívtad meg az apostolokat, ez a meghívás tart azóta is, és már ez is azt jelenti, hogy szent lelked köztünk van és működik. És soha se tudjuk, hogy kitől, hogyan, mikor, miért ez történt, miért ez a mondat fogott meg. Ez a te titkod, és ez a te ajándékod is egybe. Add, hogy ezeket meg tudjuk hallani lelkünk csöndjében, és erre válaszoljunk bátran, örömmel, mert ha meghívtál, akkor küldetést is adsz, ha küldesz minket, akkor velünk leszel. Amen.
1: Bárány Béla atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Hírpercek.
3: Egy nehéz sorsú fiatal megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a Veszprémi Petőfi Színház. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új átérés szabályozó törvénye miatt. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Egy nehéz sorsú fiatal és családja megsegítésére szervezett jótékonysági fesztivált a Veszprémi Petőfi Színház vasárnap Veszprém megyei fiatal tehetségek részvételével. Áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A bevételt a nagyvázsonyi Világos Gábor támogatására fordítják, aki az örökletes izomsorvadás miatt születése óta ágyhoz kötött fiatalember. Életét ugyan komoly egészségügyi kihívások kísérik, mégis zenét szerez, nyelveket tanul, játékprogramokat fejleszt és könyvet ír. A szülők anyagi lehetőségei a folyamatos ápolási feladatok miatt korlátozottak. Jelenleg egy elengedhetetlen beruházás előtt állnak, halaszthatatlanná vált a családi ház szigetelése. Gábor fekvő helyzetben lélegeztetőgép segítségével éli mindennapjait, így különösen fontos, hogy a ház megfelelő védelmet nyújtson az időjárás szélsőségeivel szemben. Indiában bírósághoz fordulhat a katolikus egyház Maharashtra állam új áttérés szabályozó törvénye miatt, amely augusztus 28-án lépett hatályba, számolt be az EVTN News. A jogszabály szerint annak, aki vallást akar változtatni, 60 nappal korábban értesítenie kell az illetékes hatóságot. A katolikus püspökök szerint a törvény sérti a vallás és lelkiismereti szabadságot, és indokolatlanul avatkozik be az egyház vallási gyakorlatába. Civil és egyházi szervezetek attól tartanak, hogy a szabályozás fokozott állami ellenőrzést jelenthet a hitélet felett. Maharashtra 120 milliós lakosságának kevesebb, mint 1% a keresztény. Közben a szomszédos Goában a kormány visszavonta egy hasonló törvény bevezetésének tervét, miután a katolikus egyház és más szervezetek tiltakoztak. Maharashtra egyházi vezetői most a bíróságtól várnak jogorvoslatot. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat, és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Bér Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu kfz.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 3791-4280-as telefonszámon. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.
4: Mária Rádió
5: 22 óra.

0: Krisztusban, kedves testvérek, csak a vízkereszt és a karácsony ünnepe kapja meg egyházunktól azt a kiemelkedő jelentőséget, hogy az ünnepet megelőző és az azt követő vasárnapnak is saját apostoli és evangéliumi szakaszai vannak. Az első esetben általában az előzményeket halljuk, vagy globális kontextusba helyezi az ünnepet ez az olvasmány, a következő vasárnapon pedig a saját életünkre alkalmazza azt. A Szent Kereszt fölmagasztalása így egy történelmi eseménynek is felel meg, a mai nap ráadásul a jeruzsálemi föltámadás bazilikának a fölszentelése is 335. szeptember 13-án szentelték föl a Jeruzsálemben ezt a csodálatos templomot, aminek egyes részei, maradványai még ma is láthatók, és a rákövetkező napon, szeptember 14-én magasztolták föl először az Úr elevenítő keresztjét. De igazából ez az egész ünnep mind az előző, mind a következő vasárnapjával arra tanít bennünket, hogy azt a jelentőséget adjuk meg a keresztnek, amit magától Jézus Krisztustól láttunk. Mert mi is ez a kereszt? Egy oltár, amin az Isten fia föláldozta magát. És ez a rendkívül rövid evangéliumi szakasz, amit hallottunk, nagyon-nagyon mély tanítást ad számunkra. A kereszt előképei között, amiről maga az Úr is beszélt, van egy meglehetősen furcsa. Amint fölemelték a kígyót a pusztában, úgy kell fölemeltetnie az ember fiának. Mi köze van ennek a részkígyónak ez? Egy nagyon híres szentírás tudós igen realisztikusan magyarázza ezt, hogy akkor, amikor az ember föllázad az Isten parancsai ellen, amikor eltávolodik Istentől, ugyanúgy, mint ahogyan a pusztai vándorlás során már sokadszor föllázadt a választott nép Mózes és Isten ellen, és ezért büntetésből az Úr mérges kígyókat küldött rájuk, amelyek megmarták őket, sokan meg is haltak, aztán Mózeshez fohászkodtak, és Isten parancsára egy részkígyót kellett neki a pusztában fölemelnie, és aki csak ránézett erre a kígyóra, az megmenekült. Szóval akkor, amikor az ember, úgy, ahogyan a választott nép tagjai mi is, az életünk során eltávolodunk Istentől, és fellázadunk a parancsai ellen, akkor a kígyók földjére megyünk. Ezek a kígyók szimbolikusak, lehetnek a saját magunk bűnös tettei és ösztönei, vagy más gonosz emberek és az ördög kelepcéi. És maga a kígyó az nem más, mint egy tükör, amiben láthatjuk a saját elmúlt tetteinket és bűnös helyzetünket. És akkor, amikor rátekintünk erre, és ehhez bűnbánat társul, akkor felszabadulunk. Megvan a felszabadulás, a megmenekülésnek az útja. Ilyen számunkra a kereszt. És ez szerint, a logika szerint vállalta Jézus ezt az emberi ész szerint fölfoghatatlan kereszthalált, ami az egyik legkegyetlenebb volt abban a korban is, egyszerűen azért, mert ő szó szerint a vállára vette az emberiség bűnét. És miért tette ezt? Ott van az a csodálatos mondat. Azért, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na de miért? Miért szereti, egy teológus azt mondta, őrült szeretettel, vagy őrült szerelemmel Isten ezt az embert? Aki nem érdemli meg, mert bűnösök vagyunk, és az Isten nagyon jól tudja ezt. Egy protestáns lelkésznek olvastam a beszédében, hogy egyszer egy kórházi folyosón sétált, és ott megpillantott egy padon egy édesanyát az ölében egy testi és értelmi fogyatékos gyerekkel. Már a kinézete is, hát első látásra szinte visszataszító volt a gyereknek, és az édesanya mindenről megfeledkezve csókolgatta és simogatta azt a gyermeket. És akkor azon gondolkozott, hogyha van ilyen szeretet az emberek között, ami nem nézi a külsőt, nem nézi az értelmi képességet, aki egy olyan gyermek számára is olyan szeretetet tud adni, amivel magához akarná ölelni és életet akarna újra és újra neki adni, akkor kell valaki, aki ezt a szeretetet az édesanyának a szívébe oltotta, és ez az Isten végtelen szeretete. És ahogy mondtam, Isten nem azért szeret minket, mert annyira kiválóak vagyunk, hanem a bűneink és a gyengeségeink ellenére szeret minket, igenis tudja azt, hogy gyengék vagyunk és bűnösök, de ennek ellenére mindig bátorít minket. Azzal is, amikor folyamatosan a bűnbánatra szólít föl, és amikor azt mondta, hogy ha tehát ti, akik gonoszak vagytok, tudtok jó dolgokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyei atya a szent lelket azoknak, akik azt kérik tőle. És valóban fontos azt látnunk, hogy Isten nem egy angyalt, nem valami más közvetítőt küldött hozzánk, hanem a saját fiát. Azt a fiát, az egyszülött és szeretett fiát, akit az emberek sokszor megvetnek, sokszor elárulnak és elutasítanak, és ő mégis mindig és újra fölkínálja saját magát és szeretetét nekünk. Én azt hiszem, hogy az életben sokszor nehéz elfogadni azt, hogy az Isten feltétlenül szeret minket. Azért, mert talán sokszor csalódtunk, sokszor visszaéltek a saját szeretetünkkel, és az emberben van egy gyanú, hogy hát, ha van valami hátsó szándék másnak a jó akarata vagy jó közeledése mögött. Nem, az Isten nem így szeret minket, tényleg önzetlenül. És semmi más nem kíván, csak azt, hogy utána kövessük őt. Próbáljuk utánozni a saját képességeink szerint azt a szeretetet, amit ő mutatott nekünk. És ahogyan az Isten szeretete átalakította a keresztet, ami valamikor a halálfája volt, az életfájává, a kivégzés és a szégyenfájából átalakította az üdvösség eszközévé, úgy változhat át mi is, a mi életünk is Isten kegyelmével, napról napra szebbé, jobbá, szentebbé, és az embereket szeretőbbé. Amen.
1: Szent Máté evangéliumának olvasása. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, engem az ember fiát kinek mondanak az emberek? Ők pedig így válaszoltak, egyesek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte őket, hát ti, kinek mondottok engem? Simon Péter válaszul ezt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki mennyekben van. Én is mondom neked, te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egy házamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyekben is. Krisztusban, kedves testvérek, kedves barátaim! Az a gyönyörűséges mondat, amit Krisztus a tanítványoknak föltesz, az a kérdés, hát ti kinek tartottok engem, és kinek tartanak az emberek, szerintem az egyik legfontosabb része a hitünknek. Vajon miért kérdezte meg Krisztus? Gondolunk arra, hogy talán kíváncsi, hogy hogyan gondolkoznak róla mások, milyen véleménnyel vannak, nem hiszem. És valószínűleg nem is azért kérdezte meg, mert kioktatni vagy vizsgáztatni akarná a tanítványokat, hogy na akkor ti már tudjátok-e és képesek vagytok-e helyes választ adni és átvenni a vizsgán. Meggyőződésem, hogy valamit megint mutatni akart nekik. Hiszen Krisztus kiváló pedagógiai érzékkel mindig tanítani akar, mindig adni akar valami többet, valami magasabbat, valami teljesebbet is, valami egyértelműbbet. Kinek tartanak engem az emberek, és ti kinek mondtok? Tanítani akarja a tanítványokat arra világos és egyértelmű álláspontra, arra a pedagógiai érzékre, ami Krisztusra jellemző. Mi ez a pedagógiai érzék? Az a Krisztusról beszélünk, aki, amikor meg akarják kövezni a házasságtörő asszonyt, a porba ír valamit, leül mellé és megkérdezi, ki az, aki meg akar téged kövezni. Leül abba a perspektívába, abba az állapotba, ahol az a nő éppen akkor lelkileg és emberileg volt. Ez az a Krisztus, aki leül a Kánaánit a nő mellé, ott Jákob kútjánál, és végighallgatja. Végighallgatja az ő élettörténetét, mert le akar ülni arra a szintre, arra a perspektívába, abba a gondolkozásmódba, ahol az a nő van. érteni és látni akarja mindazt, hogy ami látszik, mögött milyen múlt, milyen fájdalmak, milyen sérülések és milyen nehézségek vannak. Ez az a Krisztus, aki az Emmauszi tanítványok mellé odaáll, és amikor sétál velük az úton, akkor azok, amikor beszélnek a nagyheti eseményekről, bátran megkérdezi, micsodák. Mert kíváncsi arra, arra perspektívára, amit a két tanítvány áttél. Kíváncsi arra, hogy bennük hogyan zajlódtak le ezek az események, ők hogyan látják, mi az ő álláspontjuk ebben az egészben. Ugyanez a krisztusi pedagógia látszik ebben a történetben is, ebben a kérdésben is. Nem az a lényeg, hogy én ki vagyok, hanem az, hogy kinek látnak az emberek. És nem azért, hogy ezzel igazoljam magamat-e vagy sem, hanem megismerjem az ő perspektívájukat, megismerjem az ő látásukat, megismerjem azt, hogy ti ebben a pillanatban hogyan gondolkoztok, hogy mellétek tudjak ülni, hogy képes legyek arra, hogy veletek együtt ebből a szemszögből keressük meg az igazi megoldást. Nem vizsgáztatni akarja, hanem kíváncsi rájuk. Kíváncsi rájuk, hogy mint az emmauszíak mellé, melléjük tudjon szegődni, ott azon a ponton, ahol ők jelenleg ebben a pillanatban tartanak. És legfőképpen tanítja a tanítványokat. Ti is ugyanígy cselekedjetek. Nem az a lényeg, Péter, hogy te már mit tudsz. Nem az a lényeg, hogy benned mi van, hanem a többiek, akiket rád bízok, arra a szintre, arra a székre, arra a kútkálvájára, abba a porba ülj le te is, és onnan nézd meg, hogy onnan, hogy látszik is, minek látszik Krisztus. Hát ti kinek tartottok engem? Teszi fel a kérdést, természetesen nekünk is. Nem azért, mert vizsgáztatni akar, és nem is azért, mert van jó vagy rossz válasz. Ő arra kíváncsi, hogy velünk jelenleg mi újság és hogyan vagyunk. Mert bizony mindig az a nagy kérdés, hogy én jelenleg mit látok ebből az Isten fiából? Mit látok Krisztusból? Kit akarok látni pillanatnyilag Krisztusból? Lehet a betegségem miatt gyógyítót. Lehet, hogy a tanácstalanságom miatt tanítót. Lehet, hogy a kilátástalanságom miatt prófétát, aki talán magasabb mondatokat mond és tovább segít. Lehet, hogy csak a meghallgatót. Lehet, hogy azt nem is tudom, ki vagy te. Minden esetre eljöttem. Mert kíváncsi ránk, hogy mi hogy és mi hogyan gondolkozunk. És ez alapján milyen jó dolog, hogy amikor ezt a kérdést megkapjuk, akkor ezt magunkkal vihetjük. Kicsoda nekem ma Krisztus? Hogyan látom őt ma? És nem azért, hogy vizsgáztasson. Nem azért, mert jó vagy rossz válasz közül kell döntenem, hanem azért, hogy nézzem meg, jelenleg én hol állok. Itt, ebben a helyzetben, ezen a napon, hol áll az én hitem. Vegyem elő azt a térképet és nézzem meg. Itt van az én Isten képen, itt van az én elképzelésem Krisztusról, és itt van Krisztus. Melyik út vezet el odáig? Hogy jutottam én el idáig? Hogyan lehet ezen tovább lépni? Hogyan kérhetem az ő segítségét, vonzását, hogy esetlegesen visszaálljak erre a helyes útra? Mert az, hogy hogyan gondolkozunk az Istenről, ezzel is egy dolog befolyásolja. Pillanatnyi lelki állapotunk, a minket ért impulzusok, a kapcsolatrendszerünk, a gondolkozásunk, talán az életkorunk, a fizikai állapotunk, oly sok minden befolyásolja, hogy én ma hogyan gondolkozok az Istenről, és hogyan gondolkozok Krisztusról. Milyen jó dolog egy ilyen tükör elé megállni. Nem azért, mert vizsgáztatnak, hanem azért, hogy elmondjam, nézd Uram, ma itt állok, ma így látlak. Ma ezzel a fáradt szemmel, ma ilyen homályosan, ma ilyen lelkesedéssel, vagy éppen ezért miatt a lelkesedés nélkül. Nézd Krisztus, ma én téged ennek tartalak, mert nem tudok mást, mert ez vagyok én ma. És milyen nagyszerű dolog tudni. Krisztus leül, mellém a horba, vagy éppen az ebédlőasztalon mellé. Krisztus odáll mellém is megmondja, hogy aha, most már látom, te itt vagy, akkor mutatom az utat. Gyere, megfogom a kezed. Menjünk együtt. Nem rád bízom ezt, hanem együtt tudjuk megtenni mindezt. Ti kinek tartottok engem? Megkérdezi Pétertől, és világosan egyértelműen megmondja neki, Péter, jól válaszoltál. És ez fontos. És erre az egyházra fogom építeni mindazt, ami lényeges. Igazából kimond még egy nagyon fontos tanítást ebben a történetben. Az, hogy szükségünk van egymásra. Azt mondja ki Péternek, hogy rendben, Péter, értsd meg, sokan vannak, akik ugyanígy az Istent keresik, akiknek ugyanúgy van egy pillanatnyi elképzelésük az Istenről, akiknek van egy érzelmi állapotuk, van egy Krisztus képük, és sok-sok minden más. A te felelősséged, a ti felelősségetek, nektek apostoloknak, nektek egyháznak a felelősségetek, hogy senki sem maradjon egyedül, hogy mindenki érezze, hogy ez a közösség segíteni fogja őt. Nem azért, mert Péternek mindig rendben van az Isten képe. Most még milyen szép szavakat mond, és tudjuk, hogy mit mond nagy csütörtök éjszakáján. Nem azért, mert Péternek minden esetben igaza lesz, hanem azért, mert azt mondja, hogy van egy közösség, az egyház. Vagyunk mi így együtt, akik talán együtt folyamatosan képesek vagyunk arra, hogy állandóan Krisztus valódi arcát mutassuk fel. Azért jövünk el újra és újra vasárnap a templomba, hogy ezt a tükröt magunk elé tegyük, hogy amikor imádkozunk, amikor énekeljük, amikor mondjuk, hogy Istennek egyszülött fia és igéje ki halhatatlan, és mondjuk a szent szavakat, hogy újra és újra tudatosítsuk, ő az én Krisztusom. Még akkor is, ha pillanatnyilag nem itt van az én érzelmem, hitéletem vagy bármi más. Hogy itt a mellettem lévővel együtt pontosan tudjuk, közös a célunk, közös az a Krisztus, aki ott áll előttünk. Mi pontosan tudjuk, hogy mi egymásra számíthatunk. És lehet, hogy egyikünk sem maradni futó, de együtt képesek vagyunk végigmenni ezen az úton és teljesíteni mindazt. Kinek tartanak engem az emberek, és ti kinek tartottak engem? Teszi fel Krisztus ezt a kérdést. Nincs jó, és nincs rossz válasz, csak tükör, amiben Krisztus elénk áll, amiben Krisztus mellénk ül, amelyben Krisztus lehajol hozzánk, amelyben Krisztus egyesül, azonosul velünk, hogy megmutassa, nézd, lehet ezen az úton menni. És ma nem kell tökéletes választ adnod. Ma nem kell tökéletesen megfelelned. Ma nem kell teljesen rendben lévő hitnek lenni. De azt tudd, hogy az a Krisztus, akit én mutatni akarok neked, ez a Krisztus. Ezt az arcot vésd magadba, aki ide ül melléd, aki ide áll melléd, aki veled együtt indul el az úton, aki újra és újra jelezni akarja számodra. Fontos vagy. Az Isten szentje. Az Isten ajándéka, az Isten csodája, az Isten szépsége. És én Krisztus, itt állok, és segítek neked. Kinek tartjátok ti az emberfiát? Hát remélem annak, akinek Péter mondta. Te vagy a Krisztus, az Isten ajándéka. Az Isten szeretete az emberek között, az Isten jósága, az Isten hívó szava. Te vagy az irgalmas szamaritánus, aki odaállsz mellém. Te vagy az, aki újra és újra szeretete tanítsz. Te vagy az irgalmasság forrása. Te vagy a felemelők, az elveszettek vigasztalása. Te vagy az, akire számíthatok. Te vagy a biztos kéz, aki megragad engem a pokolban. Te vagy az, aki azért jöttél, hogy életem legyen és bővebben legyen. És erre a Krisztusra akarok tekinteni, hogy a bennem lévő Krisztus újra és újra ezt a tökéletes Krisztust lássa, és megerősödjön, és lássa, lássa, lássa, érezze. Te vagy az Isten fia, aki azért jöttél, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Miattam, értem, velem, hála érte. Amen.
2: Szent Máté szerinti evangélium olvasása. Mondta az Úr ezt a példabeszédet. Egy ember, aki idegenbe készült, összehívta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek rátermettsége szerint, és azonnal útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, elkezdett vele kereskedni, és másik 5 talentumot nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2 kapott, másik 2 szerzett. Aki pedig 1 kapott, elment gödröt ásott a földbe, és elrejtette urának pénzét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött, aki 5 talentumot kapott, másik 5 talentumot hozott, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5 talentumot nyertem rajta. Ura pedig azt mondta neki, jól van, te jó és hű szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál, nézd, másik 2 talentumot nyertem rajta. Azt mondta neki az ura, jól van, te jó és hű szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Oda jött az is, aki egy talentumot kapott, és így beszélt. Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy, aradsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz onnan is, ahová nem szórtál. Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat, íme vedd, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki, te gonosz és lusta szolga, tudtad, hogy aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul, kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek hát el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindannak, akinek van még adatik, hogy bőven legyen neki, attól meg akinek nincs még, azt is elveszik, amije van. A mi haszna szolgát pedig dobjátok ki a külső sötétségre, lesz ott majd sírás és fogcsikorgatás. Ezeket mondva felkiáltott, akinek füle van a hallásra, értse meg. Krisztusban, kedves testvérek, a Máté szerinti evangéliumnak csaknem a végéről, 25. fejezetből olvastam föl az egyébként jól ismert idézetet. Példabeszéd a műfaja ennek a szentírásbeli történetnek, és a példabeszédekhez hozzászokhattunk a Máté, Márk, Lukács szerinti evangéliumokból, de természetesen a János szerinti írásból is. Máté szerinti evangéliumban, 13. fejezetben a tanítványok, miután a magvetőről szóló példázat elhangzott, megkérdezik az üdvözítő Krisztust, hogy miért szólsz példázatokban, miért beszélsz példabeszédekben, és nem csak nyíltan, vagyis hát egyszerűen egy-két olyan mondatot, ami tanító jellegű. És hát az Isten fia meg is magyarázza. Azért, hogy akinek erre füle van, az értse meg. Ne csak meghallja, hanem értse is meg, és fogja föl. Tanulmányi éveimben mindig azokhoz a témákhoz, tantárgyakhoz kerülhettem közelebb, ahol a legbonyolultabb összefüggéseket is egészen egyszerűen megpróbálta megmagyarázni a tanár, az oktató. Legyen szó természettudományos összefüggésekről, könnyebben érthető, humán tantárgyakról. Mindent, a legbonyolultabb összefüggéseket is lehet modellezni, egyszerű formában megértetni. Természetesen van az a mélység, vagy az a gondolati sík, az a magasság, amit csak szakavatottak értenek. A tudomány területeket legfelsőbb szinten művelők, a kutatók, a tudósok. Megvan hozzá a megfelelő nyelvezetük, a szakzsargon, amivel szólnak egymáshoz a tudomány területet érintő kérdésekben, és beszélnek róla olyan területeken, ahol ezt a nyelvezetet értik. De amikor azokat szeretnék bevezetni, közelvinni a lényeghez, akik még nem hallottak ezekről az összefüggésekről, számukra egyszerű példázatokban kell beszélniük. Modellezni a legbonyolultabb csillagászati konstellációkat is. A csillagok együttállását, a naprendszert, bonyolult kémiai, matematikai összefüggéseket. Mert így kerülhetnek közelebb a nem szakavatott emberek is a lényeghez. Így lehetnek ők is egykor majd a tudománynak a magas szintű művelői. És nem azért, hogy öncélú legyen ez az egész, hanem azért, hogy Isten dicsőségére és az emberek javára váljon. Nem azokat a nagy tudású embereket tiszteljük igazán, akik úgy kamatoztatták talentumaikat, hogy sok-sok információt magukba szívtak. A látható, tapintható világból, világban sok-sok összefüggésre rámutattak, hanem azokat, akik magukhoz emeltek sokakat, akik gazdagították a saját tudásukkal a környezetüket, és már mások is tudósokká válhattak, az ismeretek birtokába juthattak. Az Úr Krisztus azért beszél példázatokban, hogy a leglényegesebb összefüggésekre rávilágítva
3: az Úristen tanítását, a lényeget, hogy hogyan kell Isten tetszése szerint élnünk, azt egyszerű módon közölje velünk. Talentumokról beszél. A talentumok alapvetően tömegmértékegységek voltak az ókorban. Felbecsülhetetlen értékű aranyat, illetve ezüstöt jelenthettek. Aranyból kisebb mértékegységet, ezüstből többet. Minden esetre óriási vagyonról van, vagy lehetett szó. De amikor a Krisztus erről beszél, akkor elsősorban és mindenekelőtt nem annyira az anyagiakra utal, hanem azokra a lelki kincseinkre, amelyeket odafentről kaptunk, amelyek nem a mi érdemeink, hanem föntről, az Istentől kaptuk, a talentumaink, a türelem. Amikor valaki a türelem erényét kapja, óriási talentumot birtokol. Türelmes meghallgatni másokat. Másokat Istenhez vezetni. Emberi, evilági mértékegységgel nem mérhető. És vannak olyan talentumok is, amelyekről nem is tudunk, amelyek az életünk folyamán jönnek fokozatosan elő. A különféle életszakaszokban, ahogyan haladunk előre, jövünk rá, egyre értékesebb talentumokat kaptunk, kapunk az Úristentől, amelyek nem a mi érdemeink. És erre a bölcsességre kell eljutnunk, hogy amiket odafentről kaptunk, azok nem a mi érdemeink. Azokat kaptuk, hogy az Isten dicsőségére használjuk föl. Azokat az embereket, akiket az Úristen az utunkba vezérel, vezessünk Istenhez. Egyre többen ismerjék föl az evangéliumnak a szavát és a mélységét. Az Úristen példabeszédekben beszél, és szól az apostolokhoz, hogy az egyszerű összefüggéseket, hogy az Úristen milyennek akar minket látni, hogyan akar magához emelni, meglássuk és belássuk. Ne csak egyszerűen meghalljuk az evangélium szavát, hanem értsük meg, fogjuk fel. Nem is tudjuk, hogy akár óriási távolságból, amikor megszólítanak minket ismerőseink, barátaink, ha csak meghallgatjuk őket, nem is látjuk, nem találkozunk, de meghallgatjuk, már is nagy talentum birtokában vagyunk. Sokaknál épp ez a probléma. Az sincs, aki meghallgassa őket. Vegyük sorra lelki kincseinket, vegyük sorra anyagi kincseinket is, és amennyire lehet, gazdagítsunk vele másokat. Mert ezzel szerzünk örök javakat, elévülhetetlen kincseket nem annyira erre a világra, hanem odaátra, az Úristen örök országába, és ezek az elévülhetetlen kincseink fognak minket az Úristen örök hazájába, a mennyországba és az örök üdvösségbe fogadni. Ámen.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 11. fejezete a 27-től a 33. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment. Amikor a templomban járt, oda mentek hozzá a főpapok, az írástudók és a vének, és megkérdezték. Milyen hatalom birtokában teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és feleljetek rá nekem, aztán majd én is megmondom, milyen hatalommal teszem mindezt. János keressége mennyből való volt-e, vagy pedig emberekétől? Feleljetek nekem. Ők egymás közt tanakodva így beszéltek. Ha azt mondanánk a mennyből, azt fogja kérdezni, akkor miért nem hittetek neki? Vagy mondjuk talán azt az emberektől? De féltek a tömegtől, mert Jánostról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így válaszoltak Jézusnak, nem tudjuk. Jézus azért ezt mondta nekik, akkor én sem mondom meg nektek, milyen hatalom birtokában teszem ezeket. Az iménti evangéliumi történés az egyik azok közül, amikor igyekeztek a főpapok, írástudók próbára tenni az Úr Jézust. Az Úr Jézus azonban, mint hallottuk, nagyon frappánsan és lényegtörően válaszolta meg a kérdésüket olyan módon, hogy ne találjanak fogást rajta. Milyen furcsa az, hogy ilyen párbeszédek a mai világban is előfordulnak. Sokszor fordul elő, hogy keresztényeket próbálnak megleckéztetni, úgymond kioktatni, hogy mennyire ismerik az evangéliumot, mennyire élik az evangéliumot, hogyha nem ismerik, akkor az micsoda szégyen, milyen keresztények ők, és így tovább. Sokszor érik ezek a vádaskodások a keresztény embereket. És ilyenkor is egy a lényeges, hogy mindvégig az Istenben bízva cselekedjék az ember. Erről beszél az Úr Jézus, mielőtt fölmegy a mennyekbe, és mielőtt megdicsőül, hogy bizony, titeket is majd próbára tesznek. Titeket is majd a bíróság elé állítanak, és kérdeznek majd. De ne azon gondolgatjatok, hogy mit mondotok, mert majd a Szentlélek beszél belőletek. És igen, az Istenben bízó embernek igazából csak az Istenre kell hagyatkoznia. És a Jóisten nagyon jól fogja tudni, hogy milyen szavakat kell az embernek abban a pillanatban kimondania, hogy ne szégyenüljön meg. Úgyhogy a feladat továbbra is adott, az Istenben bízva, az Istenben megerősödve, és az Istent megvalva éljük tovább az életünket, és ilyen módon igyekezzünk megmaradni az Isten országa felé vezető úton. Amen.
6: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Krisztus életadó keresztjének fölmagasztalását ünnepli. Az egyház ezt az ünnepet az Úr keresztjének a megtalálásának emlékére rendelte el. Szent Ilona, a Szent Kereszt jelével győzelmet arató Konstantin császár édesanyja Jeruzsálembe utazott, hogy Krisztus keresztjét megkeresse. Egy időzsidó útmutatása alapján sikerült is megtalálni egy gödörben három keresztet. Jézus és a két lator keresztjét. Ekkor Istenhez fordultak, hogy ő mutassa meg, melyik közülük Krisztus keresztje. Először egy betegen fekvő asszonyhoz érintették a kereszteket. Jézus keresztjének érintésére az asszony meggyógyult. Utána egy temetésre vitt halottnál tették meg ugyanezt. Az igazi kereszt érintésére a halott föltámadt. Ezeknek a csodáknak híre sok embert vonzott a Golgota hegyére, mivel a nagy tömeg miatt nem volt arra lehetőség, hogy mindnyája megérintsék, megcsókolják Jézus keresztjét, Makarios patriarka egy magas helyre állva tisztelettel emelte magasba Jézus keresztjét, hogy mindenki láthassa. A kereszt megtalálásának helyén Szent Ilona templomot épített, a Szent Föltámadás temploma néven. Ám a kereszt története ekkor még nem ért véget. 614-ben Kozroész perzsa király bevonult Jeruzsálembe, kifosztotta a várost és elvitte Perzsiába az Úr Szent keresztjének darabját. 628-ban a király utódja Sziroész visszaadta a Szent keresztet. Ünnepélyes menetben helyezték el azt a templomban. Ez szeptember 14-én történt. Holnap, kedden, Szent Nikétász vértanúra emlékezünk. Gót harcos volt, és a Duna partján élt. Teofil püspök oktatta az igaz hitre, majd megkeresztelte. Ezután már ő is nagy buzgósággal hirdette a keresztény hitet. Ebben az időben a gótok között belső viszály volt. A kereszténység egyre jobban terjedt, miközben még a pogányság is nagyon erős volt. A pogányok vezetője, a véreskezű Atanarik elfogadta és megkínosztatta Nikétászt. Mikor a kínzások sem tudták rávenni hitének megtagadására, tűzbe vetette a vértanút. A tűzben ugyan visszaadta lelkét Istennek, de teste sértetlen maradt. Ez 372. szeptember 15-én történt. A temetetlen testet a vértanú barátja Kilikiába vitte. Végül a test Konstantinápolyba került. Szerdán egy fiatal lányról, Szent Eufémia nagyvértanúnőről emlékezik meg egyházunk. Szent Eufémia Kalkedonban szenvedett vértanúságot Dioklécián császár uralkodás alatt. A kalkedoni kormányzó egy pogány ünnepen egy bálványszobrot állítatott fel, arra kötelezve a helybelieket, hogy mindenki boruljon le a szobor előtt. Keresztények közül 49-en egy házban rejtőztek el, abban bízva, hogy így megmenekülhetnek a bálványimádás elől. ám rejtek helyük kiderült, s mindannyiukat a helytartó elé vitték. Közöttük volt Szent Eufémia is. 19 napig kínozták mindannyiukat, de mivel egyikük sem volt hajlandó áldozatot bemutatni a bálvány előtt, a helytartó Eufémia 48 társát Dioklécián császár elé küldte. Eufémiát annak reményében tartotta magánál, hogy ezt a gyönge leányt társak nélkül könnyen megtörheti. Először éles késekkel próbálták testét összekaszabolni, majd tüzes kemencébe dobták. De sem a kések nem okoztak kárt benne, sem a tűz. A helytartó végül egy cirkuszban a vadállatok elé vetette a lányt, de az állatok nem bántották. Látva ezt, Eufémia még ott a cirkusz színpadán a vértanúság ajándékát kérte Istentől. Ekkor egy medve megsebesítette őt. Így nyerte el a vértanúság koronáját 304-ben. Halálának pillanatában hatalmas földrengés rázta meg a várost, s nagy rombolást végzett. Csütörtökön görögkatolikus egyházunk Szent Zsófia vértanúnőre és három lányára emlékezik. Hadrián császár uralkodása idején éltek Rómában. Az özvegy édesanyja neve Zsófia, bölcsességet jelent. Ebben a szellemben is élte életét. Volt három lánya, akiknek a legfontosabb keresztény erények neveit adta. Hit, remény és szeretet. A leányok keresztény nevelést kaptak édesanyjuktól. Mikor keresztény üldöző császár elé álltak, s az bálványimálásra akarta rábírni őket, azok nem voltak erre hajlandóak. Érdemes megjegyezni, hogy a lányok még gyerekek voltak. 12, 10 és 9 évesek. A császár úgy gondolta, ha a gyerekeket elkezdi kínozni, az édesanyja szíve meglágyul, és maga fogja rábeszélni őket a hittagadásra. Ám ez nem így történt. Éppen édesanyjuk volt az, aki bátorította őket Krisztusba vetett hitük megvallására. A három leányt anyjuk szeme láttára kínozták meg szörnyű kínokkal. Megtüzesített rostéra fektették őket, majd forró olajba dobták. Éles vassal metszették, kocsihoz kötötték, vasakkal verték őket, úgy, hogy testük szinte darabokban szakadt szét. Végül mindnyájukat karddal lefejezték. Az édesanyja keresztény hősiességgel nézte őket, és bátorította a kitartásra, mint halálig. Az édesanyját ezután szabadon engedték. Ő vette a gyermekei holttestét, és eltemette őket. Három napig gyászolta őket a sírnál, mikor is az Úristen őt is magához szólította. Ez 137-ben történt. Pénteken egy szent életű püspökre, Szent Euménre emlékezik egyházunk. Kréta szigetén Gortinában volt püspök. Erényes, tiszta élete miatt már életében sokan tisztelték. Az igaz tanítás jeles képviselője volt a monoteléta eretnekséggel szemben. Harcos kiállása miatt az eretnekek elérték, hogy Tébába száműzzék. Ott is halt meg, 7. században. Szombaton egyházunk Szent Trofim, Szabbász és Dorimedon vértanúkra emlékezik. Trofim és Szabbász 278-ban éppen egy városi pogány ünnepség idején érkeztek Antiókhiába. Az ünnepségen résztvevők persze hamar fölfigyeltek a két idegenre, akik nem csatlakoztak pogány ünnepségükhöz. Hamar kiderült, hogy keresztények. Trofimot azonnal ütlegelni kezdték, majd börtönbe zárták. Szabászt egy fához kötözték, és vaskampókkal szaggatták testét. Szent Szabász a kínzásokba azonnal belehalt. Trofimot további kínzásra Színád városába küldték. Három napig kellett gyalogolni a lovas katonák mellett, miközben egy olyan cipőt adtak rá, amelybe kívülről szögeket vertek. Így az minden lépésnél újabb és újabb sebeket ejtett a lábán. Mikor megérkeztek Színád városába, ott is börtönbe zárták. Ennek a városnak volt előjárója Dorimedon, aki titokban keresztény volt. Mikor megtudta, hogy Trofimot az ottani börtönbe zárták, fölkereste a rabot, és ettől kezdve gondját viselte. Persze ennek is híre terjedt, s hamarosan őt is elfogták. Miután egyiküket sem sikerült a báványimádásra rávenni, együtt vetették őket a vadállatok elé. Ám az állatok nem bántották őket, így mindkettőjüket lefejezték. Vasárnap Szent Eusztát vértanúról és családjáról emlékezik meg egyházunk. Igazán kalandos életük volt, az első század végén és a második század elején éltek. Eusztát Titus és Traianus császár hadvezére volt, jólétben élt feleségével és két fiával. Noha nem volt keresztény, de igazán példamutató életet élt. Egyik nap vadászat közben különös látomása volt. Az Úr Jézus szólította meg és utasította, hogy keresse meg a városka püspökét és keresztelkedjen meg. Mikor hazatért, felesége is egy hasonló látomásról számolt be neki. Másnap az egész család megkeresztelkedett. Nem sokára egy újabb látomásban volt Eusztátnak része. Ez a látomás közeli megpróbáltatásáról számolt be. Sokat kell szenvedni, de az álhatatos győzni fog. Néhány nap múlva pestis járvány tört ki a vidéken, Eusztát szolgái meghaltak, állatai elpusztultak, míg Eusztát és családja sértetlen maradt. Eusztát nem esett kétségbe, feleségével elhatározta, hogy hajóra szállnak, s Egyiptomba költöznek. A hajós kapitánynak azonban megtetszett Eusztát felesége, ezért Eusztátot és a két fiút kirakta a hajóból, az asszonyt pedig elrabolta. A hajós kapitány még aznap megbetegedett, s nem sokára meghalt. Az asszony pedig ismeretlen helyen partot érve magányban élte életét. De erről persze sem Eusztát, sem gyermekei nem tudtak. Eusztát tehát folytatta bolyongását két fiával a szárazföldön, mikor oroszlán támadta meg őket. Az egyik fiút magával is ragadta. Míg Eusztát az oroszlánnal hadakozott, a másik fiút egy farkas ragadta el. Így maradt egyedül Eusztát, s élt magányban mintegy 5 évig. Amiről Eusztát nem tudott, az az, hogy a két fiút a vadállatok ugyan magukkal vitték, de nem bántották. S két külön faluban egymástól ugyan elszakítva, de felnövekedtek. Közben Rómában a császár ellen lázadás tört ki. A császárnak megbízható hadvezére volt szüksége. Eszébe jutott régi hűséges katonája, sivatta magához. Mikor nem találták, Eusztát régi barátait vízta meg, hogy kutassanak utána. Azok el is indultak, s nyomozásuk során el is jutottak abba a kis faluba, ahol Eusztát élt. Sőt, éppen az ő házába kopogtattak be, hogy érdeklődjenek utána. De nem ismerték fel őt. Eusztát vendégül látta távolról jött utazókat, felszolgálás közben egy régi sebhelyről mégiscsak fölismerték őt barátai. Azok unszolására végül is elment velük Rómába, ahol visszakapta rangját s egy csapatkatonát. Ebben a csapatban sok újonc is helyt kapott, s amit szintén nem tudott, hogy az újoncok között ott van két fia is. Csak hogy a fiúk sem ismerték meg apjukat, sem egymást. Mivel a fiúk egy sátorban lettek elszállásolva, beszélgetni kezdtek. Egyikük elmondta, hogyan s miként élte gyermekkorát, miként vesztette el édesanyját, s miként ragadta előt egy vadállat. Erről a másik fölismerte bátyját, s örömmel ölelték meg egymást. Csak hogy a hangos beszélgetésnek volt egy fültanúja is. Egy asszony, aki a sátor mellett épp ekkor haladt el. Azonnal rájött, hogy gyermekeire talált rá. Rögtön sietett a parancsnokhoz, hogy adjon engedélyt neki, hogy a csapattal Rómába tarthasson. Mikor a parancsnok előtt beszámolt arról, miképp rabolták előtt, akkor ismertek egymásra a férj és feleség. Ismét együtt volt hát a család. A megpróbáltatásuk azonban még nem ért véget. Mikor a lázadást a hadsereg sikeresen leverte, diadalmenettel vonultak be Rómába. A pogány ünnepségen viszont Eusztát, keresztény lévén, nem akart részt venni. Traianus császár ezért kérdőre vonta, s mikor ő megvallotta keresztény hitét, a császár azonnal a vadállatok elé dobatta az egész családot. Ám az állatok nem bántották őket. Ekkor egy hatalmas, belül üreges részbika szoborba zárták őket, amit tűzzel felhevítettek, és 3 napig fűtöttek. Így nyerték el a vértanúságot Krisztus után 126-ban. Végezetül a vasárnap ünnepelt kalandos életű Szent Eusztát, vagy görögös néven Eusztáciosz vértanúnak a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. Ki ne magasztalná a te tökéletes jellemedet, Eusztátiosz? Nemes lélekkel elszenvedted az ősgonosz ellenség rohamait. Hitvesed és gyermekeid elvesztésén nem estél kétségbe, inkább jobb hálás szavait hangoztattad. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, mezítelenül is távozom az egyetlen teremtőhöz, s lelkünk üdvözítőjéhez.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
3: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként,

0: szeretet vagy. Amen.
1: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

a szeptemberi életigét és magyarázatát hallják. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Meg lehet parancsolni valakinek, hogy szeressen. Ha érzelemnek fogjuk föl a szeretetet, akkor ez természetesen lehetetlen. Ha viszont Isten ajándékának tekintjük, akkor más a helyzet. Pál a rómaiakhoz írt levelében, ahonnan ezt az életigét vettük, a törvény és a szeretet kapcsolatáról szól, azt állítja, hogy a szeretet a törvény beteljesítése. Röviden előtte arról ír, hogy honnan is származik ez a szeretet. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. János első levelében ezt olvassuk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Egyikünk sem tudja odaadni, amilyen nincs. Jól megértette ezt Szent Ágoston, amikor így fordult Istenhez közvetlenül: add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Isten felbecsülhetetlen szeretetét kaptuk ajándékba, és ő arra hív, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Nem csak címzettjei lehetünk Isten szeretetének, hanem az alanyai is. Isten szeret bennünket, és arra hív, hogy mi magunk is szeressünk, és így részesüljünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek életében, aki szeret, aki a szeretett, és aki a szeretett. Nem tartozunk senkinek semmi mással, állítja Pál apostol, csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Az igazi szeretet a fele barát iránt erősíti meg Kiára Lubik, nem tesz semmi rosszat. Segít, hogy kivétel nélkül megéljük Isten minden parancsát, mert azoknak az elsődleges célja, hogy elkerüljük a rosszat minden formában, amit önmagunk és testvéreink iránt elkövethetnénk. Ha így értelmezzük a törvény parancsolatait, akkor nem kényszerítenek, hanem Isten szeretetének kifejeződései lesznek számunkra, így nem korlátozzák, hanem teljes mértékben felszabadítják a szeretetünket. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Ahhoz, hogy eljussunk erre a teljességre, a fele barát iránti szeretetben az első lépés, hogy nem teszünk neki rosszat. Utána azonban találékonynak kell lennünk, nem elég, ha nem teszünk rosszat a fele barátunknak, emlékeztet bennünket Ferenc pápa, úgy kell döntenünk, hogy jót teszünk vele, és megragadni minden alkalmat a tanúságtételre, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Kerüljön újra a szeretet életünk középpontjába. Szeressük a többieket konkrétan, ahogy Jézus szeretné őket, hiszen benne találjuk meg az Istennek és az emberiségnek odaadott szeretet teljességét. A szeretet

szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Doris, skóciai lány, ő meséli. Rendszeresen járunk hajléktalanok melegedőjébe, és ott egész más világot találok, mint amihez hozzászoktam. Tudom, hogy nem az számít, amit érzek, hanem az, hogy szeressek. Egyik alkalommal láttam, hogy mély szomorúság árad az egyik férfi tekintetéből, és el is mondta, hogy kész lenne végezni magával, szeretne meghalni. Egyszerűen csak meghallgattam, aztán együtt meguzsonnáztunk. Láttam, hogy jelenlétem és a figyelmem szeretetet fejez ki iránta. Amikor hazaindultunk, átölelt, és mosollyal az arcán mondta, hogy mennyire fontos, amit csinálunk. Fontos neki, de a többieknek is, akik ott vannak. A szeretet hihetetlen erejét tapasztaltam meg. Talán nem mentettem meg őt, de a hálája nagy örömmel töltött el, és ez nem akármilyen élmény. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Hírpercek.
1: Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Országos önkéntes találkozót rendez a Mária Rádió szeptember 26-án Vácon. Pécsre látogat Timothy Radcliffe bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szerzője. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotást szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér Főiskolán. EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az isteni szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktus övezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált, világszerte ismerté. Andocs Pannonhalma és Mária Besnyő után a Mária Rádió idei országos önkéntes találkozójának Vác lesz a helyszíne. Szeptember 26-án szombaton megrendezendő programra a rádió jelenlegi és leendő önkénteseit is várják. A találkozó célja, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat és közösen tölthessenek el egy tartalmas napot. A résztvevőknek lehetőségük lesz megtekinteni többek között a Váci Székesegyházat és a Püspöki Palotát is. 16 órától pedig Bér Miklós nyugalmazott püspök celebrál szentmisét a Barátok templomában. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet a Mária Rádió Gogol utca 28 szám alatti stúdiójának recepcióján vagy a www.mariaradio.hu/önkéntesség felületén lehet megtenni. További információkat Heim Krisztina munkatársunk tudja adni a 37914280-as telefonszámon. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. Nemzetközi Ökumenikus Konferencián. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió.
3: 23 óra.
4: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
5: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szentatya kirógráf rendelete a vatikáni apostoli levéltár és könyvtár új helyiségeiről. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szentatyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá teszi és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
0: De un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
5: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
0: Oltre ogni limite, senza misura.
5: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásba részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
0: il perdono è indispensabile,
5: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tó partján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
0: Mi ami?
5: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
0: Madre di misericordia,
5: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állatatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
0: Angelus Domini nunciavit Mariae.
5: Az urangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról. A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk. Leó pápa kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentség sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni, extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból előnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően, a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikánváros Állam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését, az apostoli levéltár és könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a Pápai Római Nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, erődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közelségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
6: Kericserkono la verità.
5: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a tovább keresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte, vedd és olvasd, vedd és olvasd.
6: Prendi e leggi.
5: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy a bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ki Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
6: La biblioteca apostolica è un cuore.
5: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala, folytatta a pápa rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonino teremben vannak.
6: Ci troviamo nella sala Leonina.
5: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomácia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltár és könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas Enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kértem vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
6: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
5: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Isten jelenlétében.
1: Varga László atya elmélkedése.
3: Van egy jó hírem. Van szeret. Itt a Szent Imre templomban valaki, már nem él közöttünk, megkérdezte, hogy ezt kirakhatja, és olyan sikere lett, ilyen kis nyelvre írta rá ezt a két szót, Istenre vonatkozott, és folyamatosan gyártania kellett ezeket a könyvjelzőket, mert annyira népszerű lett. Az örömhírem most is ez, hogy van szeret. A decemberi alkalommal arról beszéltem, hogy milyen nem az Isten. Mik azok a kitalációk, vagy hamis istenképek, amik ott élnek bennünk, és amik nem engedik meg, hogy rábízzuk magunkat Isten szeretetére, nem engedik meg, hogy átadjuk magunkat neki. És most arról az Istenről szeretnék beszélni, aki Atya, Fiú és Szentlélek, aki az élő Isten, arról az Istenről, akit Jézus bemutatott nekünk, mert azt mondta, hogy aki engem lát, az látja az Atyát is, és elénk élte, hogy hogyan kell ezzel az irgalmas Atyával megélni a kapcsolatot, gyermeki bizalommal, teljes önátadással, és hogyan lehet őt dicsőítve emberként élni itt a Földön. Erről az irgalmas Atyáról szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek ebben a fél órában. Az első, amit kijelenthetünk a kinyilatkoztatás alapján, hogy Isten a Szent Háromság, mégpedig szeretett közösség, Szent Háromságot szeretett közösség, és ebből sok minden következik, mert mi ennek a Szent Háromságot szeretett közösségnek vagyunk a képmásai. Ebből következik az, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy szeretni tudjunk, és szeressenek bennünket. És ebből következik az, hogy nem szeretünk egyedül élni. Kapcsolatok kellenek, mégpedig szeretett kapcsolatok kellenek, és ennek a forrása az, hogy mi egy olyan Istennek vagyunk a gyermekei, leányai, fiai, képmásai, aki szeretett közösség, és ezt keressük állandóan. Ebből forrásozik mindegyikünk életében, független attól, hogy hisz vagy nem hisz Istenbe, független attól, hogy milyen vallású. A létünk eredeténél, forrásánál egy szeretett közösség áll. És csak akkor érezzük jól magunkat, hogyha szeretett közösségben tudunk lenni egymással és az Istennel. A kinyilatkoztatás alapján tudjuk, hogy Isten, aki a szeretetében határtalan és végtelen a szeretete. Nem lehet behatárolni. És mégis csodálatos ajándék, hogy miközben ez a szeretet végtelen és határtalan, hajlandó beletestesülni, megjelenni, benne élni a te szívedben, egy emberben, egy bűnös emberben, sőt, hajlandó ezt a végtelen, határtalan szeretetet egy kicsike kis ostjába koncentráltan jelenvalóvá tenni. Ez az is. Egyszerre végtelen, és ez a szeretet mindenkiért meghalt, válogatás nélkül, és arra hív bennünket, hogy a szívünket, a szeretetünket tágítsuk ki erre a határtalan és végtelen szeretetre. Sokat kísérletezünk azon, hogy Istent beletuszkoljuk a mi szükkeblő világunkba, és elmagyarázzuk neki, hogy kit kell megbüntetnie, és kit kell szeretnie. Isten azt szeretné, ha nem elmagyaráznánk neki, hanem igent mondanánk arra, hogy szeretnénk felnőni ebbe a szeretetbe. És soha nem látott távlatokra tudja kibontani a szeretetünket. Minél jobban bízunk benne, minél jobban rábízzuk magunkat. Mindenkiért meghalt, olvassuk Szent Pál apostolnál, hogy többé már akikért meghalt, azok ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük. Ez a szeretet meg tud szabadítani bennünket az egoista gondolkodás módtól. A korunk az én központú kultúrában vergődik. Nem Isten a középpont, nem is a másik a középpont. Valaki ezt úgy fogalmazta, hogy még az egyház is selfie egyház. Tehát ha elmegyünk egy gyönyörű helyre, akkor odállunk a katedrális elé, és magunkat fényképezzük, ő csak háttér. Elmegyünk a Grand Canyonhoz, és lefotózzuk a táját, de úgy, hogy mi vagyunk a fotó középpontjában. Egy ilyen kultúrában élünk, és Isten is csak háttér szerepet kap. Nem ő a középpont. Jézus megmutatta nekünk, hogy Isten egyszerre irgalmas és egyszerre igazságos. Nehéz a kettőt együtt megélni. Hisszük, hogy Isten maga az irgalom, és Isten irgalmas, és el is várjuk idézőjelbe, hogy hát legyen irgalmas, legyen együttérző velünk. Az igazságosságát nem nagyon szeretjük, nem sokat foglalkozunk vele, pedig a kettőt, tehát egyszerre kell megélni is, és Isten irgalmas is, és igazságos is. Az igazságosságát ebben a teremtett létrendben Isten a természet törvényeibe rejtette el. Vagyis, hogyha amit ő alkotott, arra kimondja, hogy az jó, a Teremtés könyvében olvassuk. És nem hajlandó a kényünk kedvünkre megváltoztatni azokat a törvényeket, fizikai, biológiai, pszichológiai törvényeket, amik a mi életünket szolgálják. Azt szolgálják, hogy egészségesek lehessünk. Azt szolgálják, hogy teljes életet tudjunk élni. Azt szolgálják, hogy bontakozni tudjunk a szeretetben. És nem változtatja meg. Ez az ő igazságossága. Vagyis, hogyha én alkoholos befolyás alatt gyorsan hajtok és karambolozok, akkor nem az volt, hogy Isten most engem megbüntetett, igazságos volt. Én döntöttem úgy, hogy ittasan vezetni fogok. És a következményeket vállalnom kell, a vetés és az aratás törvénye. Amit vetettem magamnak, azt fogom aratni. És ez nem igazságtalanság, mert Isten elmondta, hogy mik a törvényei, amik gyógyszerek, hogy az egészségesek tudjunk maradni, és az életünket védik, a kapcsolatainkat védik. Mondhatom azt, hogy engem nem érdekel a 10 parancsolat, vagy nem érdekelnek ezek a törvények, majd én eldöntöm, de a következményeit vállalnom kell, és Isten igazságossága ebben rejlik, hogy te úgy döntöttél, ha te úgy döntesz, hogy nem fogok megbocsátani az embertársamnak, akkor vállald a következményt, amire kimondja Jézus, hogy akkor a te atyád sem bocsát meg neked. Nem tudod befogadni az ő irgalmát és megbocsátó szeretetét, ha te kizárod a szívedből ezt. Ez a mi atyánknak a záró része, amit nem szoktunk gyakran idézni. Csodálatos Isten szeretetében az, hogy megengedi, hogy szeressük. Nagyon sokan küzdenek azzal, hogy ők szeretni akarnak, mindenkit szeretni akarnak, de azt nagyon nehezen fogadják el, hogy őket valaki szeresse, és hogy ő rajta segítsen. Mert akkor nem én dicsülök meg, akkor nem enyém az érdem, hanem az ő, aki velem jót tett. Alázat kell ahhoz, és Isten alázatos. Jézus Krisztusban az egész megtestesülés arról szól, hogy Isten alázatos. Kiüresíti magát, és emberré lesz. Meg kell engedni, hogy szeressük. Szeressenek bennünket. És Istennek is meg kell engedni. hányszor és hányan, vagy hányan és hányszor védik meg magukat ettől a szeretettől. Majd én megoldom. A végletekig hajlandók vagyunk elmenni, pedig Isten már jóval előbb megmutatta volna a szeretetét, de nem. Én jobban tudom, majd akkor, hogyha én kérem. A következmények nem a legjobbak ránk nézve. Megengedi, hogy szeressük minden embertestvérünkben. Bennük él az Isten. Annyira alázatos, hogy körülvesz bennünket a jelenlétével. Benne van az oltári szentségben, valóságos jelenlét, benne van a Szentírásban, és benne van az embertársainkban. Azokban is, akikben szerintünk nem lehet jelen. Mert szerintünk ott nem lakhat benne az Isten. Úgy tűnik, hogy az istálló meg a bitófa után Isten nem válogatós. Jól érzi magát abban is, aki szerintünk nem méltó arra, hogy Isten lakást vegyen a szívébe. Engedjük meg neki, hogy ezt hadd döntse elő. És amikor az utolsó ítélet tablótról beszél Jézus, amikor elmondja, hogy éhes voltam, szomjas voltam, ruhátlan voltam, beteg voltam, börtönbe voltam. Nem nagyon gondoljuk azt, hogy egy gyilkos, börtönbe letartóztatott embertársunkban ott az Isten. Ő meg azt mondta, hogy amit ezzel tettél, azt velem tetted.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió.
2: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
5: Mert tékeztünk ellened.
6: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
5: És add meg nekünk az üdvösséget!
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Pécsre látogat Timothy Radcliffe, bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szervezője. Nyíregyházán és Szolnokon is bemutatkozik a Debreceni Senior Egyetem. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna. Az angol származású domonkos szerzetessel szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők. Felföldi László pécsi megyéspüspök hivatalában fogadja majd, tudatta a Pécsi Egyházmegye. A programok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a hívők és érdeklődők számára, hogy közelebbről megismerjék a szerző széles körben elismert munkásságát. Londonban született, az Oxfordi Egyetemen tanult teológiát, majd 1965-ben belépett a domonkos rendbe. 1971-ben pappá szentelték, 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt. Előadásaiban és könyveiben elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. 2024 végén bíborossá kreálták. Egyedül nem püspök, választóként vett részt 14. Leó pápává választásán. Pécsre érkezése előtt Pannonhalmán kiemelt előadóként vesz részt a 6. nemzetközi ökumenikus konferencián. 2017-ben indult Senior Egyetem, idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tart előadásokat. Jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, valamint az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értéket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja az MT. A tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését. Természetesen minden korosztályból várják az érdeklődőket. A 10. Senior Egyetem Nyíregyházán kezdődik, majd Debrecenben és Szolnokon folytatódik. Az 5 alkalom közül az első előadás szeptember 18-án Pál Dénes általános rektor helyettes tartja a Néma gyilkos magas vérnyomás betegség címmel. Dokumentumfilmet mutattak be Kalkuttában Szent Teréz anya ünnepén. A Teréz anya az Együttérzés profétája című 66 perces alkotást szeptember 5-én a Szent liturgikus emléknapján vetítették a Szent Szavér főiskolán, EVTN News. A bemutatón több mint 200-an vettek részt, köztük az isteni szeretet misszionáriusai, szerzetes nővérei és noviciái. A filmet Antonio Acara, indiai újságíró és szerző készítette, aki 1995-ben személyesen is interjút készített Teréz anyával. Az alkotás bemutatja a szerzetes nő életét, a rend 1950-től kezdődő világméretű terjeszkedését, valamint a szegények és kiszolgáltatottak szolgálatát. Kitér a rendet ért támadásokra és a misszionáriusok konfliktusövezetekben végzett munkájára is. Az alkotók szerint a film célja, hogy árnyaltabb képet adjon Teréz anya örökségéről, és bemutassa azt a szolgálatot, amely vallási és politikai határokon átívelve vált világszerte ismerté. A hírszerkesztő Mészáros Magdolna kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A mai rózsafűzér imádságot a budapesti Jópásztor lelkészség imacsoportja imádkozza, Kirer Imre atya vezetésével.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, imádkozzunk együtt a boldogságos szűzanya segítségét kérve. Az örvendetes szentolvasót imádkozzuk, amely az Úr Jézus életének kezdetéről veszi a maga titkait, és avat be mély titkokba. Ezzel a szent olvasó imádsággal kérjük az szűzanya segítségét mindennapjainkhoz, hogy áldott legyen a tevékenységünk, és gyümölcsöző is lehessen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyámban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes szentolvasó első titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Tótvalusi István, az angyali üdvözlet. Öröm hírez, mi volna boldogítóbb, mi volna szebb, mi volna édesebb, mint öntestünkből, vérünkből testedzett emberként bírni őt, a boldogítót. Öröm hírez, s mégis mi fájna jobban a boldogságnál, milyen gyötrelem. A szűz szívében messzi sejtelem, héttől kegyetlen égő árnyalobban. örömnek, szenvedésnek néma násza, Krisztus keresztjének törvénye int. Gábor nem szól, áll, vár a válaszára. A szűz könnyes szemével rátekint, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szemszűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a várunk órájában.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes szentolvasó második titka, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Csanádi Imre, Mária és Erzsébet. Erzsébet asszony látta tike képen, repedes a magzat dagadó méhében, mikoron hozzá maga személyében Mária mégyen. Mária, szép szűz, virágok virága, piros köntösbe, vont aranyruhába, öltözék illő ékes komolyságba, mennyei mátka. Zsong még fülében szava Gábrielnek, benne is tudja, megfogant a gyermek, közli nénnyével ihol a kegyelmet, csók kezet illet. Mennyei méltóság, lebegő kecsesség, két hölgy köszönthet egymásra szerencsét, fehéren burkol feje pátyolvég, sőt, repes is még. Körül tavasznak mindenek örülnek, fűfa zöld, kéklőn hegyek ünnepelnek, kedve vad kőszál, varasodva gerjed, jöjjön a gyermek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, magasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, magasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol üzétől.
4: Vigasztalj a lelkeket, különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes szentolvasó harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Tótfalusi István, karácsonyi leoninusok. Barmok romlatag ágyán, Jesse ígéretes ágán új élet született, boldog a szűz anya lett. Barmok romlatag almán, kisfia fekszik a szalmán, barlang, ágy, csupa fény, Isten a szűznek ölén. Kőn viharok furulyáznak, tépik a pusztai fákat, s lám elnyugszik a szélben az akol küszöbén. Játszik a gyermek, a karja kicsúszott, nincs betakarva, Mária nézi, nevet, fúj rá az ökör meleget. Fúj az ökör, s ugye jó lesz, fürge tüzet vete József, lobban a rőzserakás, mind csupa láng ragyogás. Csillan a jó bari szőre, vidáman a szürke tetőre, fényfut, koppan a kő, pásztorok gyertek elő. Vének s ifjú legények jönnek, az ajkukon ének, billeget ám a dudás, fújja a kis furulyás. Néz az ökör, soha ilyet, a csacsi nagy füle billeg, mind forró, tüzesebb, Mária könnye pereg. Anyja ölében a gyermek, tapsol a mennyei herceg, kedv, öröm, istenített, Krisztus megszületett. Barmok romlatag ágyán fekszik a második Ádám, új ág, égi virág, újul a régi világ. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled.
6: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsájt meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes szentolvasó negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Szegedi Lénárd Ferenc énekes könyvéből. Egeknek fényes csillaga, boldog Szűz Mária, szívünk fényes aranya, Krisztus anyja, könyörög érettünk Szűz Mária. Jézus templomba vitted, boldog Szűz Mária, Simon ölébe vettetted. Krisztus anyja, könyörög érettünk, Szűz Mária. Kezedben világot hoztál, boldog Szűz Mária, kivel megvilágosítál. Krisztus anyja, könyörög érettünk, Szűz Mária. Neki méld érettünk, szent szódat, boldog Szűz Mária, világolattad, szent fiadat. Krisztus anyja, könyörög érettünk, Szűz Mária. Üzd el földünk sötétségét, boldog Szűz Mária, nyerd fiat kegyelmességét. Krisztus anyja, könyörög érettünk, Szűz Mária. Szentel gyertyával úgy éljünk, boldog Szűz Mária, hogy ellenségtől ne féljünk. Krisztus anyja, könyörög érettünk, Szűz Mária. Légyen Jézus fényes gyertyánk, boldog Szűz Mária, légy te is kegyelmes anyánk. Krisztus anyja, könyörög érettünk, Szűz Mária. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a rossztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Az

0: hallja a mennyben.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetek szent olvasó 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Rezek román, egyszerű szonet szűz Máriához. Már oly rég csend van, s mégis boldogan, mint halni járó vágyak kerülője, te nálad, Mária, mesterem szülője, bízó lélekkel húzom meg magam. Mezők virágát hoztam én neked, így egy dal dudolva teszem most elédbe. Szálve Regina, nézz anyám feléje, fogadd el szívem, s nyújtsd áldó kezed. Most kinn is sárga lomb hullázizeg, lelkem nálad virraszt, ugye hiszed, tiéd vagyok, ó nyújtsd áldó karod. Ugye akkor is eljössz, ha az ősz, ködös felhőjén messze-messze nősz, s jászolban fiad altatgatod. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: A mai rózsafüzér imádságot a budapesti Jópásztor lelkészség imacsoportja imádkozta Kirer Imre atya vezetésével.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dudás Eszter Brácsa művésszel, a Crescendo Nyári Akadémia művészeti vezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és üdvözlöm itt a stúdióban Dudás Eszter Brácsa művészt.
2: Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, az életútjáról, művészetéről és a kedvenc szentírási idézetéről meséljen nekünk. Mi lenne ez az idézet, ami az ön szívéhez legközelebb áll?
2: De egy nagyon népszerű Zsoltár részlet, bizonyára, hogy sok más kedves testvérnek vagy rádióhallgatónak is ez ismerős és kedvence. A 23. Zsoltárból a 6. vers: bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Azért választottam ezt, mert 10 éves koromban az én hátterem református háttér, és 10. születésnapomra Sáros-patakról származom, és az ottani Esperes úrtól kaptam egy Bibliát 10 éves születésnapomra, és ez volt az igevers, ami a ajánlásként szolgált, amellett, hogy a születésnapi köszöntést is tartalmazta, és hát sokáig nem értettem ezt az igét, ugye 10 évesen azért még mások a gyerekek gondolatai, de azért sokszor elolvastam, és tulajdonképpen már elmondhatom, hogy valóban végig kísérte az életemet, amit akkor 10 éves koromban így a szívemre helyeztek, és hát tényleg el tudom mondani, hogy Isten jósága és kegyelme az valóban életemnek minden napján követ, mindig felismerhető, és hogy az Úrházában lakozom hosszú ideig, ez pedig a reményem a jövőre nézve, és valóban el tudom mondani, hogy egy-egy igevers akár egy ember életet is meg tud tartani, hiszen itt 10-12 éves koromban voltak más igeversek is, amik az én életemnek később akár megtartásául is szolgálhattak, szinte szó szerint. Például a szeretet soha el nem fogy, ez is egy nagyon standard ige, de hát ennek is történet van.
1: Saját története van az ön életében ennek az említett idézetnek egyébként?
2: Volt egy hát nagyon-nagyon szomorú esemény az én életemben, de ez megváltoztatta az én életemet. Az én édesapám sajnos hosszú betegség után 12 éves voltam, amikor elhunyt, és hát a sírkövén ott volt ez a igevers, hogy a szeretet soha nem fogy, és amíg a búcsúztatásán ez az ige, illetve ez az én életigém került valahogy fő aspektusba, és hát el tudom mondani, hogy nagyon nagy vigaszt szolgált, és 5 évek később én a debreceni konziba tanultam, Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolában, és hát ott is történt egy nagyon nehéz pillanat az én életemben, egy nagyon nehéz esemény. A harmadikosok, akik előkészített

0: búcsúztatásán is döbbenetes volt számomra, hogy ezek az igeversek kerültek elő, és hát mind a mellett, hogy ezek nagyon szomorú események, és hát ezt én szoktam is bizonyságtételképpen igazából hangoztatni, hogy ezekhez az igeversekhez való ragaszkodás képes az ember életét megtartani. Én abba a buliba akkor nem mentem el, és csak ketten nem mentünk el a kollégiumból, és volt egy vágy a szívembe, hogy nem értettem még akkor nagyon sok mindent a Bibliából, de ez a kis Biblia, amit 10 évesen kaptam, ezt vittem magammal a kollégiumba is, és azon az estén nagyon elkapott a vágy, hogy én ezt olvassam, és 2 igeverset ismertem még 17 évesen, ez a 2 volt, és ahogy így ez a vágy volt a szívemben, hogy valahogy hogy ezt olvasgassam, és tényleg nem volt egy buli hangulatom, nem mentem el, mert ott álltam volna emellett a kislány mellett biztosan, tehát barátok voltunk, és nem tudom, hogy végződött volna ez a történet, de aztán, amikor a temetésén és a kollégiumi búcsúztatásán ugyanezek az igék hangzottak el, amit én senkinek nem mondtam el, hogy én ezt olvastam, és ez egy döntés volt azon az este, hogy ezt választom, vagy a bulit, hogy akkor ez megtartotta az én életemet. És ahogy említettem, én zenész vagyok, zenei pályára készültem, és akkor konzis voltam, édesapám halála körül pedig zeneiskolás, a hegedülés, a zenélés, a kamarazene, a művészethez való ragaszkodás vitt át nagyon ezeken az éveken keresztül, és tulajdonképpen ezek segítettek feldolgozni azt, hogy itt tényleg az élet-halál kérdése szó szerint letisztázódjon, és sokszor az, hogy az életet válasszuk, a Bibliában világos útmutatásokat ad, és ehhez ragaszkodnunk kell.
1: Milyen családból származik?
0: Amint említettem, református hátterű a család. Az édesapám ő iskolaigazgató volt, édesanyám pedig a Sárospataki postánál dolgozott. Ő is vezetői szerepben, és nem volt zenész a családban, tehát nagyon érdekes, hogy ez az én életemben, ahogy így alakult, és jött, és megmaradt. Egy ilyen pici családból származunk, de a szüleimnek nagyon kiterjedt rokonsága van, úgyhogy voltak körülöttem azért sok unokatestvér, rokon, idősebbek, fiatalabbak egyaránt. Nagyon vegyes a hátterük, tehát orvos, ügyvéd, tanár, mindenféle emberek, mindenféle elhivatottsággal, Sárospatak és környékéről.
1: Sárospatak és aztán Debrecen volt, ahol tovább tanult, és ott már a zenét. Hogyan kanyarodott a zenei pályára?
0: 7 évesen elsős általános iskoláskoromban kezdtem el hegedülni, tanulni, de nem azzal a céllal, hogy ez nekem később hivatásommá váljon, csak jártam zeneiskolába. Rengeteg tanárom volt, nem voltam egy kimagasló tehetség, nem is nagyon gyakoroltam, mint az lenni szokott, és egyszer egyik pontról a másikra megelevenedett mégis valahogy a zene az életembe. Azt tudom, hogy minden évben a barátaimmal, barátnőimmel részt vettünk egy zenei táborban, Újhutában, ez a Zemplén hegységben, van egy nagyon-nagyon szép kis része Zemplénnek, és ott a Sárospataki önkormányzatnak vannak ilyen faházai, tehát ifjúsági tábor jellegű. Minden évben ott egy hetet így eltöltöttünk, és az egyik nyári táborban egy nagyon egyszerű darabot tanultam, másszám körülbelül 7-es voltam, vagy 6-os általános iskolában, és hát messze osztályomon alul mentek a dolgok, hiszen nem gyakoroltam, nem is haladtam olyan jól, de mégis ez Purcellnek egy menüettje volt, egy nagyon-nagyon szép kis barokk tánc, amit úgy annyiszor eljátszottam, hogy valahogy egyszerűen kinyíltam, ezt így tudom megfogalmazni, hiszen most már én is zenetanár vagyok, úgyhogy most már tudom, hogy akkor ott mi történt. Hát biztos, hogy a tanáraimtól jó alapot kaptam, és ezek a alapok, gyümölcsök beértek, még akkor is, hogyha nem voltam szorgalmas, de ők kitartottak mellettem, és én is ezáltal a zene mellett, és később tényleg olyan szintűvé vált ez a ragaszkodás a zenéhez, és hát egyre többet gyakoroltam, hogy 1-2 éven belül tényleg sikeresen felkészülhettem felvételikre, és elindultam a zenei pálya irányába, később a Budapesti Zeneakadémiára vettek föl, és érdekes, hogy ez a zenei táborozás, hogy én akkor ott valami nagy dolgot kaptam. Ez visszaköszönt így a későbbiek során, hiszen a Crescendo nyári akadémia és fesztiválnak a gyökerei pont ezekben a nyári táborban kapott tapasztalataimban, és mindabban, ami ott

0: történt, és amit én átéltem, ott gyökereznek. Úgyhogy amit én kaptam, ezt tudom én is továbbadni.
1: Azokat az élményeket szeretné ön is átadni, gondolom, amit szerzett.
0: Igen, hiszen ezek szakmailag is és emberileg is nagyon komoly élmények, és tulajdonképpen nagyon sok nyári táborban, szemináriumon, mesterkurzuson, külföldön és Magyarországon egyaránt részt vettem, úgyhogy minden pozitív dolgát én igyekszem ezeknek a táboroknak beilleszteni abba, amit most már, aminek én is egyik vezetője lettem, illetve azért egy pár dolog így az évek során azért föltűnt nekem, hogy mi az, amit esetleg másképp csinálnék, hiszen a művészeti pályán is ott van a versengés, ott vannak a rivalizálások, az olyan emberi dolgok, amik a világban jelen vannak minden területen, így a művészi pályán is. És hát ugye a művészi pálya is híres arról, hogy bohém, hogy kicsit kaotikus, hogy ott is sok mindent feláldoznak egy-egy cél érdekében. És hát így, ahogy ezek megfogalmazódtak bennem, számomra is egyértelmű volt, hogy ezek a dolgok reformra szorulnak, úgyhogy itt a nyári akadémián azon vagyunk, hogy egymás javára lehessünk, és tényleg mindenki megtalálja a helyét. Én hiszem azt, hogy mindenkinek a tehetsége szerint van egy útja, van egy lehetősége, hogy ezen a pályán valami maradandót alkosson.
1: Ezek mennyire megfogható változtatások?
0: Hát ez is a igéhez, a Bibliához történő ragaszkodásnak az eredménye, hiszen a Crescendo Nyári Akadémián, ami idén 12. alkalommal kerül megrendezésre Tokajban, július 20 és augusztus 3 között, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Biblia értékrendjét bemutassuk a résztvevőknek, és teljesen tudatosan és irányítottan történik a szervezés, hiszen reggelente bizonyos Tunin nevű alkalmakkal kezdünk, ez ráhangolódást jelent, ahol van igei szolgálat, dicsőítés, bizonyságtételek, illetve természetesen napi információk is, de a lényeg az, hogy nálunk tanári imával indul a nap, reggel 8:30-kor a tanári kar, már pedig ez egy 70 fős nemzetközi összetételű tanári kar. Mi összegyűlünk imádkozni egymásért, a felmerülő élethelyzetekért, akár diákjainkért is, illetve mi magunk is feltöltődünk egymás bizonyságtétele által. Úgyhogy a lényeg az, hogy így folytatódik az alkalom a Tuninnel, ahova már a diákjainkat tiszteltettel várjuk. Majd a napi szakmai program után, ami 10-től 6-ig szokásos módon, hogy órák, próbák, koncertek, előadások végén, így a nap lecsengéseként este 8:30-tól egy bő órán keresztül kis csoportos beszélgetéseket tartunk, ahol nagyon-nagyon keverten tanárok, diákok, mindenféle hangszeresek, tehát tudatosan megkeverve, mint akik egész nap együtt vannak, mondjuk egy zenekar, vagy a hegedű tanszak, tehát itt nagyon-nagyon vegyesen vannak jelen 10-12 fős csoportokban a diákok, tanárok egyaránt, több tanár is, és itt irányított beszélgetés folyik arról, hogy mik a művészeti élet kihívásai, a tanárok elmondják tapasztalataikat olyan dolgokról, ami talán nem mindig publikus, vagy mi zajlik a színfalak mögött, milyen a felkészülés, a stressz, milyen egy művésznek az élete, és hát a diákokban is milliónyi kérdés van. És azt vettük észre, hogy tényleg így a 3 nap után azért megnyílnak az emberek, mindenkiben valami elkezd formálódni, egy kíváncsiság, egy elfogadás, az új élményeknek a feldolgozása. Igyekszünk őket segíteni abban, hogy valóban itt többről van szó, mint hogy egy művészeti pálya, hogy ez nem cél, hanem egy eszköz, és hogyha ez jól van kezelve, akkor minden és mindenki a helyére tud kerülni egy más értékrend alapján, amit mi bemutatunk, és hát a legkönnyebb dolgunk van, hiszen például Johann Sebastian Bachot hívjuk segítségül, hiszen ő is odaírta minden műve végére, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istennél dicsőség, hát mi sem mondhatunk mást, úgyhogy rengeteg zenetörténeti vagy egyéb művészeti példával támasztjuk ezt alá, de mindenféleképpen ez fakultatív a diákoknak, de mégis van egy jó illata, egy jó hangulata ezeknek a beszélgetéseknek, úgyhogy szinte 99%-ban eljönnek, és részt vesznek, és mindenki elmondhatja a véleményét, a gondolatait, egymást meghallgatjuk. Úgyhogy nagyon-nagyon különleges minden egyes ilyen nap a nyári akadémián, és ez azért terelgeti őket, hogy a rivalizálás, a versengésnek nem sok értelme van, és a stresszkezelésben is tudunk nekik ebbe segíteni, bátorítani őket, vagy olyan tanácsokat kapnak személyre szólóan, van lehetőség tényleg személyre szóló beszélgetéseket is kérni. Pszichológusok, teológusok is jelen vannak a nyári akadémián, úgyhogy azért 2 hét nagy idő, és tényleg komoly eredményei vannak. Hát ez nagyon más, mint ahogy én felnőttem a zenei táborokban, bár azokért is tényleg hálás vagyok, de itt a nemzetközi platformon keresztül tényleg sikerült egy olyan nyári akadémiát létrehozni, ami nagyon különleges, nagyon jó hírű nemzetközi szinten is, és hát magas színvonalú szakmailag is. Emellett, hogy reggel, délben, este együtt vagyunk, együtt élünk, együtt étkezünk, és ezeken a irányított alkalmakon kívül még számos spontán beszélgetés is létre szokott jönni. Hát ugye ott vannak a főtárgyórák, ami azért különleges a zenei világban, mert egy tanár van együtt egy diákkal. És a tanári karunknak az összetételénél is azt vesszük figyelembe személyes kapcsolatok alapján, hogy általában keresztény értékrendet valló művész kollégák kapnak meghívást a tanári kar tagjaiba, és tényleg van, aki a kezdetektől fogva 12. alkalommal jön, van, aki jó pár éve folyamatosan dolgozik velünk, tehát itt az órákon adunk lehetőséget arra, hogy amikor egy tanár egy diákkal együtt jelen van, akkor van lehetőség arra, hogy személyesen beszélgessenek, vagy egy szakmai dolgot, például egy virtuózításnál egy komoly, gyors futam. Hát ezt lelkigörcsel nem lehet lazán és nagyvonalúan eljátszani, úgyhogy sokszor egy-egy izgalom hátterében valami élethelyzet áll, amiről bátran tudunk beszélgetni. Én azt látom, hogy a diákjaink is bizalommal fordulnak a tanárok felé, mindenféleképpen komoly eredmények születnek, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok diákunk több éven keresztül visszajár hoznánk, tehát nem csak egy vagy kettő, hanem többször is, illetve hozzák a barátaikat, és így növekedünk. 2004-ben 160-an voltunk mindennel, mindenkivel együtt, most pedig már körülbelül 400-an, tehát a 10. év során elértük azt, hogy megduplázottunk, és azóta is egy ilyen 10%-os növekedést tartunk. Hát nehéz ezt kezelni, mert minden nagyon limitált. Éppen ezért egy komoly szakmai szűrőn mennek át a diákok, hogy ide felvételt nyerhessenek. Különböző stílusú műveket kell online elküldeni saját előadásban, illetve életrajzot, amit egy nemzetközi szakmai zsűri bírál el. Úgyhogy hát én azt látom, hogy nekik is nagy megtiszteltetés ide kerülni, de nekünk is megtiszteltetés, hogy nagyon komoly tehetségek jönnek hozzánk tanulni, úgyhogy hát mi is nagyon igyekszünk, hogy a legjobb nyújthassuk nekik.
1: Egyébként, ugye mivel ez egy nemzetközi esemény, itt minden angol nyelven folyik?
0: Magyarul és angolul, hiszen azért, mert Magyarországon van, és hát így a megközelíthetőség, meg kis ország vagyunk, ezért nagyon sok magyar vendég van, de már elmondhatjuk, hogy régebben az volt, hogy fele-fele, most már kicsit kisebbségben vannak a magyarok, de mégis azért a magyar nemzet képviselteti magát a legnagyobb arányban. Az angol a másik nyelv, de igazából több mint 30 nemzet van jelen a nyári akadémián így évről évre, ezt most már úgy 3-4 éve tartjuk. A 20 az mindig megvolt, és akkor ez így változott, és hát tényleg 30 nemzet, 4 kontinens. Hát nyilván nagyon sok amerikai angol, vagy most van Írországból is vendég, vagy Ausztráliából, ahol az angol az anyanyelvük, de vannak német anyanyelvűek is, illetve francia, aztán szláv nyelvcsoport.
1: Ön hegedűn kezdett el játszani, de aztán mégis a brácsa felé fordult. Minek volt ez köszönhető?
0: Zeneiskolai tanáraim közül Cingéli Ágnes, aki a akkoriban még főiskolás volt, és miskolci zeneművészeti főiskolásként járt ki Sárospatakra tanítani. Egyébként ő is patak, és igazából rokonok is vagyunk, így a nagy családi háttérben. Ő felvételiztetett engem Miskolcra, Debrecenben, mindenhol fölvettek, és hát ugye előtte pár évet együtt dolgoztunk, volt azért több más tanárom is, de vele dolgoztam így a legtöbbet, és ő brácsás volt, de hegedűt tanított, és hát én emlékszem, hogy Áginak a hangszere az mindig ott volt, és néztem, hogy a brácsa milyen nagy, meg olyan szép öblösen szólt, tényleg egy gyönyörű hangszere volt, olyan nagyon szép barna, ugye nekem meg egy kis zeneiskolás ütött kopott hangszer, és hát az ember ilyenkor nagy áhítattal tekint a komoly hangszer irányába, tehát mindenféleképpen így már volt egy ilyen benyomásom, hogy közel volt hozzám egy brácsa. Hát úgy kacsingattam is felé, mert nagyon tetszett a hangja. Harmadikban, konziban a hegedűsöknek mindig van egy év brácsa kötelező. Olyan, mint a zongora kötelező, mert mindenkinek a konziba kell fél órát zongorára járni, ez kell az elmélethez, meg minden máshoz. A hegedűsöknek van egy ilyen tárgy, hogy brácsa kötelező, és na, akkor végre brácsázhattam, és tényleg egy év után a tanárom, Kökényesi Zoltán, aki a MÁV szimfonikus zenekarnak a szólamvezetője, meg azóta már karmester itt is elvégezte a zenekadémiát, hát ő mindenféleképpen javasolt, hogy tényleg jól szól a kezembe a hangszer, bár hegedűből éppen már az iskola szimfonikus zenekarának koncertmestere voltam, úgyhogy tehát tényleg sikereket értem el, de mégis az én szívem a brácsa felé húzott, úgyhogy meghoztam az egyik nyár után, így a harmadik után, amikor már egy évet brácsáztam, és hát ahogy említettem, hogy nagyon sok zenei táborban megfordultam, pont így harmadik után az egyik zenei táborban találkoztam Bársony Lászlóval, aki a Zeneakadémia professzora, a Nemzeti Filharmonikusoknak a szólamvezetője, szóló brácsása, és nála voltam kurzuson, neki hegedültem, és annyira nagyon-nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és ő megpendítette, hogy hát Esztike, hogyha maga egyszer valamikor úgy gondolná, hogy brácsás lenne, akkor ő azt szívesen venni, amit pedig én úgy fordítottam le, hogy hát mindenféleképpen szeretnénk minél hamarabb a Zeneakadémián tanulni, úgyhogy ugye harmadik után már jött a negyedik év, az érettségi, és én akkor már nem az iskola zenekarának koncertmestereként kezdtem, hanem brácsa tuti utolsó pult, friss brácsásként. És hát nehéz volt ez a döntés is, mert földobtam a labdát, hogy mindenféleképpen a Zeneakadémiára szeretnék bejutni, de akkor brácsázni még nem tudtam, hegedülni meg már nem hegedültem, de minden esetre ez a cél, ez az elhatározás, ez a vágy, ez elég hamar kimunkálódott, hiszen negyedik után tényleg fölvettek brácsaszakra a Zeneakadémiára, a Bársony László tanár úr osztályába, és innentől kezdve brácsásként folytattam a pályámat.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönöm!
2: Dudás Eszter brácsa művésszel, a Crescendo Nyári Akadémia művészeti vezetőjével Keresztes Szilvia beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és fölmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink! A nyár végeztével elkezdődtek a munkás hétköznapok. A gyermekeinknek, fiataljainknak elkezdődött az iskola. A szabadságolásoknak is vége szakadt. Lassan visszatérünk a megszokott kerékvágásba. Sajnos sokszor tapasztaltuk, hogy a szünet, a nyaralás egy kisé szabadossá is tette az emberek viselkedését, és bizony a magatartásuk, beszédstílusuk nem a normalitásnak megfelelő lett. Ezért szeretnénk mai műsorunkkal egy kicsit felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak a keresztény, de minden ember számára is a legfontosabb erény a jóság erénye. Azt szeretnénk, hogy felhívjuk elsősorban a keresztény emberek figyelmét arra, hogy legalább mi, keresztény emberek ebben az embertelen világban is a jézusi jóság követésének útját megtaláljuk, és aszerint cselekedjünk. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: Amióta értelmünk kinyílt, azaz egészen kisgyermekkorunktól kezdve, mindig a jó és a rossz harcáról hallottunk. A mesék és az igaz történetek szüntelenül a kettő párharcát és ezen belül is a jó mindenkori győzelmét vetítette elénk. De a Szentírásban is ez tűnik fel, rögtön a kezdetek kezdetén, Ádám és Éva történetében is. A gonoszság mindig le akarja rombolni a jót, s a jó felül akar kerekedni a rosszon. És valóban erről is szól földi életünk. Az ősbűn óta bennünk van ez a kettősség. A rossz el akar minket téríteni a jótól, mi pedig lelkünkben érezve a jó feljebb valóságát, le akarjuk győzni a rosszat. Szent Pál figyelmeztet is bennünket erre a rómaiakhoz írt levelében. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Azóta minden keresztény, de minden egyes ember számára is ez az élet feladata. Önmagában legyőzni a rosszat a jóval, és mindenkit a jó felé terelni. Ezért is itt a tanév elején szeretnénk minden gyermek, fiatalnak, de minden hallgatónknak is a szívébe vésni, hogy jó irányába forduljon, és ráébreszteni arra, hogy csak a jót cselekedve lehet az életünk igazán boldog. Első történetünkben megtanulhatjuk, mennyi örömet tud adni az, ha jók vagyunk, ha jót teszünk. A tűz ropogott a kandallóban, meleg fényt vetve a szobára. Édesanyám mellettem ült, kezében egy bögre forró kakaó gőzölt finoman. Kívül zúgott az eső, de bent béke és nyugalom uralkodott. Nagymama, kérdeztem, mesélsz nekem a jóságról? Nagymamám mosolyogva simította meg a hajamat.
2: A jóság, ez egy olyan csoda, ami mindenkiben ott él.
3: Kezdett bele.
2: mint egy apró magocska, ami türelemmel és szeretettel hatalmas fává növekszik.
3: Elmesélte egy kislány történetét, aki minden nap segített egy öregasszonynak a kertben, bevásárolt a szomszédjának, és simogatta a magányos kiskutyát.
2: Látod már, milyen boldog volt ez a kislány?
3: Kérdezte nagymama.
2: Nem kapott érte semmit, de mégis ragyogott az arca.
3: Majd folytatta egy fiúval, aki nem nevetett a másik gyereken, aki elesett és megsérült. Segített felkelni, megtapogatta a térdét és vigasztalta.
2: A fiú nem volt népszerű a többiek között,
3: magyarázta nagymama.
2: De tudta, hogy jót cselekedett. Ez a belső béke, amiért megéri segíteni másokon.
3: Végül egy fiatal lánnyal fejezte be a történetet, aki éjszakánként önkénteskedett az állatmenhelyen.
2: Nem volt könnyű, de tudta, hogy sok kis állatnak szüksége van a szeretetre és gondoskodásra.
3: Mesélte nagymamám.
2: A boldog csillogás a szemében értékes volt, megért minden fáradtságot.
3: De nagymama, miért kell jó szándékú embernek lenni? Kérdeztem kíváncsian. Nagymama a kezébe vette a kezemet.
2: A jóság nem csak másokat tesz boldoggá, hanem téged is,
3: mondta kedvesen.
2: Amikor segítesz egy másiknak, jó érzést tölt el, ami megmelegíti a szíved és örömet hoz az életedbe. Ahogy a napfény táplálja a virágot, úgy táplálja a jóság a lelket. A jóságból származó energia áradni kezd belőled, és másokat is inspirál arra, hogy ők is jók legyenek.
3: A tűz lassan kialudt, de a nagymama szavai még sokáig éltek bennem. Megértettem, hogy a jóság nem csak egy cselekedet, hanem egy életforma. Egy olyan út, ami boldogságot és békét hoz mindenkinek, aki rajta jár. És én eldöntöttem. Én is szeretnék jó ember lenni, akár csak a nagymama meséiben szereplő gyerekek. Mert tudom, hogy ez az út vezet az igazi boldogsághoz. És mert minden ember boldog akar lenni, ennek elérésének legkönnyebb útja a jó cselekedetek útja. Igaz, általában jót tenni áldozatokkal jár, mégis a lemondás és áldozat meghozza azt a belső örömet, amiért az ember szívesen vállal akár szenvedést is. Következő történetünkben a főhős nem kis áldozattal törekszik segítséget nyújtani.
2: 2021. januárjában a brazil Amazonas esőerdőjének mélyén egy 24 éves fiatalember olyan dolgot tett, amelyről a világ csak hónapokkal később szerzett tudomást. Tavi Zoinnek hívták, az édesapja Vahó 67 éves volt. Látása szinte teljesen megromlott, súlyos betegségei miatt pedig már alig tudott járni. A legközelebbi COVID-19 elleni oltóponthoz azonban nem vezetett út. Nem volt autó, mentő vagy segítség, csak az erdő. Tavi felemelte az apját a vállára és elindult. 6 hosszú órán át haladtak nehéz ösvényeken, patakokon és meredek emelkedőkön keresztül az Amazonas sűrűjében, míg végül elérték az egészségügyi állomást, ahol Vahu megkapta az első oltását. Az oltás után Tavi újra a vállára vette az apját, és további 6 órán át vitte hazafelé. 12 órán keresztül cipelte őt egyetlen panasz nélkül. A jelenetet Eric Jergin Simoz idegsebész látta, aki a járvány idején az őslakos közösségek egészségügyi ellátásán dolgozott. Annyira megrendítette a látvány, hogy lefényképezte, majd csak egy évvel később, 2022 elején tette közzé a képet. Azt mondta:
3: az új évet azzal a pillanattal akartam kezdeni, amely a legmélyebben megérintett amazóniai szolgálatom során.
2: Vahu 2021. szeptemberében meghalt. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra. Tavi a családjával együtt továbbra is a falujában él, és részt vett az oltási kampány folytatásában is.
3: Vannak utak, amelyeket kilométerekben mérünk, és vannak utak, amelyeket abban, mire vágyunk, és mire vagyunk képesek azokért, akiket szeretünk. A valódi szeretet a tettekben válik láthatóvá, nem pusztán a szavakban. A jó ember vállalja az áldozatot, s a nehéz körülmények között is kitart a szeretet mellett. Nekünk vajon mit jelent a szeretet? Mit jelent szeretni, jónak lenni? Kétségtelen azonban, hogy ahhoz, hogy áldozatot, lemondást tudjunk vállalni másokért, a jó megtételéért, szükség van arra, hogy bennünk valami olyan erő legyen, ami képes mindig minden nehézség és baj fölé emelkedni. S mi ez a valami? A belső béke. Az, ami a lelket nyugodtá, békéssé teszi, s ami ugyanakkor egyre halmozódik is bennünk, s időnként ki kell engednünk magunkból ezt a felgyülemlett feszültséget, ahogy azt történetünk elmeséli.
2: A fiú, akinek béke volt a szívében, egy nagyvárosban élt. Egy szép nyári nap, ahogyan lassan bandukolt az utcán, egy keservesen zokogó kisfiúra lett figyelmes.
3: Hát te miért sírsz?
2: Kérdezte tőle.
3: Kirögték a kezemből a fagyimat.
2: Szipogta a kisfiú, és a lába elé mutatott, ahol az aszfalton egy nagy gombolt csokoládéfagylalt olvadozott a napsütésben.
3: Ne sírj!
2: Mondta a fiú, akinek béke volt a szívében, és megsimogatta a gyerek fejét.
3: Gyere, veszünk másikat!
2: Később a fiú, akinek béke volt a szívében, egy másik kisfiút is megvigasztalt, akit társai azért csúfoltak, mert szemüveget viselt. Este moziba szeretett volna menni, de ehelyett egész éjjel egy fiatal lánnyal beszélgetett, akivel épp akkor szakított a barátja. Másnap a fiú, akinek béke volt a szívében, megvigasztalt egy asszonyt, akinek meghalt a férje, valamint egy kislányt, akinek a cicáját elütötte egy autó. Harmadnap a munkahelyéről 20 év után elbocsátott középkorú férfit derített jobb kedvre, meg a nagymamát, akiről megfeledkeztek az unokái. És ez így ment tovább. Jött az első kisfiú, aki rossz pontot vitt haza, mert beszélgetett az órán. A lány, akit nem vettek fel az egyetemre. A férfi, aki megtudta, hogy a feleségének szeretője van. A kamasz, akit gátlásossá tettek a pattanásai. Az öregedő nő, akit elhagyott a férje. Egy fiatal lányért. Mind-mind a fiúnak öntötték ki a szívüket. Aztán egy nap a fiú, akinek béke volt a szívében, elment ki a városból. Ment, ment, egészen addig, míg el nem ért egy nagy hegyig. Neki rugaszkodott, felmászott egészen a tetejéig. Amikor felért, megállt.

0: Széttervesztette a lábait, felnézett az égre, és üvölteni kezdett. És üvöltött, és üvöltött, és üvöltött, és üvöltésétől leomlottak a sziklák, és kidőltek a fák, és megnyílt a föld. Az ég elsötétült, jégesső hult, villámok cikáztak sisteregve, szélvihar tombolt. És akkor a fiú abbahagyta az üvöltést. Megfordult, leereszkedett a hegyről, és elindult vissza a városba.
1: A lélek jósága lángoljon te benned, ahol bánatot látsz, töröld le a könnyet. Töltse be szívedet nagy forró szeretet, a bús éhezővel osszad meg kenyered, s árvának, fázónak nyújts jó meleg ruhát, s mindig titokban adj, ne tudja a világ. S ne légy soha durva, szádon jó szó legyen, legyen a jóságod tüzes és végtelen. Hír, dicsőség elszáll, porrá válunk sröggé, de a jóság fénye izzik, él örökké.

Ölbei Irén Jóság című versét és a Jóság induló című dalt hallották. Egy holland történész, Rutger Bregman, egyszer azt mondta, minden jó cselekedet olyan, mint egy vízbe dobott kő.

0: minden irányba tova terjedő hullámokat kelt. S valóban a jó cselekedeteknek nem csak egyszeri hatása van, hanem tovább hullámzik, újabb és újabb embereket érint meg, ösztönöz jó tettekre, és segít ahhoz, hogy megtalálja lelki egyensúlyát. A jó cselekedetek mindig örömet adnak, és ugyanakkor hoznak is az azt cselekvők számára is. Már csak azért is érdemes követni most következő történetünk szereplőjének tetteit, mert így biztosan az öröm és boldogság felé vettük utunkat.
1: Szokásos hétköznap van, és az otthoni irodámban a szokásos teendőimmel foglalatoskodom. Tényeket ellenőrzök, írok, telefonálok, közben néhány adag ruhát kimosok a géppel. E feladatok végzése közben az elektronikus levelező partnereim támogatásával segítek egy anyukának megtalálni azt a kutyát, amelyik nemrég megharapta a gyermekét. Átszaladok az utca túloldalára, hogy megoldjam egy idős özvegy számítógép problémáját. Kikeverem a tésztát, elkészítek egy tepsi csokoládés süteményt, majd beteszem a sütőbe. Ezekből néhány meglehetősen elhagyatott szomszéd kap majd. Etennivalók egyike sem tart sokáig, nem nehéz, és szinte semmibe nem kerül. Nemrég még meglepődtem volna, milyen könnyű segítő kezet nyújtani, némi örömöt szerezni és odafigyelni valakire. De már nem lepődöm meg. Ez azért van, mert sikerült megvalósítanom a célomat. 50 napon át minden nap véghez vittem egy jó tettet. Valamiféle romantikus lélek volnék? Egyáltalán nem. Rémisztő ötlet volt a napi egy jó tett. Az bizony, a napjaim tömnyire zsúfoltak. Odafigyelő mamája vagyok a most 10 éves Emilynek. A férjem és én teljes munkaidőben dolgozunk. Amikor nem az íróasztalomnál ülve, szabadúszó íróként keresem a kenyeremet, akkor főzök, takarítok, füzetem a számlákat. Iskolába, kórus próbára és úszás órákra viszem a lányomat. Gyakran segítek a férjemnek, akinek mind a 4 védtagja béna. Emberek millióihoz hasonlóan nekem is kevés az időm, és megfontolom, mire adok ki pénzt. Szomorú tény, hogy sokan tekintik magukat túlságosan elfoglaltnak ahhoz, hogy tegyenek valamit a szűkebb közösségért és a világért. Sokáig én is azt hittem, hogy a másoknak segítés túlságosan sok időt, pénzt és energiát emészt fel. Mindez azonban megváltozott, amikor belekezdtem a naponta egy jó tett tervem megvalósításába. 2006 tavaszán több olyan figyelemre méltó egyéni kezdeményezés hatott rám, mint a Júli-Júlia terv, melyben egy blogger arról írt, hogy egyetlen év alatt 524 Júlia Shield receptet készít el, mely a Júli és Júlia című film alap ötletét adta. Magamnak is valami ehhez hasonló feladatot kerestem. A legfőbb ösztönzőm a lányom volt. Azt már tudta, hogy támogatunk egy örökbefogadott egyiptomi kislányt, a használt ruháinkat elajándékozzuk, és szoktunk pénzt adni a házról házra járó jótékony célra gyűjtőknek. De meg akartam mutatni neki, hogy többet is tehetünk. Ezért határoztam el, hogy 50 napig naponta végrehajtok egy-egy jó cselekedetet. Az első héten még nem voltam benne biztos, hogy menni fog. Az interneten keresgéltem az ötleteket. Ügyintézés közben, vagy találkozókra menet, próbáltam rátalálni a napi kedvesség adagomhoz szükséges lehetőségekre. Egyszer eltoltam az otthagyott bevásárló kocsikat egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóból. Egy másik alkalommal elkísértem egy vakembert a metróállomásig. Ragyogó arccal köszönte meg. Előfordult, hogy le kellett térnem az utamról, hogy valami kedvességet tehessek, ami azt jelentette, hogy el kellett hagynom a komfortzónámat. A kertemben szedtem virágokat, és elvittem egy környékbeli idősek otthonába. Összeszedtem a szemetet egy játszótéren, miközben feszélyezett, hogy a többi szülő engem figyel. Azt csak remélhettem, hogy az ötlet mások fejében is szöget üt. Néhány nap múltán azonban már sokkal könnyebben mentek a dolgok, mint ahogy számítottam rá. Már-már lelki ismeretfurdalást éreztem, hogy mennyire egyszerű és apró dolgokat művelek. A számomra legalkalmasabb módon sikerült mindezt beillesztenem zsúfolt életvitelünkbe. De nem ez volt a cél, hogy a jó tettek ne jelentsenek áldozathozatalt. És jó lehet, apróság volt mindaz, amit tettem. Nem alapítottam árvaházat, és nem élesztettem senkit újra a Heimlich manőverrel, mégis tudtam, biztosan számít, amit teszek. Jót tenni persze nem mindig veszélytelen. Egyszer a villamoson lehajoltam, hogy felvegyek néhány újságot, miközben egy nő úgy ment el mellettem, hogy felhorzsolta a fejemet a hatalmas kézi táskájával. Sajgó fejjel tértem haza, de azzal a jó érzéssel, hogy megtettem, amit akartam. Akadt kudarcba fulladt kísérleteim is. Elmentem vért adni. De miután sokáig eredménytelenül keresgéltek használható vénát a karomon, elküldtek. Máskor ételt akartam adni egy koldusnak, aki nem fogadta el, mivel vegetáriánus volt. Örömmel elfogadott viszont helyette némi apró pénzt. Némely tettek viszont önálló életre keltek. Felkutattam azt a középiskolai tanáromat, aki a kreatív írást tanította, és írtam neki egy köszönőlevelet, amiért oly sok évvel ezelőtt bátorított. Kedves és lelkes viszont válasza megalapozta tartós baráti kapcsolatunkat. Esténként a vacsora asztalnál beszámoltam az aznapi jótettemről Emilinek és Jánosnak. Átvették az ötletemet, és rövidesen már kölcsönösen beszámoltunk egymásnak a történésekről. A lányom elmesélte, hogy ő kezdeményezte a szemét összeszedését az iskolában. A férjem elmondta...
0: Segítettem egy idős hölgynek, aki elesett a járdán. Megkértem egy járókelőt, hogy hívja a mentőket. Én pedig nyugtatgattam a hölgyet, amíg a mentők oda nem értek.
1: Távolsági hívással még a papám is beszámolt aznapi reggeli jótettéről.
0: Egy városi csomópontban 6 sáv forgalmát tartóztattam föl, amíg a kacsamama átvezette 2 kiskacsáját az úton.
1: Emily lassan belefolyt abba, amit én csak a magam számára határoztam el. Az iskolából hazafelé jövet, talpra állította az egyik szomszéd cserepes muskátliait, amelyeket felborított a szél. Ez volt a mai jó tettem, jelentette be. Egy másik alkalommal segített nekem a szomszédoktól adományokat gyűjteni az élelmiszerbanknak. Elvittük oda az élelmiszert, és miután eljöttünk, Emily közölte velem, hogy egyszer majd ott akar dolgozni. Az utolsó héten már tudtam, hogy én magam is megváltoztam. Kezdetben nem voltam egészen biztos abban, hogy képes vagyok minden nap valami jót cselekedni. Az utolsó hétre azonban már magától értetődővé vált. Sokkal jobban láttam, mi zajlik körülöttem, mi kiállt azért, hogy megoldják. Nagyobb felelősséget éreztem, hogy szükség esetén cselekedjem, ahelyett, hogy másfelé néznék. Úgy éreztem, mintha bizonyos értelemben felébredtem volna. Az 50. napon gratuláltam magamnak, hogy felnőttem a feladathoz. Megcsináltam. S ami még fontosabb, rájöttem, hogy a jótetteim 3/4 15 percnél kevesebb időt vett igénybe. 3/4 egyetlen fillérbe sem került. Ezeknek a tetteknek mégis biztosan megvolt a hatásuk. Kissé engem is meglepett, amikor az 51. napon késztetést éreztem, hogy összeszedjem az otthagyott szemetet egy nyilvános mosdóban. Mint kiderült, az 50 napig jót tevés szokásommá vált, és ezt azóta is folytatom. Sokkal több jót teszek, mint azelőtt, ahogyan a családom is. Amikor beszámolok az 50 jó tettemről, gyakran hallok történeteket, amelyek arról szólnak, mások milyen jó cselekedeteket vittek véghez. Úgy tűnik, az emberek többségét fellelkesíti, ha jót tehet. Miért van bennünk ilyen erős késztetés, hogy segítsünk másoknak? Egy elmélet szerint, aki valóban törődik másokkal, az valószínűleg jobban neveli fel a gyermekeit, mint az, aki csak tetteti, hogy törődik. Ebből az következik, hogy az evolúció a megértőbb, együttérzőbb embereket pártfogója. Nekem tetszik ez az elképzelés, és tudom, hogy mindenkiben megvan a készség, hogy véghez vigye minden nap egy jó tettet.
0: Gondoljunk csak bele, ha mindenki naponta csak egy jót tenne, az 8 milliárd jó cselekedetet jelentene, azaz mindenkihez eljutna egy-egy jó, és így minden ember naponta megtalálná örömét, azaz nem lenne szomorú ember, s ha nincs szomorú ember, nincs egymás bántása sem, nincs keserűség, és nincs bűn sem. Arról már nem is beszélve, hogy a jó cselekedetek láncreakcióba lépnek egymással, s az egyik hozza magával a másikat, s egyszerre már is sok jó történne körülöttünk, mint ahogy azt most halljuk.
1: Szombat reggel 7 óra, Lehel piac, 2 fok. A lángosos srác 6 óta ott áll, reszket a keze a hidegtől. Jön egy néni, kér egy lángost 1200 forintért. Fizet 2000-essel. A srác visszaad 800-at. A néni az 500-ast ott hagyja a pulton.
0: Néni, itt maradt!
1: Kiabál a srác. A néni vissza se néz. Tudom, fiam, így áll egy forró teát, rád fér. A néni fogja a lángost, és felszáll a 15-ös buszra. Tele a busz, mint mindig. Felszáll egy apuka, 2 kicsi gyerekkel, 3 és 5 évesek. Nincs egy szabad hely sem. Mindenki az ablakot bámulja. A sofőr megáll, nem indul. Fogja a mikrofont.
0: Addig nem megyünk tovább, amíg ez a 2 gyerek nem ül.
1: 5 másodperc, néma csend. Aztán 6 ember ugrik fel egyszerre. Az apuka leszáll a Calvinnál, aluljáró. Egy srác gitározik. Senki nem áll meg, mindenki rohan. A 2 gyerek megáll. Hallgatják. Az apukánál már csak 200 forint van, ez az összes. Bedobja a gitártokba. A gitáros abba hagyja, kiveszi a 200-ast, és a gyerekek tenyerébe teszi.
0: Ez a tiétek, mert ti voltatok ma az egyetlenek, akik tényleg meghallgattak.
1: Este a felesége kérdi, milyen napod volt? Az apuka kiteszi az asztalra a 200 forintot.
0: Kaptam egy teát, egy ülőhelyet a buszon, meg egy dalt, mind 200 forintért, de valójában ingyen volt.
1: Minden reggel látom, hogy a reggeli buszon van egy sofőr, aki addig nem indul el, amíg a nehezen mozgó idősek le nem ültek. Ritka és szép dolog.
0: Ma még tied körülötted minden, adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs, mert jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. S nem lesz tiéd többé semmi sem, tollad, virágos párnád másra vár. Mit maga köré épített egy élet, nem lesz több, mint összeomló kártyavár. Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval testvéredhez, ki szenved, szomorú. Vigaszthoz szabad zengő muzsikája, stán rózsát hajt egy tövis koszorú. Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, harmadként hújjon szerető szavad, mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad, és soha többé szóra nem fakad. Ma kezed még erős, a lábad fürke, szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget. Ma törölhetsz verejtéket, könnyet, ó, most segíts, ha teheted. Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár, mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, azt nem teszed meg soha többé már. De ma még tiéd körülötted minden, és adhatsz, adj hát annak, kinek nincs, hisz jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz tiéd, amit odaadtál, csak az, mi minden kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, s örökre elkísér.

Túróczi Zoltán Tanács című versét és a Rejtett Jóság című dalt hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy történeteink által sikerült mai műsorunkkal fellelkesíteni kedves hallgatóinkat, és meggyőzni arról mindannyiukat, hogy érdemes tenni a jót, érdemes a jóság erényét nap mint nap gyakorolni, mert abból öröm, béke és igazi boldog élet következik. Kívánjuk, hogy minél gyorsabban, ha nem is futótűzként, mert azt sajnos a mai körülmények között nem remélhetjük, de legalábbis a rosszat legyőző és elemésztő tűzként törjön utat magának az emberi szívekben, és ezen

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Jó lenne levenni a rádiót, mert nagyon visszhangzik. Igen.
1: Igen?
0: Igen. Tessék, mondd el.
1: Jó estét kívánok.
0: Jó estét.
1: Szeretném megköszönni ezeket a csodálatos adásokat, amit többnyire mindig elkapok, és meg tudom hallgatni. Nagyon örülök neki, hogy ma megint sikerült. De szeretnék valamit megkérdezni, mert nagyon jó zenéket adnak közben. Olyat, hogy énekesek, vagy csak instrumentál, stb. Hogy önök csinálják ezeket a felvételeket?
0: Nem, hát keressük a hozzáillő, az adáshoz hozzáillő zenéket próbálunk összeválogatni. Nyilván nem mi csináljuk, nem mint írjuk, de természetesen föltesszük egy pendrive-ra, vagy egy lemezre, és arról játsszuk be a közben az adott helyen.
1: Igen, igen. És esetleg érdekelne önöket zene, amit én benyújtok? Mert én énekesnő vagyok, és esetleg abból, amit én küldenék.
0: Hát természetesen, hogyha ha lehet, akkor azokat is meghallgatjuk, és hogyha tudjuk az adott adásba beletenni, akkor szívesen tesszük természetesen. Ha oda illik, akkor örömmel tesszük.
1: Igen, de önök nem csinálnak produkciókat.
0: Nem.
1: Nem, persze. Hát az már túlzás lenne.
0: Igen, hát ma egészen más feladataink is vannak, ezt csak úgy pluszba tesszük önkéntesként.
1: Ezt most nem hallottam, tudtam.
0: Igen, de mert a rádió megy ott a háttérben, és ez nagyon bezavar, azért van, de mi úgy mással dolgozunk, hát nekem van 10 plébániám, vagy 10 falum, ezért ugye mellette készítem csak ezt a műsort, és hát a Juditnak is sok minden más feladata van, ezért csak úgy önkéntesként végezzük ezt a feladatot, tehát ez plusz feladat, nem ez a fő tevékenységünk.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: További. Köszönjük szépen.
1: Ilyen nagyszerű műsort kívánok az magunknak és önöknek.
0: Köszönjük szépen. Isten áldja meg. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mário Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, szeptember 27-én 18 órakor hallhatják újra műsorunkat, a Kincses Ládát. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen addig se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és kéri, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
2: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúton is hálás szívvel

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 15-e. Mária, a gyászoló anya megvigasztal. A fájdalmas anya szeretetteljes vigasztalója azoknak mindig, akiket megérint valamelyik a sok fizikai vagy erkölcsi fájdalom közül, amelyek az embert sújtják és kínozzák. Ismeri bánatainkat, ismeri fájdalmainkat, mert ő is szenvedett Betlehemtől a Kálváriáig. A te lelkedet is tőr járja át. Mária a mi lelki anyánk, és az anya mindig megérti a gyerekeit, és megvigasztalja őket a bajukban. Jézustól azt a feladatot kapta a keresztre feszítésekor, hogy mindig szeressen és mentsen meg minket. Mária pedig legfőképpen úgy vigasztal bennünket, hogy megmutatja nekünk a megfeszítettet és a mennyországot. Ó, legszentebb szűz! Légy az egyedüli és állandó vigasztalója az egyháznak, amelyet szeretsz és óvsz. Vigasztald meg a püspököket és a papokat, a misszionáriusokat, a szerzeteseket és az apácákat, akiknek meg kell menteniük és fel kell világosítaniuk a modern társadalmat, amely gyakran értetlen és gyakran ellenséges. Vigasztald meg a keresztény közösségeket azzal, hogy tagjaiban erősíted az elhivatottság érzését a papi vagy a szerzetesi hivatás iránt. Vigasztald meg mindazokat, akiket polgári vagy vallási, társadalmi vagy politikai felelősség és hatalom nyomaszt, hogy mindig csak a közjót és az emberi fejlődést tűzzék ki célul a nehézségek és a kudarcok ellenére. Vigasztald meg mindazok családját, akik kivándoroltak. Vigasztald meg a munkanélkülieket, a betegeket, a szenvedőket, vigasztald azokat, akik testükön, lelkükön valamilyen válságos helyzet sebhelyét viselik. Vigasztald meg a fiatalokat, különösképpen azokat, akik elhagyatottak, és oly sok szomorú oka van annak, hogy senkiben nem bízhatnak. Vigasztald mindazokat, akikben égő vágy él a szeretetre, a jótékonyságra, az adakozásra, az önzetlenségre. Vigasztald azokat, akik a szellemi és társadalmi gyarapodás magasröptű eszméit dédelgetik. Ó, vigasztaló anya, nyújts nekünk vigasztalást, és világosíts meg az elménket, hogy megértsük. A boldogság titka a jóságban rejlik. Abban, hogy mindig hűségesen kövessük egyszülött fiadat, Jézust. Amen.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.